0: egyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközévé tekintik. És mondja másutt is, ezektől óvakodjatok. Aztán még így ír. Az egészséges beszéd példájának tekints, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. Vagyis hiteles embertől tanulj, és csak azt hirdest. Miért? Lesz idő, mondja Pál, amikor az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben. És ma is fontos, hogy ne irodalomból, filmből, mende mondákból tájékozódjunk, hanem az Úr igéjéből, mert csak az az egészséges, és csak az van, és lesz a javunkra. Ez 1855. kérdés volt. Milyen helyszíneken lehet tanítani Isten igéjét? A válasz. Mindenhol. És hogy erre a Biblia számos példát ad, hadd említsek egyet-kettőt emlékeztetőül, na meg bátorításként. Például börtönben. Pál innen írta sok levelét. Római börtönévei alatt még a császári környezetben is sokan megtértek. Korábban sílással Isten dicsőítették a börtönben, és megtérés lett az eredmény. Pál apostol, mivel üldözték Efezusban, egy edzőteremben hirdette az igét sokáig. Aztán Pál hajón is tanított, mégpedig akkor, amikor már két hete a napot se látták az irgalmatlan viharban, és megmenekültek. Tanított király előtt, helytartó előtt, katonatiszt előtt. Tanított házaspárt, Priscillát és Aquillát, hogy a teljes igazságot tudják, mivel náluk lakott. Tanított távgyaloglás közben, amikor a testvérek kísérték egyik városból a másikba, tanított a tengerparton Lídiát és társait, sorolhatnánk. Vagyis mindenhol lehet Isten igéjét hirdetni, ahol arra az Úr lehetőséget teremt. Kórházban, baráti beszélgetésben, iskolában vagy munkahelyen, piacon, villamoson, meg így tovább. Ne te keresd az alkalmat, Isten úgy is eléd hozza, de akkor lásd meg és cselekedj. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1856. Mit gondolsz a ma oly gyakran emlegetett harmadik jeruzsálemi templom fölépítéséről? 1857. kérdés. Istennél döntő fontosságú az első szülötti rend. Volt, hogy ő ezt fölrúgta? 1858. kérdés. Kegyes dolog-e, ha sok filmből és könyvből tájékozódunk az Úr dolgairól? 1859. kérdés. Mi a farok és mi a káka a Bibliában? 1860. kérdésünk. Mit jelent és ki mondta? Nekem a kis ujjam is vastagabb apám derekánál.
1: Mindaz, aki kér,
2: kap.
1: Aki keres,
2: talál.
1: És aki zörget,

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken, 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását.

A Gedeon Társaság tanúságtevései. Kedves hallgatóim, bizonyára jól emlékeztek, hogy az előző adásunkban arra mutattunk példát, hogyan lehet napjainkban is találékonyan teljesíteni Jézusnak ezt az utasítását, amit Máté evangéliumának utolsó mondataként olvasunk. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nos, valljuk csak be a kor némi ismerete után, hogy ezzel a végrendeletnek is beillő utasítással azért, volt némi bibi az apostolok szívében is, de Isten végül mindenre képessé tette őket. És ez így van ma is. Ha valaki kinyitja a szívét Isten felé, akkor ő cselekszik. Ha arra hívja az embert, hogy ő szolgáljon, akkor arra. Ha arra, hogy ő fogadja be az igét, akkor arra. Ma ismét ezekből a történetekből merítünk Isten dicsőségére. Íme a következő. Fiatal, kórtermet takarítónő. Takarítás közben a takarítónő meglátja az ágyam mellett lévő szekrényen a kisméretű Gedeon Bibliát, és megkérdezi tőlem. Mi az, hogy új szövetség? Elmagyarázom neki, hogy az Ószövetség folytatása. Elmondom azt is, hogy miről szól. És kérdezem, nem ismeri a Bibliát? Nem, feleli. Jár templomba? Szokott imádkozni? A válasz így szól. Tudja, én katolikus vagyok. Tájékoztatom, hogy a katolikusok is olvassák a Bibliát, ők is járnak templomba. Aztán megkérdeztem tőle, hogy van még egy Gedeon Bibliám, elfogadja tőlem? Igen, válaszolta. Ahogy átnyújtom neki, elfordul, kiveszi a zsebéből a mobilját és mutatja, könnyeit a zsebkendővel törölgetve. Tudja, én már kaptam mobilt is a férjemtől, de én még Bibliát soha senkitől nem kaptam. Rámosolyogtam. Ez akkor legyen a magáé. Köszönöm. Majd kiolvasom a járművekemet, messziről járok bedolgozni, odahaza meg 4 pici gyerekem van, és azok mellett nem érek rá olvasni. Ez ajándék. Ezt kapja Istentől rajtam keresztül, fogadja akkor szeretette, ahogy én adom. És nem törődve, hogy mások is látják, odaugrik hozzám, és zokogva köszöni meg a Bibliát. Pár nap múlva ezt mondja, amikor csak tehetem, járni fogok az Isten házába, imádkozni fogok, és hiszem, hogy az Úr Jézus értem is meghalt. Ezt megtanultam a Bibliából. Elmondtam neki, hogy az Isten mindenkit szeret, mindenkiért meghalt a Golgotai keresztfán. Ő mindent megtesz értünk, de semmit se tesz meg helyettünk. Nekünk is lépni kell feléje. Megértette. Én már ezt megtettem, elfogadtam őt a Biblián és a bizonságtételén keresztül. Én nagyon örülök, hogy megismerhettem az Úr Jézust. Ima a következő tanúság. Az én történetem 18 éves koromban kezdődik. Az egyik hétfő estén arra az elhatározásra jutottam, hogy valami hasznosat akarok már csinálni a szokásos tévénézés helyett. Így villant be egy érzés, hogy olvasni kellene. Na de mit? És tekintettem megakadt a polcon, melyen ott volt a kis újszövetségi Biblia. Hát neki is veselkedtem olvasni, tudván, hogy ez egy jó könyv, mert már régen általános iskola első tagozatában tanultam Jézusról, és érdekelt, hogy is van mindez. Ahogy belemélyedtem az olvasásba, úgy lepődtem meg egyre többször és többször,
mivel hiányosak voltak az ismereteim. Érdekesnek találtam, hogy a Jézus történet 4 különböző módon van megírva. Voltak olyan részek is, elég sok, amiket nem értettem, és többször kellett elolvasnom, visszatérve. Az olvasáshoz úgy fogtam hozzá, mint egy regényhez, de a végére már úgy olvastam, hogy a szívemig hatolt. Mind a mai napig Jézus hegyi beszéde az egyik legfontosabb rész a számomra. Ami ezután következett, azt nevezhetjük csodának, mert ez a kis, éretlen ifjú, én, elkezdett hinni végre. Hosszas folyamat volt ez, de a jó pásztor utánam jött, és mindig úgy vezetett, hogy ott legyek, ahol nekem lennem kell. Pár év múlva már a Debreceni Hit Tudományi Egyetemen tanultam, és kaptam válaszokat a kérdéseimre. Most református hittan tanítok az Úr kegyelméből. A Biblia és én azóta is szoros napi kapcsolatban állunk. Életemmel és munkámmal azóta is igyekszem Jézus Krisztusról vallást tenni minden időben. Így szeretném megköszönni a Gedeon társaságnak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy egy juhocskával több legyen a jó pásztor nyájában. Tisztelettel és köszönettel, Mihály. És akkor ima következő történet. Bejött egy budapesti templomba egy igencsak idős úr. Oda lépett néhány testvérhez, s egy kicsi kék bibliát szorongatva így szólt. Itt hozom ezt a csodás könyvet, és a szeme könyvbelábat. Még Norvégiában kaptam. Hosszú ideig súlyos beteg volt a feleségem, akkor még Magyarországon éltünk. Ápoltam, sokat szenvedett, és szenvedtem vele magam is. Nem volt vigasztalásunk, nem hittem sem Istenben, se semmiben. A feleségem halála után Norvégiába kerültem, ott kaptam ezt a kis kék Gedeon új szövetséget, mégpedig magyar nyelvűt. Egyszer elővettem, olvasni kezdtem, és azóta minden nap olvasom. Nem voltam én azelőtt templomnak, mint csak a közelébe sem. Szeretnék mostantól gyülekezeti tag lenni itt köztetek, mielőtt földi életem végképp lejár. Végtelenül hálás vagyok most már az Úrnak, és vigasztalást találtam az ige által, feleségem elvesztését illetően is. Így hangzik. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesd engem. 50. Zsoltár 15. vers. Nos, veszem át a szót, én a szerkesztő műsorvezető kívánom, hogy ezek a tanúságtételek mind jussanak el a szívünkhöz, és lássuk meg, hogy a leglehetetlenebbnek tűnő úton is van lehetőség, ha azon Isten vezet minket. A Gedeon társaság oldalán a tanúságtevések így fejeződnek be. Dicsőség Istennek, és ennél hálásabb mondat nem is lehetne ott. Média figyelő. Kedves hallgatóink! Az utóbbi időben keveset foglalkoztunk ezzel a témával ugyanakkor, annyira fölrobbant a média, hogy szinte fáj a sok nehéz dolog, ami ott elhangzik. És ez így van hazánk közügyeiben is. Nos, nem azt mondom, hogy az embereknek nem lehet véleményük, nem azt mondom, hogy ne posztoljanak az általuk igazságnak vélt dolgok mellett, de azért pár észrevételem mégiscsak lenne. Az első és igen fontos ajánlásom, soha ne mondd ki a másik emberre a végleges ítéletedet, ilyet például. Hát ez egy őrült, ez egy csaló börtön tölt elé, ez egy velejéig megromlott hazug, ez egy becstelen, ez egy idióta, ez, és sorolhatnánk. De miért ne mondd ki, ha
azt érzed, ha szerinted ez az igazság, ha ennek szót kell adni a mai megtévesztett világban? Elmondom. Vagy talán inkább úgy fogalmaznék, hogy idézem azt, amit a szívemben őrzök ezekről a dolgokról az ige alapján. Az első és legfontosabb dolog, hogy ne gyalázz egy embert sem, mert minden emberben Isten életadó lelke van, mert az által kapott életet. Ha gyalázod az embert magát, legyen akármilyen tettek tulajdonosa, akkor azt az emberi méltóságot gyalázod, amit Isten adott neki. Te nem teheted. Másrészt, nem mondd ki, hogy ez ilyen vagy olyan. De miért ne, ha tényleg olyan? Mert ez már ítélet. És ennek nagyon súlyos következménye van a kimondó ember életében is. Miért? Mert ezzel végérvényesen minősítem a másikat. Ez ítéletre méltó. Holott ezt csak maga Isten mondhatja ki, hiszen ő a bíró, és nem mi. Hát akkor mit mondjunk, meg hogyan? Akkor már nem lehet beszélni a bűnről, a megáltalkodottságokról. De igen, lehet beszélni, hiszen ennek ellen

az sokaknak árt, és így tovább. Isten ezt mondja, ne ítélj, hogy nehogy téged is megítéljenek, vagyis minden ember csinál egy csomó helytelen dolgot. Aki a másikra végleges megbélyegzés mond ki, az Isten trónusába ült, és ítéletet hirdet. Jaj, nekem! De akkor, ha a másik szerinted megátalkodott, és már nem változhat, akkor saját magad ellen beszélsz, mert nincs kivétel. Akkor neked is fizetni kell minden rossz tettedért, ha neki, és akkor hibáid felhalmozása után rád is mondhatná az Isten, na, hát ez már csak ilyen, ilyen is marad, az kész. Amit senki nem kíván magának, hiszen kegyelemre vágyunk naponta többször is. Éppen ezért nagyon komolyan tégy különbséget a szavaid között, és óvakodj az ilyen kijelentésektől. Ezen már a jó Isten se tud segíteni. Sötét ez minden porcikájában. Nem lesz ebből soha semmi, és így tovább. Tehát az embert tilos megítélni, de a bűnt szabad, sőt, kell is megítélni. Lehet mondani. Ezt és ezt tette, ne hagyjuk. Ennek és ennek nem szabad így maradnia. Ennek vagy annak súlyos következményei lesznek, és hasonlók. Vagyis nagyon vigyázzunk a szánkra, mert minden szó a szívből származik, amint ez föl is fedi előttünk sok-sok bibliai óvás és figyelmeztetés. Nem kell a mi általunk igazságnak gondolt dolgokat fennen hirdetni, vagyis az a békétlenséget, haragot, megosztást és lealázást hirdetni. És akkor ime néhány bibliai példa arra, hogy kutyából nem lesz szalonna? Dehogy nem. Vagyis, hogy mennyire téves az emberi megítélés, és mennyire magasabb az Isten gondolata egy-egy emberről, mint a miénk itt lenn. Vegyük elsőnek a közismert Pál apostol példáját. Ahogy ő maga írja saját tetteit, gyilkos indulattól vezérelve, lihegve, lovagol Damaszkus városába, hogy a keresztényeket levadássza. Tudták az ottani hívek, és imádkoztak érte és magukért. És lett a kutyából szalonna? Nagyon is. Ma őt tartják a 12. apostolnak Júdás helyén, mert Istennél semmi se lehetetlen. Aztán ott volt a hatalmas nagy babiloni király, Nabukodonozor, akinek parancsára fölégették Jeruzsálemet és a templomot is lerombolták. Elvittek minden arany, ezüst és réz Isten tiszteleti tárgyat, még a falakról meg az oszlopokról is levakarták az aranyat. A népet megölték, vagy elhurcolták. Hatalmas kegyetlenkedése vetekedett végtelen maga mutogatásával és büszkeségével. És Isten keze által, olvasd csak el, hihetetlenül érdekes történet, megtért az Úrhoz. Vagy ott volt a zsidó Manassé király, akit a Biblia úgy jellemez, hogy Izrael talán legrosszabb, leggonoszabb királya volt, aki sokáig uralkodott, de mindig Isten ellen ténykedett. Bűnei hegye már az égig értek. És akkor Isten közbelépett, és ő megtért. És ha lapozgatod a Biblia lapjait, találsz még ilyen eseteket bőven. Ezért hát, mint igazoltam is a bibliai történeteken, vagyis nem is én, hanem az Úr, szigorúan tilos nekünk kimondani egy másik emberre, hogy ő ilyen, vagy olyan, mert ezt majd Isten eldönti. Persze. Van a véleménynyilvánításnak más módja is, és ne gondoljuk, hogy ez csak a mi korunk problémái. Nem. Hívőkörökben is figyelni kell ám erre. Pál második levele Timóteushoz, így írt a szócsaták ellen. Ezekre emlékeztes, és Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket, ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekez kipróbált emberként megállni.

megnyilvánulni Isten előtt, mint aki nem val szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Nos, ezeket az utolsó szavakat is erősen tapasztaljuk a médiában. Stílusuk, mint a rákos fekély. Főképp a közösségi oldalakon. De nem csak üres fecsegők vannak, hanem tájékozatlan emberek is, akik szörnyű helyes írással akarják hihetetlen stílusban odadöfni alaptalan véleményüket a másiknak. És az az ember, aki még írni se tud helyesen, és nagyon sokan vannak, hogyan is lehetne jártas a jogi, diplomáciai, közméltósági, államháztartási és egyéb komoly ügyekben? Vajon ők mit szajkoznak, amit beetettek nekik? Ezért legyünk nagyon óvatosak, hogy kinek milyen üzenetét olvassuk el, és hogy honnan. Fontos, hogy mit engedünk be a szívünkbe.

0: szívemet.
1: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozunk hétfőnként, délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
2: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntünk hallgatóinkat is. Mindenkinek áldásos Biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk az Apostolok cselekedetei 17. fejezetében, a 24-től a 28. versig terjedően a következőképpen. Az Isten, aki teremtette a világot és mindaz, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberi kéz alkotott templomokba, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messze egyiküktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is, akik a médiákon keresztül, különböző csatornákon keresztül, akár országon belül, akár országhatáron kívül figyelemmel kísérik a mi Biblia tanulmányunkat. A mostani tanulmányunk címe Művészeti és természettudományos képzés. A művészettel és a természettudománnyal kapcsolatosan kettős látásunk van. Az egyik az a művészet és az a természettudomány, amely az Istentől függetlenítette magát, és mint egy rivalizáló, mint egy Isten ellenpólusaként megjelenő valóság jelenik meg a világban, és a 20. század kereszténysége lényegében a tudománnyal vívta maga nagy harcát és háborúját. A másik az a művészet és természettudomány, amelyik nem az Isten ellenpólusa kíván lenni, hanem magában az Isten igéjében is megtaláljuk akár a művészetet, akár a tudományt, amely az Istenhez vezet bennünket. Hiszen klasszikusan minden teológiai fakultáson tanítják, hogy a művészet az akár legyen zene, akár képzőművészet, akár szobrászat, akár milyen művészet, az mindig a szépet, a végtelent próbálja megragadni, és az Istenhez vezető utat készíti elő számunkra. A tudomány az pedig nem más, mint az Isten gondolkodásának a megértése. Van egy régi latin közmondás. Ex mentis est ex lentis, vagyis a gondolkodás törvénye az a lét törvénye. Mit tesz a tudomány? A tudomány megpróbálja érteni az Isten gondolatmenetét a teremtésben. És ezt a gondolatmenetet, ha valamilyen módon megérti, akkor ezt a gondolatmenetet tudja megvalósítani, gyógyítani, rehabilitálni, meghosszabbítani, legyen bármilyen tudomány, vagy matematika, vagy fizika, vagy orvostudomány. Így a tudomány is Istenhez vezethet bennünket, de a tudomány Isten gyanánként is mutogathatja magát a mai világban. Mi keresztények elfogadjuk és tiszteljük a tudományt és a művészeteket, mint az Istenhez vezető eszközöket, és semmi több jelentőséget nem adunk ebben a vonatkozásban számukra. Két szép Biblia versünk van, illetve a vasárnapi cím az Egyedül az Úr. Ez a monoteizmusnak a kifejezése. Római levél első fejezet 18. versétől a 21. verséig mit találunk felírva?
1: Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen, mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették, vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre.
0: Köszönöm szépen, István!
2: Én a bevezetőben említett gondolataidat ott folytatnám, hogy tulajdonképpen akkor állunk elhelyesen, hogy a művészetekkel kapcsolatosan, amíg a szépséget és igazságot tükrözik, ezért mint egy forrásként szolgáljanak nekünk abban, hogy meglássuk Istent és bemutassuk és annak a jellemét is. És a tudományokkal kapcsolatosan pedig azt kéne látnunk, hogy ez egy eszköz arra, hogy jobban megismerjük, jobban megértsük Isten teremtett világának a különböző oldalait. Tehát a teremtés áll mindig a fókuszban, és ami a teremtés alkotásából meg lehet ismerni, ismert. Tulajdonképpen Pál is erre utal a felolvasott szövegbe. Tulajdonképpen azt kéne fókuszban látni, hogy ez egy Isten teremtői volt, egy bizonyíték arra, hogy ő a teremtő, és bizonyítja ennek hatalmát, a szeretetét és jóságát, és egyaránt. A nagy probléma abban van, amikor a legfőbb kérdés, ugye mindig az Ószövetségben ez az imádat kérdése volt, hogy mit kell imádni, ez teljesen egyértelmű volt, és Isten utasításai alapján, és itt problémát az jelentette, hogy a teremtőt és a teremtménynek az imádatát felcseréltük. Tehát mindig a teremtő van, kell a fókuszban lenni, nem a teremtmény. Ez persze tévedésekhez vezet, de az egész negyedéves leckünk az oktatásról szól, és az oktatásnak a fókuszában azt kéne lenni, hogy a keresztény oktatásnak nem esett abba a csapdába, hogy még akár burkolt formában ismerenek, sok megnyilvánulása van. Olyan elveket kövessünk, amely tagadják az Isten létét. Tehát Isten és a teremtmény az mindig a fókuszba kell állni, és ebből kell megközelíteni. Hát jó példák is vannak, mert sok tudósnál láthatjuk azt, hogy éppen az Isten hite készteti, inspirálja arra, hogy a tudomány mélyére jusson. Tehát ez nem egy ellentétes dolog, hanem az Istenbe vetett hit még elősegíti, motiválja a tudóst arra, hogy jobban elmélyedjük abba a tudományákba.
0: Igen, köszönöm szépen. Amennyiben a tudományt természettudományokra redukáljuk le, abban azt tudjuk mondani, hogy a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásnak a résztvevői, azok rádöbbennek a tudomány fontosságára, és nézzük meg, hogy igazából a világ egyetlen más részén sem alakul ki a tudománynak az a magas szintje, színvonala, amit ma 21. században képviselünk. Mert a 21. században felhasznált tudomány, az mind visszamegy ugye korábbiakra, de ezek a tudósok, ezek mind keresztény háttérből rendelkeztek. A 21. századnak az a nagy problémája, hogy Isten helyett a tudományt próbálta az embereknek adni, és ez egy nagyon jó dolog a tudomány, de Isten helyett ez csak egy Isten pótlék. Tehát az igazi tudomány az az Istenre vezet, az előkészít, és az igazi tudomány az Istennek a logikájának, valamilyen árnyékának a megértését jelenti. A tudomány az mindig modellez, és hogyha a modellezés helyes, akkor egy axiómát, egy törvényt, egy törvényszerűséget állapítanak meg. Köszönöm szépen, Marika!
3: Egyedül az Úr, itt hát néhány momentum jutott eszembe, hogy csak az Úr tud teremteni a semmiből.
0: És creatio ex nihilo, mondja a latinul a mondás.
3: A természet feletti csodák, amikor azt mondjuk, hogy ilyen nem létezik, mégis ugye Jóisten bebizonyította, hogy ő a világ ura, és minden tőle függ. És egyedül az Úr tudja újjáteremteni a földet. És akik nem fogadják el Isten létét, azok az ítélet napján menthetetlenek lesznek. Alkotásaiból pedig a jó Istent meg lehet ismerni, és senki nem hivatkozhat arra, hogy nem tudott és nem kapott semmi figyelmeztetést, vagy semmi sugallatot arra, hogy kiben higgyen.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez így van, és ez nagyon-nagyon fontos. De a művészet is valami csodálatos dolog, bármilyen művészet, az mindig a végtelenre irányul, mindig a művészetekben van egy katarzis élmény, egy ilyen megtisztulási élmény, és a művészetek azok mindig a végtelennel szembesülnek, és próbálják megragadni és átadni a végtelennel való találkozásnak a gyönyörűségét, vagy akár fájdalmát. És ennek során az ember mindig gazdagabbá válik. Ugye, hogyha meghallgatunk egy gyönyörű, szép Bach művet, akkor mindig gazdagodunk, mert nem Bachhoz fogunk közelebb kerülni, nem az orgona világhoz fogunk, hanem Istenhez fogunk Bachon keresztül közelebb kerülni. Menjünk tovább, nézzük a hétfői gondolatsorunkat. Két biblia szöveg lesz, a példabeszédek könyve 20. fejezet, és ott a 12. vers, illetve Mózes első könyve 3. fejezet, és ott a 6. vers.
3: A halló fület és a látó szemet egyaránt az Úr alkotta. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és hogy kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett.
0: Ez már tudomány, hogy kell szakítani a rosszból, és hogy kell a rosszat átadni, és ahogy a rosszat át lehet adni, úgy a jót is át lehet adni, és ahogy az Ádám szakította rossz fából, úgy a második Ádám szakított az örökkévalóság fájáról, az élet fájáról, és ugyanúgy átadja. Szóval figyeljük meg, hogy akár a rosszat, akár a jót mennyire könnyen át tudjuk adni, és milyen fontos ez a nevelésben, a gyereknevelésben, az ifjúság, az iskola nevelésében, mert ahogy látják a tanárt, ha a tanár egy pozitív kisugárzása van, akkor a tanárnak a pozitív jellem tulajdonsága itt próbálják elsajátítani. Ha a tanár nem jó példa, akkor ez a nem jó példa negatív hatással lesz a fiatalok lelki életének a fejlődésére. Hogy látod, István?
2: Hát én úgy látom, hogy itt a fókuszban a szépség áll. Ugye a szépnek azt mondjuk, ami tetszést keltő, gyönyörködtető a szem és a fül számára.
0: Érdek nélkül is. Igen. Szép.
2: Tehát mind a két szövegben a szemről van szó, hogy látod, mit látod szépnek és jónak. Tehát itt viszont ha ez is egy érdekes dolog, mert kiki mást lát szépnek, ezt szoktuk mondani, kinek minek, kiki másnak a szépek, de ha azt vesszük, hogy tulajdonképpen kiteremtette a szemet, ugye, meg a fülünket kiteremtette, a Jóisten teremtette őket. Tehát itt egy mérlegelési lehetőségem van, hogy én mit látok szépnek, vagy mit látok csúnyának. De viszont ezt arra is felhívja a figyelmet, és ez egy nagyon-nagyon fontos elv, hogy nem feltétlenül jó vagy szent minden, ami szép. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát mi, amit szépek látunk, mert a alma is, amit felolvastunk, az Éva, amit az almát biztos szépnek és kívánatosnak látott. Tehát szemügyileg, hogy így mondjam, idézőjelben, ez egy nagyon-nagyon szép volt, de viszont nem volt jó, nem volt hasznos. És sok ilyen dolog
0: lehet,
2: volt.
0: Lehet, hogy finom volt, csak persze. Az Isten azt mondta, hogy ne.
2: Igen, igen.
0: Így van.
2: De ennek ellenére a szépség volt a középen, a szépnek látta.
0: Igen. Igen.
2: Nagyon jó. Annak ellenére, hogy hatalmas választéka volt, mondjuk meg ezt is, mert csak egy fáról volt szó, hogy ott gondolom ott nem egy fa volt, hanem
0: sok száz
2: fa volt, ami ugyanolyan szép és jó volt. Ami igazán szép és jó volt.
0: Marika?
3: Vajon miért lát mást jónak az ember, mint amit Isten jónak lát, hogy az Isten az egészet, ugye az egész Édenre vonatkozott az ő áldása. A sátán meg azt az egy fát emeli ki. Tehát Istennél az egész számít, sátán viszont ki akarja hagyni a 99-et az egyért. És ugye külső, belső szépség is, hogy az ember ugye legtöbbször a külsőnél akad meg, pedig a belső szépség az ugyanolyan fontos. És hogy a hallásunk az mire fókuszál, a világ zajára, vagy arra a kis finom hangra, amivel a Szentlélek próbál bennünket mássá tenni. És aki meghallja ezt a hangot, és figyel rá, az tud ellenállni sokszor a kísértésnek.
0: Köszönöm szépen. Nem olyan rég olvastam két tudósnak. Egy Nobel-díjas tudósnak és egy Nobel-díjra jelölt tudósnak a levelezését. Az egyik ateista volt, a másik mélyen keresztény. És a mélyen keresztény azt kérdezte az ateista tudós kollégájától, hogy hát magyarázd meg, hogy az emberben hogy alakult ki a szem. Hogy kapcsolódik ez a szem az agyhoz, milyen kapcsolata van az evolúció során, az általad említett evolúció során, milyen fejlődési szakaszokon, ez hogyan kapcsolódott az aggyal, milyen változást idézett elő ez az ősemberben. Hát nem tudta elmagyarázni, és azt mondta, ha minden tudós, aki a szemmel foglalkozik, egy életen át csak ezt kutatná, akkor körülbelül 100 esztendeig tartana, amíg a szem és az agy kapcsolatát az evolúció oldaláról meg tudnák magyarázni, de azt mondta az evolúciós gondolkodás, hogy valószínűleg soha nem fogjuk tudni megmagyarázni. Erre mi, akik nem az evolúcióban, hanem a teremtésben hiszünk, azt mondjuk, hogy a szemet a Jóisten teremtette. És a szem valami különleges dolog. A szem nem csak 180 fokba lát, hanem jóval 180 fok felett. És így is jóval 180 fok felett lát. Szóval valami csodálatos. Ahogy az Isten megteremtette a szemöldököt. A szemöldök azért van, hogy az izzadság cseppeket elvezesse. A szempillát, hogy ami mégis a felső szemre lejutna, azt el tudja vezetni. A port, minden tisztátalanság, ami nem a szembe való. Szóval annyira praktikus és annyira csodálatos, ahogy a szemet elkészítette a Jóisten, hogy a természettudomány csak kutatja. Másik példám pedig egy hívő agysebész. És nagyon nagy dolgokat hajtott végre, és nem olyan rég olvastam az egyik nyilatkozatát, és ebben az újságíró dicséri, hogy hát milyen csodálatos az agyról, milyen sokat tudunk, és így is. És az agysebész leállított, és azt mondta, nagyon keveset tudunk az agyról. Azt mondja, most, amit a 20.-21. században az agykutatás az elért, az körülbelül annyi, mintha egy újságpapírt teszünk a lábunk alá, és az Eiffel-torony mellé állunk. A fejlődés csupán egy újságpapírnyi. Tehát rengeteg dolog van, amit még nem tudunk. Miért? Mert a Jóisten beleteremtette az emberben. És hihetetlenül nehéz a Jóistennek a gondolkodását, a logikáját. Felületi szinten tudjuk, úgy tudjuk karcolni, érteni. De igazából mélységében a Jóisten tudja ezt csak meglátni. A következő a tévedés szakértői címet tartalmazza, és van a Timóteus első levél 6. fejezet 9 és 10. versében egy nagyon érdekes gondolatsor. Hallgassuk csak!
1: Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.
0: És van még a Timóteusi első levél 6. fejezet 20. verse.
1: Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett, szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől.
0: Itt a gnosztikus tanításról, nem általánosságban az ismeretről van szó, hanem egy olyan gnosztikus csoportról, akik az ismeretet az Isten fölé helyezték, ugye a gnózis, az a tudás ismeretet jelenti, és Pál apostol is találkozik ezzel a helyzettel, és ettől próbálja óvni kedves, szeretett tanítványát, Timóteust. Szóval azt látjuk, hogy nem csupán az új korban, amiben mi érünk, vagy legújabb korban vannak ilyen, ilyen kísértések akár a tudomány vonatkozásában, hanem akár az ókorban is előfordultak, sőt, minden korban. Hogy látod, István?
2: Hát a Timóteus szöveg nekem arra az jutatja eszembe, hogy tulajdonképpen mindig elmondjuk ezt, hogy mi az információk korában élünk, és az információk tömkelege zúdul ránk. És ezekből kell választani a jót, és elvetni a rosszakat. És ebbe nagyon fontos, ez csak gondoljuk például arra, hogy ez minden nemzedéknek, a gyermektől, a felnőttől kezdve, hogy például mit fogyaszthatunk a médiából című történet. Ez egy hatalmas probléma, a gyerek mit nézhet, nem nézhet, de ez lehet egész felnőtt.
0: Mi és volt ennek milyen hatása van a lelkünkre.
2: És itt Pál nagyon világosan mondja el azt, hogy fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől. Tehát nem azt mondja, hogy fordulj el az ismeretektől, nem. A hazug módon nevezett ismeretektől van szó. Tehát ebbe a címünk is azt mondja, hogy tévedési szakértői, pedig ezeket azok a szakértők, akik a hamis alapokon hoznak valami elképzelés döntést, és ezt akarják érvényre juttatni, tehát ezek a úgynevezett tévedési szakértők, akik az emberek valóban lehetnek tulajdonképpen ilyen tévedéseknek a szakértő is, ezt mondja a Leszkénk tulajdonképpen. De ha megengeditek, még engem nagyon-nagyon megragadott ez, hogy egy egyszerű fordítás ezt a Timóteusi szöveget hogy adja vissza. Azt mondja, hogy tartsd magad távol azoktól, akik ostoba dolgokat beszélnek, amelyek nem Istentől valók. Ez az első megközelítése. Második azt mondja, hogy kerüld el azokat, akik az igazság ellen érvelnek. Ez is egy hallatlanmai aktuális gondolat. És az harmadik gondolat pedig az, hogy ezek azt mondják, hogy ők tudják, mi az igaz ismeret, idézőjelben, ez az amból csak üres fecsegés. Én gondolom, hogy a mai problémákat, a mai nyelvnek, ez visszaadja ezeket a Páli nagyon-nagyon fontos gondolatokat, hogy fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett dolgoktól.
0: Így van, nagyon-nagyon fontos. És minden korszaknak megvolt ez a maga nagy kísértése. Marika?
3: Hát a tévtanok hirdetőinek nagyon könnyű dolga van, ha nem olvassuk a Bibliát, és nem tudjuk, hogy most, amit egy elferdített tanításba kapunk, hogy az most mennyire egyezik a Szentírás tanításával. Tehát nekünk nagyon sokat kell saját magunknak is kutakodni. És vannak olyanok, akik szent meggyőződésben vannak, hogy amit ők tanítanak, az az igaz. De ha tovább kutakodnak, akkor előfordul, hogy rájönnek, hogy amit eddig hitt, az mégse az igazsághoz tartozik, mert valahogy egy kicsit más vágányra tévedt. És aki tényleg nagyon odafigyel, akkor az a tévedés szakértőiből az igazság szakértőivé válhat. De ez csak úgy, hogyha kutakodik és tanulja a Szentírást. Ha csak másokra hallgat, akkor eltévejedhet nagyon könnyen.
0: Nagyon szépen köszönöm, és talán még a hozzászólásod nyomán az jutott az eszembe, hogy milyen fontos a lelkiismeret. És ezt nem győzöm eléggé kihangsúlyozni, kedves nézők, hallgatók is, figyeljenek oda saját lelkiismeretükre, mert a lelkiismeret, amennyiben helyesen működik, az mindig az Istenre vezet. A lelkiismeret az mindig egy utat mutat, a lelkiismeret az mindig az igazság fele próbál vonzani bennünket, de bennünk van a testiség, és mi inkább a testi dolgok után, a pénz szerelme, ahogy megfogalmazza Pál apostol, és azt mondja az utolsó időben, ez egy nagyon nagy dolog lesz, hogy mindenkit a pénz fog mozgatni, és nézzük meg a 21. századot. mindent a pénz mozgat. Mindent a pénz mozgat. És valahogy az Isten mindig úgy másodikként áll. Hát jó, most jönnek az adventi időszakok, amit a világ úgy nevez, hogy karácsony, mi adventi időszaknak mondjuk ezt, mi adventisták, amikor egy kicsit az Isten fele fordul a világ, de hát az év 365 napjából csak egy advent van, és egy húsvéti ünnepnap van, ezeken is ugyanúgy kellene az Isten fele forduljunk. És ez azt jelenti, hogy a lelkiismeretünkre sokkal jobban oda kell, hogy figyeljünk. És van egy nagyon szép gondolat még a szerdai alkalmon, a bolondság és a bölcsesség, és hát honnan ne venne a szerkesztőnk a példabeszédek könyvének az első fejezet, és ott a 7. versétől a gondolatot. Nézzük csak, mit mond példa 1:7.
3: Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.
0: Köszönöm szépen, és mint az ismeret, ez egy nagyon fontos. A következő negyedévben Ézsaiást fogjuk tanulmányozni, majd a szombatiskolából, és az Ézsaiás könyvében van ott az első fejezetben egy ilyen, héberül így hangzik, hogy Jáda sorkonéhu, tudja, azt mondja, tudja az ő urának a jászlát, azt mondja, és ismeri az ő urának jászlát a vadszamár. Csak Izrael nem ismer engem. Tehát az ismeret, az egy olyan fontos az Ószövetségben. Az ismeret miért? Mert kétfajta ismeret van. Az egyik ismeret, amelyik az Istentől elűz, a másik, amelyik az Isten irányában van. És azt mondja, még a vadszamár is ismeri az ő urának a jászlát. Csak az én népem nem ismer. És ha ez az Ószövetségben így volt, vajon ma Isten mit mond, ha a kereszténységünkre néz? Ha a mi közösségünkre néz? Ha a mi gyülekezetünkre néz? Vajon nem kellene jobban odafigyelni arra az ismeretre, a lelkiismereten keresztül, amelyet az Istentől kaptunk, arra a világosságra? Olyan szépen azt mondja, hogy az Úrnak félelmet, az Úrnak a tisztelete, ugye, így is fordíthatnánk, az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Igen, mert az igazi bölcsesség, ugye, az igazi bölcsesség az mindig az Istenhez vezet. A fél igazi bölcsesség az pedig elvezet az Úrtól és az Isten iránti félelemtől. István?
2: Az elmúlt alkalommal is szóba került ez a bölcsesség. Többször eljön ez a gondolat a negyedéves tanulmányok során. És érdekes az, hogy a bolondságot a bölcsességgel állítja itt a szembe a példabeszédek könyve. De ezt is mindig elmondjuk, hogy a bölcsességet nem szabadna okosságra leszűkíteni, mert néha azt mondjuk, hogy okos vagy és bölcs vagy. Ez két különféle dolog, mert hát a bölcsességnek a nagy tudás, a tapasztalat, a megfontoltság, az itt illő képesség, mind benne foglaltatik. Tehát ez egy sokkal társadalmi gondolat. És tulajdonképpen Isten azt mondja, hogy keressük ezt a bölcsességet, meg értékeljük, meg gazdagodjunk ebbe a bölcsességbe. Mert tulajdonképpen, ami nagyon fontos gondolat szerintem, hisz ez az ismeret, ez a tudás és a képességnek egy nagyon-nagyon fontos megjelentése, ami tulajdonképpen arra szolgálna, hogy különbséget tudjuk tenni, vagy ha szebben akarnám mondani, akkor tulajdonképpen a legnagyobb feladatunk ez a döntési képesség. Tehát a megfelelő döntési képességem legyen, hogy tudjak dönteni a helyes és a helytelen között, a jó és a rossz között, az igaz és a tévedés között. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. De hát ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy viszont az ismeret önmagában még nem feltétlenül jó. Tehát fontos, nélkülözhetetlen, de az ismeret még nem biztos, hogy jó.
0: Így van.
2: Mert nem biztos, nem csak a jót lehet megismerni, a rosszat is meg lehet ismerni.
0: Így van. Köszönöm szépen, és az izraelitáknál, akár az Ó, akár az Új Szövetségben annyira fontos volt a bölcsesség, hogy utána bizonyos embereket bölcseknek neveztek, akik egész idejüket, életüket a Szentírásnak az olvasásával és a tanulmányozásával töltötték el. Ők voltak a bölcsek. Ugye? És ma már ez mennyire nem így van, hanem végezzük a munkánkat, és akkor este néhány percet az Úr dolgaival foglalkozunk, vagy minden hét hetedik napjának szombatján elmegyünk a gyülekezetbe, akkor az Úr bölcsességével foglalkozunk, és de ezek a régi időkben, ezek egész nap az Úr igéjét tanulmányozták, a Tórát, és ők voltak a bölcsek. És mindig el szoktam mondani a diákjaimnak, hogy a bölcs, az a héberben, az egy nőnemű szó. Így hangzik, hogy hokmá, hokmá. És nem himnemű. Tehát itt le kell állni, a saruinkat levenni, mert szent helyhez érkeztünk, mert mi mindig úgy gondoljuk, hogy a bölcsek azok a férfiak. A nők pedig ők, akik szépek, ők, akik kedvesek, ők, akik nagyon jól tudnak főzni, sokat dolgoznak. Nem. Az Úr úgy látja, hogy a bölcsesség az a nőktől indult ki. És ennyit, aztán nehogy megkövezzenek a férfi testvérek bennünket, menjünk tovább. És a következő, az Úr válasza Jobbnak, és ez a csütörtöki gondolatsor, és itt két biblia szöveg lesz, mind a kettő Jobb könyvében van feljegyezve, az egyik a 38. fejezet első 4 verse, majd a 42. fejezet első 6 verse.
1: Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jobbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal? Öveszt hát föl derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Jobb ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósítanál. Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul? Kérded. Valóban, olyasmiről szóltam, amit nem érthetek. Csodálatosabbak, sem hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem, felelted erre. Eddig csak hírből hallottam még rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok, porban és hamuban.
0: Köszönöm szépen. Ne felejtsük el, Jobb alap problémája, alap gondolata az, hogy mit jelent számára a szenvedés. Jobb halálosan beteg, és ebben a halálos betegségben hát az Úr időt ad, nem csak testileg, hanem lelkileg is beteg, mivel mindenét elveszítette, minden kijét elveszítette. Mi sokszor belerokkanunk akkor is, ha egyetlen hozzátartozónkat veszítjük el. De ő minden gyerekét elveszítette, ő mindenét elveszítette. A bölcsek között az első volt, fölfigyeltek rá akár hová ment, piacon végigvonult, az emberek szétváltak előtte, mindenki elcsendesedett, és a háta mögött oda néztek, és azt mondták, ő a Jobb, a gazdag és a bölcs ember. Jobbnak híre volt Izraelen túl is, szóval valami fantasztikus bölcsességet kapott, sőt azt is mondhatnánk, hogy Jobb nem is izraeli, hanem még Izrael megalapítása előtti, Ábrahám előtti időkből származik, és a bölcsességi gondolkodás a Közel-Keretnek egy hosszú évezredes, vagy több mint egy évezredes küzdelme volt, mindig a bölcsességgel próbáltak operálni. És nagyon érdekes, ahogy Dávid összekutatja és összegyűjti a zsoltárokat, úgy majd a fia Salamón kutatja és összegyűjti a példabeszédeket, a bölcsességi irodalmat. És a példabeszédekhez tartozik Jób könyve is, a szenvedés. És akkor megszólalt az Úr, és azt mondja, hogy te ott voltál, amikor a Földnek alapot vetettem? Te tudod, miről beszélek? Most azért, mert szenvedsz, azért, mert másképp látod, mert az élet árnyékos oldalán van, úgy gondolod, hogy te már mindent tudsz. Nem tudsz mindent, Jób. Hogy látod, István?
2: Hát igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés volt. Hát Jobbnál nekem az a csodálatos, hogy annyi szenvedésen keresztül ki tudott tartani.
0: Igen, igen.
2: Tehát csak azt veszük, hogy a végén azt mondja, hogy annyira szenvedett, hogy cseréppel vakarta a sebeit. Tehát ez egy hatalmas probléma jelent.
0: Valószínűleg leprás volt.
2: Igen, így valószínűleg, és hát mindenki, aki mellette volt, úgynevezett barátjaitól kezdve a feleségen keresztül, mindenki elhagyta és ott hagyta magára őket, és ennek ellenére azt mindvégig kitartott. Tehát a hűségnek a példaképe tulajdonképpen a jobb esete.
0: Na most itt a talán csak egy pici korrigálás. Úgy nézett ki, hogy mindenki elhagyja. Igen. Csak az Isten nem hagyta el, de ő azt abban a pillanatban nem tudta és nem érzékelte.
2: Pedig kemény felszólítást kapott, hogy hagyd el a te Istenedet. Igen. Ezt nem más mondta, mint a saját felesége.
0: Igen, azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg. Igen. Legyél öngyilkos.
2: Igen. Én még egy gondolatot abban lennek. Tulajdonképpen itt a nagy probléma az, hogy itt a tudománnyal, meg az oktatással is kapcsolatban is, itt a természet feletti dologgal van a baj. Mert a tudomány ezt nem képes befogadni. És ha nem fogadja be, akkor itt egy antagonisztikus ellentmondás van, mert tudomány ide, tudomány oda, ezt nem lehet
0: igen.
2: Nem figyelembe venni.
0: Nagyon érdekes, hogy Ágoston jutott az eszembe Aurelius Augustinus, aki a Szent Háromságról gondolkodott, van is egy vers erről ennek nyomán, és akkor egy kisgyerek a tengerparton játszott, és akkor a homokba egy gödröt ásott, és a kezével merte a tengervizet bele az általa kiásott homok gödörbe. És akkor oda megy Ágoston, és azt mondja, csak nem akarod átmerni az egész tengert ide, és azt mondja a kisgyerek, aki játszódott, na és mi az, ami meggátol ebbe? És ő egész végig a Szent Háromságról gondolkodott, és abban a pillanatban, amikor gyermek megadja a választ, akkor megértette. Igen, a teológia az nem csak a hit kérdése, az Istenről szóló tudomány, hiszen a teológia az egy tudomány a szó igazi értelmében, nem természettudomány, de tudomány, és hát végig nyomozhatnánk az egész középkort, az egész újkort a nagy tudósok vonatkozásában, akik közel kerültek az Istenhez, azok megértették a tudomány mellett az Istennel való szívbéli kapcsolatnak is a fontosságát. Marika, akartál már, csak belét folytattuk a szót, parancsolj!
3: Tulajdonképpen Jób, amikor elszenvedte ezeket a dolgokat, és hát tényleg csak egy úgymond hajszálon függött az élete, ezek a csapások nem azért érték, mert őt valamit helytelenül cselekedett, szólt volna, hanem mert a sátán kikérte Istentől. És Isten csak azt kérte sátántól, hogy az életét hagyd meg, az összes többi csapást rá teheted. És amikor küzdünk naponként mindenféle problémában, akkor nekünk ugyanúgy példamutató ez a hozzáállása Jobbnak, hogy akármi történik velünk, de Isten ott van mellettünk, és nem hagy bennünket.
0: Köszönöm szépen. Amikor Jób történetét tanítom a diákoknak a teológián, akkor nagyon sokszor megkérdezem, hogy mi a megoldás. A megoldás hol található Jób könyvében, és honnantól vesz egy teljesen pozitív fordulatot Jób élete? Milyen körülmények között? És nagyon sokszor a diákok Arany János gondolataival, szójátékával cérnát von a tűbe, épp mellette jár, csak ahová kéne, fokába nem talál, nem tudják. Pedig olyan szép. És pontosan itt van a fejezetben, amit most fölolvastatok, a 42. fejezet, és annak a 10. versében ott van a Jóbi megoldás. Figyeljük csak, és akkor sok mindent megértünk, azt mondja Károli fordításban. Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, amije volt. Álljunk csak meg! Mikor vette el a csapást Isten Jóbról? Amikor imádkozott a beteg az egészségesekért. Bildádért, Cofárért, Elihújért és Elifázért. És amikor a beteg, a haldokló imádkozott azokért, akikkel, hadd mondjam így halkan, néha torkig elege volt. Mert olyat mondtak neki, amit nem tudott elfogadni, még betegen sem. És amikor ennek ellenére túl tudta magát ezen tenni, és imádkozott értük, akkor azt olvassuk, és Isten eltávolította Jóbról a csapást. Néha a tudomány bizonyos dolgokat nem tud megmondani, de néha meg tud mondani. Nézzük csak ezt az idézetet, ami nálad van, Marika.
3: Szigeti Jenő könyvéből egy idézet. Jób maradt igaz, istenfélő, bűngyűlölő ember. Isten többet akart. Azt akarta, hogy Jób a kísértés poklában rádöbbenjen arra, hogy Istent nem lehet megvenni imádsággal, kegyes jó cselekedetekkel. Isten szuverén úr, befolyásolhatatlan. Őt csak elfogadni lehet, így találja meg az ember élete az értelmét. A próba a mindennapi hit értelmére tanít, és arra szolgál, hogy tudatosuljon bennünk, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett lények vagyunk.
0: Köszönöm szépen. Szóval csodálatos Jób története, és csodálatos, hogy ebben a történetben egy megrendült ember tud imádkozni a meg nem rendült barátaiért, társaiért, akiktől sok rosszat kap, és én azt hiszem, a kereszténység lényege itt van, hogy tudjunk imádkozni olyanokért, akik talán nem úgy gondolkodnak, mint ahogy mi, akik másképp látják az összefüggéseket, más magyarázatokat adnak, mert az ima az előre viszi. Az ima és a tudomány az a két nagy dolog. Ugye a szerzeteseknek volt, hogy imádkozzunk és dolgozzunk, imádkozzunk és dolgozzunk, és ez a kettő vitte előre a középkor emberét. És ez így van. Ma talán azt tudnám mondani, hogy a tudomány és az ima az egymás segítő két hatalom. István?
2: Csak egyetlen gondolatot, hogy most megint eszembe jutott ez a tévedések szakértői cím. Tehát Jób esetében is. Tehát a négy barát, ez kiváló ideológus volt.
0: Abszolút.
2: Olyan ideológiát mondhat, ami hihető volt.
0: Igen.
2: Hogy ez igaz volt, az más kérdés.
0: De általánosságban igen, igaz volt, igen. Csak nem Jób esetében.
2: És a hihető ideológia körül ilyen szenvedések közepette kellett neki a jó döntést meghozni. Ez nagyon csodálatos.
0: Ez egy fantasztikus volt.
2: Történetében.
0: Így van. Köszönöm szépen, és van egy összefoglalásunk.
3: Két oka van annak, hogy a sok tekintetben helyes követ

0: Kivett tehát az eredet kérdésében, mert tagadja a teremtés két alapvető szempontját, a mögötte lévő természet feletti erőt, valamint az eredeti teremtettség és a mostani világ közötti hatalmas fizikai változást.
1: Köszönöm szépen. Záró gondolatként hadd említsem meg, hogy ifjúságomnak egy csodálatos könyve volt, legalább ötször elolvastam, aminek az a cím, hogy az elveszett fajok titkai. És az az elveszett fajok titkai arról szól, ez egy amerikai disszertáció, magyarra fordítva, még talán itt-ott meg lehet kapni, hogy az özönvíz előtt milyen hatalmas tudása volt az emberiségnek. És ezt mutatja be. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy mi 21. századi emberek, mi vagyunk az emberiség csúcsa, ez abszolút nem igaz, az özönvíz előtt lévő emberiség legalább akkora tudással és sokkal nagyobb intelligenciával rendelkezett, mint amivel mi rendelkezünk. És ha valaki végigolvassa ez az elveszett fajok titkai című könyvet, akkor rá fog döbbenni, hogy ha csak a felét fogadja el igaznak, pedig mind régészeti leletek és tudományos igazolható bizonyítékok állnak rendelkezésre, szóval fantasztikus dolog. Tehát ebbe csak azt akartam mondani, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy mi most az emberiség legmagasabb fokára jutottunk, és tőlünk már semmi nem lehet nagyobb, de az Isten országában még a legkisebb is nagyobb lesz a mai 21. századi embertől. Isten áldja meg az elhangzottakat a mi szíveinkbe, és forgolódjunk, mozgolódjunk a művészet, a tudomány, de főképp Isten szavának ügyében. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja meg Önöket!

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Ahogy láthatjátok, ma is velünk van egy régi és egy új vendégünk, Buzle Péter és Buzle Júlia személyében. Üdvözlünk az Érted Podcastben!
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
3: Péter, te már egy régi tag vagy itt a podcastben, Júliát most köszönhetjük először közöttünk, és Lórinak is külön köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, mert készültem ma nektek egy izgalmas témával, mégpedig a randizás témájával. Az ismerkedés, párkeresés, meg hasonló témák egy örökzöld téma számunkra, fiatalok számára. És azért is gondoltam, hogy összehívjam ezt a találkozót, mert hogy voltak az ünnepek, mindenki rakta ki a páros képeket, a karácsonyfa alatt, ettől kapott ajándékot, annak érték meg a kezét, és ez bizonyos emberek számára frusztráló lehet. És nem tudják, hogy hogyan lépjenek, hogyan kezdeményezzenek, és ma ezt fogjuk megbeszélni. Elsősorban azt fogjuk megbeszélni, hogy fiúkként milyen első lépéseket, hogyan kell megtenni ezeket az első lépéseket, és hogyan kell ezt jól csinálni. De kezdjük is akkor a legelején, mit jelent kezdeményezni, hogyha párkapcsolatról van szó?
4: Kezdeményezzek én?
3: Kezdeményeztem.
4: Fú, hát én talán még a leges legelejére mennék vissza egy kicsit. Lehet, hogy sokan vannak, akiknek még nincs itt az ideje konkrétan egy párkapcsolat kezdeményezésének, viszont készülnek rá. És kicsit arra mennék vissza, hogy hogyan is kezdeményezzen az ember, vagy milyen motivációból kezdeményezzen. És röviden arról beszélnék, hogy ez attól függ, hogy mit vár az ember egy házasságtól, mit vár az ember egy Isten szerinti házasságtól. Mi neki a fontos, mi neki az értékes. Hogyha például neki nem számít különösebben az, hogy mennyire lelkitárs másikkal, akkor lehet, hogy csak bizonyos aspektusokat keres, vagy bizonyos dolgokra vár. De hogyha szeretne egy teljes házasságot élni, hogyha van egy jó, helyes elképzelése a házasságról, akkor nagyon logikusan le tudja vezetni, ha nem is fogalmazza meg magának egyértelműen, hogy mit keres a másikban. És hogyha ugye tudja azt, hogy van egy lelki kapcsolat, keres egy testvért abban a lányban, hogyha tudja azt, hogy van egy lelkitársi kapcsolat, van egy baráti kapcsolat, meg ugye ott van a testi kapcsolat is, akkor már egész jól körbe tudja írni, meg el tudja gondolni nagyjából, mit is szeretne, kit is keresne.
3: Júlia, te hogyan látod ezt?
5: Érdekes, hogy Péter azzal kezdte, hogy olyat keresünk, akivel egy bizonyos féle házasságot képzelünk el. Tehát igazából már tovább ment egy lépéssel, mert nem egy társ, nem egy kapcsolatot keres startból, hanem egy házastársi kapcsolatot. Tehát itt egy kicsit el is mondta az ismerkedésnek a célját, hogy azt keressük elsősorban, hogy kivel köthetjük össze az életünket. Tehát remélem, hogy a fiúk is nem csak egy lányt keresnek, akivel egy pár évet vagy hónapot eltölthetnek boldogan is, ameddig tart, és akkor lépünk tovább, hanem igenis egy hosszabb távú célja van ennek az egésznek.
6: Igen, azt szerintem is fontos tisztázni, hogy anélkül, hogy moralizálnánk, hogy mi azt hiszem minden négyen, attól függetlenül, hogy most házasok vagyunk hárman, és egy valaki közülünk nem, úgy látjuk, hogy tehát a kezdeményezésnek célja van, és nem az a célja, hogy most már legyen egy párom, vagy legyen kivel járjak, most mondjuk ezt a szót is érti mindenki a hallgatóink közül, hanem van egy szent célja, hogy Isten által kirendelt társamat megtaláljam, és a házasságban kicsúcsosodjon. Tehát nem járni akarunk valakivel, nem randevúzni akarunk, nem csak egy szerelmi kapcsolatban akarunk lenni valakivel, hanem egy házasság céljából kezdeményezünk, illetve fogadjuk a kezdeményezést, hogyha nők vagyunk. Ezt mondjuk jó tisztázni, vagy később azt hiszem fogunk arról beszélni, hogy azért csak akkor merjek lépni valamit is, vagy mit jönnek a kezdeményezésnek a fázisai, hogyha már én látom rajta a mennyasszonyi ruhát, vagy a vőlegényi ruhában látom, vagy hogy közelítsük ezt meg.
3: Uh-huh. Igen, szerintem is, és én is azt húznám alá, hogy ismerkedni, udvarolni házasság céljából kell. Tehát elsősorban vizsgáljuk meg a saját indítékunkat, ne azért kezdjünk el valakivel beszélgetni komolyabban, mert unatkozunk, azért, mert látjuk, hogy másnak is az van, hanem hogyha nem érezzük magunkról azt, hogy készek vagyunk a házasságra, akkor ne is kezdjünk bele. És hallottam egy nagyon vagány hasonlatot, hogy az egész randizás, udvarlási procedúra de úgy kell gondolni, mintha egy interjú lenne. Te most meginterjúztatod a jövendőbeli feleségedet. És ez nem csak akkor kezdődik el, mikor már hivatalosan együtt vagytok, és kiraktátok az első képet Instagramra, hanem már akkor is, mikor látod, hogy a másik hogyan viselkedik bizonyos közösségekben, akár társasjátékozás közben, akár gyülekezetben, akár tényleg az első kávézáskor. Ez az egész mind-mind hozzáadódik az ő rezuméjéhoz, úgymond, hogy látod, hogy hogyan viselkedik, hogy mit tesz, hogyan reagál bizonyos dolgokra, és ez mind-mind a megismerés, illetve a kezdeményezésnek is a kezdete, procedúrája lehet.
4: Igen. Hát feltétlen így van. Én is úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben nem ott kell kezdődjön az ismerkedés, hogy elkezdtek beszélgetni, hanem már ott kezdődik, hogy megfigyeled különböző élethelyzetekben, kontextusokban, megismered a másiknak a működését. Ez nagyon sokat számíthat. Persze nem minden eset ilyen. Van, amikor ugye talán a másikat nem tudod megismerni ilyen kontextusokban, viszont mégis ilyen vagy olyanokból elkezdesz egy kapcsolatot. Én lehet, hogy majd visszatérek ezekre erre a három területre, erre a hitbeli területre, meg a lelki területre, és igazából azt kérdezted, hogy hogyan kezded, vagy mikor kezded.
3: Ugye
4: az első válasz talán az, amikor kész vagy, ezt kimondtad te is. Amikor te kész vagy, amikor tudod, hogy mit vársz a házasságtól, tudod, hogy hogy képzelnéd el a házasságot, akkor vagy készen arra, hogy megfejtsd azt a kérdést, hogy te készen vagy rá, és hogy ki az a társ, aki szintén kész lenne. Nagyon érdekes, egyszer a gyerekeink valamin vitatkoztak, és valamiről beszélgettek, és nem értettek egyet egy dologban, már majdnem elfajult a vita, és akkor egyszer csak azt mondja az egyik, hogy de apa erről ezt gondolja, és apa ennek nem örülne, hogy ez így történne. És én ezt meghallottam, hát persze nagyon jól esett az apai szívemnek, és rögtön az jutott eszembe, hogy mi is Júliával sokszor így vagyunk, vagy néha így vagyunk, hogy lehet egy dologban nem értünk egyet legelőször, de aztán eszünkbe jött, hogy hoppá, mit mondana erről apa? Mit mondana mennyei édesatyánk? És mennyire jó az, hogy egy ilyen kapcsolat is van köztünk, és egy ilyen minőség is van a házasságon belül, hogy testvérek lehetünk, hogy egy az atyánk. Ez rengeteg nehéz kérdés, vagy döntés, vagy konfliktus, lehetséges konfliktus helyzetben egy nagyon jó út. Tehát az, hogy a házasságodra úgy tekintesz, meg a jövendőbelidre úgy tekintesz, mint a testvéredre, ugye ez az első kapcsolódási pont. És na most, amikor arról beszélek, hogy a feleséged legyen, a testvéred, egy atyátok legyen, egy uratok legyen, akkor itt ilyenekre gondolok, hogy van-e új élete, ugyanaz az ura, egy irányba mentek, egy irányba hajóztok, és ez még egyszer mondom, különösen nehéz helyzetekben jön ki. Nem lehet valakit úgy elképzelni keresztényként a társadnak, hogy nincs új természete, hogy nincs új élete.

0: Igen, ez számunkra különlegesen fontos keresztények számára, hogy a másik illető is keresztény legyen. Te, Júlia, hogy látod, milyen más tulajdonságokat kell még figyelembe venni a fiúknak, mikor kezdeményeznek valaki iránt?
1: Tehát, hogy mi érdekli a fiúkat egy lányjal kapcsolatosan?
0: Mi kéne érdekelje őket?
1: Hogy jól tud-e főzni.
0: Milyen tudod kártoztat csinálni?
1: Nem. Hát nagyon fontos, hogy, hogy lelki társra találjon a másikban. Tehát, hogy egyek legyenek az elképzelések, a vágyak, egy motor hajtsa őket. És ez most nem csak, tehát ezt már letisztáztuk, hogy Istent ugyanúgy szeressék, nem csak egy megkeresztelkedett keresztény legyen a másik, nem csak névlegesen, hanem tényleg a szíve az mind a kettőknek ott legyen. És utána meg a közös célok, tehát ezt úgy szerintem jó átbeszélni, mondjuk, hogyha az egyik doktorálni akar Kanadában, a másik meg itt képzeli falun az életét, azért az nem igazán kompatibilis. Tehát úgy fontos ezeket az emberi aspektusokat is egy kicsit megnézni. Fontos megnézni azt is, hogy ki milyen háttérből jön, illetve mennyire ragadt rá a háttér, mert nem biztos, hogy ugyanazok a gondolatok, ugyanazok az életminták, ugyanazok az elvek szerint él, mint a háttér, amiből jön. De azért ezt jó megnézni, hogy ki hogyan képzelte az életét. Van, aki ugye karrierista inkább, van, aki családbarát, van, aki többet bír fizikailag, van, aki kevesebbet. Nem lehet úgy elvenni szerintem egy lányt, hogy elképzelem, hogy mibe fogom őt majd beállítani, és akkor ő majd alkalmazkodik. Tehát nyilván, hogy ez kell alkalmazkodni, viszont azért meg kell nézni, hogy ki az a személy. Tehát most hirtelen eszembe jut egy család, ahol konkrétan ez a helyzet, hogy egy ilyen gazda személy elvette egy nagyon művész lelkű, inkább a művészetekhez értő szemét, és akkor elvárja, hogy úgy tehenet fejjen, úgymond, és nem megy neki. Tehát most ez lehet egy extrém példa, de azért jó megnézni, hogy egyezik-e az elképzelésünk az életről valamennyire is.
0: Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy egyikőtök sem mondta azt, hogy csak nézd meg, hogy néz ki, és ha szép, akkor menjél hozzá. És erről eszembe jutott egy anekdóta, amit hallottam egyszer egy pásztortól. Egy nagyon könnyű jelképes dolog, ami mindig kéznél van, az a saját kezünk. Van öt ujjunk, és nézzünk meg öt tulajdonságot a másikban. Az első a hüvelykújjunk, hogy egészítsen ki minket. Ugye a hüvelykújjunk az teljesen más kódat van, mint a többi négy ujjunk, és ezzel és egy másik ujjunkkal bármilyen eszközt fel tudunk emelni. Legyen az bármi. Tehát egészítsen ki minket. Legyenek benne meg azok a tulajdonságok, amik bennünk nincsenek meg. Ott a mutatójunk, amivel ugye irányt mutat. Menjetek ugyanabba az irányba, mint te is mondtál, legyenek ugyanolyan elvárásaitok, ugyanolyan céljaitok, és ugyanúgy tervezitek meg a jövőtöket. Középső ez a kommunikáció, ugye ezzel tudunk a legkönnyebben kommunikálni, legyen meg közöttek a jó kommunikáció is, legyetek ugyanazon a hullámhangon, tudjátok elköteleződni, tehát ne az legyen, hogy az egyik most egy éven belül szeretne megházasodni, a másiknak szükség van még öt évre, és legyetek elköteleződve Krisztus felé is. És az ötödik, a kis új, az pedig a szépség. Ugye az is fontos, jó, hogyha ott van, nem szeretnél nélküle élni, de hogyha választanod kéne, hogy melyik ujjadat vágják le, akkor a kis ujjadat fogod választani. És te is, hogyha megvan mind a négy, de mondjuk az ötödik nincsen meg, a szépség, de minden másba klappoltok, nagyon bejön a csaj, meg olyan, mint ahogy elképzelted, csak nem külsőre, akkor meg lehet tenni ezt a bizonyos hitlépést, és előre menni a másik irány. Tehát ezeket jó figyelembe venni, és ne csak a külsőt nézzük meg, ahogy ti is mondtátok, megutaltatok rá.
1: Mondjuk, bocsi, hozzászólok, hogy attól is függ, hogy mit nézel a másikon, mert mondjuk, hogyha egy fiú esetén a lobogó haját nézem, akkor lehet, hogy 10 év múlva már nem lesz. Tehát most ez egy vicces dolog, de ez fontos, hogy vonzódjunk a másikhoz. Én nem hiszem, hogy ennélkül lehet házasság, hogy egyik ne vonzódjon a másikhoz, viszont a szépség az annyira relatív. És hogyha téged megfog valami a másikban, akkor fel kell adni, hogy lehet, hogy dolgok változni fognak.
2: Uh-huh. Mi nem voltam házas, amikor valaki, egy házas férfi azt mesélte nekem, hogy mikor a feleségével nagyon jó a kapcsolatjuk, nagyon szeretett kapcsolatban vannak, és minden rendben van, akkor az az érzésem, mintha 10-szer szebbnek látná. Amikor pedig van valami gubanc, vagy összevitatkoznak, vagy mosolyszünet, ugye nem kell ezt házasoknak nagyon részletezni, akkor ugye a fizikai kinézet meg vonzalom az nagyon háttérbe tud szorulni. Tehát valóban az első kettő az elő kell járjon, és meg kell teremtse a feltételét, a fizikai vonzalomnak is tulajdonképpen az előfeltételét. Olvastam egy könyvet, ott a könyv szerzője leírja, egy érdekes történet ez is, hogy amikor összeházasodott a feleségével, a felesége egy vékony karcsú hölgy volt, és az volt neki az ideája, a fizikai ideája, hogy úgy nézzen ki az ő társa. És aztán ugye egy néhány év vagy évtized után akár már telt karcsúvá vált a társa, és egy adott ponton rádöbbent a férj, hogy nagyon érdekes, ezelőtt bizonyos idővel nem vonzott engem ez a fajta fizikai kinézet, és most pedig ez az, ami vonz. És rádöbbent arra, hogy ez a szeretet kapcsolat, ami volt, meg van közöttük, az annyira, úgymond, Isten képes arra, hogy akár az ízlésünket is változtassa, plasztikussá tegye, tehát ez tényleg a kisúj kell maradjon, és nem a fő vagy a hüvelyk.
1: De azért jó, hogyha ott van.
3: Én még itt megemlítenénk valamit, és tényleg nem az ünneprontás a cél, hogy be kell valljuk azt, hogy azért ez a kezdeményezés területe, amikor lépnék a másik felé, vagy fogadom, itt azért sokkal többet diktál nekünk az emóció, mint a ráció. Tehát itt most elmondtuk az elméleti dolgokat is, de akkor ott van a vágy, ott van a... Tehát tényleg ez a... Amit Isten belénk helyezett, hogy vágyunk a másikra, a nőre, illetve a férfira, hogy tényleg kell ez józanság Istentől, hogy ezeket szem előtt tartsam. Mert nem elég az, hogy vonzódok a másik felé, hogy mondtátok, hanem tényleg egy közös úton fogunk járni, és annyira más személyiségek vagyunk. Én 17 év házasság után is látom, hogy... Tehát ha alap dolgokban nem vagyunk egyek, nem egy az irányunk, nem egy az Istenünk, nem egy a hitünk, nem egyek az elveink, akkor nagyon könnyen megtörik a házasság. Tehát derékbe törik, és nem lesz működőképes a kapcsolat. Hát a másik dolog, ami ezt csak bátorítani szeretném a hallgatóinkat, hogy azért nem annyira bonyolult ez a dolog, mert ha Istenben vagyunk, tehát hiszünk benne, rátámaszkodunk, akkor fog ő ebben vezetni. És ezeket lehet, hogy a újas példát, vagy amit felsoroltatok itt említő dolgokat nem fogjuk betéve tudni, de meg fogjuk tudni élni Isten lelkes segítséget. Tehát ez a lényeg, amit itt eddig mondtatok, hogy mi nagyon komolyan hagyatkozzunk rá, és ne a vágyaink vezessenek csak, hanem a vágyinknak is legyen ő az Úr, és akkor én hiszem azt, hogy a kezdeményezésben megfelelőképpen fogunk tudni időzíteni, meg készen is leszünk a kezdeményezésre, vagy annak a fogadására.
1: Szerintem, hogyha egy fiatal úgy él, hogy tud figyelni Istenre, meg készülni, még mielőtt megismeri a társát, akkor amikor elhagyja a ráció, akkor a Jóisten tudja őt vezetni. Mert tényleg addig van a ráció, amíg meg nem látod a kis ujjad. És utána már nem annyira a ráció vezet. De hogyha addig az Isten
3: lehagyat... addig a ráció meg Isten vezetett,
1: addig,
3: akkor nem lesz gond.
1: Addig, igen. Tehát, hogy ez fontos.
3: Igen.
2: Illetve van egy olyan is, tehát Istennek az igéje több helyen felszólít arra, meg beszél arról, hogy ne keltsük fel a szerelmet, ameddig nincs itt az ideje. Tehát bizonyos fokig a mi döntésünk is tudjuk irányítani, hogy mire gondolunk, hogy képzeljük el a másikat, hogy mennyi időt töltünk vele. Most gondolok akár egy ifi társaságra, közösségre, ahol lehet, hogy valaki tetszik neked, de igenis a te tudatos döntésed, és ezt az Istennel való kapcsolatot meg tudja határozni, hogy te milyen érzelmeket engedj meg magadba a másikkal szemben. Kicsit hadd személyeskedjek, ahogy gondolkoztam, hogy milyen lesz ez a beszélgetés, eszembe jutott, hogy nekem annak idején volt egy ilyen kis lapocskám a Bibliámban, amire felírtam kimondottan azokat az igeverseket, amiket úgy alapelvként vettem, vagy amikkel Isten egy különösen üzent nekem ebben a témában. Hát sajnos a gyerekünk annyira megkezelésbe vette, hogy már nem találtam meg, viszont kikerestem, és hogyha megengeditek, nem nagyon hosszú, egy néhány igeverset olvasok fel, főnként a Zsoltárokból van ez. Egyébként nagyon ajánlom, hogy az, aki ilyen úton van, és kéri Istentől a társát, alapozhat a Zsoltárokra. Annyira tele van érzelmekkel, alázattal, kereséssel, őszinte vallomásokkal. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon ráélik erre a kereső időszakra. És annak idején én is nagyon sokszor a Zsoltárokból találtam olyan gyöngyszemeket, olyan bátorító igazságokat Istentől, amiket teljesen meg tudtam ragadni, és amik tudtak irányítani ezen a területen. Például a 25. Zsoltár azt mondja, hogy vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Hányszor tud az ember vétkezni ilyen területen, gondolatban, vagy annyi mindenben, és olyan jó ezt megvallani, hogy jó és igaz az Úr. Lehet, hogy vétkezek, lehet, hogy nem vagyok tökéletes, lehet, hogy tévedek, de az Úr útba tud igazítani. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. És tényleg igazából itt van a kulcsa, ezt nem kell egy keresztény embernek magyarázni, hogy Isten meg tudja mutatni. Lehet, hogy eltéveszted, lehet, hogy félreérted, lehet, hogy nem fog egyből, de hogyha te Istenhez ragaszkodsz, tőle kéred, akkor neki megvannak a módszerei, megvan az útja, hogy megmutassa neked, hogy milyen irányba menj. És közben ne feledkezzen az ember arról, hogy hogyan is élje meg ezt a várakozást, ugye ne egy ilyen feszült, ne egy ilyen kapkodó kétségbe esett, hanem hálás szívvel, mert aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, tehát amiben tudok, abba vigyázzak, abba éljek szentül, abba kövessem az Urat, annak mutatja meg Istennek szabadítását. Annak mutatom meg Istennek szabadítását. Emlékszem, egy másik alkalommal ez az igevers nagyon szólt hozzám, hogy hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiába valóságot. A te utadon éltess engem. Ugye lehet, hogy annyi lány, annyi kérdés, milyen irányba, kit, hogy. Isten megteheti azt, hogy egyszerűen irányítsa a szemedet. Fordítsa el a szememet, amikor lehet, hogy én nem jó irányba indulnék. És mutasd meg nekem az utat, amelyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet. Isten nem vár nagy dolgot, ő kész vezetni, csak egyszerűen csak annyit vár, hogy őt keressem ebből az egészbe, és őszintén keressem. És erre van egy ígéret is, hogy közli igéit Jákobbal, törvényeit és végzéseit Izraellel. Nem tesz így egyetlen néppel sem, végzéseit sem tudatja velük. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy mekkora lehetőség, ami a kezünkben van, hogy mi az Úréi vagyunk, és Isten vezetni akar bennünket ebben a kérdésben, minden másban is, de ebben aztán főleg. És akarja közölni az igéit velünk, akarja közölni a törvényeit és a végzéseit, tehát ez egy nagyon nagy lehetőség. Egyszer, amikor olvastam az Úr Jézusról azt a proféciát, amit Ézsaiás mond róla, úgy megkívántam azt, hogy én is lehetek ehhez hasonló. Hogyha Krisztus bennem él, akkor rám is lehetnek ezek az igeversek valahogy érvényesek. És nagyon jól ismert szakasz, ilyenkor karácsonykor szoktuk is idézni, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Ne vegyétek nagy képűségnek ezt az igeverset, de hiszem, hogy minden egyes keresztény emberre ez igaz lehet, hogy Istentől kaphatunk olyan bölcsességet, ami felette van annak, amit látok, amit hallok, amit emberileg fel tudok fogni, és igen, Isten szeretne, Isten kész arra, hogy akár természetfeletti módon is vezethet, ha ő egyes esetekben úgy látja jónak, és bölcsé tud tenni arra, akkor, hogyha őt félem, hogyha benne meg tudok nyugodni, hogyha tudok várni, tudom várni az ő időzítését, akkor bízhatok benne.
0: Így van, nekünk ezzel mindenféleképp nagy előnyünk van, hogy van egy isteni vezetetésünk ezzel kapcsolatosan, és nagyon jó, és kell is erre hallgatni. Viszont a másik oldalról meg nagyon gyakran belesetünk abba a csapdába, hogy túl spiritualizáljuk, túl teologizáljuk. Tehát mi csak imádkozunk. Mi nem merünk beszélni senkivel, de imádkozni minden nap imádkozunk.
3: Többször is.
0: És még bőtölünk is.
2: Bőtölünk is.
0: Persze ennek is megvan a helye, nem ellene akarok
3: nyilván,
0: szólni.
3: Tehát ezt nem vicc volt,
0: de
3: csak...
0: mikor Isten, ahogy te is mondtad, hogy rámutatja, irányítja a tekintetünket arra bizonyos lányra, fiúra, aki felé kezdeményezni kell, akkor merjünk is kezdeményezni. Mert és ne várjunk a tökéletes alkalomra. A Biblia is írja a példabeszédekbe, hogy aki a felegeket nézi, sose fog aratni. Tehát ne várjunk mindig arra, hogy fú, most vajon mit gondol, és most másik fiúval beszélget, és most ez, és most az. A legjobb dolog, amit tehetsz a másik személy, az, hogyha konkrét vagy, és egyenes. És megteszed az első lépést. És ha már itt vagyunk az első lépésnél, akkor ti mit tanácsoltok? Milyen első lépéseket kell megtenni, hogyha már megvan az a személy, aki számomra szimpatikus, aki felé megvan az isteni vezetés, legyen az akár konkrét igei tanács, akár barátaim által való tanács, akár lelki békességem, tehát mindez megvan, és tudom, hogy kifelé kell kezdeményezzek, akkor hogyan kéne kezdeményezzek?
2: Hát úgy gondolom, hogyha mindez megvan, akkor az ember legyen bátor. És nem hiszem, hogy van egy modell, amit le kell utánozni.
3: Ez jó szó, hogy bátor. Ezzel sokat mondasz, Péter.
2: Igen. Igen. Tehát végül is Isten tud bátorrá tenni. És hogyha megkaptuk ezt a bátorságot, én most ha magamra, hogyha visszagondolok, én ezt többször mondtam, úgy éreztem magam, mint egy filmben. Amikor beülsz a moziba, és hátradőlsz, és tudod azt, hogy igen, ez most ez most az.
3: Bocs, én ott voltam akkor, amikor Peti ezt eldöntötte. Mi a barátai úgy láttuk, hogy Peti akciófilme van, tehát ez komoly, ezt alá tudom húzni, folytasd.
2: Tehát amikor megbizonyosodsz afelől, hogy tényleg nem a te vágyad vezet, vagy nem csak a te vágyad vezet, ne értsük félre, hanem ez Istentől van, ezt ő rendezi, ezen az ő áldása van, akkor úgy most sínre kerülnek a dolgok, és megkapod azt a bátorságot, azt a békességet, azt a nyugalmat, tudod azt, hogy jó lesz, mert nem tőled függ.
3: Elmondanád azt a bátorságot, azt a bátor lépést, amit te tettél Júlia irányában, amikor mindezek megvoltak? Lehet segítene. Példagyanád, nyilván nem sablongyanád, röviden.
2: Igen. Úgy gondolom, hogy a mi esetünk egy különleges eset, de konkrétan én írtam egy üzenetet, és jelentkeztem, hogy jövök. Úgyhogy életünkben nem találkoztunk.
3: Te Nagyvárodon, ő pedig Marosvásárhelyen.
2: Így van, így van. Bennünket, vagy engem a körülmények vezettek, nagyon szívesen elmesélem, de nem hiszem, hogy most van erre idő, de csak annyit mondok, hogy én írtam egy üzenetet, egy poénos, vicces üzenetet, nem rohantam le igeversekkel, és nem mondtam semmit arról, hogy miért vagyok ilyen szabad és ilyen bátor, mert biztos voltam benne, hogy Isten kinyitja a kapukat, ahogy eddig már megmutatta, és úgy is történt. Nagyon jó ez az állapot, nagyon jó ez az érzés, de lehet, hogy ez valóban összetöretés, lehet, hogy bőtelőzi meg, lehet, hogy Isten azelőtt kell téged formáljon, és azokat nem kell bánni, azokat az időket, vagy a kérdéseket, mert Isten készít, és jó dologra készít, hogyha te ragaszkodsz hozzá. Írtam egy üzenetet, elmentem, beszélgettünk, és onnantól világos volt minden számunkra.
3: Nyíltak a kapuk.
2: Nyíltak a kapuk, tehát tényleg Isten görgetett mindent előttünk. Viszont nagyon sokféle módszer vagy helyzet van. Úgy gondolom, hogy ha valaki még nem is ennyi, de megkapta Istentől azt a békességet, megimádkozta, akkor nyugodtan oda mehet, megszólította azt a lányt, elhívhatja egy beszélgetésre, elhívhatja egy közös tevékenységre. Nagyon-nagyon fontos az, hogy egyenes, őszinte, határozott legyen az a fiatalember. Ugye nem kell keresztényeknek olyat mondani, hogy ne játsszon a másik érzelmeivel, viszont kell tudatosítani a fiúkba is, szerintem nem lehet ezt elég gyakran elmondani, hogy nagyon oda kell figyelni a lányoknak az érzéseire, és határozottan, komolyan, bátran.

0: Abszolút, és másik dolog, hogy most is egy nagyon szép képet lefestetettek az egészről, de ez nem feltétlenül mindig így történik. Tehát az én ismeretségi körömben nincs olyan házas ember, aki ne ért volna át egy kudarcot. És ezért is a hallgatóknak is mondom, hogy nem kell félni a kudarcoktól. Mert van, hogy megvan ez a teljesen 100%-os meggyőződés, hogy igen, ő lesz a feleségem, és megyek, és békességem van, és meg csak kapom visszautasítást, csak falnak ütközök. És emiatt sokszor nagyon csorból a bátorságunk is, meg az Istenbe vetett hitünk is. Mi van, hogyha most vezetett, és mégse jártam rosszul. Tehát az is előfordulhat, és az is benne van a pakliba, hogy sokszor félreértelmezzük Istent, félreértelmezzük az érzéseinket, és az, amit elképzeltünk, az nem úgy alakul. Tehát legyünk egy kicsit vakmerőek is, bátrak is, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy kérjük ki Krisztusnak a véleményét. És ugye, mondtam, hogy sok fiú sok visszautasítást kapott már, akikkel beszélgettem, és ugye ez azt vonja magával, hogy vagy több embernél kezd bepróbálkozni, beszélgetni, vagy pedig teljesen bezárja a kapukat, és na, én többet nem fogok tányra se szólni. Szerintetek mit, hogyha egy fiú túl sok lánynál próbálkozni, vagy mikor van az, mikor már gázzá válik?
1: Nem gondolom, hogy gáz, hanem azt gondolom, hogy bűn. És lehet, hogy most itt kicsit keményen hangzik ez, vagy keményen fogalmazok. Nem elítélésképpen mondom ezt, hanem bűn saját magával szemben, bűn másokkal szemben, a lányokkal szemben, mert hogy céltévesztés, nem Isten célja az, hogy úgymond lányról lányra próbálkozzon és kétségbeesett módon próbálkozzon. Az ilyen fiúnak valószínűleg, hogy meg kell állni, újra kell értékelni a dolgokat, az identitását, az önértékelését, aki ő Krisztusban, le kell csillapodni, le kell nyugodni. Persze nagyon helyes az, hogy ha valaki félreértette Istent, az nem feltétlen egy olyan dolog, amit szégyelni kell, amit bánni kell, hanem el kell ismerni azt, amikor hibázunk. És Isten lehet, hogy direkt engedi meg azt a hibát, lehet, hogy alázatra kell tanítson, lehet, hogy nagyon sok mindent akar még formálni, olyan dolgokat, amiket abban a helyzetben tudunk csak megtanulni, és más helyzetben nem. Lehet, hogy sokan átmennek ilyesmin, és erre szükség van. De még egyszer, már ez a szituáció, amikor valaki kétségbe esik, és úgymond a saját kezébe akarja venni, és kétségbe esetten egyik helyről a másikra, itt meg kell állni. Itt meg kell állni. Az is lehet, hogy vannak olyan fiúk, akik összezavarodnak. Lehet, hogy nem tudják saját maguk értékét. Lehet, hogy olyan lányoknál próbálkoznak, vagy olyan lány modell tetszik nekik, ami nem hozzájuk illik. Lehet, hogy ott van az a sokkal értékesebb lány, akit nem vesz észre. De neki Isten át kell formálja azt az elképzelést, amit ő, vagy akit ő elképzel a feleségének. Lehet, hogy sokszor ragaszkodunk valamihez, amit jónak látunk, és igazából az nem nekünk való. És lehet, hogy sok idő, amíg végre meghalljuk Istennek a hangját, és felocsodunk, hogy hoppá, ez volt a probléma.
0: Az jó. És ez mindenféleképp kell a csend meg, hogy Istennel legyen először kapcsolatom.
1: Igen, illetve hadd mondjam itt azt is, hogy van egy gyógyulási folyamata és ideje mindennek. Egy gyászreakciótól kezdve mindennek, egy szakításnak is, és egy csalódásnak is. És egyik csalódásból a másikba hirtelen nem lehet. Tehát el kell múljon az az idő, amíg helyreáll az ember, amíg a megfelelő motivációból próbálnak kezdeni egy újabb kapcsolatot, mert sokszor ez is a baj, hogy a csalódás miatt, vagy egy másik kapcsolatot gyógyítani akarja a csalódását, és ez eleve kudarcnak van ítélve.
0: Ja, akkor tegyük fel, hogy megvan a kiszemeltem, kezdeményeztem felé, igen mondott, és elkezdődött ez az ismerkedés, randizás időszak, mikor már barátnők vagyunk, és afelé haladunk, hogy házasok legyünk, de még nem kértem meg a kezét. Szerintetek mik azok az alapelvek, amiket be kell tartania egy fiúnak most különösen ismerkedés alatt? Hogyan kell viselkednie, mire kell odafigyelnie, mit kell esetleg kideríteni a lányban? És most Júlia, téged kérdeznélek először.
2: Első, ami eszembe jut, az a testiesség, tehát ugye azt mindenképpen kerülni, és az talán alapelv az a fokozatosság. Szerintem egy nagyon fontos alapelv. ugye mondhatni, hogy ki vagyunk éhezve, vagy társra, egy párra vágyjuk, lehet, hogy nem volt még soha egy barátunk, vagy egy barátnőnk, és akkor van egy csomó elképzelésünk, egy csomó álmunk, és hogyha ezeket hirtelen habzsolni kezdjük, akkor nem tudjuk élvezni, illetve lehet, hogy megcsömörülünk az egésztől. A fokozatosság, minden dolgot aprón venni, és akkor kielvezni. És vannak olyan dolgok, amiknek most van az ideje, tehát soha nem lesz időd annyit beszélgetni, órákat sétálni a társaddal, ez garantálom, mint a jegyesség, vagy a barátkozás időszakában. És ne helyettesítsük ezt mással. Tényleg engedjük meg azt, hogy a lélek, a szellem egyesüljön először, és utána majd a testnek is eljön az ideje. Most nem azt mondom, hogy 2 méteres távolságban kell sétálni egymás mellett, mert lehet közeledni testileg is, de az nagyon szép, hogyha megadjuk mindennek az idejét, és nagyon szép, hogyha mondjuk várunk 2 hónapot a készfogásig, vagy... Tehát, hogy akkor mindent meg lehet ünnepelni, minden egyes dolgot, és jók az ünnepek.
1: Van az egésznek egy crescendója. És nem mindegy, hogy hol van a csúcspont, vagy mit próbálunk úgy elvenni, ami még nincs megérve, ami még nincs ott. Ez mindenképp így van.
3: Teljesen egyetértek veletek, úgy látom, tehát, hogy az egészséges párkapcsolatunk van egy dinamikája. És vigyázni kell erre, hogy meglegyen ez a isteni progresszió ebben a dologban. Én nagyon figyelnék, tehát én akár még szabályokat is állítanék fel magunknak. Tehát én a Angival, tehát akinek udvaroltam, szabályokat fektettünk le. És így most úgy hangozik ez, hogy hú, ridegítettük a kapcsolatot, meg ilyen túlbeskatujázottál. Nem, én hiszem azt, hogy ettől volt annyira szép, meg attól működött. Tehát nekünk fontos volt például az, hogy ne legyünk úgy kettesben, hogy teljesen elizolálva, bezárkózva valahova vagy. Tehát mindig ott legyen a lehetőség, hogy valaki lát, valaki ránk nyit, valaki ott van, valaki elmegy. Amelyek fékeztek abban, hogy olyasmi ne fejlődjön, ami amúgy is fog fejlődni. És hogy tényleg tudatosan figyelni erre, hogy ott legyen az ismerkedés. Nagyon komoly hititáink voltak, beszélgettünk nagyon négy dolgokról, emlékszek rá, és ezek szépek voltak, tehát hogy ezeket átteheted beszélni.
1: Nálunk annak idején közöttünk volt egy ilyen megállapodás, hogy mi nem mentünk el strandra együtt, vagy olyan helyre, ahol túl sokat mutattunk már magunkból. Mi úgy vettük, hogy ez így jó, ez így helyes, jó. Ez így szép.
3: És ezt együtt fektetétek le, bocsánatot, vagy együtt beszéltek meg, tehát amikor én kapcsolódok valakihez, tulajdonképpen ez azzal is erősebbeszhetővé válok. És meg kell nyílnom a másiknak. Most nyilván nem az első randi minden, de el kell mondanom neki, figyelj, nekem nagyon tetszel, és valamikor megcsókolnálak, de tudom, hogy még ez, ennek nincs itt az ideje, mert nekünk a menyegzőnk másfél évvel lesz, vagy az. És akkor egy konkrét határt letettünk mi is Angival, hogy na eddig a dátumig mi szeretnénk ezzel vagy azzal a dologgal válni, akár készfogás, vagy csók, vagy ölelés, vagy ilyesmik. És én úgy hiszem, hogy ezek kellenek, ezek a szabályok. De még egyszer mondom, nem hiszem, hogy ridegé teszik, ha ezt őszintén élitek meg Isten előtti lelkiismerettel. Illetve attól se kell megijedni, hogy nekem tetszik a társam. Tehát, hogy vonzódom fel, hát ez a normális. Tehát, hogy ez nagyon jó, hogy a közelség, a készfogás az elönt egy melegséggel.
2: Amúgy ezt akartam én is mondani, hogyha esetleg nagyon büszkék vagytok arra, hogy ti ezt nagyon jól megélitek, mert semmilyen vonzalom nincs, vagy hogy nem kerül ez harcba, az gond.
3: Az gond.
2: Tehát
3: az
2: úgy
3: gond.
2: Gondolom, hogy ezt a harcot nem kell lesporolni, ez egy jó harc, és ennek egy szép eredménye lesz. Tehát ezt, hogyha nincs harc, akkor nem lesz eredmény se, tehát ez kell.
1: Ott van az a kérdés is, tehát a testiesség mellett, vagy más téma, lelki témákban, hol hozzuk fel, mikor hozzuk fel a kényes, a nehéz kérdéseket, a problémákat, a betegségeket, a múltat.
3: Családunk szokásait.
1: Így van. Tehát nem egy illető kérdezte tőlem, hogy mikor beszél meg a barátjával azt, hogy ő neki ilyen és olyan betegsége van. És úgy gondolom, hogy ezt is fel kell építeni. Tehát először kapcsolódjunk, először tudjunk barátok lenni, lelkitársak lenni, és aztán hozzuk elő azokat a kérdéseket is, amelyek lehet, hogy amelyeket meg kell harcolni, amelyeket együtt kell megharcolni. Ez is benne van. A közös életnek a különböző feladatait, nehézségeit. Tehát ezeket mindenképp az összeházasodás előtt le kell tisztázni. A házasságba úgy kell menni, hogy ezeket itt meg itt letisztázva

0: Nekem még eszembe jutott egy alapelv, ami nekünk sokat segített. Én hajlamos voltam ebbe a hibába belesni, hogy ne zárjuk ki a barátainkat. Hajlamosak vagyunk arra, hogy na megtetszett nekem, Angi, én is tetszek neki, és csak mi. És minden rólunk szól. Nem. Tehát, hogy figyelni arra, hogy Angi legyen a barátnőjével, Lóri legyen a barátaival, tehát maradjanak, ott legyenek, ne izoláljuk el magunkat tőle. Ugyanis jöhet tőlük egy feedback is, meg tanácsolatnak is. Tehát, hogy ne zárjuk ki magunkat a szolgáló. Most már mi annyira szerelmesek vagyunk, hogy nem is számíthat ránk az ifi, se a gyülekezet, se a lelkipásztor, se senki, mert mi már csak a mennyegzőre kell koncentrálni, ami 6,5 év múlva lesz. Tehát, érted? Tehát, hogy ne essünk ebbe a hibába sem. Hajlamosak vagyunk erre, hogy faj, megtaláltam a nagyőt, és csak ő van. És mindenki...
1: Mondjuk ez egy nagyon rossz vágány, hogyha 6,5 év múlva lesz a mennyegző.
0: Nyilván most, tehát ez

0: Viszont a barát az el kell fogadja ezt a dolgot, hogy nyilván, hogy régebben minden szombatom reggeltől estig a barátnőmről szólt, de most már nem fog csak két óra belőle, vagy csak a péntek, és ezt meg kell érteni. Tehát nem szabad kisajátítani, mert ez egy külön időszak, amikor két ember egyé válik, és elindul ezen az úton, és ennek meg kell adni az idejét.
1: Nagyon jó, és nagyon köszönöm a tanácsokat, amiket adtatok nekem, és többi hallgatónak is. Kiemelném megint azt, amit mondtál, hogy legyünk bátrak, mi fiúk, mert úgy gondolom, hogy ez nagy probléma, és sokan mondják azt, hogy talán most a legnehezebb párt keresni. Ugye COVID után vagyunk, itt a social media, munkára, tanulásra oda kell figyeljünk, rengeteg stressz ér minket, de hogyha megtaláljuk Istent az egészbe, megtaláljuk ezt a lelki nyugalmat, a békét, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, akkor minden a helyén lesz, és tudjuk, hogy minden jó lesz, és Isten szerint. Köszönöm nektek még egyszer, hogy itt voltatok, köszönöm a tanácsokat.
2: Mi is köszönjük.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok.

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A mai áhíta címe: Megaláz, hogy felemelhessen. A mai ige: Sámuel első könyve 2. fejezet 7. verse. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, ő aláz meg, és ő magasztal fel. Gondolatok az igéről. Életem minden változása az Úrtól van, aki nem változik. Ha gazdag volnék, az ő kezét kell lássam abban is, és őt kell érte dicsérnem. De ha szegényé tesz, lássam meg abban is kezének munkáját, és dicsérjem érte ugyanúgy teljes szívből. Ha emelkedünk a világ szemében, az is az Úrtól van, fogadjuk hálásan. Mindezt az Úr műveli, tehát így jó számomra. De ha a világ szemében egyre kevesebbet érünk, az is az Úrtól van, és türelmesen kell hordoznunk. Az Úr munkamódszere, hogy megalázza azokat, akik fel akarnak emelkedni, és levetkőzteti azokat, akiket fel akar öltöztetni. Ha pedig ez az ő módszere, akkor nyilván ez a legjobb és a legbölcsebb módszer. Ezért, ha most megaláztatást kell is hordoznom, örülök, mert már közeledik felemeltetésem napja. Minél jobban megaláz kegyelme, annál jobban felmagasztal majd az örökké valóságban. Örömmel kell azért fogadnunk azt a fajta elszegényedést, mely végül a gazdagságunkat szolgálja majd. Uram, az utóbbi időben megaláztál, megláttattad velem, milyen tökéletlen és bűnös ember vagyok. Ez nem kellemes élmény, de kérlek add, hogy hasznomra váljék. Tégy így alkalmassá arra, hogy örömmel viseljek nagyobb terheket, és hasznosabb legyen az életem. Nagyon szeretném ezt. Ajándékozz meg ilyen lelkülettel, a Krisztusért kérlek. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe: Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, melyet tehát 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek majd meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, mely János evangélium a 16. fejezetéből származik. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig az imádság mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, a megelevenedés lehetőségét. A fél idejéhez érkezett az imádság éve, legnagyobb eseményét pedig októberre tervezik, egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Keresd Jézus közelségét.

Amikor Jézus meglátta a feléje közeledő Nátanaelt, barátságos hangon, elismerő szavakkal ezt mondta róla. Lám egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság. Olyan dolgokról volt tudomása vele kapcsolatban, amelyekről nem hallhatott előtte senki mástól, és ezzel megnyerte őt magának. Mi, amikor valaki olyan információkat közöl rólunk, amelyet csak a legközelebbiek tudhatnak, általában megijedünk, és még jobban elzárkózunk. Nátanael azonban nem ezt tette. Örömmel töltötte el a szívét az, hogy a Mester számon tartotta őt, és figyelemmel kísérte az életét. Ezért komolyan vette az isteni meghívást, és beengedte a megváltót az életében.

Jézus téged is számon tart. Mindent tud rólad. De nem kell félned, mert ezt nem fogja ellened használni. Nem fogja a fejedre olvasni a félre sikerült múltadat, mert ő bár jól ismer, mégis szeret téged. A legjobbat akarja neked. Segíteni akar, hogy elkötelezettebb keresztényként éld a mindennapjaidat. Hogy kiegyensúlyozottabb és boldogabb legyen az életed. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükség van a te nyitottságodra is. Hiszen ha elzárkózol, elmenekülsz az Úr elől, ezzel meggátolod az ő működését.

Engedd ma őt egészen közel magadhoz. Ne zárkózz el előle. Hagyd, hogy formáljon, alakítson. Ne elégedj meg azzal, amit már tudsz róla. Akard őt mélyebben megismerni, megtapasztalni. Keresd a barátságát, a közelségét, hiszen ezáltal olyasminek lehetsz a részese, amit senki más és semmi más nem tud neked megadni, és ami semmivel sem helyettesíthető.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 10-e. Galata beliekhez írt levél, első fejezet, 6-tól 10. versig. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Jó hír! Ezzel a bevezetéssel hallható, látható nap mint nap a média felületeken a politikai hirdetés. 2025. márciusában írom e sorokat. Ha jó hírt osztanak meg, akkor ez is evangélium, hisz ez a szó is azt jelenti, hogy jó hír. Sajnos sok emberben működik az igény, hogy a személyes érdekeit, védelmét, biztonságát garantáló híreket, intézkedéseket tapasztaljon. Hogy ki mondja, mire építi ezt, az nekik mindegy. Ugyanakkor egyre többeknek a Biblia már nem a jó hír forrása. Még a keresztény közösségek tagjainak sem. Egyre sekélyesebb a Biblia ismeret, és emiatt a megkülönböztető képesség is. Sokan nem tudják felismerni az igazi evangélium és a hamis evangélium közötti különbséget. Több kérdést is átgondolhatsz ma, kedves olvasó-hallgató. Neked mi a hiteles és igazi evangélium forrása? Nálad első helyen van a Biblia ebben a kérdésben? Mi számít evangéliumnak? A földi élet biztonságát a jólétet garantáló ígéretek bírnak evangéliumi erővel, vagy az, hogy Jézus megszabadít a bűn fogságából? Az a jó hír, hogy valaki megígéri neked a nyugodt életet, vagy az, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van? Hogy mit fogadsz el evangéliumnak, az létkérdés. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot George T. Wilkerson írta Észak-Karolinából az Egyesült Államokból. Nem büntelenül, de megbocsátva. Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 7. fejezetének 24. és 25. verse. Évekig kérdéses volt számomra, hogy vajon hasznos tagja vagyok-e Krisztusnak, az ő testének, mivel folyamatosan küzdöttem a bűneimmel. A legelkeserítőbb pillanataim az Isten tiszteletek idején adódtak. Az egyik percben még felolvastam a liturgiában egy bibliai részt, a következőben pedig már ítélkeztem egy testvér felett, aki ismét elkésett. Sokáig szégyeltem magam. Aztán megtanultam, hogy túl szigorúan ítéltem meg magamat. A Róma 7.15-25-ben Pál ezt a belső harcot a test és a belső ember között a keresztény lét részének nevezte. Péter is így viselkedik, amikor az egyik pillanatban sikeres, a következőben pedig elbukik, hozzám hasonlóan. Máté evangéliumának 16. fejezetének 17. versében Jézus megdicséri. Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Mégis röviddel ezután Jézus megdorgálja őt, távozz tőlem, sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz. Bár az apostolok továbbra is botladoztak, talpra is álltak és építették az egyházat. Hasonlóképpen Isten mindannyiunkat a kitartó szolgálatra hív, még akkor is, ha hibázunk. Milyen bátorító tudni, hogy Krisztus a megbocsátottakat és nem a hibátlanokat használja. Irgalmas Istenünk, segíts gyorsan felismerni bűneinket, megbánni azokat, majd folytatni a szolgálatot. Amen. Napi gondolat, botladozva tanulunk a Krisztus útján. Imádkozunk azokért, akik nem érzik méltónak magukat Krisztus szolgálatára.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Butyka Ferenc, Isten tenyerén. Nem az vagyok, aki kellene lennem, csak szeretnék. Ez hatalmas erő, ami folyton munkálkodik én bennem, s megmaradok, nem lettem elvesző. Mert egyszer, régen, lehajolt értem Isten, s azóta mindig tenyerében tart. Azért, hogy tapasztaljam, milyen ő vele átélni csalódást, kudarcot és vihart. Bár olykor próbálja hitem s töredező reményem, edzi a lelkem és munkálja szívem. Érzem, hogy minden próba ellenére jó megpihenni az Isten tenyerén. Ő erőt ad, ha összerogyna térdem, s vállam, ha teher alatt roskadoz. Jó tudni azt, hogy Isten tenyerében mindig, mindig biztonságban vagyok. Amikor testvérkezek ejtnek sebet rajtam, bekötözi vérző, sajgó sebem, és meggyógyulok kegyelmének árán az áldott égi Isten tenyeren. Hát hogy ne zengne ezer hálát ajkam, hát hogy ne zengném úton, útfelen, hogy nála vagyok örök biztonságban, az óvó, védő Isten tenyerein.

0: A szenvedések enyhítése.
1: Jézus nyomában járva. És ő kiküldte őket, hogy prédikálják Isten országát, és betegeket gyógyítsanak. Lukács 9:2. Gondolatok az ígéről. Galilea hegyoldalain és mindenütt, ahol Jézus Krisztus tartózkodott, ideiglenes kórházába hozhatták a betegeket és szenvedőket, s ő meggyógyította őket. Krisztus felhatalmazta gyülekezetét, hogy ugyanezt a munkát végezze. Földi szolgálatának végén, amikor ünnepélyes megbízást adott tanítványainak, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek, Jézus kijelentette, hogy szolgálatuk a betegek meggyógyulásával nyer megerősítést. Így szólt: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Ha az ő nevében meggyógyítjuk a betegeket, bizonyságot teszünk Jézus hatalmáról, hogy a lelki betegeket is meg tudja gyógyítani. A megbízatás, amelyet megváltunk a tanítványainak adott, minden hívőnek szól az idők végéig. A világnak sohasem volt nagyobb szüksége az evangélium hirdetésére és a gyógyítás szolgálatára, mint ma. Mindenütt nagyon sok olyan ember él, akinek szüksége van rá, hogy segítsük gyengeségében, gyámoltalanságában és tudatlanságában. Isten gyermekeinek valódi orvosi misszionáriusnak kell lenniük. Tanuljuk meg, hogyan szolgálhatjuk a test és a lélek szükségleteit.

0: A nagy gyógyító.
1: Ha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, ha azt teszed, ami helyes az ő szeme előtt, ha hallgatsz parancsolataira és megtartod minden rendelkezését, én vagyok az Úr, aki meggyógyít. Mózes második könyve 15. fejezet 26. vers. A betegség, az egészség megváltozása, akár egy vagy több szervet, szív, tüdő, vese, gyomor érint. Akár az agy képességeit, a tudatot, az értelmet, az érzelmi állapotot, vagy

0: Valójában Isten lehetőséget adott Izraelnek, hogy egy látszólag jelentéktelen gesztussal tanúja legyen a Mara keserű vizének gyógyulásának. Az Úr mutatott neki egy fadarabot, és ő beledobta a vízbe, és a víz édes lett. Mózes második könyve 15. fejezet 25. vers. Ahogyan az Úr meggyógyította a vizet, úgy hozza el az Úr a gyógyulást nekünk, amikor jónak látja. Csak a gyógyulásnak van feltétele. Ha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, ha megtartod minden rendelését. Isten pontos egészségügyi törvényeket adott nekünk, amelyek segítenek egészségünk megőrzésében és helyreállításában. A betegségek egyik fő oka az étrend. Azokat az ételeket kell kiválasztani, amelyek a legjobban biztosítják a test regenerálódásához szükséges elemeket. Ebben a választásban az étvágy nem a legbiztosabb kritérium. Isten törvényei a testünkben is működnek. A természet megsértése következményekkel jár, amelyek éppen olyan biztosak, mint a bűn következményei. Ezért az egészségünk védelme nem csupán praktikus kérdés, hanem erkölcsi kötelesség. Aki az egészségi törvények ismeretének ellenére továbbra is rossz szokásokat követ, az nem dicsőíti Istent. A helytelen táplálkozási szokások révén az étvágy elromlott. Gyakran olyan ételeket követel, amelyek megrontják az egészséget, és erőhelyett gyengeséget okoznak. Nem vezethetjük magunkat biztonságosan a társadalom szokásai szerint. A betegségeket és szenvedéseket, amelyekkel lépten nyomon találkozunk, a népi táplálkozási hibák okozzák. Isten nem önkényesen adta az egészségügyi törvényeit, mindegyik a szeretet kifejezése. Amikor megtanulunk összhangban élni ezekkel a törvényekkel, megtapasztaljuk Isten gyógyító jelenlétét testben és lélekben. Az egészség nem öncél, hanem eszköz arra, hogy tisztább, szentebb életet éljünk Isten dicsőségére. Uram, segíts, hogy figyeljünk útmutatásodra, hogy teljes testi és lelki egészséget élvezhessünk, adj erőt a helyes szokások kialakulásához, hogy testem, lelkem téged tükrözzön, és életem dicsőségedre szolgáljon. Amen.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 10-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségből a 103. Zsoltár 19. versét olvasom. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Az új szövetségi ígét Máté evangéliuma 25. fejezetének 31. és 32. verseként olvashatjuk. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára, összegyűjtenek elé minden népet. Mennyei trónus. Nagyon jól megfogható, magunkkal vihető kép, amellyel az Ó és az Új Szövetségi Szentírás igyekszik értésünkre adni, hogy Isten minden hatalmat kezében tart. A földi potentátok a világ politikai és gazdasági életének látható és láthatatlan vezetői is mind ő neki vannak alávetve. Persze vannak fenntartásaink is ezzel a királyos metaforával, mert ismerjük a történelmet és látjuk az uralkodók gyengeségeit is. Izrael népének a királyai is sorra visszaéltek hatalmukkal, időnként még a legnagyobbak is. Nem tudunk maradéktalanul megbízni a földi uralkodókban. A demokráciára esküszünk, amikor mindenki egyenlő, és mi magunk döntünk a vezetők személye és a prioritások felől. Lehet ezt is kritizálni, de jobb, emberségesebb politikai rendszert egyelőre nem látunk. Közben azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy Istent nem mi választjuk és ültetjük a trónra. Nem mi adunk hatalmat a kezébe, épp ellenkezőleg ő választott ki minket arra, hogy az ő világában az övéiként éljünk, hogy megértsük a legfelsőbb kormányzási módot. A teokrácia, vagyis az Isten általi kormányzás azért hibátlan és visszaéléstől mentes, mert az ő mozgatórugója a határokat nem ismerő szeretet, és neki minden lehetősége megvan arra, hogy tervét végrehajtsa, mert uralkodásának nem lesz vége. Imádkozzunk! Istenünk, életünk során olyan sokszor elmondtuk már, de nem mindig gondoltunk bele, ezért kérünk add, hogy áthassa elménket, szívünket, egész életünket az a felismerés, az a biztos és megnyugtató tudat, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sági Balázs áhítata szólt a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet.

ez nem álom volt. Nem olyan álom, amit reggel elfelejt az ember. Tamás egy rég elfeledett templomban találta magát. Hideg volt, félhomályos, és a levegőt sűrű por ülte meg, mintha évszázadok óta senki sem járt volna ott. Az oltárnál egy fekete köppenyes alak állt, a keze hosszú, csontos és egy vaskos könyvet tartott, aminek minden lapja Tamás bűneit sorolta. Az alak arctalan volt, mégis olyan ismerős. Ahogy lapozott, felhangzottak a vádak. Lopás, képmutatás, rágalom, büszkeség, kétszínűség, közöny, hiúság. Tamás minden egyes szóval kisebbnek érezte magát. Hiába próbált védekezni, a vádló a könyv minden bűnét pontosan idézte. Olyan dolgokat is, amikről már meg is feledkezett. A fekete alak megszólalt. Méltó vagy az ítéletre. A bűneid fizetsége halál.

Ekkor valaki belépett a templomba. Fehér ruhát viselt, de sáros volt a szegélye, mintha utána jött volna a világból. Nem szólt semmit. Oda ment az oltárhoz, és anélkül, hogy kérdezett volna, kitépett egy lapot a könyvből. A vádló felhördült. Hé, mit csinálsz? Ezt nem lehet! Az írás megmásíthatatlan. Az írás talán, felelte szelíden a fehér ruhás. De a tinta, amivel írtad, vérrel kimosható. Ekkor Tamás meglátta, hogy az a kéz, amely kitépte a lapot, sebhelyes volt. A homlokán tövis korona nyoma. Az oldalán még mindig vérzett a szúrás. A könyv lassan elkezdett világítani. Az egyik lapon rómabeliekhez írott 5. fejezet első verse állt. Megigazulván hit által békességed van Istennel.

A fekete köppeny lehullott, és a vádló lassan eltűnt. Tamás rájött. Ő maga volt az. Ő volt az, aki önmagát ítélte el éveken át újra és újra. Ő volt, aki azt hitte, hogy akkor lehet csak igaz, ha jóvá tesz mindent. De jött helyette valaki más. Valaki. Így nagy V-vel. Aki nem csak az ítéletet vállalta, hanem az egész vádiratot is magára vette.

Tamás felébredt. Könnyek voltak a szemében, de nem bűntudatból, hanem felszabadultságból. Tudta, hogy az az éjszaka nem álom volt, hanem válasz egy réges-régi imádságra. És onnantól kezdve, ha vétett, már nem a régi köpeny után nyúlt, hanem egy sebhelyes kézre emlékezett, ami új nevet írt a könyvbe. Ez az én fiam. Megigazult, mert hit.

A megigazulás nem az emberi érdemek vagy tettek eredménye, hanem Isten kegyelme által történik, Jézus Krisztus érdeméért, melyet hit által fogadunk el. A megigazulás azt jelenti, hogy Krisztus igazsága tulajdonítatik a bűnösnek, nem azért, mert megérdemli, hanem mert elfogadja azt. Ez az igazság nem csupán egy jogi kijelentés, hanem egy valóságos változás is. Isten nem csak megbocsátja a bűnt, hanem új szívet ad, új életet kezd bennünk.

megigazulás alapja Jézus kereszt áldozata. De az egyéni hit szükséges ahhoz, hogy ez az áldozat személyesen hatályossá váljon a számunkra. Krisztus igazsága, amely hit által tulajdonítatik nekünk, békességet hoz a lelkünknek. A hit nem csupán értelmi beleegyezés, hanem teljes bizalom Istenben. Annak elfogadása, amit ő tett értünk, és a teljes ráhagyatkozás. Határozottan téves az a nézet, hogy a hit által való megigazulás eltörölni Isten törvényének szükségességét. Épp ellenkezőleg, a megigazult ember szeretetből kíván már engedelmeskedni Istennek. A hit által való megigazulás nem hitetlenség a törvénnyel szemben. A törvény nem töröltetik el, hanem a hit általi kegyelem segítségével teljesül be az ember életében. A megigazulás azonnali. Kijelentetik igaznak. Míg a megszentelődés egy életen át tartó folyamat, ahol Krisztus képmása fokozatosan formálódik bennünk. Amikor a bűnös Jézushoz jön, megigazul. A bűnbocsánat megtörtént. A bűnös többé nem tartozik Sátánnak. Ekkor kezdődik el a megszentelődés műve.

kegyelemből van üdvösségetek, a hit által. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézus beliekhez írott levél, 2. fejezet, 8. és 9. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Csütörtökön kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó központjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei program arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozók közös áhítatókkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16 között rendezik meg a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-éig lehetett a rendezvény.református.hu weboldalon. Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó. De jó, hogy itt vagytok! Köszöntötte Stenbach József püspök a Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó több mint 200 résztvevőjét. A püspök Petró László kaposvári lelkipásztorral együtt tartott fórumbeszélgetést. A Balatonfenyvesi hét témája az istenkeresés volt. A beszélgetés témáját is ez határozta meg. A tábor a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása mellett a határon túli gyülekezetek, egyházmegyék és a kaposvári egyházközség segítségével valósult meg idén is. A tábor egyetlen célja, hogy a gyermekek megtalálják Jézus Krisztust, mondta révészné Bellai Csilla, a felvidéki zselici református gyülekezet lelkipásztora, a Kárpát-medencei ifjúsági találkozó szervezője. A tábort édesapja néhai Bellai Zoltán indította útjára 2008-ban, hogy elmélyítsék a fiatalok identitástudatát, erősítsék bennük az egy nemzethez tartozás országhatárokon átívelő bizonyosságát. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a fiatalok a békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a békéért nemzetközi találkozóra. 30-án vasárnap délután a Margit-szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság és a béke mellett. A San Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a központba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjava. Akik ették, mind meglakoltak, rossz végük lett. Így szól az Úr. Halljátok az Úr igéjét, Jákób háza és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem? Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek, országomat tisztátalanná, örökségemet útálatossá tettétek. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek engem. A vezetők hűtlenül elhagytak engem. A proféták Bál nevében profétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbe szállok veletek, így szólt az Úr. És perelni fogok még unokáitokkal is. Keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézzetek szét. Küldjetek Kédárba, és jól figyeljetek. Lássátok meg, fordult-e elő ilyesmi? Cserélte pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek. De népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyülködjetek nagyon, így szólt az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Jeremiás könyve, 2. fejezet 1-től 13-ig.

0: Teljes melléfogás.
1: Hogy mehet az ember teljes meggyőződéssel ennyire rossz irányba? Alig képzelhető el. Adott egy forrás a legjobb, a legfrissebb vízzel. De az emberek ásnak maguknak egy lyukat, hogy abban felfogják az esővizet. Olyan vizet, ami piszkos és elfolyik. Erre a képre van szüksége Jeremiásnak, hogy megmutassa, népe hogyan hagyta el az élő Istenbe vetett hitet. A proféta Isten megbízásából beszél. Egy másik kép a nép szabadulását ábrázolja az egyiptomi rabszolgaságból, mint az Isten és népe közötti nagy szeretet idejét. Isten kérdi, mikor hanyagoltalak el titeket? Mit vettek a szememre? De Júda lakosai elégedettek a saját maguk által összeeszkábált ájtatossággal, és tovább ásnak az iszap gödörben, ha a 13. vers képénél akarunk maradni. Amikor ezt olvasom, arra kérem Istent, hogy velem ne történjen ilyen. Nem akarok megelégedni egy saját magam által összeeszkábált ájtatossággal, hanem a friss forrásból szeretnék élni. Istennel való kapcsolatom élő kell, hogy maradjon. Ehhez tartozik, hogy visszaemlékszem az Istennel való örömteli tapasztalataimra. De ehhez tartozik az is, hogy nem megyek bele semmilyen hamis kompromisszumba. Ma is nagyok a kísértések. Emitt egy horoszkópot ajánlanak, amott pedig arra biztatnak, hogy gyógyító kövekbe helyezzem a reményemet. Mások úgy vélik, hogy csak ez a gyógyszer vagy az a táplálkozási koncepció tart fitten és egészségesen. Én azonban a friss forrásnál akarok maradni.

Drága mennyei atyám, adj tiszta látást, hogy ne elégedjek meg a poshat vízzel, amikor te magad vagy számomra az élő vizek forrása. Amen.

Forduljunk most a Jóistenhez, imádkozzunk együtt, teljes szívvel, nem szűnő reménységgel.

Istenem, mennek és földnek teremtője, kérlek ezen a reggelen is, szentelődhessék neked az életem. Hadd lehessek ma is megbocsájtó embertársaimmal, hiszen a fiattól kapott ima szerint nekünk is aszerint jut megbocsájtásodból, amiképpen mi is megbocsátunk másoknak. De lehessek megbocsájtó a magam vétkeivel szemben is, hogy ezáltal a te segítségeddel megtisztulva haladhassak tovább a tőled kijelölt úton, téveigések nélkül. Kérlek, engedd, hogy virágozhassék szívemben a szeretet, hogy engedjem el, szüntessem meg magamban a mások bírálgatását, kritizálását, hogy lássam meg szeretteimben és minden embertársamban a jót, a tőled kapott fényes szikrát, a jóra törekvést. Tapasztaljuk meg így valamennyien a testvéri közösség értékét, beszédünkben, szükséges együttmunkálkodásunkban egyaránt. Kérlek, árazd ránk ma is bőkezően irgalmadat, tekints ránk mérhetetlen szeretetedben, adj áldást e napunkra is. Ámen.

0: Közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 10-e. A 13. századi szajnaparti erőd épülete az évszázadok alatt fokozatosan alakult át uralkodói rezidenciává. Az ötlet, hogy a Louvre egy mindenki által látogatható múzeumként funkcionáljon, a 18. század végén jelent meg. 1791-ben a forradalmi nemzetgyűlés kijelentette, a Louvre és a Tuileries együtt egy nemzeti palota, amely otthont ad a királyoknak, és összegyűjti a tudományok és művészetek minden műemlékét. 1793. augusztus 10-én megnyitotta kapuit a Louvre Múzeum, amely a palota egy részét foglalta el. A belépés díjtalan volt, a nézők csak hétköznap csodálhatták meg a gyűjteményeket a Salon Carré-ben és a Grand Galerie-ben.
2: Ferenc József, unitárius lelkész, 1835-ben született, iskoláit a kolozsvári unitáriusok főiskoláján végezte 1855-ben, ugyanezen évben pappá szentelték, és 2 évig segédpap volt a kolozsvári gyülekezetben. 1857-től 2 évet töltött Göttingában és Berlinben, körutat tett Belgiumban, Franciaországban és Angliában. Hazatérve a főiskola tanára lett, 1861-től a kolozsvári eklézsia papja, 76-tól püspök több mint 50 évig. 1928-ban bekövetkezett haláláig töltötte be e tisztet. 78-ban pedig királyi tanácsos lett. 1884-ben a torockói kerület országgyűlési képviselőnek is választotta. Egyházi íróként szintén tiszteljük kiemelkedő munkái, unitárius K.T. tekintettel a konfirmációi vallástanításra, unitárius Kistükör, vagyis az unitárius egyház története, hitelvei, egyházalkotmánya és szertartásai, rövid foglalatja. A vallás külformáinak befolyása a hitéletre.
1: Elevenítsük föl most néhány protestáns sajtótermék emlékét. A Református Figyelő Egyháztársadalmi heti lap 1928-tól 1933 végéig Budapesten jelent meg. Berecki Albert, Viktor János és Muraközi Gyula szerkesztésében. Ők olyan lelkipásztorok voltak, akik követendő értéknek tartották a protestáns egyházak lelki erősödését segítő belmissziós mozgalmakat.
2: A kálvinista szemle 13 éven át jelent meg. A benne közölt írások a történelmi kálvinizmusnak nevezett egyházi irányzathoz köthetők. E szemlélet képviselői szerint nincs külön templomi hit, és magatartás, és külön más felfogású hétköznapi életvitel, hanem az ember egységes mivoltában kell, hogy szolgálja Teremtő Istenét. Az újságban követelményként jelent meg a kálvini etika gyakorlati megélése. Ezt az alapító főszerkesztő Sebestyén Jenő szigorúan a református hitvallások jegyében képviselte. Elítélte az egyház életben megjelenő világias hiúságokat, mint például a jótékonysági bálokat. A 10 parancsolat alapján a vasárnapi munkavégzés teljes betiltásáért folytatott harcot. Pozitív példaként jelentek meg a szemlében a hollandiai kálvinizmus életének hírei, erősítve a holland-magyar református kapcsolatokat.
1: A Református Élet című hetilap első száma 1934. január 1-én jelent meg. A két előbb említett hetilap a kálvinista szemle és a református figyelő egyesítéséből hozták létre, és egy évtizeden át a magyar reformátusság legmeghatározóbb orgánuma volt, a református öntudat erősítését szolgálta. Szerkesztését a Budapest Kálvin téri református egyházközség lelki pásztora, Muraközi Gyula és Ravasz László püspök végezte. A címlap tipográfiája átvette a kálvinista szemlétől a Tondóban foglalt, a 42. Zsoltárt idéző szarvas rajzát a mondatszalaggal, rajta a Soli Deo Gloria felirattal.
2: 1970-ben vált a Rádai Levéltár, a művelődési miniszter 95.229/1969. évi 18-as számú határozatával szaklevéltárrá. Ezzel kapcsolódhatott be a levéltárak országos hálózatába.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz okos tanítások nélkül. Példabeszédek könyve 19. fejezet 27. vers.

Egyszer egy édesanya levelet kapott elsős kisfia osztályfőnökétől, amelyben az állt, hogy a fia csökkent értelmi képességű, így soha nem fog megtanulni olvasni, írni. A kisfiú kérdő szemmel nézett az anyukájára, mert kíváncsi volt, mi állhat a levélben. Az édesanya azt mondta, hogy a tanítója szerint nagyon tehetséges, kiváló képességekkel rendelkezik, és a fia még sokra viheti. A gyerek boldog mosolyjal az arcán hallgatta a dicséretet, és minden erejét megfeszítve küzdött, hogy méltó legyen erre az elismerésre. Szorgalmasan gyakorolt és tanult. Az édesanyja bátorította, és sosem beszélt neki arról, mi állt a levélben. Később a fiú felnőve nagyon híres ember lett.

0: Sajnos ennek a fordítottja is igaz. Amit gyakran mondogatnak nekünk, azt hajlamosak vagyunk elhinni. Akinek állandóan azt hangoztatják, hogy sántít, az előbb-utóbb valóban sántítani fog. Aki bebeszéli magának, hogy beteg, hamarosan tényleg megbetegszik. Akit mindig arra biztatnak, hogy adja fel, úgysem szereti senki, az annak ellenére esik depresszióba, hogy sokan körülveszik a szeretetükkel. Sátán gonosz taktikája, hogy megpróbál elhitetni veled olyan dolgokat, amelyek nem is igazak, csak hogy bajba sodorjon, elcsüggesszen, elkeserítsen, megbetegítse a tested vagy lelked. Ne hagyd, hogy rossz irányba fordítsa a józan ítélő képességedet, vagy a tisztánlátásodat.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus halála által megbékéltettünk Istennel.
1: A mai ige a Római Levél 5. fejezet 10. verse. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Gondolatok az ígéről. A keresztben olyan hatalom van, amit az emberi nyelv nem képes leírni. Krisztusnak az emberi fajért hozott áldozata megszégyeníti a mi gyenge erőfeszítéseinket és módszereinket, hogy elérjük és felemeljük az emberi családot, hogy segítsük a bűnös nőket és férfiakat Jézushoz találni. Isten fiainak és leányainak munkája más jellegű kell legyen, mint amilyet oly sokszor bemutatnak. Ha szeretik Jézust, magasztos elgondolásaik lesznek a szeretetről, ami megnyilatkozott az elbukott ember iránt, ami oly drága áldozatot kívánt, hogy megmentse az emberi fajt. Megváltónk Ádám minden gyermekétől együttműködést vár, akik Isten fiaivá és leányaivá lettek. Megváltónk kijelenti, hogy az örök élet ajándékát hozta el nekünk a mennyből. Fel kellett emeltetnie a Kálvária keresztjére, hogy minden embert magához vonzon. Mindezek után hogyan bánjunk hát Krisztus áron vett örökségével? Legyünk gyengédek, figyelmesek, kedvesek, együttérzők és szeretetteljesek irántuk. Így lehetünk egymás számára is a segítség és áldás forrása. Ebben a munkában többet kapunk, mint emberi testvéreket. A mennyei angyalok fenséges társasága kísérhet bennünket. Együttműködnek velünk, ahogy világosságot viszünk a szegénynek és gazdagnak egyaránt. Mikor ezzel a munkával volt elfoglalva a mi megváltásunk bámulatos munkájával, Krisztus az Atyával való tanácskozás során elhatározta, hogy semmi árat nem sajnál, és semmit nem tart vissza a bűnös megmentése érdekében. Az egész mennyet odaadná üdvözítő munkájáért, azért, hogy helyreállíthassa az emberben Isten erkölcsi képmását. Isten gyermekének lenni annyit jelent, mint egynek lenni Krisztussal, és készséges, önfeláldozó szeretettel munkálkodni a bűneinkben eltévesztő lelkek megerősítésére és áldására.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Pihenj meg, gyógyító, szent jelenlétemben. Engedd meg nekem, hogy átformáljalak a velem kettesben töltött idő által. Ahogy gondolataid egyre inkább rám összpontosulnak, bizalom veszi át a félelem és az aggódás helyét. Az elméd kicsit olyan, mint a libikóka. Ahogy a belém vetett bizalmat felemelkedik, a félelem és az aggódás automatikusan lesüllyed. A velem töltött idő nem csak a bizalmadat növeli, azt is segít megítélni, hogy mi fontos és mi nem. Az energia és az idő értékes, korlátozott dolgok. Éppen ezért bölcsen kell használnod őket, arra összpontosítva, ami igazán lényeges. Ahogy szorosan mellettem jársz, elmédet pedig átitatod igémmel, megmutatom neked, hogyan használd az idődet és az energiádat. Az én igém mécses a lábad előtt, a jelenlétem pedig világosság az ösvényeden.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Efézus beliekhez írott levél, 5. fejezet, 15.-16. vers. 119. Zsoltár, 105. vers.

Ezékiel könyve, 6. rész. Ítélethirdetés a bálványimádás miatt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, fordulj Izrael hegyei felé, és prófétálj ellenük. Ezt mond, Izrael hegyei, halljátok meg az én Uramnak, az Úrnak az igéjét. Ezt mondja az én Uram, az Úr a hegyeknek és a halmoknak, a patakmedreknek és a völgyeknek. Én most fegyvert bocsátok rátok, és elpusztítom áldozó halmaitokat. Elpusztulnak oltáraitok, összetörnek tömjénező oltáraitok, és odadobom a halára sebzetteket bálványaitok elé. Izrael fiainak hulláit bálványaik elé szórom, és oltáraitok köré haigálom csontjaitokat. Romba dőlnek a városok mindenütt, ahol csak laktok, és elpusztulnak az áldozó halmok, hogy oltáraitok is romba dőljenek és elpusztuljanak. Összetörik és megsemmisítik bálványaitokat, szétzúzzák tömjénező oltáraitokat, és tönkreteszik csinálmányaitokat. Hullanak majd köztetek a halára sebzettek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, de hagyok maradékot. Lesznek, akik megmenekülnek a fegyvertől, a népek közé szétszóródva a többi országban. Akkor mindazok, akik közületek megmenekültek, megértik majd a népek között, ahová fogságba vitték őket, hogy én törtem össze tőlem elfordult parázna szívüket és bálványaikkal paráználkodó szemüket. Megundorodnak önmaguktól gonoszságuk miatt, mert mindenféle utálatosságot követtek el, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, nem hiába mondtam meg, hogy ilyen veszedelmet hozok rájuk. Így szól az én Uram, az Úr. Csapd össze a kezed, dobbancs a lábaddal, és mondd, jaj Izrael házának a sok gonosz, utálatos dolog miatt. Fegyver, éhínség és dögvész miatt fognak elhullani. Aki messze van, dögvészben hal meg. Aki közel van, fegyvertől esik el, és aki az ostromlottak között marad, az éhen hal. Így töltöm ki rajtuk haragomat. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor ott hevernek a halára sebzettek a bálványaik között, az oltáraik körül, minden magas halmon, minden hegycsúcson, minden zöldellő fa, és minden lombos cserfa alatt, mindenütt, ahol engesztelő illatáldozatot szoktak bemutatni bálványaiknak. Kinyújtom a kezemet ellenük, sivárrá és kietlenné teszem az országot, minden lakóhelyüket a pusztától Dibláig. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 6. rész. Különösképpen a nyugati embereknek könnyű figyelmen kívül hagyni azokat a bibliai szakaszokat, amelyek a bálványimádásról beszélnek. Nehéz Izrael bálványimádását megértenünk nekünk, akik olyan helyen élünk, ahol az arany, kő és fabálványok nem mindennapi jelenségek. De kultúrától függetlenül mindnyájan ki vagyunk téve a bálványimádás kísértésének, annak egyik vagy másik formájának. A mi bálványaink nem az azéra oszlopok körül találhatók, és nem is a magaslatokon vannak. A mi bálványaink a pénz, a kapcsolatok, a szórakozás és a személyes kényelem. Jobban értékeljük azt, amit az emberek gondolnak rólunk, mint amit Isten gondol rólunk. Lehet, hogy személyes értékünket a munkahelyen elért sikereink, vagy gyermekeink teljesítménye alapján határozzuk meg, nem pedig Jézus értünk áldozott váltságdíja alapján. A jól létet az ételben, a gyógyszerekben, a televízió képernyőjén, vagy valamilyen kézben tartható kommunikációs eszköztől várjuk inkább, mint a Golgota keresztjétől. Amíg életünk olyan, mint egy jól működő motor, addig elégedettek vagyunk, de amikor a dolgok egy rossz motorhoz hasonlóan kezdenek el működni, visszatérünk bálványainkhoz. Ha igazán őszinték vagyunk önmagunkhoz, nem nagy a különbség az akkori Izrael és a mi mai életünk között. Ezért, amikor Isten Izrael elleni ítéletéről olvasunk, hasonló bűnökért, mint amilyeneket gyakran mi is elkövetünk, könnyen elbátortalanodhatunk, és megijedhetünk. Isten hűséges ígéreteihez, hogy ítéletet és büntetést hoz azokra, akik elfordulnak tőle, és bálványokat imádnak. Isten nem akar elveszíteni minket. Ez az emlékeztető Ezékiel próféta könyvében bűntudattal és szégyennel tölthet el bennünket, de a fontos kérdés a következő. Mit teszünk a bűntudattal és a szégyenérzettel? Megkeményedhetünk Istennel szemben, és folytathatjuk bűnös életünket, vagy megtörhet a szívünk bűneink miatt, így a Szentlélek visszavezethet Istenhez, és megbékélhetünk vele. Isten ezt mondja Izraelnek, de hagyok maradékot. Lesznek, akik megmenekülnek a fegyvertől, a népek közé szétszóródva az országokban. Ugyanúgy, ahogy Isten hűséges ahhoz, hogy ítéletet és büntetést hozzon, ahhoz is hűséges, hogy egy megtért népet és egy helyreállított maradékot hozzon létre. Ez a maradék azokból tevődik össze, akik tudatában vannak bűneiknek, de ahelyett, hogy elhallgattatnák bűntudatukat, ahelyett, hogy elrejtőznének előle, és valamilyen más eszköz segítségével próbálnák helyreállítani lelki békéjüket, úgynevezett repedezett és üres kutaknál az életvizét keresik. Keressük mi is őt minden napunkon. Isten hű. Igen, ő hűséges abban, hogy véget vessen a gonoszságnak, és hűséges abban, hogy igazi szabadulást hozzon maradék népének.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Timoteushoz írott 2. levél 2. fejezet 3. vers. Sok háborúságon át kell nékünk az Isten országába bemennünk. Apostolok cselekedete 14. fejezet 22. vers. Mindazok, akik neveltetésük során nem részesültek az otthon és az iskola fegyelmezésében, ugyanúgy szembe fognak kerülni az élet kemény próbáival, mint mások. Isten szeret bennünket, gondoskodik jólétünkről, és sohasem ismertük volna meg a szenvedést, ha mindenkor engedelmességgel viseltettünk volna az ő törvényei iránt. Egész életre kiható jó tétemény lesz gyermekeink és ifjaink számára, ha megtanítjuk őket arra, hogy bátran szembenézzenek ezekkel a fáradalmakkal és nehézségekkel. Bár együttérzéssel kell viseltetnünk irántuk, soha se tegyük ezt úgy vagy olyan mértékben, hogy az önsajnálatot erősítsük vagy bátorítsuk bennük. A mi résztvevő magatartásunk mindig megerősítésüket és buzdításukat célozza, ne pedig gyengeségük támogatását vagy jóváhagyását. Véssük a gyermekek szívébe, hogy ez a világ nem a díszfelvonulások színtere, hanem a kemény küzdelmeké. Mindnyájan arra hivattunk el, hogy leküzdjük ezeket az akadályokat, mint Jézus Krisztus jó vitézei. Arra bátorítsuk őket, hogy legyenek erősek, és állják meg helyüket a küzdelemben derekasan. Tanítsuk meg őket arra, hogy a jellem igazi próbája az a készség, amellyel hajlandóak vagyunk vállalni a terheket. Az mutatja meg a jellem mienségét, hogy miként töltjük be a felelősség teljes helyünket, hogyan végezzük munkánkat, még akkor is, ha az emberek nem ismerik el, és nem jutalmazzák meg törekvéseinket. A legjobb módszer annak érdekében, hogy győztesen kerüljünk ki a próbákból az, hogy ne kitérni akarjunk előlük, hanem igyekezzünk célegyenest nékig dőlni és leküzdeni az akadályokat. Tanítsuk meg a gyermekeket és a fiatalokat arra, hogy minden hiba, minden nehézség, amin sikerül felülkerekedniük, egy lépcsőfokot jelent a jobb és magasabb rendű élet felé.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ilyen a szeretet. A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát. És nem veszel semmit, csupán önmagából. A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. Mert a szeretetnek elég a szeretet. A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát. Khalil Gibran.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Higgy a látomásodban. Írd le ezt a látomást, hogy könnyen olvasható legyen. Habakuk próféta könyve, 2. fejezet, 2. vers. Istennek terve van az életeddel. Ezt a tervet a Biblia néhol látomásnak vagy látásnak nevezi. Úgy működik akár egy iránytű, amely mindig a helyes irányba mutat, és mint egy horgony, amely egy helyben tart az élet viharai közben. Vajon miért mondta Isten a prófétának, hogy írja le a látomást, mégpedig könnyen olvasható módon? Azért, mert néha eltemetjük a szívünk mélyére a látomásunkat, nehogy mások megkritizálják. A félelem miatt a látókörünkön kívülre száműzzük, hogy ne is gondoljunk rá. Olykor pedig feladjuk a látomásunkat, mert túlságosan fájdalmas és túl nagy árat kellene fizetnünk, ha ragaszkodnánk hozzá. Mit tegyél hát? Először is legyen egy világos és kényszerítő erejű látomásod. Másodszor tartsd a szem előtt mindenkor. Józsefről azt írja a Biblia, hogy miután a családja megvetette a látomása miatt, a főnöke felesége pedig alaptalanul megvádolta, amiért 13 év börtönt kapott, visszaemlékezett az álmokra, amelyeket álmodott. Mózes első könyve, 42. fejezet, 9. vers. Harmadszor ne feledd, hogy Istennél megvan a rendelt ideje az álmod beteljesülésének. Ez a látomás bizonyos időre szól, ha késik is, várjál rá, mert bizonnyal eljön, nem marad el. Habakuk próféta könyve, 2. fejezet, 3. vers. Meg kell találnod az egyensúlyt az elégedettség és a többre való igyekezet között. Én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amin van, írja Pál a Filippiekhez írt levelének 4. fejezetének 11. versében. Pál soha nem engedte meg magának, hogy elkeseredjen amiatt, ahol éppen tart. Tudta, hogy Isten mindenkor vele van, és szüntelen várta és kereste, hogy vajon hová akarja vinni az Úr. Élvezte hát a mai napot, tudva, hogy Isten már pontosan eltervezte a jövődet.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a Magyar Református Egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatal Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról. Hozzátette. Az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik. A kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Töltődj, hogy tölthess! IFI munkásképző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkásképzőjére, mely november 21 és 23-a között kerül majd megrendezésre Tóhalmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az IFI vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő IFI munkásképzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni majd november 9-éig lehet. Nyilas Misi ösztöndíj nyári tehetségtábor. Jubileumához ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt, idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az Európa Rádióban az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Reggeli csendesség. Keresd Jézus közelségét.

Amikor Jézus meglátta a feléje közeledő Nátánaelt, barátságos hangon, elismerő szavakkal ezt mondta róla. Lám egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság. Olyan dolgokról volt tudomása vele kapcsolatban, amelyekről nem hallhatott előtte senki mástól, és ezzel megnyerte őt magának. Mi, amikor valaki olyan információkat közöl rólunk, amelyet csak a legközelebbiek tudhatnak, általában megijedünk, és még jobban elzárkózunk. Nátánael azonban nem ezt tette. Örömmel töltötte el a szívét az, hogy a Mester számon tartotta őt, és figyelemmel kísérte az életét. Ezért komolyan vette az isteni meghívást, és beengedte a megváltót az életében.

Jézus téged is számon tart. Mindent tud rólad. De nem kell félned, mert ezt nem fogja ellened használni. Nem fogja a fejedre olvasni a félre sikerült múltadat, mert ő bár jól ismer, mégis szeret téged. A legjobbat akarja neked. Segíteni akar, hogy elkötelezettebb keresztényként éld a mindennapjaidat. Hogy kiegyensúlyozottabb és boldogabb legyen az életed. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükség van a te nyitottságodra is. Hiszen ha elzárkózol, elmenekülsz az Úr elől, ezzel meggátolod az ő működését.

Engedd ma őt egészen közel magadhoz. Ne zárkózz el előle. Hagyd, hogy formáljon, alakítson. Ne elégedj meg azzal, amit már tudsz róla. Akard őt mélyebben megismerni, megtapasztalni. Keresd a barátságát, a közelségét, hiszen ezáltal olyasminek lehetsz a részese, amit senki más és semmi más nem tud neked megadni, és ami semmivel sem helyettesíthető.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 10-e. Galata beliekhez írt levél, első fejezet, 6-tól 10. versig. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Jó hír! Ezzel a bevezetéssel hallható, látható nap mint nap a média felületeken a politikai hirdetés. 2025. márciusában írom e sorokat. Ha jó hírt osztanak meg, akkor ez is evangélium, hisz ez a szó is azt jelenti, hogy jó hír. Sajnos sok emberben működik az igény, hogy a személyes érdekeit, védelmét, biztonságát garantáló híreket, intézkedéseket tapasztaljon. Hogy ki mondja, mire építi ezt, az nekik mindegy. Ugyanakkor egyre többeknek a Biblia már nem a jó hír forrása, még a keresztény közösségek tagjainak sem. Egyre sekélyesebb a Biblia ismeret, és emiatt a megkülönböztető képesség is. Sokan nem tudják felismerni az igazi evangélium és a hamis evangélium közötti különbséget. Több kérdést is átgondolhatsz ma, kedves olvasó-hallgató. Neked mi a hiteles és igazi evangélium forrása? Nálad első helyen van a Biblia ebben a kérdésben? Mi számít evangéliumnak? A földi élet biztonságát a jólétet garantáló ígéretek bírnak evangéliumi erővel, vagy az, hogy Jézus megszabadít a bűn fogságából. Az a jó hír, hogy valaki megígéri neked a nyugodt életet, vagy az, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Hogy mit fogadsz el evangéliumnak, az létkérdés. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot George T. Wilkerson írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Nem büntelenül, de megbocsátva. Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 7. fejezetének 24. és 25. verse. Évekig kérdéses volt számomra, hogy vajon hasznos tagja vagyok-e Krisztusnak, az ő testének, mivel folyamatosan küzdöttem a bűneimmel. A legelkeserítőbb pillanataim az Isten tiszteletek idején adódtak. Az egyik percben még felolvastam a liturgiában egy bibliai részt, a következőben pedig már ítélkeztem egy testvér felett, aki ismét elkésett. Sokáig szégyeltem magam. Aztán megtanultam, hogy túl szigorúan ítéltem meg magamat. A Róma 7.15-25-ben Pál ezt a belső harcot a test és a belső ember között a keresztény lét részének nevezte. Péter is így viselkedik, amikor az egyik pillanatban sikeres, a következőben pedig elbukik, hozzám hasonlóan. Máté evangéliumának 16. fejezetének 17. versében Jézus megdicséri: Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Mégis röviddel ezután Jézus megdorgálja őt: Távozz tőlem, sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz. Bár az apostolok továbbra is botladoztak, talpra is álltak és építették az egyházat. Hasonlóképpen Isten mindannyiunkat a kitartó szolgálatra hív, még akkor is, ha hibázunk. Milyen bátorító tudni, hogy Krisztus a megbocsátottakat és nem a hibátlanokat használja. Irgalmas Istenünk, segíts gyorsan felismerni bűneinket, megbánni azokat, majd folytatni a szolgálatot. Amen. Napi gondolat: botladozva tanulunk a Krisztus útján. Imádkozunk azokért, akik nem érzik méltónak magukat Krisztus szolgálatára.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Butyka Ferenc, Isten tenyerén. Nem az vagyok, aki kellene lennem, csak szeretnék. Ez hatalmas erő, ami folyton munkálkodik én bennem, s megmaradok, nem lettem elvesző. Mert egyszer, régen, lehajolt értem Isten, s azóta mindig tenyerében tart. Azért, hogy tapasztaljam, milyen ő vele átélni csalódást, kudarcot és vihart. Bár olykor próbálja hitem s töredező reményem, edzi a lelkem és munkálja szívem. Érzem, hogy minden próba ellenére jó megpihenni az Isten tenyerén. Ő erőt ad, ha összerogyna térdem, s vállam, ha teher alatt roskadoz. Jó tudni azt, hogy Isten tenyerében mindig, mindig biztonságban vagyok. Amikor testvérkezek ejtnek sebet rajtam, bekötözi vérző, sajgó sebem, és meggyógyulok kegyelmének árán az áldott égi Isten tenyeren. Hát hogy ne zengne ezer hálát ajkam, hát hogy ne zengném úton, útfelen, hogy nála vagyok örök biztonságban, az óvó, védő Isten tenyerein.

0: A szenvedések enyhítése.
1: Jézus nyomában járva. És ő kiküldte őket, hogy prédikálják Isten országát, és betegeket gyógyítsanak. Lukács 9.2. Gondolatok az ígéről. Galilea hegyoldalain és mindenütt, ahol Jézus Krisztus tartózkodott, ideiglenes kórházába hozhatták a betegeket és szenvedőket, s ő meggyógyította őket. Krisztus felhatalmazta gyülekezetét, hogy ugyanezt a munkát végezze. Földi szolgálatának végén, amikor ünnepélyes megbízást adott tanítványainak, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek, Jézus kijelentette, hogy szolgálatuk a betegek meggyógyulásával nyer megerősítést. Így szólt: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Ha az ő nevében meggyógyítjuk a betegeket, bizonyságot teszünk Jézus hatalmáról, hogy a lelki betegeket is meg tudja gyógyítani. A megbízatás, amelyet megváltunk a tanítványainak adott, minden hívőnek szól az idők végéig. A világnak sohasem volt nagyobb szüksége az evangélium hirdetésére és a gyógyítás szolgálatára, mint ma. Mindenütt nagyon sok olyan ember él, akinek szüksége van rá, hogy segítsük gyengeségében, gyámoltalanságában és tudatlanságában. Isten gyermekeinek valódi orvosi misszionáriusnak kell lenniük. Tanuljuk meg, hogyan szolgálhatjuk a test és a lélek szükségleteit.

0: A nagy gyógyító.
1: Ha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, ha azt teszed, ami helyes az ő szeme előtt, ha hallgatsz parancsolataira és megtartod minden rendelkezését, én vagyok az Úr, aki meggyógyít. Mózes második könyve 15. fejezet 26. vers. A betegség, az egészség megváltozása, akár egy vagy több szervet, szív, tüdő, vese, gyomor érint. Akár az agy képességeit, a tudatot, az értelmet, az érzelmi állapotot vagy az emlékezetet.

0: adott Izraelnek, hogy egy látszólag jelentéktelen gesztussal tanúja legyen a Mara keserű vizének gyógyulásának. Az Úr mutatott neki egy fadarabot, és ő beledobta a vízbe, és a víz édes lett. Mózes második könyve 15. fejezet 25. vers. Ahogyan az Úr meggyógyította a vizet, úgy hozza el az Úr a gyógyulást nekünk, amikor jónak látja. Csak a gyógyulásnak van feltétele. Ha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, ha megtartod minden rendelését. Isten pontos egészségügyi törvényeket adott nekünk, amelyek segítenek egészségünk megőrzésében és helyreállításában. A betegségek egyik fő oka az étrend. Azokat az ételeket kell kiválasztani, amelyek a legjobban biztosítják a test regenerálódásához szükséges elemeket. Ebben a választásban az étvágy nem a legbiztosabb kritérium. Isten törvényei a testünkben is működnek. A természet megsértése következményekkel jár, amelyek éppen olyan biztosak, mint a bűn következményei. Ezért az egészségünk védelme nem csupán praktikus kérdés, hanem erkölcsi kötelesség. Aki az egészségi törvények ismeretének ellenére továbbra is rossz szokásokat követ, az nem dicsőíti Istent. A helytelen táplálkozási szokások révén az étvágy elromlott. Gyakran olyan ételeket követel, amelyek megrontják az egészséget, és erőhelyett gyengeséget okoznak. Nem vezethetjük magunkat biztonságosan a társadalom szokásai szerint. A betegségeket és szenvedéseket, amelyekkel lépten nyomon találkozunk, a népi táplálkozási hibák okozzák. Isten nem önkényesen adta az egészségügyi törvényeit, mindegyik a szeretet kifejezése. Amikor megtanulunk összhangban élni ezekkel a törvényekkel, megtapasztaljuk Isten gyógyító jelenlétét testben és lélekben. Az egészség nem öncél, hanem eszköz arra, hogy tisztább, szentebb életet éljünk Isten dicsőségére. Uram, segíts, hogy figyeljünk útmutatásodra, hogy teljes testi és lelki egészséget élvezhessünk, adj erőt a helyes szokások kialakulásához, hogy testem, lelkem téged tükrözzön, és életem dicsőségedre szolgáljon. Amen.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

augusztus 10-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségből a 103. Zsoltár 19. versét olvasom. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Az Új Szövetségi ígét Máté evangéliuma 25. fejezetének 31. és 32. verseként olvashatjuk. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet. Mennyei trónus. Nagyon jól megfogható, magunkkal vihető kép, amellyel az Ó és az Új Szövetségi Szentírás igyekszik értésünkre adni, hogy Isten minden hatalmat kezében tart. A földi potentátok a világ politikai és gazdasági életének látható és láthatatlan vezetői is mind ő neki vannak alávetve. Persze vannak fenntartásaink is ezzel a királyos metaforával, mert ismerjük a történelmet és látjuk az uralkodók gyengeségeit is. Izrael népének a királyai is sorra visszaéltek hatalmukkal, időnként még a legnagyobbak is. Nem tudunk maradéktalanul megbízni a földi uralkodókban. A demokráciára esküszünk, amikor mindenki egyenlő, és mi magunk döntünk a vezetők személye és a prioritások felől. Lehet ezt is kritizálni, de jobb, emberségesebb politikai rendszert egyelőre nem látunk. Közben azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy Istent nem mi választjuk és ültetjük a trónra. Nem mi adunk hatalmat a kezébe, épp ellenkezőleg ő választott ki minket arra, hogy az ő világában az övéiként éljünk, hogy megértsük a legfelsőbb kormányzási módot. A teokrácia, vagyis az Isten általi kormányzás azért hibátlan és visszaéléstől mentes, mert az ő mozgatórugója a határokat nem ismerő szeretet, és neki minden lehetősége megvan arra, hogy tervét végrehajtsa, mert uralkodásának nem lesz vége. Imádkozzunk! Istenünk, életünk során olyan sokszor elmondtuk már, de nem mindig gondoltunk bele, ezért kérünk add, hogy áthassa elménket, szívünket, egész életünket az a felismerés, az a biztos és megnyugtató tudat, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sági Balázs áhítata szólt a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet.

ez nem álom volt. Nem olyan álom, amit reggel elfelejt az ember. Tamás egy rég elfeledett templomban találta magát. Hideg volt, félhomályos, és a levegőt sűrű por ülte meg, mintha évszázadok óta senki sem járt volna ott. Az oltárnál egy fekete köppenyes alak állt, a keze hosszú, csontos és egy vaskos könyvet tartott, aminek minden lapja Tamás bűneit sorolta. Az alak arctalan volt, mégis olyan ismerős. Ahogy lapozott, felhangzottak a vádak. Lopás, képmutatás, rágalom, büszkeség, kétszínűség, közöny, hiúság. Tamás minden egyes szóval kisebbnek érezte magát. Hiába próbált védekezni, a vádló a könyv minden bűnét pontosan idézte. Olyan dolgokat is, amikről már meg is feledkezett. A fekete alak megszólalt. Méltó vagy az ítéletre. A bűneid fizetsége halál.

Ekkor valaki belépett a templomba. Fehér ruhát viselt, de sáros volt a szegélye, mintha utána jött volna a világból. Nem szólt semmit. Oda ment az oltárhoz, és anélkül, hogy kérdezett volna, kitépett egy lapot a könyvből. A vádló felhördült. Hé, mit csinálsz? Ezt nem lehet! Az írás megmásíthatatlan. Az írás talán, felelte szelíden a fehér ruhás. De a tinta, amivel írtad, vérrel kimosható. Ekkor Tamás meglátta, hogy az a kéz, amely kitépte a lapot, sebhelyes volt. A homlokán tövis korona nyoma. Az oldalán még mindig vérzett a szúrás. A könyv lassan elkezdett világítani. Az egyik lapon Róma beliekhez írott 5. fejezet első verse állt. Megigazulván hit által békességed van Istennel.

A fekete köppeny lehullott, és a vádló lassan eltűnt. Tamás rájött. Ő maga volt az. Ő volt az, aki önmagát ítélte el éveken át újra és újra. Ő volt, aki azt hitte, hogy akkor lehet csak igaz, ha jóvá tesz mindent. De jött helyette valaki más. Valaki. Így nagy V-vel. Aki nem csak az ítéletet vállalta, hanem az egész vádiratot is magára vette.

Tamás felébredt. Könnyek voltak a szemében. De nem bűntudatból, hanem felszabadultságból. Tudta, hogy az az éjszaka nem álom volt, hanem válasz egy réges-régi imádságra. És onnantól kezdve, ha vétett, már nem a régi köpeny után nyúlt, hanem egy sebhelyes kézre emlékezett, ami új nevet írt a könyvbe. Ez az én fiam. Megigazult, mert hit.

A megigazulás nem az emberi érdemek vagy tettek eredménye, hanem Isten kegyelme által történik, Jézus Krisztus érdeméért, melyet hit által fogadunk el. A megigazulás azt jelenti, hogy Krisztus igazsága tulajdonítatik a bűnösnek, nem azért, mert megérdemli, hanem mert elfogadja azt. Ez az igazság nem csupán egy jogi kijelentés, hanem egy valóságos változás is. Isten nem csak megbocsátja a bűnt, hanem új szívet ad, új életet kezd bennünk.

A megigazulás alapja Jézus kereszt áldozata. De az egyéni hit szükséges ahhoz, hogy ez az áldozat személyesen hatályossá váljon a számunkra. Krisztus igazsága, amely hit által tulajdonítatik nekünk, békességet hoz a lelkünknek. A hit nem csupán értelmi beleegyezés, hanem teljes bizalom Istenben. Annak elfogadása, amit ő tett értünk, és a teljes ráhagyatkozás. Határozottan téves az a nézet, hogy a hit által való megigazulás eltörölné Isten törvényének szükségességét. Épp ellenkezőleg, a megigazult ember szeretetből kíván már engedelmeskedni Istennek. A hit által való megigazulás nem hitetlenség a törvénnyel szemben. A törvény nem töröltetik el, hanem a hit általi kegyelem segítségével teljesül be az ember életében. A megigazulás azonnali, kijelentetik igaznak, míg a megszentelődés egy életen át tartó folyamat, ahol Krisztus képmása fokozatosan formálódik bennünk. Amikor a bűnös Jézushoz jön, megigazul. A bűnbocsánat megtörtént. A bűnös többé nem tartozik Sátánnak. Ekkor kezdődik el a megszentelődés műve.

kegyelemből van üdvösségetek, a hit által. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézusbeliekhez írott levél, 2. fejezet, 8. és 9. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Isten nem szerelő, hanem teremtő. Egyházmegyei evangelizáció egyházas dengelegen. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen megtartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az évigéje adta. Ímé újjáteremtek mindent. Ez az üzenet nem csak a plakáton jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész gyülekezet együttlétét végigkísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egyházas dengelegre, a fás, ligetes, árnyékkal bőségesen ellátott iskola udvarára. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az úrvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a programozó része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább felfrissülést hozott. Sokan úgy éltük meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18:30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak, melyeket a koncert után haza lehet vinni. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-ig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tannévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal is velünk voltak, talán emlékeznek rá, Timóteusról esett szó. Arról, milyen háttérből, hogyan szólította meg Isten, hogy tulajdonképpen egy olyan fiatal emberről beszélünk, akinél az lett volna igazán a természetes, hogy rajta keresztül eltűnik Isten népe közül ez a család, hiszen nagymamája zsidó származású, édesanyja ebből adódik zsidó származású, de az apja görög, már ő is görög nevet kap, soha sehol nem találunk említése arról, hogy neki lenne Héber neve. Ugye tetszenek tudni, hogy a tarzuszi Saul, ez a Héber neve, egyébként hordozott görög nevet is a környezet miatt, Pauloszt, és ezt nagyon sok esetben megtaláljuk másoknál is. Nála semmi ilyesmire nem találunk, még csak nyomokat sem, ami azt jelenti, hogy igazából könnyen eltűnhetett volna ez a fiatalember a süllyesztőben. Ám a nagymama megtért, az édesanyja megtért, és amikor Pál a második misszió útja során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott találkozik Timóteussal. Ma arról szeretnék beszélni, hogy ennek a fiatal embernek a szolgálatba állása milyen lépéseken keresztül történt. Úgy is mondhatnám, hogy Isten Pál apostol mellett beíratta egy teológiai szabadegyetemre, ahol nem csak elméleti képzés folyt, hanem igen erőteljes gyakorlati képzés, mégpedig minden percben, konkrét élethelyzetekben az ott adott reakciók, válaszok, viselkedés, hozzáállás, a kiút megtalálása, az Isten vezetésének az elfogadása, mind-mind olyasmi volt, amit meg kellett tanulni. Kezdjük az elején, ha kinyitják velem az apostolok cselekedetei 16. fejezetét, kedves hallgatóim, akkor nagyon könnyen nyomon lehet majd követni. Én megpróbálom pontokba foglalni, ma 13 olyan lépésről szeretnék beszélni, ami ahhoz kellett, hogy Timóteus szolgálatba állása az ne legyen eredménytelen. Az első mindjárt az első versektől található. Tessenek csak figyelni? Az első lecke, amit meg kellett tanulni, az, hogy bizonyos kérdéseknek jobb elébe menni, és jobb elhallgattatni az esetleg felesleges kérdéseket felvetőknek a száját, ami alkalomattán megnehezíti a missziót. Így jutott Derbébe, mármint Pál és Lisztrába is, volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikonoimi testvérek. Magyarul alkalmasnak találták Timóteust arra, hogy szolgálatba álljon. Pál őt magával akarta vinni, ez azt jelenti, hogy Pál is alkalmasnak találta, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, ahol nem árt a környezetnek a figyelmét visszaterelni Krisztusra, az evangéliumra, és nem hagyni, hogy valamiféle olyan testi, fizikai, vallási, vagy nem tudom milyen kérdésekben elbukjon valakinek a szolgálata. Azonnal következett, ahogy ez megtörtént, a második számú lecke. Mégpedig azt kellett megtanulni Timóteusnak, hogy a hívők nem állnak önmagukban, hanem vannak olyan szabályok, amelyek nem kultúrától, szokásjogtól függnek, hanem egységes igazságok, amelyek Isten minden népben való minden keresztény gyülekezetére érvényesek. A negyedik versben ezt olvassuk. Amikor végigjárták a városokat, átadták neki azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hozták, hogy tartsák meg azokat. És hogyha valaki emlékszik, ezek a határozatok azt mondták ki, hogy nem kötelezik a pogány származásúakat arra, hogy zsidó szokás és zsidó törvények szerint éljenek, de tartózkodjanak a bálványimádástól, a fulvaholt állattól, a paráznaságtól és a vértől. És ezt olyan súllyal adták mindenütt tovább, hogy a gyülekezetek értsék meg, hogy vannak olyan területek, ahol szabad mozgástért kaptunk, és vannak olyan területek, ahol nem vethetünk föl kérdéseket. Ma nagyon sokan ezt elfelejtik, és úgy gondolják, hogy hát ahogy tetszik, úgy éljük meg a keresztény életünket. Nem. Kereszténynek lenni bizonyos alapigazságoknak az egyértelmű megvallását, és bizonyos életviteli kérdéseknek az egyértelmű gyakorlását jelenti, és nem kaptunk Istentől felhatalmazást arra, hogy akár az istenimádat mellé oda tegyünk valamit, akár szexuális szabadosságba bocsátkozzunk, akár mi döntsük el, hogy mi tetszik meg, mi nem nekünk, mint keresztényeknek. Ez nem szabadság lenne, hanem libertinizmus, azaz szabadosság. A harmadik lecke, amit meg kellett ennek a fiatal embernek tanulni, hogy a misszió munka Isten áldását hordozza, ha következetesen végzik. Ugyanis az ötödik vers mindjárt azt fogja nekünk mondani, hogy a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Ez a kettő, ez nem létezhet egymás nélkül. Amikor fölcseréljük, és a hitbeli megerősödést szeretnénk a létszámbeli növekedéssel pótolni, akkor ez egy luftballon effektust fog kiváltani, előbb-utóbb a gyülekezetek tönkre mennek. Pál apostol mellett azt tanulta Timóteus, hogy ez a kettő együtt jár. És már is jön a negyedik lecke, ami azt hiszem, hogy Timóteus számára talán egy kicsit olyan koppanás lehetett. Valószínűleg elképedve figyelte az apostol társakat, Pált és Szilászt, akik jóval előrébb jártak életkorban is, meg hitben is, mert hogy mit is olvasunk? Aztán átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. A misszió nem a mi logikánk szerint zajlik. Hát elképzelhető az, hogy Jézus lelke valahova nem enged bennünket hirdetni az evangéliumot? Hát ez ki van zárva? Mondja a mi logikánk. És Isten mit mond? Milyen sokszor van az, hogy eszünkbe nem jut megkérdezni Isten akaratát, amikor úgy gondoljuk, hogy minek is? Hát ez nem is akarhat mást. Biztos? Mi már tudjuk, de hát ehhez jó pár évnek kellett eltelni, amire valószínűleg Pál apostolék is megtudták, hogy abban az időben ezt a területet járta egy Péter nevű apostol. És Isten úgy gondolta, hogy nem szeretné ezeket az erőket egy területre koncentrálni. Ráadásul, míg Péter ezen a területen egy kicsit otthonosabban tudott mozogni, lévén itt nagyon sok héber közösség, a tarzuszi Pál azzal a munkatársi csapattal, aki lassan kialakul körülötte, sokkal nagyobb áldást és sokkal nagyobb munkát tud majd jelenteni és kifejteni azon a területen, ahova az Úr küldi. Na de hogy fogjuk megtudni, hogy hova küld az Úr? Hát meg lehet azt érteni? Hát ide se enged, oda se enged. Ez nem azt jelenti, hogy sehova nem enged, csak meg akarta értetni, hogy hova kell menni. Valószínűleg Timóteus elkerekedett szemmel látta, hogy a misszió munka nem a mi logikánk szerint zajlik. És most jött az ötödik lecke. Mert hogy Isten vezetése érkezhet speciális módon is. Mégpedig úgy, hogy elsőre talán nem is látjuk át, de a megértés és az engedelmesség a mi feladatunk. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, folytatja a beszámolót Lukács, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük nekik az Isten igéjét. Nagyon-nagyon fontos ez a rész. Itt több mindent meg lehet tudni. Tehát a speciális vezetés. És azt is meg lehet érteni, de ez már a hatodik lecke, hogyha Isten valahova hív, ő előkészíti a terepet. Hol kezdte ezt az előkészítést? Bármilyen hihetetlen Troászban. Nem szokták észrevenni, de itt megváltozik az apostolok cselekedete hangvétele, itt csatlakozik Pálhoz Lukács, aki nagy valószínűséggel itt Troászban találkozik az Úr Jézussal. Miért is kellett Troászba menni? Ezek szerint kellett Pál apostolnak egy olyan kaliberű munkatárs, mint Lukács, és innen már együtt indulnak Lukács szempontjából hazai földre. Tehát még ebben is munkálkodik Isten. De tessék csak nézni még a folytatást. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig a háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Na hát, mit tesz az Úr? Előkészíti a terepet, munkatársat rendel, tulajdonképpen majdnem idegenvezetőt rendel Lukács személyében, ott előkészíti az asszonyok szívét, akik összejárnak imádkozni, és aztán otthont ad a gyülekezet számára, ami alakul, hiszen Lídia otthona azzá válik. Hát ezek csodálatos dolgok. Az előbbi totyogás után, hogy nem tudom, hova megyek, nem tudom, hova vezet az Úr, most egyszerre csak egy ilyen hatalmas ajtó nyílik, és nyilván Timóteus számára ez is egy döbbenet volt, hogy milyen csodálatosan vezet Isten. Igen ám, de ilyenkor az ember hajlamos az eufóriára, és a következő lecke az éppen ebből adódik, hogy a misszió munkában szellemi támadások vannak, mégpedig nagyon durva szellemi támadások következhetnek be. Filippiben rögtön ezután, amikor az imádkozás helyére mentünk, folytatja a beszámolót Lukács, egy szolgálólány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott a gazdáinak. Követte Pált, minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked, Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és az még abban az órában kiment belőle. Tehát szellemi támadás van, de ez nem azt jelenti, hogy akkor föl kell adni, hanem a szellemi támadásra szembe kell fordulni. Ez egy nagyon komoly lecke kellett, hogy legyen Timóteusnak. Füle hallatára hangzott a parancs, és a füle és a szeme minden bizonnyal egyértelművé tette, hogy ez a lány megszabadul. Elhagyja őt a gonosz lélek. Tehát nem szabad föladni, bátran előre. És jön a nyolcadik lecke. A misszióban fizikai támadásoknak is ki leszünk téve. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, folytatja a beszámolót az apostolok cselekedetei írója, az előjárók pedig letépették a ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és kezüket és lábukat kalodába szorította. Szóval fizikai támadások is jöhetnek. Az előbb azt mondtuk, szellemi támadások is jöhetnek. De hát ez a lecke az nem olyan egyszerű ám. Hát nem az Úr hívott minket ide? Akkor hogy engedheti, hogy ez történjen? Hát nem azt mondta, hogy jöjj át és légy segítségünkre? Hát kezünk, lábunk bilincsben úgy nem lehet segíteni. Jó, pont Timóteus kimarad ebből, mert csak Silás és Pál kerül börtönbe, ő Lukáccsal nyilván vissza rohan a testvérekhez, imádkoznak, egyébként ez se akármilyen lecke, hogy nem hagyjuk el a társunkat, nem menekülünk el a városból, ott maradunk, imádkozunk, kérjük az Úr vezetését, kérjük az Úr bátorítását, de minden esetre a fizikai támadások között helyt kell állni, mint ahogy a szellemi támadások között is helyt kell állni. Aztán a következő, amit meg kellett tanulnia, hogy az evangélium lélekmentés. Mert hogy egy nappal később azzal szembesül, hogy a kiszabadult Pál egy elképesztő történettel áll elő. Nem a levegőből kapja, csak elmondja, hogy mi történt azon az éjszakán, ahol Timóteus meg Lukács nem lehetett ott. Mi történt? Ők énekkel dicsőítették az Istent, és hirtelen hatalmas földrengés támadt. Itt kapcsolódunk be a bibliai szövegbe. Tessenek hallgatni? Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, Végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Az ellenségeink között lehet valaki, aki keresi az Urat, aki vágyik az Úrra, akinek az Úr éppen a mi szenvedésünk, nyomorúságunk segítségével, vagy azt felhasználva meg akarja menteni az életét, meg akarja menteni a lelkét? Ez a mi logikánkba nem fér bele, de az evangélium hirdetése minden körülmények között lélekmentés. Mi nem azt a feladatot kaptuk, hogy találjuk alkalmasnak vagy alkalmatlannak az időt, hanem hogy előálljunk az evangéliummal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És Filippiben igen bőséges tapasztalat jutott arra nézve Timóteusnak, hogy lássa, hogy ezt hogy kell gyakorlatban végezni. Hogy mit jelent a nem adjuk föl. De aztán azt is meg kellett tanulni, hogy Krisztus követője nem jogfosztott. Ez látszólag egy teljesen marginális kérdés, pedig egyáltalában nem. Tessék csak nézni, mi is történik. Pál apostolékat Suttyomba ki akarják engedni a börtönből. Hagyja Pál, hogy Suttyomban kiengedjék? Nem. Azt mondja Pál: megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket, azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. Hát látszólag ebben se alázat, se szelítség nincs. De amikor egy keresztény ember a polgári jogaiért szót emel, akkor egyúttal a gyülekezet lét jogosultságáért is szót emel. Azzal, hogy Pál apostolt valóban kivezették a börtönből, ugyan kérlelték, hogy a várost hagyja el, de Pál nyugodtan visszamehetett a gyülekezethez, és innentől kezdve Filippiben a gyülekezetet senki nem abajtgathatta, nem mondta, hogy törvényen kívüli, nem mondhatott semmit. Tulajdonképpen Pálnak ez a cselekedete egy oltalmat jelentett a gyülekezet számára. Ez azért nagyon fontos, kedves hallgatóim, mert mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a keresztény örüljön, hogy élhet. Igen, a keresztény örüljön Krisztusban, de éljen azokkal a felhatalmazásokkal, amiket Krisztustól kapott, és a keresztény ember nem másodrendű, hanem polgára elsősorban a mennynek, de ideiglenes földi tartózkodási helyén is megilletik a polgárjogok, és ezt kár elfelejtenünk, még akkor is, hogyha ebben sok hibát vétünk, ideértve saját magamat is természetesen. De a leckék még nem értek véget. Jött a 12. a tesszalonikai látogatás, mert hogy Filippiből Tesszalonikába mentek tovább. És ha valaki végigolvassa az apostolok cselekedeteinek ezt a beszámolóját, tulajdonképpen akár azt is mondhatja, hogy csöbörből vödörbe. Hiszen mi történik Tesszalonikában? Majd csak megismétlődik a Filippi történet annyi különbséggel, hogy nem kerülnek börtönbe, de egyébként ott óvadék ellenében nem kerülnek börtönbe, és mit kell itt megtanulni Timóteusnak? Az, hogy bár ismétlődhetnek a nehéz helyzetek, az elhívásunk az nem egy-két órára vagy egy-két pillanatra szól. Az elhívásnak egy nagyon fontos része a körülmények ellenére való hűséges, odaadó kitartás. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy teljesen optimális lesz a környezet. Tessenek csak arra emlékezni. Azt mondta: elküldelek, mint juhokat a farkasok közé. Én úgy gondolom, hogy a mi tanulmányainkban, amit a misszióban végzünk, ennél nehezebb tétel kevés van. Mert ezt minden áldott órában meg kell harcolni, hogy mi nem a világ kedvencei vagyunk. Mi nem azt hirdetjük, amit szeretne hallani. Mi az evangéliumot hirdetjük, hogy a bűnből meg kell térni, hogy Krisztus az egyedüli út, még akkor is, hogyha azt fogják mondani, hogy ez szégyenletes üzenet, hiszen ezzel gyakorlatilag kirekesztők vagyunk. Nem, mi az igazságot hirdetjük. De ez sok helyzetben meg fogja határozni a körülöttünk élők viselkedését. És aki gyűlöli az Urat, minket sem fog nagyon szeretni. És most jutunk el a 13. leckéhez, ebben a különös teológiai szabadegyetemi továbbképzésben. Nem lehet mindig tanulópadban ülni. Jön a felelősség, amit nekem kell végezni. Tessenek csak figyelni? Béreában egészen más lelkülettel fogadják őket, és már úgy néz ki, hogy teljesen pozitívra fordulnak a dolgok, hiszen a béreai zsinagógában Pál apostolt nem csak örömmel fogadják, hanem nemes lélekkel, kiváló hozzáállással nekiállnak az írásokat pontról pontra tanulmányozni, vajon úgy vannak-e azok a dolgok, amit Krisztussal kapcsolatban a proféciák alapján hirdet nekik ez a tarzuszi Pál és a munkatársai, ahogy azt mondják, ellenőrzik, és egyre többen csatlakoznak a kereszténységhez, a Krisztus követőkhöz. És akkor a 13. verstől majd ezt olvassuk. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, fellázították, felizgatták a sokaságot, ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerig. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Miért? Hogy ne legyen feltűnő, hogy mekkora tömeg távozik Béreából? Dehogy is! Mert ők nem voltak addig célkeresztben. Pálra nagyon odafigyeltek, és most Szilász és Timóteus folytathatta Pálnak a megkezdett munkáját. Természetesen itt még Timóteus nem egyedül áll minden feladattal a vállán. Lesz abból is bőven, ha az Úr akarja, és élünk a jövő héten, majd ezzel folytatjuk, de meg kellett tanulnia, hogy Pál apostol nélkül, az ő jelenléte nélkül, most talán nem haragszanak meg, ha így mondom, hogy a tanárbácsi jelenléte nélkül megállja a helyét a misszióban. Nagyon sokszor azért áll valahol Isten népének a fejlődése, mert nem jutnak el munkatársaink odáig, hogy egyszer csak képesek legyenek tovább vinni a feladatokat. Képesek legyenek hatékonyan hirdetni az Isten igéjét, ismerve a proféciákat. Azon gondolkoztam, hogy vajon hányan vannak, akik fölmérték egyáltalán, hogy az indulástól kezdődően, tehát amikor Lisztrát elhagyták, eddig a pontig maximum talán egy fél év telt el, talán még annyi se. És ez alatt Isten végigvitte ezt a fiatal embert egy óriási lelki kurzuson. De az az igazság, hogy amikor ezen gondolkoztam, megállapítottam, hogy ezeket a pontokat mi sem nélkülözhetjük. Aki Krisztus munkájában akarunk fáradozni, azokat, amiket Timóteusnak meg kellett tanulni, ugyanígy meg kellene tanulni, hogy nehogy üres legyen a szolgálatunk. Ennyi fért a mai Biblia tanulmányunkba. Ha az Úr akarja és élünk egy hét múlva, visszavárok mindenkit. Isten békessége legyen mindnyájukkal. Viszonthallásra!
1: A zarándokok búcsúéneke 134. Zsoltár. Zarándok ének. Áldjátok az Urat mindjájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. MERA 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldás!

Az első 9 fejezet lényegében csak felvezeti az egész könyvet egészen Dávidig. A Krónikák első könyvének a második része, 10. fejezettől egészen a könyv végéig, 29. fejezetig, Dávid történetét írja le. Miért? Az Ószövetség kulcsfigurájának Dávidot tartja. Nagyon érdekes, hogy Dávidban fogalmazódik meg először a mesiási hit. Az Ószövetség mesiás hite az Dávidra vezethető vissza. És ezt nagyon tudatosan kiépíti a könyv. Nagyon tudatosan kiépíti, mert például nagyon érdekes módon elhagyja Dávid bűnére utaló minden történetet. Most nem lényeges az, hogy Dávid bűnbe esett. Most az a lényeges, hogy Dávid mit akar tenni a templomért, hogyan foglalt el Jeruzsálemet, hogyan biztosította Salamon számára azt a lehetőséget, hogy felépüljön a templom. És ez egy nagyon érdekes valami. Ha most belelapozunk ebbe a könyvbe, és ez egy nagyon érdekes valami, ha a Krónikák első könyvébe, ugye az első 9 fejezettel nem sok dolgunk van, de a 10. fejezet úgy kezdődik, hogy Saul elesik a Gilboai csatában, ezt ugye már láttuk Sámuel második könyve, első könyvének a végén, második könyve elején, és király lesz, Izrael királyá válassza Dávidot. Itt se írja le olyan részletesen, mint ahogy Sámuel második könyvének az eleje leírja, hogy hát bizony azért ez egy, nem egy könnyű dolog volt, hogy Dávidból legyen király, sok-sok belső harc előzte meg, és ezeket a belső harcokat nagyon pontosan Sámuel második könyve leírja. Itt csak jelzésszerűen a 11. fejezet elején elmondja, és utána rögtön a 4. verstől azt mondja, hogy Dávid Jeruzsálemet teszi a fővárossá. És utána nagyon érdekes módon egy nagyon érdekes felsorolás következik. Ez megint mi úgy veszük, hogy mint egy ilyen sivatagot, amin át kell lábalni. Felsorolja Dávid vitézeit. Ez egy kicsit már nem egészen sivatag, ez már olyan szavannás rész, mert nagyon sok érdekességet elmond ezekről az emberekről, de megkérdezhetjük, hogy miért? Ha egy könyvet olvasunk, akkor ezt mindig meg kell kérdezni, hogy miért írja le ezt az író? Mi ennek az oka? Ugyanezt megtaláljuk, ugye Sámuel második könyvének 23. fejezetében szinte szóra. Miért ezt idézi? Azért idézi, mert a fogság után nagyon döntő volt az, hogy az ősök hűségét örököljük-e, vagy nem. Az ősök példája az nagyon fontos volt. És ezért ezeket a hőseket sorba-sorba felsorolja. Azután Dávidnak a különböző számültetésbe szerzett híveiről beszél. Azután külön városonként, tájegységeként beszél a híveiről. És így jut el tulajdonképpen most az igazi témáig a 13. fejezetben, ahol arról olvasunk, hogy a szövetség ládáját Kiriát Járimból elhozzák. És ez egy nagyon érdekes szakasz, amit nagyon jó egy picikét megnézni közelebbről. Elindul a menet, tanácsot tart Dániel az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, és azt mondja Dávid az egész gyülekezetnek, ha jónak tartjátok, és ha Istenünknek, az Úrnak úgy tetszik, küldjünk üzenetet Jeruzsálem egész területén lakó többi atyánk fiaihoz, meg a papokhoz és a lévitákhoz, a legelőkkel ellátott városokba, hogy gyűjjenek ide hozzánk, és hozzuk el magunkhoz Istennek ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Valóban úgy van, hogy ez a dávidi reformációnak az alapja. Összegyűjti az egész népet, és ő az, aki Jeruzsálemet fővárossá tette, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, tudnilik. A szövetség ládájának mindig az volt a tragédiája, hogy mindig a legerősebb törzs akarta a maga területén tartani a szövetség ládát. Ezért vándorolt a szövetség ládája. Dávid elfoglalja Jeruzsálemet a jebúziaktól. Jeruzsálem az egy nagyon nehezen bevehető város.

0: És ez a Jebuzi, aki volt a bírák ideje alatt, sőt, Saul ideje alatt is, Dávid most győz, és elfoglalja ezt a várost, ami senkihez nem tartozott. Tehát egy területen kívüli hely, egy nagyon jól védhető hely, nagyon ideális fővárosa az egész országnak. És Dávid ezt úgy akarja megpecsételni, hogy Kirjátjárimból elhozzuk a szövetség ládáját. De ez nem egyéni akció, hanem összefog az egész nép, ahogy itt olvastuk. Erre az egész gyülekezet azt mondta, hogy ez helyes. Mindenki helyeselte. Összegyűltek tehát, és felvonult Dávid az egész izraeli együtt, Baalába, azaz Júdába lévő Kirjátjárimba, hogy elhozzák onnan a kerubokon ülő Úristennek a ládáját, akinek a nevét segítségül hívják. Elindul az ünnepi menet. Fantasztikusan nagy ünnep. Dávid az egész Izraellel szent táncot jár. Megszólalnak a hangszerek. Azt mondja, így mondja a 8. vers. Dávid pedig az egész Izraellel szent táncot járt Isten színe előtt, teljes erővel énekelve, citerák, lantok, dobok, cintányérok és harsonák kíséretében. Amikor Kidron szérűhez értek, Dávidnak az egyik vitéze Uzza kinyújtotta a kezét, hogy megtámassza a ládát, mert megbotlottak az ökrök, és ezért a láda megbillent. És egy teljesen váratlan dolog történik. Azon nyomban meghal Uzza. Elhallgatott a zene, a dob a cintányér, és értetlenül álltak az emberek. Vajon miért? Az Isten tiszteletnek az egyik csapdája, és ezt tudatosan hegyezik ki a Krónikák könyve, az Isten ügyének a szükségtelen féltése. Mi hívő emberek, ószövetségek és újszövetségek egyformán nagyon sokszor arra gondolunk, hogy nekünk kell az Isten ügyét diadalra vinni. Mint hogyha tőlünk függne az Isten. A láda ott marad, időnek kell eltelni, még a tanulság megérik a fejekben, és amikor eljön az idő, amikor mindenki látja, hogy miről van szó, hogy nem én teszek valamit az Istenért, nem részeltetem az Istent abban a szerencsében, hogy őt is Jeruzsálembe, a ládát, az ő trónját Jeruzsálembe viszem, akkor jön el az ideje, hogy a Jeruzsálembe felépített sátorban Dávid elhelyezheti a ládát. A régi-régi írások szellemében a legszentebbnek tartva, és ekkor jön el az idő, hogy Dávid azon kezd gondolkodni, hogy templomot kellene építeni. Ezt a 16. fejezetben egy gyönyörű hálaadó zsoltár vezeti be, ami a 105. zsoltárban megtalálható, szó szerint onnan idézett, hogy a Krónikák könyvében állandóan ezt lehet látni. És akkor megint megszólal a proféta, Nátán, és az Úr azt mondja neki, hogy mondd meg Dávidnak, hogy nem te, majd a fiad. Ebben is benne van az Isten nevelő eszköze. Nehogy véletlenül Dávid azt gondolja, hogy ő irányítja az Istent, és nem Isten irányítja őt. Ez minden imádságunk kísértése. Én irányítom az Istent, vagy az Isten irányít engem. Dávid egy gyönyörű szép imádsággal alázkodik meg, és utána azt olvassuk a könyvben, hogy Dávid sikert sikerre halmoz. Megalapoz egy olyan birodalmat, amiben Isten ládája, a templom jó helyre kerül. És itt is van Istennek megint egy nevelő eszköze. Dávid megszámlálja a népet. Ez egy természetes dolog volt, minden uralkodó megtette ezt. Mózes 4. könyve bizonyára emlékeznek rá, az éppen a megszámlálások könyve. És most ezt a megszámlálást mégis dökhalállal jutalmazza, idézőjelben mondva, az Isten. Miért? Megint óvni akar Dávidot, nem te teszel érte. Nem te vagy a siker kovácsa. Nem te vagy az, aki majd megmutatod. És ezért Dávidnak meg kell alázkodni. Megtesz minden előintézkedést, összegyűjti az anyagot, a lévitákat, Áron fiai, a lévitákat kioktatja, Áron fiait beossza, azután a templomi énekeseket beossza, minden templomi szolgálatot elintéz, még a kapuőrökre is van gondja, azután az előjárókat és a bírákat is kinevezi, hadsereg 12 vezetőjét is megnevezi ez a könyv, Izrael törzsének a vezetőit is megnevezi ez a könyv. Tehát rendet teremt a birodalmába, és a 28. fejezet Dávidnak egy nagyszabású beszédével foglalkozik, amelyet a néphez és Salamonhoz mond egyszerre. Ez megint egy nagyon érdekes elem. Nem titokba Salamon fülébe súgja, az őt követő uralkodó fülébe, hogy mit kell tenni, hanem ez a fejezet azt mondja el, hogy a nép és Salamon az Istentől egyformán függ, és csak egymás segítve lehet előrelépni. Úgy fejeződik be a könyv, hogy adományokat gyűjtenek, egy hálaimát mond Dávid, és Salamon trónra lép. És Dávid halálával fejeződik be az első könyv. A második könyv is két részre oszlik. Csak itt nem nemzetségi táblázatok vannak, hanem a második résznek az első része, az Salamonnal foglalkozik, Salamon uralkodásával. Megint nagyon érdekes, hogy nem a negatívumokra kerül a hangsúly. Azt lehetett olvasni a királyok könyvében, lehetett olvasni Sámuel második könyvében, Dáviddal kapcsolatban. Most megint a templom, az Istenhez való viszonyunk az igazi kérdés. Ezért úgy kezdődik, hogy Salamon ugye trónra lép, előkészül a templom építkezésére, és a legjobb mestereket válassza. Nagyon érdekes módon, nagyon hangsúlyozza a királyok könyve, hogy ezt nem az Isten népe közül válassza, hanem Hírámtól kér építőmestereket, akik a szakmának az igazi mesterei. Mert itt valami többről van szó, ez a király, a krónikák könyvének az egész szellemében benne van. Itt most a világegyetemnek egy fontos pontja épül. Ez nem zsidó belügy. Itt valami többről van szó. Ezért pontosan elmondja, hogy hogy épül fel a szentek szentje. Érdekes módon ezt teszi első helyre. Azután, hogyan épül fel kívülről a templom, két oszlopáról egész részletesen beszél, templom felszerelését elmondja pontosan. Azután elmondja a szövetség ládájának a bevitelét a templomba, hogy hogy történik ez abból a sátorból, amiben Dávid óta őrizték a szövetség ládáját. Utána Salamon nagyon érdekes módon megáldja a gyülekezetet a 6. fejezetben, és a 7. fejezetben áldozatokat mutat be, és lényegében itt van az a nagy-nagy templomszentelési imádsága Salamonnak, amelyik a templom teológiájának az Ószövetségben az alapja. Utána az Úr ígéretei találhatók, Salamon egyéb építkezései, és az a történet, ami megint Salamonnak, illetve nem csak Salamonnak, hanem az egész templom teológiának a megkoronázása. Ez pedig az, hogy jön Sába királynője, és megáldja Salamont. Megint egy nemzetközi elemet emel be. Gondoljunk, a fogság után vagyunk. Gondoljunk arra, a diaszporában a nép. A krónikák könyve, illetve az egész ószövetségi kánon, Eszterre, Dánielre gondoljunk. Ugye azt a gondolatot már kezdi érteni, hogy igaz volt az az ábrahámi idézet, amit a Jézus korabeli farizeusok nem igen akartak tudomásul venni, viszont Pál egész teológiájának az alapja, hogy a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És a Krónikák könyve ezért ezeket a kapcsolatokat nagyon élesen hangsúlyozza. Azután ugye elmondja azt, hogy Isten hogy áldja meg Salamont, Salamon gazdagság, és a 9. fejezet végén meghal Salamon. A 10. fejezet elmondja az ország kettészakadását, ennek a nagy drámáját, hogy 10 törzs, ugye, az 10 északi törzs, a 10 gazdagabb északi törzs, akik sokkal jobb területen laktak, mint a déliek, azok elszakadnak Izraeltől, illetve elszakadnak Jeruzsálemtől, elszakadnak Júdától, ez lesz Izrael. És utána ezekről hallgat. Miért? A templom a lényeg. És sorba jönnek alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb királyok. Sorba jönnek tragédiák, és ezek a tragédiák nagyon ritkán oldódnak fel, nagyon ritkán találunk olyan királyokat, akik visszatalálnak ahhoz az eredeti nagy-nagy lelki mondanivalóhoz, ami a könyvnek az igazi lényege, szíve. A vázlatban, amit megtetszenek kapni, vagy tévénézők majd látni fogják, én egy nagyon érdekes ábrát találtam, ami több, mint a Krónikák könyve, a királyokat is összefoglalja, ahol lehet látni sorba Izrael összes királyait időrendi sorrendben, alul és felül egy idővonal húzódik, és a prófétákat és királyokat arra pontra helyezzük az idővonalban, ahol tulajdonképpen működtek. És lehet látni, hogy alig van olyan király, akinek fehér a ruhája. Mert az ábra fekete ruhával jelzi azt, aki hűtlen az Istenhez, fehér és feketével, aki félig hűséges volt, és fehérrel azt, a nagyon keveset, aki hűséges maradt az Istenhez. És ezután a könyv királyról királyra végig kíséri azt a nagy drámát, ami elvezet a babiloniai fogsághoz. És a babiloniai fogságról valamit el kell mondani. A babiloniai fogság egy figyelmeztetés volt, hiszen Nabukodonozor, aki hatalmas uralkodó volt, nem Júdea ellen harcolt. Nem ezt a kis, nagyobb városállamocska volt már ekkor Júdea. Az egész Palesztina ugye körülbelül akkora, mint Dunántúl. Gondoljuk el. Az északi ország rész a nagyobb rész volt. Jeruzsálem környéke és Dél-Izrael az egy kisebb megye. Nem ezért a kis országért harcol Nabukodonozor. Háromszor is jár Jeruzsálembe. Az első, amikor elviszi Dánielt és társait, azzal a céllal, hogy egy kicsit átnevelje őket. Kineveljen egy új uralkodóosztály, de Jeruzsálem nem hallgat a prófétai szóra. És ez nagyon keményen benne van a Krónikák könyvébe. Ez egy nagyon keményen önkritikus könyv. Nem arról van szó, hogy Isten valami kikutathatatlan bölcsességből veri, vagy áldja a népet, hanem arról van szó, hogy a szövetség egy konkrét, ha így tetszik, politikailag, társadalmilag is konkrét lehetőség Isten népe életében. Él vele a nép, vagy nem? Sajnos a tanulság az, hogy nem. Aztán jön a második elfoglalása Jeruzsálemnek, amikor Ezékielt és társait viszik el, ami megint nem fogság, szóval ne gulágra tessenek gondolni. A babiloniai fogság az áttelepítés volt, a célja nagyon egyszerű volt. A zsidóság állandóan két kulacsos politikát folytatott. A nagy ellenfél Egyiptom. És Nabukodonozor csak azt akarta, hogy a tengerparti kereskedelemnek biztos háttere legyen. Ezért hát elvitt egy másik nagyobb az előkelőknek, az iparosoknak egy nagyobb részét, ez az ezékieli fogság, és csak harmadszorra dől össze Jeruzsálem, és pusztítja el ezt a várost, és telepíti át a maradékot. És a Krónikák könyve azt is elmondja a végén, hogy ebből mind nem tanultak. Viszont nem pessimista könyv a Krónikák könyve, és ezzel fejezem be. Mert az a kevés reform király, Ezékiási reformra, Jósiási reformra tessenek gondolni, biztosította azt, hogy az a tudat, hogy Isten kezébe, tenyerén van a nép, ez a tudat adott reménységet nagyon sok embernek arra, hogy a fogságban, amiben nem a szenvedés volt a lényeg, legfeljebb a honvágy okozott szenvedést. A fogságban, ahol nagyon hirtelen meggazdagodik a zsidóság, ahol nagyon hirtelen, nagyon jól érzi magát a zsidóság, ebben a fogságban hűséges tudjon maradni az Isten kinyilatkoztatásához a nép. Gondoljuk el, a fogságban elveszti Izrael az anyanyelvét. Fogság után nem héberül beszélnek az emberek. Idegen nyelv lesz a héber. Arámul kezdenek beszélni. Jézus idejében is arámul beszéltek. A Bibliát tolmácsolni kell. A Biblia szövege megmaradt hébernek, felolvassa héberül valaki, és akkor odáll a targum, és elkezdi fordítani. Nyílik az olló szára. Mennyire maradt hűséges küldetéséhez, Istenhez a nép? Ezért készült a Krónikák könyve. Remélem, hogy sikerült egy kicsit meggyőzni önöket arról, hogy ez a Krónikák könyve nem egy függelék csak. Nem egy kiegészítés csak. Bár vannak olyan történetek, benne említettem, amik csak itt vannak meg, de ezek elényészően kevesek. Mégis a tanulsága nagyon mély ennek a könyvnek. Nem véletlen, hogy ez az Ószövetségi Kánon záradéka. Nem véletlen az, hogy az Ószövetség népének és nekünk is egy nagyon nagy tanulságot tartogat, és ez a tanulság valahogy így fogalmazható meg. A történelem Ura Isten, és a sorsom az nem a szerencsén vagy a bal szerencsén múlik, a sorsom csak egyen múlik. Hűséges vagyok-e ahhoz az úthoz, amin az Isten vezet? Adja Isten, hogy ezt megtanuljuk ebből a könyvből. Jó olvasást kívánok ehhez a könyvhöz. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból. Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: Boldog mondások a Bibliában. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Máté evangéliuma 5. fejezet, harmadiktól 12. versig.
3: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: hír összeállításunk következik.
1: Csütörtökön kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó központjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei program arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozók közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16 között rendezik meg a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és konferencia központban. A részvétel előzetes, egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-éig lehetett a rendezvény.református.hu weboldalon. Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó. De jó, hogy itt vagytok! Köszöntötte Stenbach József püspök a Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó több mint 200 résztvevőjét. A püspök Petró László kaposvári lelkipásztorral együtt tartott fórumbeszélgetést. A Balatonfenyvesi hét témája az istenkeresés volt. A beszélgetés témáját is ez határozta meg. A tábor a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása mellett a határon túli gyülekezetek, egyházmegyék és a kaposvári egyházközség segítségével valósult meg idén is. A tábor egyetlen célja, hogy a gyermekek megtalálják Jézus Krisztust, mondta révésznő Bellai Csilla, a felvidéki zselici református gyülekezet lelkipásztora, a Kárpát-medencei ifjúsági találkozó szervezője. A tábort édesapja néhai Bellai Zoltán indította útjára 2008-ban, hogy elmélyítsék a fiatalok identitástudatát, erősítsék bennük az egy nemzethez tartozás országhatárokon átívelő bizonyosságát. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. 30-án vasárnap délután a Margit-szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság és a béke mellett. A San Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a központba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ilyen a szeretet. A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát. És nem veszel semmit, csupán önmagából. A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. Mert a szeretetnek elég a szeretet. A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát. Khalil Gibran.

0: készítsd el a saját szendvicsedet.
1: Ne cselekedjetek így az Úrral, a ti istenetekkel. Mózes 5. könyve, 12. fejezet, 4. vers.

nem értem, mi a baj, hiszen egy vallási közösségbe megyek. Paula azért volt dühös, mert a szülei nem akarták elengedni mormon barátnőjével, Sandyvel. Sandy egy mormon gyülekezetbe ment volna, és Paula szívesen követte volna őt. Paula nem látott különösebb eltérést a saját gyülekezete és Sandy gyülekezete között. Ott a gyermekek is nagyon jól érzik magukat, mondta Paula a szüleinek, mert mindenki szabadon beszélhet. Ott az emberek nem csak csendben ülnek, hanem tényleg tudják, hogy miben hisznek. Elmehetek végre. És Sandy is olyan kedves velem. Lehet, hogy Sandy tényleg aranyos lány, de ez még nem jelenti azt, hogy igaz minden, amiben hisz.

Miért foglalkoztatja annyira Istent, hogy miben hisznek az emberek? Isten sosem maradt csendben, amikor beszélnie kellett. Még akkor sem, amikor az emberi faj megszomorította őt. Sosem vonult vissza duzzogva a szobájába, és sosem hagyta válasz nélkül a kérdéseinket, amelyekkel meg akartuk tudakolni, hogy ki ő, mit gondol, és mit vár el tőlünk. Mint ahogyan te sem szeretnéd, hogy az emberek félreértsenek, sőt, inkább fogadjanak el olyannak, amilyen vagy. Isten sem akarja, hogy félreértsük a szavait. Inkább gondolkozz a következőképpen. Isten nem egy svéd asztal, ahol a hozzávalókból saját választásod alapján készítheted el a mexikói szendvicsedet. Nem választhatsz különböző szószt, miközben visszautasítod a hagymát, vagy nem kérhetsz sajtot a bab helye csak azért, hogy Isten feleljen meg a te ízlésednek. Bár képes vagy remek szendvicsek készítésére, Istent mégsem változtathatod meg a saját kedved szerint. Sem egyedül, sem csoportosan nem alkothatnak az emberek különböző isteneket, vallásokat, eltérve mindattól, amit a Bibliában kijelentett nekünk az Úr.

0: Isten azt akarja, hogy úgy ismerd meg őt, amilyen valójában. Szintén Isten határozta el, hogy mikor, hol és hogyan kövessük őt. Például az imádattal kapcsolatosan kijelentette, hogy népének miről kell lemondania, hogy hol és hogyan kell templomot építenie, mit fogyaszthat és hogyan mutathat be áldozatot. És mindezt megdöbbentő részletességgel közölte. E szabályok különböztették meg gyermekeit a környező népektől, és értették meg a népével, hogy az Úr tökéletes, engedelmes és fegyelmezett követőket keres. Isten kihangsúlyozta. Ő dönti el, hogy mi a fontos és mi nem. Mi a jó és mi a rossz. Hogy melyik az igaz és melyik a hamis. Ő áll a kormánynál, mert ő az Isten.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Unger Károly lelkipásztor most következő áhítatában arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi mutatja meg legjobban azt, hogy Jézus került első helyre az életünkben.
2: Hallgassuk meg Istenünk igét, úgy, ahogy az írva található, a Cselekedetek könyve 7. részében, az 5. versben ekképpen. És Fülöp lemenvén Samária városába prédikálta nékik a Krisztust. Szeretett rádióhallgató testvéreim, amikor Isten szent lelke elém hozta ezt a történetet, az első mondat után megállított, és azt mondta, lassíts, állj meg, ne menj tovább. A bevezetőben ugyanis sok értékes tanítást rejtettem el. A Szentlélek magyarázata nélkül úgy gondolom, hogy valóban az első mondat nem sokat mond. És Fülöp lement Samária városába, és prédikálta a Krisztust. Gondolhatnánk magunkban, magától érthetődő, hogy Fülöp elment Samáriába. De ez messze nem így volt. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, előbb, egy speciális kifejezéssel élve, elképzelhetetlen lelki áttörések kellettek Fülöp életében. Melyek voltak ezek? Az első. Az Úrnak át kellett törni a Krisztus nélküli állapotot. Fülöp sem úgy született meg, hogy Jézusban már hitt. Kellett az életében egy katartikus pont, amikor is kimondta az, hogy eddig Krisztus nélkül, a megváltó, az üdvözítő nélkül éltem, de ettől a pillanattól és ettől a ponttól kezdve már csak vele. Fülöp lelkében is elképzelhetetlen áttörések sorozatának kellett megtörténnie ahhoz, hogy Jézus az első helyre kerüljön. Ha visszagondolok teológus éveimre, beszélgettem valakivel, akinek elmondtam, számomra a legnagyobb örömet az jelenti, amikor egy stadion úgymond felrobban a gól örömben. Mára viszont eljutottam odáig, igaz, sok-sok lelki áttörés után, hogy sem a BL, sem a VB döntőt nem néztem meg. A hangsúly a gól örömről eltolódott Jézus győzelmére. Micsoda értékrend váltás! Mindezt az Úrnak köszönhetem. Testvérek, mi mutatja leginkább Jézus elsőségét az életünkben? Az, ha keressük az ő akaratát. Uram, mit akarsz velem? Uram, mit készítettél el nekem? Mi a te elképzelésed? Mi a te akaratod? Engedjétek meg, hogy újból mondjak egy példát az életemből. Tavasszal bejelentettem, hogy ősszel nyugdíjba szeretnék vonulni. A gyülekezetben futó tűzként terjedt el ez a hír. Sokan megkérdezték azóta, na és hova akartok menni? Megvan már a hely? Mire én? Megvan. Na és hol? Ott, ahol az Úr elkészítette a számunkra. Ja, csak ennyi. Azt hittem, már megvan a konkrét hely. De kérdem én, ez nem elég kielégítő válasz? Nekünk igen, mert mi keressük az Úr akaratát, és oda költözünk, ahová azt ő akarja. Aki 37 évvel ezelőtt kijelölte számomra az ormánságot, hiszem, hogy ő pontosan tudja most is, hová, kik közé akar vinni, de most már családostól. Testvérek, csodálatosan megnyugtató érzés felismerni az Úr akaratát és az ő vezetését. Visszatérve az igéhez, mi kellett Fülöpnek, hogy lemenjen Samáriába? Keresnie kellett Jézus akaratát. Ennél a pontnál szeretném a figyelmet tű pontosan a bevezető mondatra fordítani. Abban ugyanis nem az áll, hogy Fülöp lement Samária városába, hanem az, hogy és Fülöp lement Samária városába. Ez az és mutatja, hogy Fülöp egy folyamatnak volt a részese. A harmadik versben ezt olvassuk, Saulus pedig pusztítta az anyaszentegyházat, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva tömlöcbe vetette azokat. Amazok annak okáért eloszolván széllyel jártak, hirdetve az igét, és Fülöp lemenvén Samária városába. Testvérek, a jeruzsálemi gyülekezetet pünkösd után egy hatalmas támadás érte. A hitbéli és számszerinti növekedésük nem mindenkinek tetszett. Óhatatlanul beindult ellenük a démoni világ, ami a teljes szétverésükre törekedett. Sokan el is hagyták Jeruzsálemet, de vitték magukkal az Úr drága igéjét. Fülöpöt is elérte ez az életveszélyes fenyegetés. Mit tett abban a helyzetben? Kereste elhívója, megváltója akaratát. Uram, most mit tegyek? Menjek, vagy maradjak? Meneküljek? Te mit akarsz? A logikusan gondolkodó, önmagát féltő ember mit tenne ebben a helyzetben? Úgy gondolom, hogy a lehető legtávolabbi, legbiztonságosabb helyre menekülne, leplezve önmagát. Véletlenül se derüljön ki róla, ő is keresztény ember. Ezzel szemben Fülöp mit tett? A közeli Samáriába ment, és nyíltan hirdette Krisztus kereszt áldozatát és győzedelmes feltámadását. Imádságára nem a hallgatást, nem az ige eltitkolását kapta, hanem annak bátor hirdetését. Egy pillanatra megállok. Mi volt ebben a szorongatott helyzetben tehát az Úr akarata? Menekülni a szolgálatba. Nem a titkolózásba, nem a némaságba, hanem a szolgálatba. Honnan indultunk el? Onnan, hogy Fülöp lement Samáriába és hirdette az evangéliumot. Most már látjuk, hogy ez a lépés nem is volt olyan természetes, nem is volt olyan magától érthetődő. Micsoda lelki tusán, micsoda lelki áttörésen kellett átmennie, hogy végül is Jézus akaratát teljesíthesse. Azonban volt még egy gát. Samária ugyanis ellenséges területnek számított. A hithű zsidók egyáltalán nem kedvelték a Samáriában élő zsidókat, sőt, rettenetesen megvetették és lenézték őket. Fülöp is sokáig így viszonyult hozzájuk. Emlékezzünk csak, amikor Jézus előre küldte őket Samáriába, hogy szerezzenek néki szállást. Aztán nem találtak. Milyen felindultan mentek vissza hozzá? Amiképpen illés tüzet kért az ellenségeire, azonképpen Fülöpék is kénköves tüzért esedeztek Jézusnál. Mire ő? Nem tudjátok, minémű lélek lakozik bennetek? Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Fülöp tehát sokáig úgy élte a hitét, úgy követte Jézust, hogy közben fel sem tűnt neki, hogy a samaritánusok halálát kívánja. Most meg Jézus azt mondta neki, menjen és mentsen életeket ott. Mert Jézusnak Samáriában is van népe. Legyünk őszinték, sokszor bennünk is előtör Fülöpnek a lelke. Miközben Jézus követjük, hányszor kívántuk már másnak a kárát, halálukról már nem is beszélve. Testvérem, el tudod magadról képzelni, hogy akire ma úgy tekintesz, mint korábban Fülöp a samaritánusokra, hogy egyszer ő érettük a megmaradásokért, az üdvösségükért fogsz küzdeni, imádkozni, igét hirdetni? Ehhez kell ám a Szentlélek igazi áttörése. Nézzük meg, hová is, kik közé ment Fülöp. Azt olvasok az igében, Egy Simó nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván, kire mindannyian figyeltek. Samáriát tehát lelkileg és szellemileg egy mágus uralta. Az ördögi tudomány elámítani őket, és ez sokáig sikerült. Mit jelent elámítani? Az eredeti görög szó egzisztémi, azaz megtéveszteni, félrevezetni. A józan a valóságos helyzetből, a státuszból, az önértékelésből, az isteni hitből kimozdítani egy virtuális világba, és arról hirdetni, hogy az az igazi. Az ördögi tudomány célja maga az extázis, önkívületi állapotba terelni és abba bebörtönözni, hogy így is halljál meg. Testvérek, a mobiltelefon nem egy ilyen virtuális világba vonz. Millió emberrel kerületek napi kapcsolatba, látom az életüket, olvasom a kommenteket, csetelek ezerrel, én is feltöltök magamról mindent, és elhiszem, hogy ez a valóság. Közben mi az igazság? Az, hogy mindenkire odafigyelek, csak éppen az Úrra nem. És észre sem veszem, hogy démoni praktikák fogja vagyok már régóta. Na ezt az ördögi praktikát, ezt az ördögi befolyást törte meg Jézus Fülöp szolgálatán keresztül. Az eredmény, és lőn nagy öröm abban a városban. Nem csodálatos, hogy miközben Jeruzsálemben tombolt a keresztény üldözés, aközben a szomszédos Samária városában sokak életében örvendetes fordulat következett be. Röviden, az evangélium elképzelhetetlen áttörést okozott a szívekben. Kedves rádióhallgató testvérem, lehet, hogy ma a te életedben is, vagy körülötted, Krisztus ellenes erők működnek. Az Úr viszont azt akarja, hogy mindezek ellenére benned is elképzelhetetlen áttörések legyenek. Ezt erősíti meg Pál apostol Efézusi 2-ben, amikor is azt mondja, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. Imádkozom, hogy ez a te életedben is valósággá váljon. Amen.
1: Amikor Jeruzsálemből menekülniük kellett Jézus követőinek, Fülöp a Szentlélek parancsára Szamáriába megy, hogy hirdesse az üdvösségre vezető evangéliumot. Mekkora változás ez Fülöp életében? A tüzet kérő tanítvány eljut a mentő szeretet megélésére. Kedves hallgatóink, ez velünk is megtörténhet, ha Jézus az első helyre kerül az életünkbe, és folyamatosan keressük akaratát, és kérdezzük, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjünk. Kedves hallgatóink, áldott hetet kívánva, szeretettel búcsúzunk, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Nőként, feleségként, egészségben és betegségben egy erős férfi mellett. Keresztényként, Isten meleg szeretetében és a hit próbái között. Mai vendégünk Garádi Péterné Tünde, örömeit és küzdelmeit, reménységét osztja meg hallgatóinkkal.

0: Garádi Péterné Tündével beszélgetek mai interjúnkban, aki Garádi Péternek, evangélikus egyházunkban aktív, laikus szolgálattevőnek a felesége, akiről kevesebbet hallunk. Mikor érezted úgy először, ha el tudod mondani, hogy téged szeret az Isten?
1: 16 éves voltam, amikor vissza tudok emlékezni, elhívtak egy csendes hétre. Én nagyon nem éreztem jól magamat, mert ugye abban az időben nem lehetett nyíltan ilyen alkalmakat tartani, ezért egy nagyon zárt kis közösség volt, reggeltől estig töményen szólt az ige, a magyarázat, nagyon feszélyezve éreztem magam, és annak ellenére egy ilyen érzés volt, hogy mintha az Isten valahogy bennem, a lelkembe valamit elindított volna, és maga felé terelgetne. Hívtak engem bulikba, nem éreztem jól magam, mikor nemet kellett mondani, mert ezáltal egy kicsit kiközösítette. És egy idő után kezdett bennem ez úgy tudatosulni, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. És akkor már határozottan bennem volt az, hogy igen, Uram, szeretném a te utadat járni.
0: Valamiféle tudásod is rakódott össze Istenről közben?
1: Megmondom őszintén, nekem úgy tűnik, hogy egy hamis istenképem alakultott ki, hogy az Isten engem nagyon szeret, majd ez megóv engem sok minden bajtól és veszedelemtől, tehát egy védett burokba éreztem magamat, de én az Istenből csak ezt láttam, az Isten az egész más, nem csak a szeretete van ott, hanem az ítélete is. Nem volt egy olyan Isten képem, ami a valóságos Isten, de egy ilyen védő burkot adott, és ez nekem nagyon jó volt. Jártam Isten tiszteletre, meg elkezdtünk járni az óbudai ifjúságba. Na most nekem ez az óbudai ifjúság azért volt nagyon jó, mert mindig az igéről beszélgettünk, de nagyon sokszor ugye a hétköznapi dolgokból indultunk ki, hogy hogyan építsük be az életünkbe azt, ami a hitünk.
0: A párválasztásodat hogyan befolyásolta aztán már a hited, ami így alakult?
1: Nem voltak barátaim, mert kiközösítettek. Az Isten kicsit úgy kompenzálta, hogy nagyon korán megismertem a férjemet. Tehát 16 éves voltam, amikor a Péter elhívott egyszer egy szilveszteri közös alkalomra, és utána, amikor hazakísért, akkor emlékszem, hogy a Duna parton órákig sétáltunk és beszélgettünk. De akkor én még nem gondoltam arra, hogy ebből valami lesz. Nekem nem is azt tetszett, hogy egy fiúval sétálok, hanem az, hogy végre valaki beszél hozzám, meg valakivel lehet beszélgetni. Úgyhogy így kezdődött az egész kapcsolatunk, és utána elég sokáig maradt ilyen szinten. Én nekem

Tudunk azért a külön-külön is és együtt is, hogy az Isten adjon hívő házastársat. De nekem ez nem tudatosult, és még csak az se tudatosult, hogy ez nem természetes. És már régen házasok voltunk, amikor egy fiatal asszonnyal beszélgettem, mondtam azt, hogy hát én azt hittem, hogy ha két fiatal találkozik, és kérjük az Isten áldását, akkor az egyértelmű, hogy megtalálom a páromat, akit Isten rendelt, és hát aki ismer minket, az tudja, hogy mi olyan vagyunk, mint a tűz meg a víz. Tehát a természetünk annyira ellentétes, hogy ha Isten nem lenne, akkor törvényszerű lett volna, hogy nem maradunk együtt. És ez a fiatal asszony azt mondta, hogy Tünde, nehogy azt hitt, hogy ez természetes. Nagyon kevés olyan ember van, aki megtalálja elsőre a társát, és az egy életen keresztül kitart. Mert mi nagyon komolyan gondoltuk azt, hogy ez egy életen keresztül tartó kapcsolat lesz, és megmondom őszintén, hogy így 70 évesen, így visszatekintve döbbenek rá, hogy az Isten mennyire csodálatos, mert tényleg azt mondom, hogy nem természetes, hogy kitartottunk, erről nem szívesen beszélek, de életemben kétszer volt olyan alkalom, amikor előjöttek ezek a különbözőségek, az Isten velem beszélt, és azt mondta nekem, hogy miért akarom a másikat megváltoztatni. Én magamat se tudom megváltoztatni, és megtapasztaltam ennek az áldását is, hogy a Péternek ilyen a természete. Mert ha egy ilyen bizonytalankodó gyenge lenne, mint én, akkor hova mentünk volna? Én meg szintén nem tudom magamat megváltoztatni, de ha imádkozom, akkor az Isten, ami csodálatos módon megoldja.

0: Péternek a munkájával járt, hogy Brazíliában éltetek évekig. Hogyan élted meg azt, hogy Péterrel mész, tűri az utat, és neked követned is kell, és ott vagy mögötte a családdal?
1: Pont a Péter volt egy olyan biztos pont, hogy ezek a kérdések föl sem merültek. Mai világban nem egy divatos gondolat, de az, hogy a családnak a feje a férfi, és én nekem is az a jó, hogyha azt teszem, amit ugye ő elhatározott, és örömmel is mentem. Most az, ami egy nehézséget okozott, hogy amikor mi eldöntöttünk, hogy megyünk ki, ugye akkor jelentkezett a negyedik gyerekünk váratlanul. Mondjuk azt el kell mondani, hogy ugye a négy gyerek közül egyik se akkor jött, mikor mi terveztük. Egy bukás volt az számomra, ahogy megéltem, probléma vetődött föl a terhesség alatt. Mondta az orvos, hogy be kell feküdni a kórházba, akkor azt mondtam az orvosnak, hogy ha baj van, akkor vegye el. Még a férjemmel sem beszéltem erről. Ez egy hirtelen döntés volt akkor, mert ugye megijedtem. És az volt számomra egy megdöbbentő dolog, hogy ez a hitetlen orvos mondta nekem azt, hogy asszonyom, bírjam ki pár hetet a kórházba, és akkor majd a sors eldönti, hogy ez a magzat életképes-e. És akkor viszont tudtam, hogy nem a sors fogja eldönteni, meg nem én fogom eldönteni, hanem az Isten közbeszólt. Így mentem ki Brazíliába 7 hónapos terhesem. Az az igazság, hogy végig bennem volt annak a szorongása is, hogy bármikor bármi történhet, de valahogy ez volt bennem, hogy az Isten ezt az életet már akkor megmentette, akkor történjen bármi, tovább kell menni az úton. Még volt egy olyan nehézség is, hogy az utolsó hónapban én elkezdtem fogyni, és a ottani ultrahangos vizsgálat is azt mutatta ki, hogy egy nagyon kicsi, fejletlen magzat van. Olyan helyen laktunk ott Petrolinába, ahol kórház se volt rendes, semmi nem volt rendes, és akkor így jött el a szülésnek az ideje, és amikor megszületett a fiam, kiderült, hogy egy 4,60 kg erős, egészséges csecsemő volt. Nem szeretett

ezt a szót mindenre használni, hogy csoda, de tulajdonképpen, hogy valamilyen szinten az Isten akkor is ott volt, ez egyértelmű volt. Ugye ott azonnal kiraktak a kórházból, mert ott az volt a szokás, és otthon meg nagyon magas lázam lett. Ugye a Péter az dolgozott, a kislányok azok meg kint játszottak, én meg olyan állapotba kerültem, hogy föl se tudtam kelni, és azt éreztem, hogy megy ki belőlem az erő. A csecsemő meg ott volt, és nem tudtam hozzá fölkelni. Azt mondtam az Istennek akkor, hogy Uram, ha most elkezd sírni ez a csecsemő, nem tudok fölkelni, akkor föladom. A láthatatlan Isten láthatóan közbelépett. Egyrészt a kislányok vidáman játszottak, semmiről nem tudtak, hogy mi zajlik. A csecsemő meg békésen órák óta aludt. A férjem meg hazajött, és elvitt az orvoshoz. Már akkor majdnem eszméletlen állapotban voltam, amikor elvitt, és már akkor ott Brazíliában azért a trópusi meg az elhagyatott környéken is voltak olyan gyógyszerek, ami még Magyarországon sem volt, meg olyan injekciót, és úgy el tudtak látni, hogy utána haza tudtam menni, és másnapra teljesen elmúlt. Tehát a fertőzés is, és számomra ez volt egy Istennek megint az, hogy nem is gondoltam volna, hogy ő hogy fogja megoldani ezt a kérdést.

0: Lehet, hogy néha el kell jutnunk odáig, hogy feladjuk már az erőlködést, de Isten nem hagy magadra az ilyen tragédia közeli helyzetekben sem, és ha valami nem oldódik meg, akkor is közelebb jön Isten. Erről van tapasztalatod?
1: Én mindig azt tapasztaltam, és a gyerekeinknek is, én mindig azt mondtam, hogy az Isten a én életemben vagy úgy segített, hogy vagy erőt adott, vagy a körülményeimben változtatott. Az volt számomra egy megdöbbentő, most megint egy nagyon hosszú időt ugranék előre. Egyszer a fiam egy nagyon nehéz élethelyzetben volt, egy utolsó szakvizsgájára készült, építkezett, a felesége gyermeket várt, és úgy ment el erre a vizsgájára, hogy ugye mondogattuk, hogy az Isten vagy erőt ad majd neked, vagy megsegít, és ott azt érezte, hogy ereje sincs, a körülményei se változtak, teljesen összeomlott, és egyszer azt érezte, hogy ott van az Isten. Utána volt az, hogy egy kicsit kezdett úgy annyira magához térni, hogy végülis az Isten segítségével sikerült ez az utolsó vizsgája, és a munkájával kapcsolatban muszáj volt ezt a vizsgát letenni, és mikor erről bizonyságot tett a férjemmel, akkor döbbentünk rá, hogy éveken keresztül, ugye, amit mi gondoltunk, hogy Isten erőt ad, vagy a körülmény változtatott, mert mi ezt tapasztaltuk, hogy van ennél még egy sokkal csodálatosabb dolog, az, hogy ott van az Isten.
0: Azokból a tapasztalatokból, amelyekről beszéltél, tudtál építkezni a további életedben is? Volt olyan, ami még komolyabban megingatott téged, vagy váratlanul ért?
1: Amikor a férjemnek a munkahelye megszűnt, én meg addig az Isten megengedte, hogy otthon lehettem ugye a gyerekeket nevelgetni. Imádkoztam azért, hogy Isten hát adjon valami munkát számára, mert ugye ez így nem fog hosszú távon működni. És mondtam az egyik hívő barátomnak, ő azt mondta, hogy Tünde, imádkozzál, és majd az Isten megmondja. Gondoltam magamba, de hát én hogy fogom megtudni, hogy ez a türelmetlenség. Hát ugye én beadtam a jelentkezésemet, mint óvónő, de nagyon reménykedtem, hogy nem fogják elfogadni, mert ugye nekem sok éves kimaradásom volt. És eltelt ez az egy hét, és egy vezető óvónő, aki szintén egy keresztény vezető óvónő volt, és ráadásul ott Biatorbágyon, ahol laktam, mondta, hogy van egy lehetőség, és akkor mehetek oda dolgozni. Világosan láttam azt, hogy az Istennek ez a válasza. Én nem ezt akarom, de miután ő ezt adta, ezért én azt mondtam, hogy jó, Uram, köszönöm, én nekem ezt végig kell csinálni. Tehát nem volt az a igazi lelkület, hogy Uram, köszönöm neked, ennek a csodálatos érzésével, hogyha ő ezt adta, akkor majd átsegít. Nagyon nehéz volt az első 3 év.
0: Jó, hogy ezeket elmondott, hiszen ez a hívő ember útjához hozzátartozik, hogy néha örömmel engedelmeskedünk, vagy egyből megérezzük azt, hogy mit miért szán nekünk, és kapjuk az erőt hozzá, de igenis igaz, hogy nem mindig megy ez automatikusan. Volt egy pont, hogy jobb lett?
1: Komoly hívő vezető óvónő volt. Ő egyszer mondja nekem azt, hogy Tünde, látom, hogy te szenvedsz, ezért átraklak egy másik csoportba. És akkor én mondtam, hogy hagyj engem szenvedni. Mondta, hogy figyelj, Tünde, ez nem így működik. És akkor volt, hogy átrakott egy másik csoportba, és akkor megint megtapasztaltam azt, hogy az Isten valami csodálatos módon valamit bennem átformált, mert egyszer csak leszakadt rólam ennek a terhe. Tehát akkor én már nem mártírként, meg nem összeszorított fogam, hanem próbáltam úgy, hogy Uram, köszönöm azt, hogy adtad ezt a lehetőséget, és segíts meg, hogy örömmel tudjak minden nap menni, az, hogy egy új nap, egy új kezdet, a múltbeli hibáim, a rossz döntéseim ne nyomasszanak, és attól kezdve egy olyan csodálatos kapcsolat alakult ki köztem meg a gyerekek között, egy bizalmi kapcsolat, egy elfogadás, és ami nekem nehézséget okozott ezek után, hogy amikor a legjobban sikerült minden, akkor történt az 62 éves koromban, hogy én voltam épp a záros, már egyedül voltam, egy dajka volt még ott, amikor rosszul lettem, és csak annyi erőm volt, hogy kimenjek és szóljak ennek a dajkának, hogy rosszul vagyok, és összeestem a munkahelyemen.

0: A lélekhangoló vendégem a Garádi Péterné Tünde, nyugdíjas óvónő.
1: Ez már a betegséget története, ami egészen máig meghatározza az életedet. Ebből is nagyon fontos, hogy amit tudsz, megosz velünk, és elmondd, hogy hogyan éled meg ezt akkor.
2: Ugye az első tünetek azok voltak, hogy semmi zajt nem bírtam elviselni, a fényekkel is gondom volt, és az agyam semmi külső információt nem akart befogadni. Először a pszichiátrián kezeltek, azért kerültem a pszichiátriához, mert megmondták, hogy csak úgy tudnak betegállományba tartani hosszabb időtartamig, hogyha a pszichiáter kezel. Nagyon zavart, hogy engem egy pszichiáter kezel, mert én úgy gondoltam, hogy ha nekem lelki problémám van, akkor az Isten kezeljen engem, és nem tudtam dolgozni. Olyan rohamaim voltak, hogy nem tudtam mit kezdeni vele, és ez, ami nagyon nehéz volt, hogy bennem ugye éveken keresztül tudat alatt is azért az volt, hogy ha ilyen problémák vannak, akkor imádkozni kell, akkor majd az Isten megsegít. Ha félek, akkor imádkozom, és elveszi a félelmet. Nem akartam először elfogadni azokat a gyógyszereket sem, ami ugye ilyen, mint kiderült, hogy depresszió elleni, meg pánikrohamos gyógyszer. Amikor a férjem látta, hogy mennyire rossz állapotban vagyok, akkor mondta azt, hogy csináljuk azt, hogy még egyszer elmész a pszichiáterhez, és azt mondtam, hogy jó, akkor elfogadom azt, amit az orvos mond. Tehát félrerakom az én addigi elgondolásaimat, úgy veszem, hogy ez a terve, hogy az én akaratom ellenére ugye nem úgy fog meggyógyítani, ahogy én szeretném, hanem más úton módon. És a doktornő utána elküldött egy MR vizsgálatra, és az MR vizsgálat kimutatta, hogy egy jóindulatú daganat van, és ami nekem nagyon nehéz volt, hogy a vizsgálat alatt ugye próbáltam, hogy legalább a mi atyánk jusson eszembe, és mindig, mikor odáig jutottam el, hogy legyen meg a te akaratod, egy olyan iszonyú rettegés fogott el, mert ugye, ha legyen meg az ő akaratába, benn van a gyógyulás is, de benn van az is, hogy nem. Mind a ketten a férjemmel együtt összeroppantunk egy kicsit, és ami számomra egy nagyon nehéz volt, hogy ilyenkor, mikor jött a roham, imádkozni se tudtam, egyetlen egy igen nem jutott eszembe. Volt, hogy roham közben mondtam, hogy Péter, imádkozz értem. És egyszer csak az ő imádsága, ahogy imádkozott, éreztem, hogy a roham múlik el.
1: Ami erről eszembe jutott, hogy ez egy tökéletlenné vált világ, bűnössé lett az ember. Viszont Isten igenis az orvosokat is, és a pszichiátereket, aki gyógyszerrel tud gyógyítani, is adta számunkra, hogy segítsenek. És ez egy nagyon fontos történet, amit megosztottál, és a te harcaidat ebben, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy kiderüljön a baj, ami végül kezelhetővé is vált, és hogy vannak ilyen eszközök, hogy a Péter imádkozik érted. Ez is Isten ajándéka az egészben, nem? És azóta, hogyan alakultak akkor most a napjaitok?
2: Hát úgy alakulnak, hogy Isten folyamatosan vezet és tanít, és a megtérésemnél nekem nem volt egy olyan ige, amibe kapaszkodhattam volna, hanem lépésről lépésre vezetgetett az útján, és szeretgetett magához, de mégis volt két olyan ige, ami 16 éves korom óta végig kísért. Az egyik 1 Korintus 9.26-ban van megírva, hogy én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és a másik az Filippi 3.14-ben van megírva, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenes a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusba adott jutalmáért. Egyrészt van egy biztos cél, ami 16 éves korom óta mindig ott volt, hol talán egy kicsit homályosabban, hol kristálytisztán, és ugye a betegségemmel kapcsolatban is ez az, ami talán előrébb visz, hogy van egy cél, ami fele megyek. És valahogy meg kell tanulnom azt, hogy ne nyomasszon a múlt, mert ugye pont a betegségem miatt van egy ilyen, hogy mikor jön a roham, akkor ugye egyrészt nem tudom, hogy ez most az a bizonyos utolsó roham, vagy pedig mi a következő. És ez a Ez a következő lépés az, hogy ugye ez a betegség kivált nálam egy ilyen pánikrohamot is. Mint kereszténynek erről nekem nehéz beszélni, mert nekem volt egy olyan hamis képzetem, hogy a keresztény nem lehet pánikos.

0: léteznek az agyi állapotunkra visszavezethető betegségek. Attól függetlenül, hogy igen, vannak a bűnök, meg van a szellemi támadás is az életünkben hívőként.
1: Hát igen, és Isten folyamatosan próbál nevelgetni abba, hogy elfogadjam, hogyha rosszul vagyok, akkor vegyem be azt a gyógyszert, ami javasoltak, vagy ha a pánikrohamok jönnek, akkor fogadjam el azt, hogy ez nem azért van, mert én most hitetlen vagyok, mert tényleg nagyon sok csodálatos ige van, és próbáltam ezeket az igéket ilyenkor elővenni, és nem működtek automatikusan. Nem úgy volt, hogy elmondtam, és akkor megszűnt. De ugyanakkor azért azt is megtapasztaltam, volt, hogy az Isten annyira kegyelmes volt, hogy egyszer csak ezt a szorító érzést elvette, és két olyan ének volt, amit az egyik lányom javasolt nekem. Az egyik az, hogy erőt adsz minden helyzetben, a másik az, hogy hűségen végtelen. Mikor már ugye imádkozni se tudtam, akkor ez a két ének volt az, ami egy kicsit úgy tovább lendített, és főleg ez a hűséged végtelennek az az egy sora, hogy hiányom pótolott hatalmas kézzel. Ha ő azt mondta, hogy pótolja, akkor ne akarjam érezni. Ugye ebben is rá kellett jönnöm, hogy ne akarjak mindig érezni, hanem ez egy tudatos döntés, hogyha ő azt mondta, hogy ott van, és szeret, és az övé vagyok, és ő halálosan komolyan vette azt, hogy 16 évesen, amikor mondtam, hogy igen, Uram, köszönöm, hogy a tiéd lehetek, akkor ne akarjam mindig ezt érezni, hanem legyen ebbe egy tudatosság. És azt még elmondanám, hogy 10 vagy 15 évig ebben a védett burokban voltam. Már megvolt a három kicsi lányunk, mikor egy hívő asszonynak mondtam ezt, hogy lehet az, hogy az Isten ennyire ebbe a védettségbe tart bennünket, hogy jöttek nehézségek, de még a nehézségbe is valahogy ott volt ez a védettség. És az idős asszony mondta azt, hogy lehet, hogy ez azért van, hogy majd, ha jönnek nehezebb időszakok, legyen mire emlékezni. Nagyon szeretem azt az igét, hogy emlékezz vissza az útra, amin vezetett Istened az Úr 40 éven keresztül. Uh-huh. Nem nekem mondta, de megmondom őszintén, én magamat mindig behelyettesítettem. Arra lehet építeni, hogyha addig ő velem volt, akkor higgyem el, hogy ezután is, mert azt ígérte, szeret engem, és velem van. Egy ige hirdetésben hallottam azt a mondatot, hogy nem az a valóság, amit érzek, amit megtapasztalok, hanem a láthatatlan Isten a valóság. Ugye, amit a fiam bizonyságtételével kapcsolatban lelkembe vésődött, hogy van egy olyan állapot, amikor elment az erőm, minden összeomlott. És hogyha tudatosan arra gondolok, amit az Isten mondott, hogy ő ott van, akkor fogalmam sincs, hogy működik, de egyszer csak az ember érzi, hogy tényleg ott van. Tehát a Szentlélek nem úgy működik, hogy most azonnal gyere, Uram, mert bajba vagyok, de viszont amikor ő jónak látja, akkor viszont jön és ott van.
0: Hogyan összegeznéd a tanulságot mondjuk magad számára, illetve ahogyan most tekintesz előre az életedre?
1: Azt kell nekem megtanulni még, hogy ugye hogyan kell együtt élni ezzel a betegséggel. Sokáig nem mertem társaságba menni, és meg kellett még azt is tanulni, hogy ne aggódjak a jövő miatt, mert bennem a kényszer, hogy fölkészüljek. Eljön az a végső pillanat, akkor ne éppen a félelmeimnek a szorongása, hanem méltósággal tudjak az Úrral találkozni. És azt is meg kell tanulnom, hogy ne féljek a rosszulétektől, mert sokszor ugye a rosszulét is attól erősödött, hogy már féltem előtte. Tehát, hogyha jön a rosszulét, akkor majd elmúlik. És ha meg nem múlik el, mikor jön az a pillanat, az elszakadás a földi élettől, hogy akkor Jézus ott lesz, és nem csak odát lesz, hanem ezen az úton is majd átsegít. Jézus.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai interjúnkban Garádi Péterné Tündét hallhatták, aki 4 gyermekes édesanya, nagymama. Tünde beavatott minket hitének alakulásába, és hogy hogyan dolgozta fel és éli meg, hogy egy el nem múló betegséggel küzd. A műsorban elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádió Misszió honlapján, amelynek webcíme misszió.lutheran.hu. Keressék a lélekhangoló többi interjúját is a honlapon a rádió menü alatt, illetve a Spotify-on lélekhangoló műsorként. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a Magyar Református Egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatal Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról. Hozzátette. Az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik. A kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Töltődj, hogy tölthess! IFI munkásképző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkásképzőjére, mely november 21 és 23-a között kerül majd megrendezésre Tóhalmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az IFI vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő IFI munkásképzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni majd november 9-éig lehet. Nyilas Misi ösztöndíj nyári tehetségtábor. Jubileumához ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt, idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a Tiszántúli Református Egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az Európa Rádióban az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai műsorunkban a kötőszó kerekasztal ez év április 30-ai beszélgetését adjuk közre, melynek témája az anyaság és a meddőség. Amikor megérkezik a családba a várba várt gyermek, és amikor nem. Ezekre a kérdésekre, élethelyzetekre keresik a választ Vitális Judit, az Evangélikus Információszolgálat felelős szerkesztője meghívott vendégeivel, Muzslai Bízik Hannával, aki Várva Várlak című könyvében őszintén tabuk nélkül beszél a meddőség fájdalmáról, valamint Németné Tóth Szilvia evangélikus lelkésszel, lelki gondozóval, két gyermekes édesanyával.
1: Az Úr ajándéka a gyermek, és hát hogyha van két ember, akik szeretik az Urat, és az ő akaratában élnek, és őt követik, akkor ez miért nem adatik meg?
2: Fiúk, kérlek, ma ne kelljen úgy lefeküdnem, hogy én egy szaranya vagyok.
3: Az anyaméh gyümölcse jutalom, ezt olvassuk a Zsoltárban. Az anyaság vajon édes teher? Érdem, női principium, kötelesség, életcél? Vagy csak egy álom, ami nem adatik meg? Erről beszélgetünk a Kötőszó Podcast mai adásában. Vendégeink Németné Tóth Szilvia lelkész, lelki gondozó, 16 éve dolgozik a gyermekonkológia világában, és két gyermek édesanyja. És Muzslai Bízik Hanna, konduktor, a meddőségről, gyermektelenségről szóló Várva Várlak című könyv szerzője. Én Vitális Judit vagyok, az Evangélikus Információszolgálat munkatársa. És mielőtt elkezdenénk beszélgetésünket, biztatok mindenkit arra, hogy iratkozzon fel YouTube csatornánkra. Anyává születtünk, vagy válunk? Mit gondoltok erről? Van, akiben kezdettől megvan, gyerekkorától megvan az érzés, hogy anya szeretne lenni, valakiben meg akkor születik meg, amikor megvan hozzá az a párkapcsolat, amiben itt van az ideje ennek. Melyik csoportba tartoztok?
1: Én anyává születtem. Amióta az eszemet tudom, édesanyja szeretnék lenni. Vannak olyan fotók rólam kislánykoromból, hogy díszpernet tömtem a pólóm alá, hogy nézzem, hogy milyen leszek majd, hogyha magzat növekszik a méhemben. És sokáig azt gondoltam, hogy ez minden nőnél így van, de aztán, amikor megakadta az anyaságom, akkor jöttem rá, hogy nem. Tehát, hogy ebben nagyon különbözőek vagyunk. És persze, amikor én 18 évesen találtam rá, vagy találtunk egymásra a férjemmel, és az felerősítette ezt a vágyat, amikor már volt hozzá egy húsvér férfi, akivel ezt az álmot megvalósíthatónak láttam, de már a vágy szintjén jóval azelőtt megjelent bennem az anyaságnak a vágya.
3: Szilvi?
2: Én egyszerűen csak úgy nőttem fel, hogy így a családunkba születtek a gyerekek, ez egy ilyen természetes dolog volt. Szerintem, hogy ez egy ilyen természetes dolog volt, és én nem is gondolkodtam arra, hogy akarok-e anya lenni, vagy nem, hanem hát így volt a családunk valahogy így összerakva, hogy akkor ott születtek a gyerekek, nevelődtek, meg nevelődtünk együtt. És hogy amikor megismerkedtem a férjemmel az egyetemen, akkor emlékszem, hogy terveztük azt, hogy mind a ketten evangélikus lelkészek vagyunk, hogy akkor majd sok gyerekünk lesz, mert hogy ez olyan természetes dolog, hogy akkor, meg hogy ennél jobb dolog nem is lehet, mint lelkész családban, és akkor majd zsizsegnek. És aztán ugye 9 évig nem született gyerekünk. Az elején a Bendegúzra, akire nagyon büszkék vagyunk, Samura is, de hogy a 22 éves fiúkra 9 évet vártunk. És hogy emlékszem, egy kis faluban laktunk, Nógrádon, mindenki tudja, hogy Bánkon, és akkor ott minden keresztelőnél elmondták, hogy tisztelendő úr, akkor vegyenek mintát, és akkor az volt az érdekes, hogy ahogy telt az idő, ugye egy idő után már nem mondták, és akkor éreztük, hogy ők is érzik, hogy ez akkor ez egy ilyen nehéz dolog nekünk, és hogy ez alatt a 9 év alatt azt gondolom, hogy mi eljutottunk egészen odáig, hogy akkor nem, valószínűleg nekünk nem lehet gyerekünk, és hogy azon kezdtünk el gondolkodni, hogy akkor örökbe kéne fogadni. Mi ez alatt a 9 év alatt többször ki is hoztunk az egyik gyerekotthonból 3 kisgyereket, így rendszeresen, hogyha nekünk nincs, akkor ők legalább tehát hogy heteken keresztül, vagy hónapokon, éveken keresztül, hogy hétvégenként kijártak. És hogy utána meg, na, szóval, hogy megszületett a Bendegúz. Úgyhogy ő egy ilyen abszolút, ha ilyen nagy szavakat akarok használni, nekünk egy ilyen csoda volt az életünkben. És aztán a második csoda az meg a Samu, akit 9 évvel ezelőtt 44 éves koromban szültem. Hát őre meg aztán abszolút nem vártunk, vagy hát nem számítottunk, hanem így berobbant az életünkbe, és hogy én akkor ránézek a két gyerekemre, akkor azon szoktam gondolkodni, hogy hát, hogy egyáltalán mit csináltunk nélkülük, meg hogy mi volt az életünk nélkülük, és nem tudok rá magyarázatot adni. Tehát ugye azóta kerek egész, amióta ők így vannak nekünk. Én azt gondolom, hogy én anyává váltam. De hogy ez se egy ilyen romantikus, hogy akkor mindig elönt ez a jaj, de csodálatos anyának lenni, hanem így emlékszem ilyen pillanatokra, hogy így megszületett a Bendegúz, ugye még bánkon, és akkor ülök így a konyhába, emlékszem, hogy így dobálja mindenfele a kaját, meg Kenny, és akkor azon gondolkodtam, így ránézve, hogy ki ez a kis ember itt közöttünk? Tehát, hogy így jött, és így teljesen átírta az életünket, ahogy az eddig működött. Vagy. Tehát, hogy így most is néha így nézem őket, és egyáltalán az, hogy hát mivel ők teljesen két önálló személyiség, tehát ők nem én, meg a férjem, mind a kettőnkből van, de hát, hogy így, és akkor meg maguk akaratával hosszú a válasz. Szóval, hogy én még mindig ma is ezt fölkelek, és akkor reggel anyává válok, ráhangolódom a gyerekeimre.
1: Csak ezzel kapcsolatban még az van bennem, hogy annyira fantasztikusak vagyunk mi nők, hogy már amikor az anyamében lubickolunk, már akkor van több millió petesejtünk, és amikor világra jövünk, akkor is 1-2 millió petesejt ott várakozik a petefészkeinkben. Tehát, hogy valahogy a teremtő úgy alkotott meg minket, hogy az anyaságnak a csírája az ott el van rejtve bennünk, már jóval azelőtt, hogy erről lenne tudomásunk. De hogy ez egy annyira mély dolog, hogy valahogy egy nagyon-nagyon mélyen tényleg az identitásunkban, nőiességünkbe beépített áldás az anyaság.
3: És ha a teremtő ezt ennyire belénk építette, odaadta magzati korunktól kezdődően, és mégsem engedi kibontakozni, ezzel az Úristent vádolod?
1: Persze, hogy igen. Tehát szerintem mindenki eljut arra a pontra, főleg, hogyha Istent a képbe vesszük, már pedig hívőként azért. De egyébként az az érdekes, hogy szerintem a meddőség diagnózisában meg úgy általában lehet, hogy szív ezt meg tudod erősíteni, hogy amikor nagy traumákba vagyunk, akkor azért Isten valamilyen szempontból mindenkinek az életébe képbe kerül, ha más nem azért, hogy miért engedi meg. És de hogy az én esetemben, aki tényleg mondjuk az evangéliumot, az anyateljel szívtam magamba, ugye én is evangélikus lelkész lányaként, tehát hogy annyira alap az életemben Isten jósága, Isten kegyelme, Isten ajándéka, hogy egy teljesen újra kellett struktúrálódnia a hitemnek, és évekig éltem úgy, hogy vádoltam Istent, nem értettem, sőt a gondoskodó, szeretetteljes Istenkép teljesen átalakult bennem. Tehát úgy éreztem, hogy kínozni akar direkt, hogy azon nevet, hogy én túlélem ezt az egészet, vagy nem, és mindegy neki, hogy tovább jutok-e a következő lépésig. Mert hogy igen, tehát hogy nem is, talán egyet kell lapozni a Bibliában, és oda van írva, hogy Isten megáldja az emberpárt, és azt mondja nekik, hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, és hogy ez egy áldás. És hogy akkor utána meg olvassuk a Zsoltárokba, hogy az Úr ajándéka a gyermek, és hát hogyha van két ember, akik szeretik az Urat, és az ő akaratában élnek, és őt követik, akkor ez miért nem adatik meg? És nagyon-nagyon hosszú időnek kellett eltelni, és még mindig néha megbotlom ebben, és vissza tudok süllyedni, de most már hála Istennek, és hála annak, hogy az evangéliumot újra elkezdtem olvasni, visszataláltam ahhoz az Istenképhez, ami a szeretetteljes gondoskodó Istenkép, és újra tanultam bízni Istenben, és azt hiszem, hogy ez az egyik kulcs szó nekem, hogy ha bízom Istenben, akkor bízom abban, amit ő ad, vagy nem ad. És egyébként az áldás az meg olyan, hogy az is egy áldás, hogy ma reggel fel tudtunk állni, az is egy áldás, hogy ma reggel fel kell a nap. Tehát, hogy rengeteg áldásban részesül mindenki, és én nagyon sok olyan áldásban részesülök, amiben más meg nem, csak hát a gyermek kérdése az egy nagyon látványos, és az egész életünkre és párkapcsolatunkra kiható dolog. Tehát azt gondolom, hogy nehezebb megbirkózni vele, mint mondjuk sok más mindennel, ami mondjuk nem adatik meg. meg, de szerintem mindennel kapcsolatban, ami nem adatik meg, és nagyon vágyunk rá, azért eljutunk arra a pontra, hogy akkor Isten ezt hogyan is és miként is engedi meg, és eljuthatunk arra, hogy a hitünk dugába dől. És akár ez is lehet egy megküzdési stratégia, hogy akkor én nem kérek Istenből, köszönöm. De én nagyon hálás vagyok azért, hogy visszataláltam Istenhez, mert ő olyan erőforrásokat ad, olyan állóképességet tud adni egy ilyen traumahelyzetben. Nagyon sok megküzdési stratégiát mutat, amire én magamtól nem tudnék rájönni, vagy nem tudnék eljutni oda. Úgyhogy nekem nagyon komoly erőforrást jelent, de ez egy komoly küzdelem.
2: Én, bocsáss meg, csak tudok kapcsolódni Hannához, ugye, ahogy említettem, 9 évig nem volt, tehát az érzést ismerem, és ismerem a haragérzést is, és hogy én azt gondolom, hogy minden gyász munkában az egyik legerősebb érzés, amivel meg kell tudnunk dolgozni, az a harag érzése. És nem csak ez alatt a 9 év alatt, hanem mondjuk a munkám kapcsán is volt egy nagyon masszív 5 év, amikor én nagyon haragudtam Istenre, és hogy szerintem a gyógyulás akkor kezdődik, amikor például megengedem magamnak azt, hogy haragudhatok Istenre. Ő pláne megengedi nekem, tehát hogy ő egyszerűen csak türelmesen vár, hogy vissza fogsz jönni hozzám, szeretlek, de hogy haragudhatsz rám.
3: Szilvi, említetted itt a gyülekezeti tagok kisebb, nagyobb, finomabb, erőteljesebb jelzéseit arra vonatkozóan, hogy látják, hogy van, vagy éppen nincsen baba. Amikor hozzád, Hanna, érkeznek jelzések, kérdések, mi az, ami nagyon bántó, és mi az, amit lehetőleg kerüljünk el egy fiatal gyermekre vágyó párral kapcsolatban? Tudsz erre példát mondani, ami tényleg nagyon jó lenne, hogyha kikopna a közbeszédből?
1: Ha mondjuk a gyülekezeti közeget nézzük, ugye azért alapvetően azt látjuk, és egyébként rendben van így, hogy a gyülekezetek nagyon erőteljesen családcentrikusak, tehát ugye van baba-mama kör, meg a gyerekeknek vasárnapi iskola, meg anyák napi köszöntések, de hogy ebbe a rendszerbe valahogy így sajnos elvesznek, és sokszor ki is kopnak azok a párok, vagy azok a nők, akik meg közben egy néma küzdelmet folytatnak már évek óta azért, hogy megadasson nekik a gyermek. És szerintem egy gyülekezeti közegben a legtöbb, amit tehetünk, hogy mellé állunk, tehát hogy egy eleve ehhez kell egy olyan közösség, ahol ismerjük egymást, és ahol megvan egy olyan alapbizalom, ahol mondjuk egy ilyen kérdésről lehet beszélgetni, akár a gyülekezeti falakon túl is, mert hogy szerintem ez tipikusan egy olyan téma, tehát ez nem egy ilyen folyosós beszélgetés, és pont emiatt, hogyha csak annyira van időnk, hogy így összefutunk a gyülekezetben, akkor ott ne tegyük fel ezeket a kérdéseket, mert nem tudhatjuk, hogy éppen milyen állapotban van a másik. Hogyha látunk magunk körül olyan párokat, akiknek már régóta nincs gyermeke, és rá akarunk kérdezni erre, hogy vannak ők ebben, akkor az első lépés, hogy megteremtjük azt a bizalmas légkört, és rákérdezünk, hogy egyáltalán szeretnének-e, tudnak-e erről beszélni. És hogyha erre nyitottak, akkor teremtsünk meg annak a feltételeit, hogy ne 5 perc alatt ventiláljon, hanem akkor tényleg legyen idő arra, hogy elmondja, és semmiképpen ne osztogassunk tanácsokat. Tehát, hogy ebbe ezt szerintem nagyon sokszor beleesünk, hogy nekem ez bevált, nekem így jött össze, a szomszédasszonyomnak úgy jött össze, és segíteni szeretnénk, de ezekkel nagyon-nagyon sokat tudunk ártani, mert nem tudhatjuk, hogy mi az, ami már túl van a másik, és nem tudhatjuk, hogy őt ez hogy érinti. Tehát csak akkor adjunk tanácsot, szerintem ha már ezt megfogadja valaki, akkor már nagyot léptünk előre, hogyha az illető kifejezetten kéri. Egyébként pedig biztosítsuk arról, hogy szeretjük, és hogy ugyanolyan értékű tagok a gyülekezetben, mint bárki más, és az ő házasságuk is ugyanolyan értékes. Mert ez is megjelenik így burkoltan, hogy azok a párok, akiknek nincs gyermekük, ők még ugye nem léptek egy szintet a házasságukban, és hiába ezt nem mondjuk ki, ez érezhető, hogy ők ilyen gyermekségben vannak tartva a házasságon belül, és akkor ilyenkor jönnek azok a mondatok, hogy majd megtudjátok, ha. És akkor ugye ilyenkor én is mondhatnám, hogy majd hogy megtudnád, ha nem jönne, hogy az milyen, de általában ugye erre már nem kerül szó, csak arra, hogy majd megtudjátok, hogy milyen az, amikor azzal kell küzdeni, hogy sír a gyerek éjszaka, meg nem tudom. És ezek mind azt sugallják, hogy te még nem tudhatod, tehát még nem vagy a házasságodnak azon a szintjén, és hogyha nem jön a gyerek, akkor soha nem is fogod elérni ezt a szintet, úgymond, ami téged beenged már abba a világba, ahol úgymond már egy a társadalom szemében egy teljes értékű család vagytok. És ez nagyon nehéz azoknak a pároknak, akik gyülekezeti környezetben már nem friss házasok, de még nincs is gyerekük, de nagyon vágynak rá, és akkor ők most hova tartoznak? Most ők család vagy nem család? Mert nyilván a baba-mama körbe nem fog eljárni, a házas körbe nem fog eljárni, a családi istentiszteletekre nem fog eljárni, mert sokszor fájdalmat okoz neki, a babák látványa vagy a gyermekek zsivaja, de hogy akkor nekik mi az a fórum, amit tudunk biztosítani, hogy érezzék, hogy ők teljes értékű és teljes értékű tagjai a közösségnek, és teljes értékű a kapcsolatuk és a házasságuk, és teljes értékű család.
2: Mert én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos tényleg, hogy képesek vagyunk-e kapcsolódni. Ugye egy ilyen téma zavarba hoz minket, ezért így tényleg tanácsokat kezdünk elosztani, mert hogy amögé próbálunk akkor bújni. Én azt gondolom, hogyha képes vagyok például a Hannának az érzéseihez kapcsolódni, mondjuk egy szeretetvendésébe, de az idő kérdése, ahogy te mondtad, tehát hogy ne intézzem el 5 perc alatt, hanem hogy kész vagyok-e arra, hogy akkor leülök melléd, mondjuk a szeretett vendégségen, és tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy mi zajlik benned, hogy ez mennyire fáj, vagy hogy mik azok az érzések, és hogy ne jusson eszembe az, hogy bármilyen tanácsot adjak, mert hogy van ez a mondat, tudjátok, hogy amíg nem jártam a másik mokkaszínjében, ne adjak neki tanácsot. De én azt gondolom, hogyha járok, még akkor se, mert te Hanna vagy, én meg én vagyok. Kapcsolódhatunk, de hogy még akkor sincs, tehát hogy ki vagyok én, hogy tanácsot adjak. Tehát hogy azt gondolom, ez az, ha képes vagyok érző beleérzéssel, vagy legalábbis csak jelen lenni a másik érzései számára, akkor tudok valamit, tehát akkor létrejön a kapcsolódás.
1: Uh-huh. Igen, ez nagyon fontos.
3: Anyaként pedig azért sokszor előfordul, hogy igen, kéretlenül anyatársaknak egy játszótéren, egy kórházi folyosón várakozva, úgy azt gondoljuk, hogy nálunk van a bölcsekköve, hogy hogyan kellene azt a gyermeket nevelni, hogyan kellene azt az anyaságot jól megélni, és nem mindig tudunk rezonálni arra, hogy a másik valójában milyen élethelyzetben van.
2: Én azt szégyellem magamban, hogy biztos, hogy a 16 év gyerekonkológia világa számtalan élettörténetet láttam, vagy része voltam életek történetének, megengedték, hogy belépjek. Én például teljesen antiszociális vagyok egy játszótéren. Tehát, hogy, és amit szégyellek, az ez, hogy nekem most már van, tehát, hogy valószínűleg magasra került az inger küszöböm, de hogy nem minden érint meg. Tehát az, hogy mondjuk nem kakilt aznap, vagy abszolút nem érdekel, mint ahogy az se érdekel, hogy akkor most azért kap beírást, és ez tényleg, na, szégyenkezve mondom, azért kap beírást a gyerekem, mert hogy futott a folyosón, egyszerűen nem éri el az inger küszöbömet, mert hogy az élet annyira összetett és annyira bonyolult, és én tényleg olyan anyákat kísérek, akik napi szinten az életüket odaadnák azért heroikus küzdelemmel, hogy meggyógyuljon a gyerekük, vagy hogy életben maradjon, ugye, és a Bendegúz mindig, tehát hogy most már 5 éve, ez is egy ilyen klasszik mondat, mindig elhangzik, egyszer azt mondta a nagyfiam, ti már lehet, hogy ismeritek ezt a mondatot, hanem azt mondta nekem egyszer a nagyfiam, amikor 17 éves volt, hogy anya, ne játsz ki a gyerek onkológiai kártyát, mert arra nem lehet lapot húzni. És hogy igyekszem nem kijátszani, de nem tudom függetleníteni magam attól, hogy hol dolgozom, hogy milyen hatások érnek, hogy micsoda küzdő anyákat látok, tényleg most is van a szemem előtt 2, de bele se kezdek, hogy milyen küzdő anyákat, és hogy tényleg van, ami már nem érint meg, mert hogy csak arra gondolok, hogy de jó, hogy ez az összproblémátok, hát akkor menjetek az úton, és akkor majd megoldódik, hát majd fog kakilni, meg szopizni, meg nem tudom, tehát hogy így. Na, szóval én ezt szégyellem, de hogy én tényleg így működöm.
1: Nekem a szégyen nagyon erőteljesen a meddőséghez, diagnózisához hozzátársul. Engem 13 éve diagnosztizáltak, tehát 13 éve írták le először rólam, hogy meddő vagyok, és mi akkor voltunk 3 éve házasok. Én nagyon szeretek így képekben gondolkozni, egyébként a könyvemben is nagyon sok képi világ van, mert én ilyen vizuális típus vagyok. És az első kép, ami nekem megjelent a meddőséggel kapcsolatban, hogy így rá van írva a homlokomra, hogy szégyen, és ezzel járok mindenhova. Tehát, hogy ezt látják belőlem az emberek, hogy én egy nagy szégyen vagyok, vagy egy két lábon járó meddőség diagnózis vagyok, ami az egész egy ilyen nagyon szégyelni való, és ez szerintem több dologból adódik. Az egyik az, hogy a meddőség az, hogy valaki terméketlen, akár női, akár férfi oldalon, ez ugye nagyon erőteljesen összekapcsolódik a szexualitással. És ugye maga a szexualitás is egy olyan téma, amit azért nem szeretünk kiteregetni. Tehát nem egy olyan téma, amiről szívesen beszélünk akár egy családi ebédnél, vagy még akár munkahelyen se, vagy bárhol. És a másik dolog, ami miatt szégyenként élem meg, és tudom, hogy nagyon sok sorstársam is ezt a szégyent megéli, mert hogy alapvetően tabusítjuk ezt a témát. Pedig a WHO adatai szerint világszerte minden 5.-6. ember érintett abban, hogy nem úgy és akkor jön a baba, amikor ő ezt eltervezte. Tehát valamilyen szinten a meddőségben, vagy a másodlagos meddőségben, ugye amikor már az első vagy x-edik gyermek megérkezése után a következő nem érkezik. Szóval egyre többen vagyunk érintettek, és mégis tabusítva van, és a környezet sem tudja igazán, hogy hogyan álljon ehhez hozzá. És szerintem még egy fontos dolog, hogy amikor megérkezik a meddőség az ember életébe, vagy legalábbis amikor én ezzel szembesültem, az olyan volt, minthogyha egy bántalmazó érkezne az életembe. Tehát, minthogyha lenne egy erő, aki visszatart, aki nem enged engem kibontakozni abban, amire vágyom, amit világéletemben megálmodtam, aki elkényszerít fájdalmas, kockázatos orvosi beavatkozásokra, aki tönkre akarja tenni a párkapcsolatomat, minden szanaszét akar cincálni, tehát tényleg egy bántalmazónak, egy pusztítónak éltem meg, és általában ez minden bántalmazó kapcsolatban így van, hogy akit bántalmaznak, az éli meg szégyenként ezt. Uh-huh. És szerintem ebből is adódik, hogy én ezt szégyenként élem meg, és tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, pedig nem tehetek róla. És mégis ki vagyok szolgáltatva egy olyan erőnek, amivel valahogy meg kell tanulnom együtt élni, és meg kell tanulnom előre menni a célom érdekében, nagyon komoly, kockázatos, felelősségteljes lépéseket hozni összehangoltan a férjemmel egy nagyon kaotikus élethelyzetben, de közben ez az erő, ez folyamatosan azon munkálkodik, hogy ne érhessük el ezt a célt. És ebből is adódik szerintem ez a szégyenérzet. Szóval ez egy ilyen összetett folyamat. Egyébként nem tehetsz róla, mert nyilván megteszel azért mindent, hogy legyen gyermekáldás az életedben, de valami miatt ez akadályoztatva van. De közben meg a környezettől, egyébként tudattalanul, mert az esetek nagy többségében ez nem szándékos, de ugye jönnek olyan visszajelzések, amik mégis azt sugallják, hogy te vagy érte a felelős. Igen.
3: Megpróbáltál-e mindent? Tényleg?
1: Nincs esetleg ugye keresztény körülbelül valami bűn mégis az életedben, amit rendeznek?
0: Abszolút.
1: Eleget imádkozol-e? Elegen imádkoznak-e érted? És ezek azért így lassan befolynak, lassan, de biztosan, és minél tovább benne van valaki ebben az élethelyzetben, annál több ilyen sugallatot kap, és nagyon nehéz kitartani ebben úgy, hogy mindig tudatosítani, hogy nem, tehát hogy ezt ne vegyem még azt is magamra, már a tény nehezítettsége mellé, hogy most ez rajtam áll. Vagy ugye ezt is sokszor szokták mondani, hogy ne stresszelj, és akkor majd. És akkor ugye ez is azt csugalja, hogy igazából az én hibám, mert ha nem stresszelnék, akkor nyilván már lenne gyermekem. És ezt jobbító, meg segítő szándékkal mondják az emberek, csak én azért ezt mindenhol szeretem hangoztatni, hogy ezt ne csináljuk. Mert egyrészt nem fog kevésbé stresszelni azon, hogyha azt mondjuk, hogy sőt, még jobban fog, és nem ezen múlnak ezek a dolgok.
3: Szilvi, mondtad, hogy aztán 9 év után mégis berobbant az életetekbe Bendegúz.
2: Bendegúz.
3: És ez az élmény úgy elsöpört mindent.
2: Igen, igen.
3: És azt is mondod, hogy nap mint nap reggel anyává válsz. De azért a mindennapok során ez a rácsodálkozás, hogy ő az ajándék az életemben, hogy ő a szeretett fiam, áldásként tekinteni a gyermekekre a mindennapi küzdelmek közepette, a harcok, a kamasz harcok között nem mindig az első érzés, ami előjön, legalábbis belőlem például.
2: Én azt gondolom, hogy csúnyán fogom fogalmazni, de talán értitek, hogy szerintem mi egy csomó mindent elrontottunk az életünkbe, két dolgot, és ezért kérek elnézést, két dolgot csináltunk jól, az egyiket Bendegúznak hívják, a másikat Sabunak. Tehát, hogy szerintem két fantasztikus gyerekünk van, nagyon szeretjük őket, rohadt kritikusak, főleg velem, nagyon kemények, és ugye óriási a korkülönbség köztük, 12 és fél év, ez is egy érdekes történet, de oké, tehát, hogy Nagyon nagy a korkülönbség, úgyhogy Samu egészen kicsi volt még akkor, amikor már meg abba szocializálódott, és ő neki a bátyja mindene, hogy a Benegusz nagyon-nagyon kritikus volt, ugye kamaszként, most már 22. Szóval, hogy hamar megtanulta, úgyhogy én azért gyakran fekszem le úgy, hogy szoktam nekik mondani, hogy fiúk, kérlek, ma ne kelljen úgy lefeküdnem, hogy én egy szaranya vagyok. Tehát, hogy ők azért nagyon keményen tudják tolni belém, és ez rendben is van. Ugyanakkor nagyon szeretem őket, és hogy azt gondolom, hogy nekem az anyaság azt hozta el, és ez egy kicsit olyan, mint a feltétlen függés érzése, azt hozta el nekem az anyaság, hogy van valaki, vagy van két ember, aki fontosabb, mint én saját magam. És hogy ezt én minden nap azért megélem, ha nem is szavak szintjén, hanem egyszerűen ez belém van kódolva, hogy anyának lenni azt jelenti, hogy van két ember, aki fontosabb, mint én saját magam. Tehát, hogy én amíg élek, soha többé nem dobog a szívem csak magamért, hanem még minimum két ember, ekkor Zoltán szoktam mondani, és én, hogy úgy élni az életet, hogy van egy ilyen, tehát hogy így soha többé nem lesz ugyanez. És hogy ezt nagyon köszönöm nekik, mert hogy ezt sehogy másképp nem tudnám megtapasztalni. A másik az, hogy nekem a munkám nagyon nagy, egyrészt nehézség, de ugyanakkor nagyon áldás, mert ha hazamegyek, nagyon-nagyon fáradtan, és mondjuk haza is viszem mindazt a terhet, amit a gyerek onkológia világába így érzelmileg így kapok, és így rájuk nézek, akkor mindig hihetetlenül hálás vagyok nekik, hogy egy vannak, hogy egészségesek. Olyan világban dolgozom, ahol pláne ezerrel kapom azt, hogy az, hogy vannak gyerekeim, és hogy mondjuk ők élik az életüket, és fejlődnek, és kiteljesednek, hát az egy áldás, azt gondolom.
3: Hanna, te is gyermekek között dolgozol, mindezzel a magánéleti csomaggal a hátadon, ezzel a kereszttel, a mindennapjaidat, a munkádat gyerekek között végzed. Milyen érzés látni őket, közöttük lenni, és az anyákkal találkozni?
1: Engem a mozgássérüléssel élő gyermekek, anyukái, szülei, apukái is nagyon-nagyon sokat inspirálnak. Tehát azért egy anya számára az, amikor a gyermeke nem egészségesen, vagy koraszülötten, vagy valamilyen fejlődési lemaradással születik, ez egy óriási harc. És én azokat a családokat, azokat az anyákat látom, akik a Semmelweis Egyetem Pető András karán mindenre elszántan harcolnak és küzdenek azért, hogy a gyermekük a leghatékonyabb és a számukra a legideálisabb fejlesztésben részesüljenek, és ezért képesek akárhány száz kilométert utazni, akárhogy ástruktúrálni a család életét, akárhány éjszakát átvirrasztani, és látom bennük a sorstárs kapcsolat olyan szempontból, hogy ha tudnák azt, hogy van egy ajtó, ahol kopogtatnak, és a gyermekük nehézségei megszűnnek, akkor kérdés nélkül bármit megtennének azért, hogy az ajtó kinyíljon. Én azt gondolom, hogy a saját életüket is adnák ezért, és ez az, amit Szilvi, te mondtál, hogy egy anya az tényleg a... Tehát az anyának a szíve az már a gyermeknek a szíve is, tehát hogy ez a kettő összefonódik, és szerintem egy anya, vagy az anyák többsége kérdés nélkül odaadná a félvességét, vagy a bármiét a gyermekének, és ugyanígy van ez, amit én látok az anyákon, az a lelkület, és amit én érzek magamon is, hogy az anyává válás útján mire képes lennék. Szemerédi Bernadett színművésznőnek van a Szólongatás című monodrámája, érdemes megnézni, ott a meddőség anyasággá válásnak a kérdéseit boncolgatja nagyon mélyen és nagyon őszintén, saját tapasztalatra építve, és ott mondja el, hogy csak valaki mondja meg neki, hogy mit csináljon, és ha tűt kell szúrni a szeme feketéjébe, azt is megteszi. És ez nekem annyira erős ez a mondat, hogy ezt látom a körülöttem lévő

0: kapcsolódni, mert hogy ez engem most nagyon megérintett, hogy ebben is azt hiszem, hogy van valami közös a munkánk vagy a szolgálatunk kapcsán, hogy én is hányszor hallottam ezt a mondatot, mondjuk ülve az intenzív osztályon gyerekágy mellett, hogy az nem lenne kérdés, hogy az életemet adnám, hogy ha lehetne, ha a sors adna egy ilyen cserét, akkor az nem kérdés, hogy föláldoznám magam érte, mert hogy ő fontosabb, mint én magam.
1: Beszéltünk már a férjedről, a házasságodról, hogy benned a vágy él, és a férjedben az, hogy szülők legyetek, vérszerinti gyermeketek szülessen, ez mennyire mozog párhuzamosan az érzés? Van olyan, amikor megtorpan valamelyik őtökben a vágy, a lendület, az odaszánás, vagy esetleg jön a gyász, a kétségbeesély és a feladás érzése. Ezek mennyire mozognak szinkronban?
2: Örülök ennek a kérdésnek, mert hogy szerintem nagyon fontos erről beszélni, hogy a meddőség, vagy nem csak a meddőség, alapvetően a gyermekkel kapcsolatos tervek, azok mindig, tehát azok nagyon párkapcsolatiak. És hogy egyébként a meddőség az egyetlen olyan diagnózis, amit a pár mindkét tagja megkap. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk a férjednek, feleségednek nincsen egyáltalán termékenységi nehezítettsége, de ha ő veled együtt szeretne gyermeket, és neked van, akkor automatikusan az ő papírján is rajta lesz, hogy ő meddő, hiszen neki sem lehet gyermeke így, hogyha mi együtt szeretnénk. És ez azért egy nagyon komoly szétszakító erő, mert hogy azért sokat hangoztatjuk, és egyébként az Új Szövetségben is nagyon-nagyon hangsúlyos az, hogy a házasság önmagában érték, és nem a gyermekek teszik, vagy nem a gyermek a célja és az értelme a házasságnak, hanem annak a két embernek a szövetsége az, ami a fontos, és az alap, és ez már elég, és ez már a család, és ez már egy Isten szemében teljes értékű egység, de mégis nagyon vágyunk arra szerelmes párként, hogy a szerelmünk egy gyermekkel kibontakozzon, vagy bővüljön, és ne csak házastársként lássuk egymást, hanem szülőtársként is. Én nekem ilyen teljes országok vannak a fejemben arról, hogy a férjem milyen apa lenne, tehát hogy így megvan ez a kép. De hogy azért nagyon nehéz ez, mert szerintem nagyon ritka, van ilyen, de nagyon ritka, hogy a férj és a felesége egy szinten mozog ebben. És nálunk én vagyok az ilyen anyatigris típus, tehát ahogy mondtam is, én ezzel születtem, én akár tényleg a félkaromat odaadnám azért, hogy pocakos kismama lehessek, viszont a férjemben benne megszelidült ez a vágy. Ő egy 11 gyermekes családnak a legidősebb fiú gyermeke, tehát hogy ő tudja, hogy milyen az, hogy a sok gyermekkel együtt felnőni, és ezt a mintát hozza otthonról. Tehát, hogy ő is nagyon vágyott, nem mondom ezt múlt időben, még mindig vágyik gyerekre, viszont ő ezt el tudta gyászolni. Ő egy ilyen túrán otthagyta a hegyekben a gyermek utáni vágyát. Tehát ő ezt meg tudta tenni, és ezután a köztünk nagyon sok nehézséget okozott, hogy én még mindig mentem volna, még a nem tudom, hanyadik kockázatos műtétnek, és lombik folyamatnak, és mindennek is kitettem volna magam, meg őt is, kitettem volna mindennek, és a mi házasságunkban most kezd elérkezni az a határ, hogy már nem az én vehemenciámmal megyünk, hanem most már tudom azt mondani, hogy jó, legyen az az elsődleges, hogy neki is tényleg mi az, ami komfortos. Mert eddig ő folyamatosan jött utánam, hiába nem akart mondjuk egy beavatkozást, vagy egy műtétet, amit mondjuk egyébként rajta is végre kellett hajtani, nem csak rajtam, tehát nem csak értem izgult, hanem magáért is, de megtette, és 13 év kellett ahhoz, hogy én le tudjak olyan állapotba kerülni, hogy tudjam azt mondani, hogy az elsődleges az a párkapcsolatunk. És nem tudom, hogy mondjuk hány lombik folyamatot bírnánk még elhordozni. És hogy most egy olyan állapotban vagyunk, hogy a kapcsolatunk építésére kell helyeznünk a hangsúlyt, de ez nagyon nagy próba, és egyébként sokan el is válnak, akik ilyen élethelyzetben vannak. És én tudok olyanokról is, akik elválnak, és tudnak külön-külön lesz gyermekük. És hogy nyilván ez is ilyenkor ott zakatol a sokszor az én fejemben is, hogy mi lenne, ha, de aztán mindig visszajutok oda, hogy a mi házasságunknak vagy szövetségünknek nagyon nagy az értéke, és

0: még mindig arra jutottunk, hogy az egymásért való harc és küzdelem, az felülírja ezt a vágyat. De ez egy nagyon nehéz egyensúly.
1: Hozzá lehet szokni a kettesben való léthez, élethez, és berobbanhat aztán a gyermek ebbe a kettős állapotba.
2: És az egy nagyon kemény lelki munka, hogy diádából triádává változni, és hogy pontosan ezek a, bocsáss meg, hogy közbeszólok, csak ezek az apró momentumok, amiket mondtam, hogy akkor hogyan leszünk hárommá, hogy tényleg így volt, pedig hát tényleg nekünk is voltak nagy álmaink. Valószínűleg az, hogy aztán elengedtük, hogy akkor hogy tud beérkezni Bendegúz, idő kellett neki, hogy ő ebbe a nagyon erős szövetségbe, mert hogy megtanultunk ketten létezni. De hogy így tényleg volt így, hogy rácsodálkoztam, hogy ott volt, nagyon-nagyon boldogok voltunk, de hogy ki ő? Tehát, hogy annyi év lemondása után mondjuk, hogy megérkezik valaki, hogy akkor van-e helye már abban a, nem tudom én, elgyászolt, meggyászolt, nagy szövetségben. Na, szóval, hogy a Bendegúznak szerintem azért kellett. Nekem persze azt gondolom, hogy mivel voltak testi, tehát, hogy a testemben volt ő, testemből, tehát húsomból a hús, véremből a vér, nekem hamarabb volt kötődésem, de például Zoltán, és ez is szerintem, amikor valaki az érzéseiről beszél, az olyan lenyűgöző, meg olyan megérintő. Egyszer a Zoltán bevallotta, talán nem haragszik majd meg, hogy ezt így visszahallja, nem tudom, hány éves volt már a Bendegúz, amikor azt mondta, hogy ő így lézett minket, és hogy hihetetlen irigysége volt, és hogy úgy érezte, hogy mi őt ki helye. Tehát, hogy ugye addig volt a két, a férfeleség Zoltán-Szilvia szövetsége, mert mi úgy hívom, én ugye Zoltánnak hívom őt, volt a szövetség, és megérkezett a Bendegúz, berobbant nekem az egy ilyen, bár minden nap, hogy anyává válok, de mégis egy olyan ösztönös és természetes, valahol mélyről jövő, szoptatom őt, igen, hogy azt mondja, hogy ő azt érezte, hogy ő ebből ki van hagyva, hogy ő egy ilyen perifériára szorult, vagy irigy volt, féltékeny volt. És amikor ő ezt megfogalmazta, akkor éreztem, hogy azért az neki is micsoda munka apává válni, és ő neki később volt, és hogy engem lenyűgözött azzal, hogy ő ezt így utólag bevallotta, és azt mondta, hogy igazándiból ő akkor kezdett, úgy persze ő is elsírta magát, mikor először hallottuk, hogy ott dobog a szíved. Ez nem kérdés, de hogy amikor így elkezdtek együtt játszani, vagy elkezdtek együtt, vagy amikor a fiam már, fiunk beszélt hozzá, akkor úgy érezte, hogy akkor megindul ez az apaság. Mert hát eddig mit látott? Én éjjel-nappal szoptattam, ez a igény szerinti szoptatás tényleg ez volt, és hogy ő úgy érezte, hogy nincs helye. És hogy mindenkinek meg kell találnia a helyét ebben az új. És hogy nekünk szerintem ez munka volt.
1: Az anyaság annyi lelkiismeret furdalással jár, és akár azért, hogy a fiam, a fiunk, a férjem választani közülük, előtérbe helyezni azt, hogy a férjem hol tart egy úton, és lemondani a saját egészen kora gyermekségről húzódó vágyamról. Soha nem volt opció, hogy nevér szerinti gyermeketek szülessen?
0: Hát szerintem, hogyha egy pár életében nem érkezik meg természetes úton a gyermek, akkor ugye az örökbefogadás óhatatlanul felmerül. Van, aki már úgy házasodik össze, hogy eleve ez a gondolat benne van a fejébe. Mi nem ilyen mintát hozunk, mert mi mind a ketten olyan családból jövünk, hogy rögtön jöttek a babák, sőt már van, hogy azelőtt, hogy még terve voltak, és sokan jöttek, és az érdekes, hogy mi mindenre jártunk, tehát ilyen házasságfelkészítő kurzus, jegyes oktatás, nem tudom, és mindenhol csak arról tanultunk, hogy milyen kihívásokkal jár majd, hogyha érkezik az első gyermek, és szülőpárossá válunk, de hogy arról sehol nem tanultunk, hogy mi van, ha nem érkezik az első gyermek, és például az Anna Joachim program, az a Porviamos Katolikus Főiskolán most pont egy ilyen felkészítést tart jegyeseknek, hogy ahol erről is van szó, hogy hogyan lehet megküzdeni azzal, hogyha nem érkezik a gyermek, és hogyan lehet előre például ezen gondolkozni, hogy nyitottak lennénk-e az örökbefogadásra, nyitottak lennénk-e a mesterséges megtermékenyítő eljárásokra, el tudjuk-e képzelni az életünket kettesben. De nekünk ilyenek nem voltak. Tehát nekem olyan, és szerintem a férjemnek is, igen, annyira természetes volt, hogy lesz vér szerint a gyermekünk, mint az, hogy levegőt veszünk. És pont emiatt mi nagyon nagy hátrányból indultunk, mert nekünk akkora nagy sok volt az, amikor ez nem sikerült, hogy gyakorlatilag évekbe telt, mire egyáltalán a sokból feleszméltünk, és a megfelelő orvosokhoz értünk. Tehát csomó időt veszítettünk, és az örökbefogadás az időről időre feljött, viszont nekem személy szerint annyira elvitte a minden energiámat és kapacitásomat az, hogy mi elindultunk a mesterséges megtermékenyítő eljárások irányába és az orvosi kezelések irányába, hogy nekem ebbe egyáltalán nem fért volna bele, tehát nem tudtam volna.
1: Párhuzamosan két utat magad előtt látni?
0: Nem, mert ugye az örökbefogadás sem egy egyszerű út, tehát ott is ugye egy telefonhívásra vársz, ami teljesen bizonytalan, de mire odáig egyáltalán eljutsz. És én nem éreztem magam erre késznek, hogy én azt, bennem annyira erős volt még mindig az a vér szerinti gyermek iránti vágy, hogy nem tudtam beengedni egy szív szerinti gyermeket ebbe. És ez most kezd bennem egy kicsit átalakulni, ez egyébként nem a férjemen múlt, hanem rajtam, tehát ő sokkal, kezdettől sokkal nyitottabb lett volna egy örökbefogadási folyamatra, tehát ez így miattam állt le, vagy igazából el se kezdődött a mi életünkben igazán, de nem zárom ki, hogy ennek lesz útja, csak nálunk ez így alakult, és szerintem ezt így fontos tudatosítani, hogy emiatt se érezze magát senki lelkiismeretfurdalásban, mert ez is, hogyha már a lelkiismeretfurdalást behoztad, hogy és főleg keresztény körökben ugye kapjuk is, én is nagyon sokszor megkaptam, hogy az olyan szép, olyan szent, olyan áldott dolog, és hogy annyi kisgyerek van, aki ugye arra vár, hogy nincs, de hogy ezért ez egy óriási felelősség egy ilyen gyermeket befogadni a családba, és hogy én mindig arra vágytam, és lehet, hogy ez egyszer megadatik, hogy bennem tényleg, hogy én ne azért jussak el az örökbefogadásig, hogy engem anyává adjon egy kisgyerek, hanem hogy én bennem megérkezzen a vágy, hogy én most arra vágyom, hogy egy gyermeket befogadjak a családunkba. Mert annak a gyereknek is ez lesz a jó. Hogyha nem az az elvárás van felé, hogy na most akkor te tegyél engem anyává és apává, hanem hogy téged szeretnénk, pont téged szeretnénk, és nem kell lelkiismeretfurdalást érezni azért, nem kell rémálmok, hogy gyötörjenek minket azért, hogy mi azokból a gyermekekből nem fogadunk be egyet, akik erre vágynak, vagy várnak. Egyébként, hogyha felteszik nekem ezt a kérdést, hogy akkor, ha nincs vér szerinti gyermek, miért nem fogadunk örökbe, én visszaszoktam kérdezni, hogy és ti miért nem fogadtok örökbe? Tehát, hogy én az örökbefogadásra nem a vér szerinti gyermek alternatívájaként tekintek. Én azt gondolom, hogy az örökbefogadás minden család számára ugyanúgy egy alternatíva akkor, hogyha szeretnének egy kisgyermeket a családjukba befogadni, függetlenül attól, hogy van-e vér szerinti gyerekük, vagy nincs.
2: Bocsáss meg, csak annyi, hogy azért tudok ehhez is kapcsolódni, amit mondasz, mert én emlékszem egy pillanatra. Ugye nekünk már volt az a gondolat 9 év után, hogy talán örökbe kéne fogadni, és hát nem is véletlen, vagy ahogy már említettem, biztos, hogy nem véletlen, de 3 kisfiút hordtunk ki a Menyecske utcai gyerekotthonból hosszú éveken keresztül, és én emlékszem arra a karácsonyi pillanatra, amikor úgy kihoztuk őket, hogy ott legyenek karácsonykor, és hogy így tényleg így ajándék, meg főztünk, meg együttársas játékoztunk, és akkor így azt mondta az egyik fiú, azt mondta, hogy ő mindent nagyon-nagyon köszön, de ő neki igazándiból egy kívánsága volna, vagy ha lehetne, hogy ő az anyukájához szeretne menni. És akkor azt éreztem, hogy tényleg ez az abszolút függés, amikor pedig akkor ők már évek óta, és hogy ez az érzés, hogy képes vagyok-e, hogy akkor az én, tehát hogy ne azért fogadjam örökbe, hogy akkor majd, és akkor majd egy ilyen mondat után, akkor én majd meg leszek sértődve, vagy nem tudom, vagy rosszul fog esni, tehát hogy akkor ott olyan érzelmi kavarodás van, és én eljutottam arra, hogy én nem vagyok alkalmas arra, hogy nem vagyok olyan nagyság, vagy hogy mondjam, érted, amit akarok, csak megerősítve téged, hogy...
0: Igen, utak, és mindenkinek annyira egyedi, és hogy ebben nem lehet egyáltalán kívülről beleszólni, mert annyira összetett lelki folyamatok.
2: Igen, és hogy csodálatosnak tartom azokat, akik pedig képesek örökbefogadni a 16 éve, ugye mondtad, mert hogy így nem titok, hogy a gyerekonkológia világába dolgozom, és hogy ismerek jó pár anyát, akik úgy vannak ott bent, hogy voltak, akik azért kaptak gyermeket, mert hogy beteg volt, idősek voltak, elvileg már nem fogadhattak volna örökbe, de mivel vállaltak egyet, és csodálatosan nevelik, és hogy így csodálatos látni, most nem akarom ezt az, ez a jelző is olyan elkoptatott, de hogy így, hogy látom őket, hogy ők szeretik, egészek, föl tudják vállalni, én nem voltam képes ezt fölvállalni. És hogy főleg azért nem, mert valószínűleg, Én azt gondolom, hogy amikor örökbe fogadok valakit, akkor már túl kell, hogy legyek azon a gyászmunkán, hogy nekem sajátom nem lesz. Lehet, hogy még végül is lesz is, de hogy...
0: Vérszerinti.
2: Igen, bocsáss meg, vérszerinti, hogy nem lesz. Aztán később lehet, hogy még lesz is vérszerinti, de hogy ő nem egy pótlék, tehát ő nem pótolhatja azt, hogy ő, tehát hogy nem használhatom eszköznek. És én nem voltam benne biztos, hogy én vagyok már kész arra mentálisan, lelkileg, pszichésen, hogy őt saját magáért, ne azért, hogy valami hiátust pótoljon, vagy azzá tegyen, aki én nem lehetek, és én nem voltam erre kész. Úgyhogy mi aztán végül is nem fogadtunk örökbe, vagy hát nem indultunk el ezen az úton, pontosan emiatt.
1: A pótlékot és a hiányt említed, ezt tudja valami pótolni, elfedni, felülírni?
0: Hát a rövid válaszom az, hogy nem. Tehát ezzel meg lehet tanulni együtt élni, meg lehet tanulni, amit a könyvemben is megírtam. Én a 10 év meddőségi diagnózis után írtam ezt a könyvet, és én a könyv kapcsán tudatosítottam magamban azt, hogy vannak megküzdési stratégiáim. Tehát, hogy valahogy túléltem ezt a 10 évet, de egészen addig én úgy éreztem, hogy csak így sodródok, így örülök, hogy túlélem a napokat. És pont azért úgy épül föl a könyv, hogy minden fejezetnek van egy bejárata, meg egy kijárata, mint ahogy a traumának is van egy szippantó ereje, mint egy örvény, ahogy húz lefele, de aztán abból így lent van szabadulás, és fel tudsz jönni a levegő szintjére. És hogy szerintem nekem nagyon fontos volt a saját megküzdési stratégiámban ez a könyv, hogy tudatosítsam, hogy tulajdonképpen én megtanultam ezzel együtt élni, még ha nagyon nehéz is, és még most is vannak olyan napjaim, amikor nagyon sokat sírok, vagy nagyon magam alatt vagyok, vagy nagyon az életemet feleslegesnek érzem, vagy magát a... nem látok életcélt magam előtt. Ugye, hogy Szilvi is mondta, hogy sok mindent elrontottak a házasságukba, de a két fiúk az, ami biztosan jó, és hogy nekünk meg azt kell megtanulnunk, hogy ha nem lesz ez a két fiú, vagy most idézőjelben, akkor is van értelme és célja egyen-egyenként is az életünknek, meg párkapcsolatilag is. De hogy ez egy folyamatos harc, és én azt tapasztalom, hogy ugyanúgy, ahogy ugye szoktuk mondani, hogy az Isten alakú űrt se lehet mással betölteni, aha, csak magával Istennel, szerintem a baba vagy gyermek, aha, alakú űrt se lehet semmi mással betölteni, csak egy vérszerinti vagy szívszerinti gyermekkel, és hogyha ez nem adatik meg, vagy hogyha a házaspár úgy dönt, hogy akkor... tehát, hogyha nem lesz vérszerint a gyermekük, nem indulnak el az örökbefogadás útján se. Egyébként ez egy nőnek az életét végigkíséri, mert hiába jön el a menopauza, amikor már ugye utána már nem tudsz, biztos, hogy nem tudsz vérszerinti anyává válni, a környezetedben élőknek érkeznek az unokái, tehát, hogy ez egy nő életében folyamatosan téma. Akkor is, hogyha te magadnak nem adatik meg, a környezetedben élő nők életében a gyermek és az unoka az egy folyamatos téma. Tehát erről nem lehet úgymond leállni, nem lehet erről a témáról lekapcsolódni, ezzel meg lehet tanulni együtt élni, és ez egy jó hír, hogy ezt meg lehet tanulni, és vannak sorstársak, és vannak nagyszerű szakemberek, meg vannak szerető családtagok, akik ebben tudnak támogatni. De én biztos vagyok benne, hogyha nekünk nem adatik meg a gyermekünk, nekem a halálos ágyamon is ez egy, uh-huh, ez egy nagyon fájdalmas hiányként, uh-huh, fog, uh-huh, lenni, vagy élni a szívembe, hiába, hogy egyébként rá tudtam találni arra, mert szerintem ez volt a kulcs, hogy egyébként az életem termékeny. Tehát, hogy nem az határozza meg az én termékenységemet, hogy tudok-e szülni, hanem az, hogy hogyan élem az életem, és hogy hogyan tudok örömöt adni, hogyan tudok szeretetet adni, és elfogadni másoktól.
1: A Kütőszó Podcast mai adásában az anyaságról beszélgettünk. Vendégeink Németné Tóth Szilvia és Muzslai Bízlik Hanna voltak. Köszönjük a beszélgetést! Köszönjük. Ha pedig hasonló videókat szívesen néznétek, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra. Köszönjük.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A mai áhítat címe: Megaláz, hogy felemelhessen. A mai ige: Sámuel első könyve 2. fejezet 7. verse. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, ő aláz meg, és ő magasztal fel. Gondolatok az igéről. Életem minden változása az Úrtól van, aki nem változik. Ha gazdag volnék, az ő kezét kell lássam abban is, és őt kell érte dicsérnem. De ha szegényé tesz, lássam meg abban is kezének munkáját, és dicsérjem érte ugyanúgy teljes szívből. Ha emelkedünk a világ szemében, az is az Úrtól van, fogadjuk hálásan. Mindezt az Úr műveli, tehát így jó számomra. De ha a világ szemében egyre kevesebbet érünk, az is az Úrtól van, és türelmesen kell hordoznunk. Az Úr munkamódszere, hogy megalázza azokat, akik fel akarnak emelkedni, és levetkőzteti azokat, akiket fel akar öltöztetni. Ha pedig ez az ő módszere, akkor nyilván ez a legjobb és a legbölcsebb módszer. Ezért, ha most megaláztatást kell is hordoznom, örülök, mert már közeledik felemeltetésem napja. Minél jobban megaláz kegyelme, annál jobban felmagasztal majd az örökké valóságban. Örömmel kell azért fogadnunk azt a fajta elszegényedést, mely végül a gazdagságunkat szolgálja majd. Uram, az utóbbi időben megaláztál, megláttattad velem, milyen tökéletlen és bűnös ember vagyok. Ez nem kellemes élmény, de kérlek add, hogy hasznomra váljék. Tégy így alkalmassá arra, hogy örömmel viseljek nagyobb terheket, és hasznosabb legyen az életem. Nagyon szeretném ezt. Ajándékozz meg ilyen lelkülettel, a Krisztusért kérlek. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig az imádság mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, a megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A fél idejéhez érkezett az imádság éve, legnagyobb eseményét pedig októberre tervezik, egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe: Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, melyet tehát 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek majd meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, mely János evangélium a 16. fejezetéből származik. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó. De jó, hogy itt vagytok. Köszöntötte Stenbach József püspök a Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó több mint 200 résztvevőjét. A püspök Petró László kaposvári lelkipásztorral együtt tartott fórumbeszélgetést. A Balatonfenyvesi hét témája az istenkeresés volt. A beszélgetés témáját is ez határozta meg. A tábor a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása mellett a határon túli gyülekezetek, egyházmegyék és a kaposvári egyházközség segítségével valósult meg idén is. A tábor egyetlen célja, hogy a gyermekek megtalálják Jézus Krisztust, mondta révészné Bellai Csilla, a felvidéki zselici református gyülekezet lelkipásztora, a Kárpát-medencei ifjúsági találkozó szervezője. A tábort édesapja néhai Bellai Zoltán indította útjára 2008-ban, hogy elmélyítsék a fiatalok identitástudatát, erősítsék bennük az egy nemzethez tartozás országhatárokon átívelő bizonyosságát. 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreáli magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a Magyar Református Egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatal Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője a montreáli gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról. Hozzátette. Az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik. A kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreáli közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent.
1: Kulturális programajánló.
2: Nyilas Misi ösztöndíj nyári tehetségtábor. Jubileumához ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt, idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. Töltődj, hogy tölthess! IFI munkásképző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkásképzőjére, mely november 21 és 23-a között kerül majd megrendezésre Tóhalmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az IFI vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő IFI munkásképzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni majd november 9-éig lehet.
1: egészséget mindenkinek!
2: Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az Európa Rádióban az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-ig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tannévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. 30-án vasárnap délután a Margit-szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság és a béke mellett. A San Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a központba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Kis lehűlés érkezett, de így is marad a meleg. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható. A hét első felében erőteljes felmelegedés várható, de kellemesen hűvösek lesznek a reggelek, délutánonként már 32-39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Csajkovszkij 4. F-moll szimfóniáját.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat hallgathatták. Elhangzott Csajkovszki 4. F-moll szimfónia. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Isten nem szerelő, hanem teremtő. Egyházmegyei evangelizáció egyházas dengelegen. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen megtartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az évigéje adta. Ímé újjáteremtek mindent. Ez az üzenet nem csak a plakáton jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész gyülekezet együttlétét végigkísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egyházas dengelegre, a fás, ligetes, árnyékkal bőségesen ellátott iskola udvarára. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az úrvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a program azon része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább felfrissülést hozott. Sokan úgy éltük meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18:30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak, melyeket a koncert után haza lehet vinni. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-ig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tannévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Köszöntöm hallgatóinkat! Bevezetést igét olvasok a Szentírásból, a 121. Zsoltárból a következőképpen. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártadba, keltedbe, most és mindenkor.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntjük a hallgatókat. A harmadik Biblia tanulmányunk Ézsaiás könyvéből arról szól, hogy amikor a világunk darabjaira hullik. És valóban, ha az elmúlt napokban szétnéztünk, széttekintettünk, akkor azt láttuk, hogy darabjaira hulló világrészeket láttunk. Láttuk, amint a Kapitóliumot a tüntetők birtokba veszik, láttunk olyan embereket, akik haldoklanak a Covid miatt, láttunk üres templomokat, láttunk kétségbeesett embereket, éhező embereket, reményt vesztett embereket, és én azt hiszem, hogy ahogy Ézsaiás próféta korában, az Asszíria megjelenése után kétségbeesett emberek, ezrei, tízezrei, százezrei jelentek meg Jeruzsálemben, kérve kérték a királyt, és kérve kérték Izrael Istenét, hogy segítse meg őket. Ugyanígy van a 21. században és a világunkban. Azt látjuk, hogy amit erősnek gondoltunk, amit stabilnak véltünk és láttunk, azok elmozdultak, és azok darabjaira hullottak szét. És milyen jó, hogy van az életünknek egy olyan része, a Szentírás, az Istenhez való kapcsolódásunk, a hitünk, és most a Szentírásból Ézsaiás könyvét tanulmányozva azt mondhatjuk, hogy az életünknek van egy olyan része, ami nem hullik szét darabokra, amit az Isten egybeszerkeszt, és ez továbbra is megvan, és ez így van. És olyan szép a bevezető gondolatunk, ami azt mondja, hogy ha nem hisztek, bizony nem maradtok meg. Ez így van a mai világban is. Nekünk hinnünk kell az Isten szabadításában, az Isten jelenlétében, és hinnünk kell abban, hogy az Isten ígéretei még e darabjaira hulló világban is teljesednek. Nagyon szép Biblia szövegekkel találkozunk. Ézsaiás könyve 7. fejezet, első, második versét, Székely Marika, légy oly kedvest, olvasd el.
1: Áháznak, Jótám fiának, Uziá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recin, Arám királya, és Pekah, Remája fia, Izrael királya, Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Éfraimmal, reszketni kezdett a szíve, és a népének a szíve, ahogyan az erdői fái reszketnek a szélben.
0: Köszönöm szépen! Itt egy jellegzetes háborúba csöppentünk bele, egy nem csupán háborús helyzetbe, hanem egy valóságos háborúba, és ennek az szolgálta az alapmotívumát, hogy van egy hatalmas nagy birodalom, és ezt a nagy birodalmat nem tudják legyőzni a népek és a nemzetek. És ezek a népek és nemzetek összefognak, ezek a kis nemzetek összefognak, ilyen, mint Izrael, mint az arámok, és a környékén élő egyéb nemzetiségek, nemzeti királyságok, és már vannak 5-6-an, és ebbe a szövetségbe akarják megnyerni Júda királyát is, ugye, Dávid leszármazottját, Uziás királynak az unokáját, és ő Ézsaiás tanácsára visszautasítja ezt a politikai és katonai szövetséget, és azt mondja, hogy nem. Na de hát innentől fogva mit csinálnak? Ez a katonai szövetség megtámadja Júdát, megtámadja Jeruzsálemet. Ezt nevezzük a szír-eframita háborúnak. Ez valamikor 736 és 734 között volt, és amikor meghallotta a király, hogy milyen óriási hadsereg jő velük szembe, és ez nem a hatalmas nagy asszír hadigépezet volt, hanem a szomszédok, akikkel idáig nagyon jóba voltak, ugye? Nem véletlen, hogy az a tanulmányunk címe, hogy amikor a világunk darabjaira hullik, és úgy gondolta a király is, hogy most a világ darabjaira hullik. És Ézsaiás azt mondja, hogy egyrészt ne menj bele ebbe a politikai, katonai szövetségbe, Másrészt ne kérj segítséget Asszíriától. Milyen érdekes, a király az elsőt megtartotta, a másodikat pedig nem tartotta meg. És én azt hiszem, hogy ma is vannak hasonló helyzetek és szituációk, amik is kontinensünkön, Európában és a kontinensünkön kívül egyházunkat hatalmas kihívások érintik meg, és egy olyan világban kell nekünk, mint közösségnek, mint gyülekezetnek, mint egyháznak egy stabilitást mutatnunk, ahol minden a darabjaira hullik szét. István.
2: Hát én azzal kezdeném, hogy határozzuk meg azt a három főszereplőt, akiről ez az egész 7. meg 8. fejezetről majd fogunk beszélni. Tehát, mint mondtad, van Izrael, északi királyság, ez a Efraim. Itt én bajban voltam, mert nem vagyok olyan ószövetségi tudományokban jártas, mint a professzor úr. Tehát az Efraim tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ez nem a Jákobnak a apja volt, ugye József, és Józsefnek a fia volt a Manassé, és a második fia pedig az Efraim. Tehát nem itt az Efraim szeméről van szó, hanem ezek ugye Jákob 12 fiában volt 10 fiú, aki a tartomány kapta, és a kettő pedig a József fiából.
0: Így van.
2: József fiából kapott. Tehát van ez az Izrael északi királysága, de ezt jegyezzük meg, hogy ez az Izrael vezető törzse volt.
0: Így van.
2: És volt a Szíria.
0: Egy gyűjtőfogalom.
2: Igen. Volt Szíria, Arám vagy Arámia, vagy az Arámok, ez damaszkuszi székhelye, damaszkuszi fővárosa, míg az Izrael északi királysága pedig Samária székhelye rendelkezett, és volt Júda Jeruzsálemmel, ahogy említetted. Na most ez a háborúskodás nem volt ismeretlen előttük, mert azért ezelőtt azt írja a Szentírás, hogy ugye már Edomiták és a filiszteusok is megtámadták Júdát, és elég legyengült állapotban jött ez a kérdés, és ez ezért volt egy megrettenés abban, hogy ha összefog Izrael és Szíria Júda ellen, akkor hogy lesz, vagy mi lesz. És tulajdonképpen ez a túlerővel szemben egy döntési szituációba került Júda. El kellett dönteni azt, hogy hogyan tovább, kire hallgat a Jóisten tanácsait, amit Ézsaiás közvetített számukra, vagy pedig a saját elképzelésére és önerőre. És itt a technika se volt, vagy a taktika se volt nagyon sportszerű, mert ugye ez egy kényszer volt, a két király arra akarta kényszeríteni Áhász, hogy vegyen részt az asszírok elleni küzdelembe. Közben nekik volt egy ilyen hátsó szándéka, mert az volt az elképzelésükhöz, hogy felvonulnak Júda ellen, rák törnek, és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábel fiát. Ez egy jellegzetes típus, amikor ilyen báb királyt tesznek a hatalomba, aki azt csinálja, amit a hátsó szándék mond. Sajnos,
0: ez a módszer még ma is ismerős.
2: Ma is egy nagyon ismerős folyamat. Én mindig azt mondom, ha beszélgetünk erről a témáról, hogy ne a történelmet nézzük, hanem azokat a módszereket, technikákat, ami ma is itt van az életünkben, ma is itt van a közöttük. Ugye, és ez az elképzelésben kellett neki dönteni azt, hogy hallgatta Isten szavára, mert rá kellett volna jönni arra, hogy ebben a harcban egyedüli barát nem a legfőbb ellenség a asszírok, hanem egyedül Isten képes erre, és ő képes egyedül megmenteni az országot. Ehelyett ő más segítséget választott, ugye azt választotta, hogy az asszír uralkodóhoz egy segélykéréssel folyamodok, aki boldogan elfogadta ezt a kérést, és ebből következően ő neki a lehetőség is megnyílik, mert ez jó kifogás volt arra, hogy mind a szíreket, mind az izraelieket megtámadja, és elfogja őket. Tehát ha úgy vesszük, rövid távon ez egy nagyon jó döntés volt, mert a leghatalmasabbhoz csatlakozott a Júda, ugye az asszírokhoz, de ebből majd fogjuk látni, azért ezt nem mai nyelven mondanám, hogy ezt nem adták ingyen neki, hanem jelentős megkötések és követelmények voltak.
0: Ez így van. Marika?
1: Érdekes, hogy amikor Áház megkapta a trónt, akkor nem Istennek tetsző életet élt. És amikor ugye látja, hogy szövetkeztek ellene a többi zsidó nép, akkor elkezdett félni és rettegni. És hogyha ezt a régi történetet a mára átültetjük, akkor ez Áház életében is egy próba volt, hogy mit kellene neki tenni. És a mi életünkben is ugyanúgy ott van ez a próba, amikor valami nagy gonddal, problémával állunk szembe, hogy kiben bízunk, kinek hiszünk, és milyen életmódot folytatunk.
0: Így van. És még meg kell említsük Tiglátpilézert, harmadik Tiglátpilézert, az asszír uralkodót, aki az egyik legzseniálisabb uralkodó volt, nyilván Asszíria oldaláról, és a hatalom oldaláról nézve, aki azonnal rendet teremtett Közel-Keletnek ebben a térségében, és elmondjuk, hogy nagyon fog fájni azoknak a nemzeteknek, akik ellene szövetkeztek, és nehogy azt gondoljuk, hogy ebből Júda is győztesen fog kikerülni. Júda is azért nagyon komoly sebeket, és nagyon komoly, hát hűbéradókat kell, hogy fizessen majd az asszír uralkodónak, harmadik Tiglátpilézernek, de látszólag megtarthatja a trónját és a függetlenségét. Marika.
3: Nagyon fontos az, hogy a próbában mindig bízni tudjunk a jó Istenben, és Ellen White-nak van egy nagyon szép idézete ezzel kapcsolatosan, aki azt mondja, hogy próbáljuk átvenni az Istentől jövő mennyei jellem tulajdonságokat. A bátorság, a lelki erő, a hit és az Isten megmentő hatalmába vetett feltétlen bizalom nem egy pillanat műve, e mennyei eredetű tulajdonságok megszerzéséhez évek tapasztalata szükséges. Az Úr gyermekei már előzőleg a szent életre való törekvéssel és az igazsághoz való szilárd ragaszkodással pecsételték meg a sorsukat.
0: Köszönöm szépen, és Akházról még el tudjuk mondani, hogy az eddigi királyok közül, és hát már akkor azért több száz éve uralkodtak királyok Júdában, tehát a kettészakadás óta az egyik legrosszabb, vagy a legrosszabb király volt. És nyilván a tanácsadói nem így mondták neki, hanem hízelektek, elhitették vele, hogy ő milyen hatalmas nagy király, hogy micsoda hadi sikerei vannak, milyen csodálatos építkezéseket hajtott végre, és hogy ő mennyire pótolhatatlan és nélkülözhetetlen. És ennek az lett az eredmény, hogy tényleg Akház elhitte az, hogy ő micsoda hatalmas nagy király. De hát a történelem az igazságos, és helyre teszi ezeket a túlkapásokat, és a történelem szépen megméri Akház királyt, és hát könnyűnek találtatott ez a király. Mind a hitnek, mind Júda iránti tevékenységének a vonatkozásában. Menjünk tovább, és egy újabb gondolatsort kezdjünk meg. Isten közbelépése a hétfői szakaszunkkal kapcsolatosan, Ézsaiás 7. fejezetének 3. versétől 9. verséig, Tokics Marika. Mit is mond az ige?
3: Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz: menj ki Sear-Sábub fiaiddal együtt Áházhoz, a felső tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra, és mondd meg neki: légy óvatos, maradj nyugton, ne félj, ne lágyuljon meg a szíved e két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi redszínnek és Remaljá fiának a haragja miatt. mivel ezt a tervet szűtte ellened, az arámi Rácin az efraimi Remaljá fiával együtt. Vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábeél fiát. Azért ezt mondja az én uram, az Úr. Nem sikerül, nem úgy lesz, még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Rácin is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép, még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és ha Samáriának Remaljá fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg.
0: Köszönöm szépen. Megint egy nagyon kemény háborús helyzetben vagyunk. Ugye a király sétál, és készül a háborúra, és erősíti a falakat, és akkor a király magában van, elgondolkodik, és akkor oda küldi Isten Ézsaiást, oda küldi Ézsaiással együtt ugye az ő fiát, Serjásubot, aminek van egy szimbolikus jelentése, a maradék megtér, és azt mondja, hogy ne félj sem Izraeltől, sem az arámoktól, sem Samáriától, sem Damaszkusztól, mert az Úr látja Júdának a helyzetét, és a júdaiak meg lesznek segítve Isten kegyelme által. Igen, ám ez olyan szép, békés időben, de amikor velünk szemben sok tízezer katona masírozik, és hát egy legyengült országgal, egy legyengült hadsereggel kell feltartóztatni őket, akkor az emberben ugye felmerülnek alapvető kérdések, hogyan lehetne ezt még jobban csinálni. És talán a mi személyes életünkben is volt olyan helyzet, hogy reménytelenek voltunk, mert azt mondták, mert így nyilatkoztak, mert az orvos ezt mondta, mert a diagnosztika ezt mondta, mert a röntgen ezt mutatta ki, és az ember úgy azonnal elkeseredik. Hiszen a mai életünkben is vannak szír-eframita háborúk, lehet, hogy nem valóságos, de akár az egészségünk vonatkozásában, akár a munkavégzésünk kapcsán, néha háborús helyzetek és konfliktusok érintenek bennünket. És olyan jó Ézsaiás szava és gondolata, amely bátorítani tud bennünket ezzel a nehéz Covid-dal terhelt időszakban is, hogy az Úr lát bennünket, és az Úr látja a kimenekedést, és nem kell félni a hatalmas túlerőtől, hanem egyszerűen Istenben kell bízni, mert nála mindig van megoldás. István, aztán Marika.
2: De ugye ez tipikus esete annak, hogy amikor a politikai lehetőséget mérlegeled, és nem az isteni útját választod. Pedig tisztába kellett volna venni, hogy az Isten tudta azt, mert ő engedte meg azt, hogy elérje ez a veszély, de azt nem vette észre, hogy ezzel ő nem megfegyelteni akarta, hanem csak fegyelmezni és észhez térítélni akarta. Tehát rá fel akarta a figyelmét, hogy mit csinálsz. És az igét jól átgondoljuk, akkor az igaz, amit mondtál, hogy jelentős hadierő, meg túlerő volt, ez egy oldala. De az ige világosan elmondja azt, hogy először is elküldte a profétát, hogy menjen a fiával együtt, akinek a Ószövetségben a nevek azért nagyon nagy jelentősége volt, és ez a név is neki valami információt adott, tudnia kellett volna azt, hogy miről van szó.
0: Egyfajta evangélium volt.
2: És amit az igébe olvastuk, hogy mondd meg neki, hogy légy óvatos, maradj nyugton, ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. És ez tovább fokozza, még további információkat mond az ige, mert azt mondja, hogy elmondja, hogy mi a terve ellene. Azt mondják, hogy vonuljunk fel a Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyá a mi emberünket. És akkor ezek információk után a legfontosabb információ következik, ez pedig az, hogy azt mondja az én uram, hogy nem sikerül, nem úgy lesz, 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Tehát ennek a birtokába kellett volna neki dönteni. De ezek után is még a lehetőség nyitva vál, mert azt majd fogjuk látni, hogy milyen lehetőséget kínál, hogy meggyőződjön az, hogy igaz-e vagy nem, hogy kérjen jelet, és ezt a következő napokban fogjuk majd tárgyalni.
0: Itt csak annyit, mielőtt adnám a szót, Marika, hogy most azért gondoljuk meg, hogy a testvérnép támad a testvérnépre egy pogány hadseregnek a segítségével. Szóval félelmetes, minthogyha a vértestvérem összeállna valamilyen bandával, valamilyen rossz erkölcsű emberekkel, és kalapáccsal, kaszával, kapával rám törének idején. Szóval ezt nem lehet megmagyarázni, és gondolom, hogy ez azért nagyon fájt a júdaiaknak is. És nem is tudom, hogy az izraeliták hogy gondolták, mert hát ők azért testvérek voltak, egy apától származtak, és azért az közös istenhit és a közös tapasztalat, hát együtt voltak a Vörös tengeren, együtt voltak Egyiptomban, együtt ígérte meg az Isten a messiás nekik, és ennek ellenére a politika az erősebb volt, mint az Istenhez és az egymáshoz való kötődésük. Bocsánat, kicsit hosszúra sikerült.
1: Hát igen, ha a közös gyökerek félre vannak téve, ahogy Áhász nem vette figyelembe, hogy az Úr mit rendelt el, akkor ugye elkezd belegondolni, hogy hát milyen reménytelen ez a helyzet, hát akkor valami megoldást kell találni, és hát ez a megoldás az nem Isten felé vitte a gondolkodását, hanem taktikázni akart. Pedig az Úr Ézsaiáson keresztül megmondja, hogy ne félj. És azt is megmondja, hogy ha nem bízol bennem, akkor elveszel. Tehát minden megoldás ott van. És hát a mai világunkban is nem halljuk elégszer, hogy légy nyugodt és bízzál az Úrban. Miért nem halljuk meg ma is ezeket a szavakat? Miért nem bízunk úgy Istenben? És nem az emberi leleményesség és a mindenféle taktika az, ami megoldást hoz egy helyzetbe, hanem amikor azt mondjuk, hogy velünk az Isten.
0: Köszönöm szépen. És ilyenkor olyan könnyű mondani, hogy hát igen, azért ez a király, hogyha mi lettünk volna a helyében, akkor mennyivel jobb lenne megszólalni, és mennyivel jobb lenne hinni. De hát a mi életünkben is vannak, amikor Istentől egyértelműen kapjuk a jeleket, és mégis elcsüggedünk, mégis

0: térésre hív. Az Istennel elrendezett, megújított kapcsolat volt a menekülés útja. A történet jól mutatja a próféta szerepét. Nem az volt a feladata, hogy a jövő titkai után kutató ember kíváncsiságát elégítse ki, hanem hozzásegítse az embereket, hogy Istennel, az emberekkel és a teremtett világgal elrendezi kapcsolataikat. Azért volt próféta Jézus a kortársak véleménye szerint, hiszen ő Isten lehetőségeit hirdette meg a földön. Ennek a lehetőségnek a megragadását segítik, serkentik a jelek. Ezért egész bizonyosan tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Menjünk egy következő egység irányába, ez pedig a keddi alkalom, új esély. Ézsaiás 7. fejezetének a 10. versétől a 13. verséig mit is mond az ige, Tokics Marika?
2: Ézsaiás könyvének ez az egyik legszebb része, amit én nagyon szeretek, az Immanuel jövendőléséről szól, és ezt mondja, ezután így szólt az Úr Áhászhoz, kérj egy jelet Istenettől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áház így válaszolt, nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás, halljátok meg, Dávid háza, nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok. Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek. Íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezi majd el.
1: Köszönöm szépen, szóval azt látjuk, hogy az első, hogy ez egy rossz király. Ha mi emberek tudjuk és látjuk, ha a próféta látja, hogy nincs hivatása magaslatán Júda akkori királya, akkor azt tudjuk mondani, hogy ennek ellenére az Isten szól hozzá. És egy olyan lehetőséget szalaszt el ez az ember, hogy azt mondja a prófétán keresztül az Isten a királynak, a háznak, hogy kérj jelt, akár fönt, akár lent, kérj jelt. És akkor meglátod, hogy én veled vagyok, mert úgy látom, hogy bizonytalankodsz, nem tudsz bízni bennem. És akkor nézzük meg, milyen érdekes, ha az ember elveszíti az egyensúlyát a lelki életében, ha az ember elveszíti az irányzékát az Istennel való kapcsolatában, akkor egyszerűen nem találja sem az Istenét, sem önmagát, és ez egy ilyen bizonytalan király, hogy hát kérjek én, hát ez Isten kísértés. Ja, hogy idáig az élete arról szól, hogy Isten kísért, és mindig rosszul döntött, hát az nem érdekelte különösebben. Szóval lehet látni, hogy ez a király a látszatra jobban ad, mint magára a valóságra. És egy picit én a mai korban is ezt látom az egyik nagy problémának, hogy jaj, a látszatra arra nagyon-nagyon adunk, de a valóság az már nem annyira érint bennünket. És én azt hiszem, hogy nekünk keresztényeknek nagyon fontos odafigyelni, hogy amikor az Isten szól hozzánk, akkor igenis válaszoljunk. És hogyha kérhetünk az Istentől bármilyen dolgot, akkor kérjünk az Úrtól, és kérjünk akár jelt is. És az Isten velünk van, és ennél nincs nagyobb bátorítás az életünkben. Marika.
0: Itt olyan fontos, hogy Isten be akarja bizonyítani a hatalmát a király életébe, és azt mondja, hogy kérjél bármit. Hát nagyon kevés embernek adatik meg, hogy az Úr azt mondja, hogy kérjél bármit. És mi meg állandóan kérünk, és bizony feltételhez kötjük, hogyha az teljesül, majd akkor hiszek. És Ez pontosan fordítva

0: kellene csinálni, és nem feltételhez kötni a mi kéréseinket. És vajon nem szégyenkezünk, amikor kérünk valamit az Úrtól? Átgondoljuk mi vajon azt a sok kérést, amit az Úr felé mondunk?
1: Köszönöm szépen. István?
2: Az a gondolattal folytatnám, amit az előbb már megbeszéltünk, hogy tulajdonképpen rengeteg jó információt kapott Áhász király. És én szerintem ezért mondjuk azt, hogy az egyik legrosszabb királyok közé tartozott. És ami csodálatos az, hogy a profétán keresztül az Úr nem majd azt mondja, hogy megmondtam mindent és kész tovább, punktum, hanem még tovább megy. És akkor az Ézsaiásán keresztül kéri a jelet. Tulajdonképpen azt mondta azt, hogy ha nem hiszed el, hogy miről van szó, akkor a jel majd bizonyítani fogja neked, hogy a megígért szabadítás végre meg fog történni. De és az is érdekes, és ez is a mai valóságnak egyik szegmense, hogy tulajdonképpen a Áhász király elég nagyon udvariasan utasítja ezt vissza, ezt a dolgot, mert azt mondja, nem kérek, nem kísértem az urat, vagy nem teszem próbába az urat. Tehát ez egy ilyen udvariaskodónak, egy ilyen kegyesnek, tisztelettudó visszautasításnak tűnik, csak azt felejti el, hogy éppen az Úr kérte azt, hogy kérje a jelet. Tehát nem tőle indul ez a kedvezményezés, és a próbát, tehát azt a királytól, végigében az Úr kérte a királytól. És tulajdonképpen még ami lényeges, ez amit Ézsaiás azért egy kicsit felháborodik, mondom én mai szóval, amikor azt mondja, hogy nem elég, hogy a embereket választottok, még Istenemet is válasszátok. Tehát Ézsaiás is úgy érezte, hogy már annyiféle előjelek voltak a jó döntés.
1: Túllépte a határt.
2: Túllépte a határt. És ami egy utolsó gondolat, ha jól figyeljük a szöveget, akkor ugye a 11. versben azt utazta, hogy Istenedtől, és a 13. versből Istenemtől. Tehát ha mai nyelven akarom ezt megfogalmazni, tulajdonképpen így egy Isten cseréről van szó, hogy Áhász az igaz Isten helyett egy másik Istenhez ez folyamodik, ami tulajdonképpen ez a szövetségnek egyik következménye, mert hát tulajdonképpen az asszírokkal kötött szövetségnek az is egy függvénye volt, hogy az ő Istenek oldalára kell állni.
1: Vagy legalábbis az ő isteneiket a jeruzsálemi templom környékén fel kellett állítani, mint egy hódító isten. Igen, és ha az Ószövetségben lehetett bosszantani az Istent, akkor nem gondoljátok, hogy ezt a mai nap is lehet? És vajon hogyan tudjuk mi bosszantani? Nyilván nem a pogányok tudják bosszantani, mert a pogányok azok pogányok, hanem az Isten népe. Ha úgy csináljuk, ahogy pontosan nem kell. Ha arra helyezzük a hangsúlyt, ami nem a mi felelősségünk. Ha Istenről levesszük a felelősséget, és mi akarjuk. Mert ugye hát Akház is ezt csinálta, hogy majd én megoldom. És vannak olyan dolgok, testvérek, amelyeket nem tudunk megoldani. Nem tudunk. Amit az Isten tud megoldani, akár a népünk életében, akár az egyéni életünkben, azt mi nem tudjuk. És akkor mi a felelősségünk? Hát adjuk át a döntést a Teremtő Istennek, és a Teremtő Isten majd meg fogja hozni a döntést. És ha most itt megállítanánk az órát, és azt mondanánk, hogy mindenkinek, hogy na Marika, gondolj csak vissza 3 évvel ezelőtt, milyen nagy probléma szorongatott téged, miért aggódtál a legjobban? És most nézzük csak meg, 2017-ben, hogy megoldódott? Észre se vettük. Miért? Mert az Úrra tudjuk bízni. És testvérek, hogyha az Úrra bízzuk a megoldást, és mi engedelmesen követjük, akkor az Úr meg fogja oldani. Viszont, ha mi akarjuk megoldani, akkor itt a Károli azt mondja, hogy bosszantjátok az én Istenemet. Ugye Ézsaiás azt mondja, hogy bosszantjátok. Igen, ne bosszantsuk az Istent, hanem fogadjuk el az ő ajándékát és az ő felkínált kegyelmét. Marika?
3: És az ő ajándéka Jézus Krisztus, Immanuel, ahogy ezt Ellen White is mondja, hogy Ez azt jelenti, hogy Isten velünk van, és ez a mi hitünk erős alapja. Élő reménység a hívő keresztény számára, a halhatatlanságnak az ígéretével, az örök életnek a bizonyosságával.
1: Köszönöm szépen, és ha már nálad a mikrofon, akkor légy oly kedves még egyszer a 14. verset, a 7. fejezet 14. versét, légy oly kedves, és mondd el még egyszer.
3: Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek, íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezi majd el.
1: Köszönöm szépen. Ugye ez a fiatal nő itt Károlinál egy picikét másképpen jelenkezik. Károlinál így jelenkezik, a lényeget olvasom, imé a szűz fogam méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immanuelnek. Ugye innen vezetjük le Jézusra vonatkozó proféciát, és itt a tanulmányunk nagyszerűen leírja, hogy ki volt ez a szűz, vagy kit érthettek, itt az almá kifejezés, ez egy héber kifejezés, ez található, ez eladó sorban lévő fiatal hölgyet jelentett. Marika?
0: Én csak egy idézetet szeretnék olvasni Szigeti Jenőtől. Vége lesz a világunknak című füzetéből, a 17. oldalból. Kereszténységünk időzavarban van. Jézusról csak a múlt időben tud beszélni, vagy jövő időben, és elfelejti azt, hogy Jézus az, aki nem megy el, mert ő megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig. A mai keresztények azokról a régi szép időkről nosztalgiáznak, amikor a Mester itt járt a földön, és közben egyre jobban elfelejtik, hogy ma is itt van köztünk. Ma is lehet krisztusi módon élni a másféle körülmények között. A kereszténység nem diszidálás a múltba, a kilátástalannak tűnő jelen nehézségei elől, hanem Jézus követése a mai élet megváltozott életkörülményei között.
1: Köszönöm szépen. Szóval annyi sok szép, szimbolikus névvel találkozunk itt ebben a fejezetben. Ugye ott van a Sear Jásub, a maradék megtér, vagy ott van a másik Ézsaiás fiú, siess a zsákmányra és gyorsan a prédára, majd itt lesz a harmadik, Immanuel, és aminek azt a jelentése, hogy mi velünk az Isten, vagy velünk az Isten, és az egész új szövetség az Ószövetség fókuszán keresztül értelmezi a názáreti Jézust, és ugye az egyik fennségjelzőnek, messiási fennségjelzőnek is odaadják neki ezt a nevet, hogy Immanuel. Mert itt egy véresen konfliktusos helyzet volt, ne csupán arra gondoljunk, hogy hát akkor Júda most olyan sokszor elfoglalták, most egyszer többször foglalják el, vagy egyel kevesebbszer, nincs ennek jelentősége. De hát kérem szépen, most nézzük meg, hogy elfoglalják majd a támadó, a pogányokkal összeálló támadó testvérországot, Izraelt, és Izrael egyszer s mindenkorra eltűnik a világtörténelemből. Igen, még van néhány évtizede, vagy néhány éve, de eltűnik, és soha többet nem hallunk róla. És ez azt hiszem, hogy ennek van valami üzenete. Istent nem lehet kényszeríteni még akkor sem, ha én az Isten népének a része vagyok. Istent nem lehet arra rá kényszeríteni, hogy úgy tegyen, ahogy én akarom. Hanem valahogy pont fordítva, nekem kell rátaláljak, hogy Isten mit akar velem tenni, és nekem kell rátaláljak arra, amit az Isten velem akar tenni. És én azt hiszem, hogy ennek a történetnek az aktualitása ma is nagyon, nagyon, nagyon hangsúlyos. A ma embere is sokszor az Istent arra akarja felhasználni, amire Izrael fel akarta használni Istent. És ehelyett nem nekünk kell az Istent felhasználni, hanem nekünk kell az Istenhez alkalmazkodnunk, és megtalálni az életünkre vonatkoztatóan, hogy mi az ő akarata. István?
2: Két gondolatot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy tulajdonképpen egy újabb fontos lépéstnek leszünk szemtanúi, mert újabb lehetőséget, vagy újabb információt mond. Úgy is fogalmaznám, hogy ha te nem kérsz jelet, akkor majd én adok jelet. Tehát még egy tovább lehetőség a jó döntésre. És itt nem mellékes ez az Imánuel név, mert egy biztatás is benne van, az, hogy velünk az Isten. Itt ha, talán jól gondolom, és ezt igaz is ki, ha nem így van, hogy ez tulajdonképpen ez a új szövetségben egyértelműen Jézusra vonatkoztatjuk ezt a fogalmat, és egy Jézus előfutáráról, vagy egy előfutáraként szolgál ez az Imánuel tulajdonképpen. És ez bizonyítja azt, hogy amit mindig szoktuk mondani, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség szervesen összefügg egymáshoz, illetve Új Szövetséget nem tudjuk az Ószövetséggel és fordítva megérteni.
1: Igen. És van olyan értelmezés, és nyilván, hogyha a zsidóság oldaláról nézzük, akkor egészen más értelmezést fognak ők mondani, mint amilyen oldalról mi keresztények próbáljuk ezt értelmezni. De van egy olyan értelmezés, és ez a kettő között van, hogy lényegében a királynak a megszületendő fiára való utalás ez, Akháznak a fia, és ez lényegében nem más, mint Ezékiás király. És el kell mondjam, hogy az Ószövetségben Ezékiás király az egyik legpozitívabb király. Ő is csinált rossz lépéseket. Ő is tett rossz lépéseket, de mégis reform királyként az Istenhez fordult mindig a szíve, mindig meg tudta alázni magát. Ha rossz fele is indult, de mindig visszatért, és mindig jó irányba indult el. És nagyon érdekes. Tehát Akház, Ezékiás, és Ezékiásnak lesz majd egy gonosz fia, Manassé, és én azt hiszem, hogy Izraelnek, vagy legalábbis Júdának az egyik leggonoszabb királya lesz Manassé, és soha oly sok gonoszságot nem tett még egyetlen király sem, mint amilyet majd Manassé fog tenni. De egyelőre még itt vagyunk a felcsendülő proféciánál, velünk az Isten, Immánuel. És ha ez üzenet volt, evangélium volt az Ószövetségben, akkor gondoljuk csak el, hogy mennyire evangélium nekünk 2021-ben, a mai modern világunkban, a darabjaira széthulló világunkban, mennyire komoly üzenet ez, hogy velünk az Isten. És ezzel kapcsolatosan van egy nagyon szép összefoglalásunk a pénteki alkalommal. Tokics Marika, légy oly kedves, mondd el számunkra.
3: Júda országának javára lett volna, ha Akház mennyből küldött üzenetként fogadja ezt, de mivel úgy döntött, hogy emberi erőre támaszkodik, ezért pogányoktól kért segítséget. Kétségbeesésében ezt üzente Tiglat-Pileszernek, Asszíria királyának. Szolgád és fiad vagyok. Vonulj felé, szabadíts meg Arám királyának a markából, meg Izrael királyának a markából, akik rám támadtak. A kéréssel együtt gazdag ajándékot küldött a királyi kincstárból és a templom tárházából. Isten olyan helyzetbe hozta a hitetlen Akház királyt, amelyben nehéz döntést kellett meghoznia. Hinni vagy nem hinni, ez itt a kérdés. Az Úr minden elképzelhető jelet megadott volna neki, a király azonban nem engedte Istennek, hogy bemutassa neki, miért kellene hinnie. Inkább a barátját, Asszíria királyát választotta.
1: És ez egy fájdalmas befejezés, de jövő héten fogjuk folytatni, jobb hírekkel fogjuk folytatni Ézsaiás könyvét. Ebben a széthulló világban ne feledkezzünk el, nem a világ széthulló darabjaira kell koncentráljunk, hanem a világunkat teremtő és a világunkat vonzásként vonzó Istenre. És ő segítségül lehet nekünk is. Igen, mert Immanuel velünk az Isten, az Úr kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A mai áhítat címe: Megaláz, hogy felemelhessen. A mai ige: Sámuel első könyve 2. fejezet 7. verse. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, ő aláz meg, és ő magasztal fel. Gondolatok az igéről. Életem minden változása az Úrtól van, aki nem változik. Ha gazdag volnék, az ő kezét kell lássam abban is, és őt kell érte dicsérnem. De ha szegényé tesz, lássam meg abban is kezének munkáját, és dicsérjem érte ugyanúgy teljes szívből. Ha emelkedünk a világ szemében, az is az Úrtól van, fogadjuk hálásan. Mindezt az Úr műveli, tehát így jó számomra. De ha a világ szemében egyre kevesebbet érünk, az is az Úrtól van, és türelmesen kell hordoznunk. Az Úr munkamódszere, hogy megalázza azokat, akik fel akarnak emelkedni, és levetkőzteti azokat, akiket fel akar öltöztetni. Ha pedig ez az ő módszere, akkor nyilván ez a legjobb és a legbölcsebb módszer. Ezért, ha most megaláztatást kell is hordoznom, örülök, mert már közeledik felemeltetésem napja. Minél jobban megaláz kegyelme, annál jobban felmagasztal majd az örökké valóságban. Örömmel kell azért fogadnunk azt a fajta elszegényedést, mely végül a gazdagságunkat szolgálja majd. Uram, az utóbbi időben megaláztál, megláttattad velem, milyen tökéletlen és bűnös ember vagyok. Ez nem kellemes élmény, de kérlek add, hogy hasznomra váljék. Tégy így alkalmassá arra, hogy örömmel viseljek nagyobb terheket, és hasznosabb legyen az életem. Nagyon szeretném ezt. Ajándékozz meg ilyen lelkülettel, a Krisztusért kérlek. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe: Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, melyet tehát 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek majd meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, mely János evangélium a 16. fejezetéből származik. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig az imádság mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, a megelevenedés lehetőségét. A fél idejéhez érkezett az imádság éve, legnagyobb eseményét pedig októberre tervezik, egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Apokalipszis most. Francis Ford Coppola, 1979.
1: Az amerikai hadsereg a vietnámi kambodzsai dzsungel közepére küld egy századost, hogy likvidálja a dezertált és megőrült amerikai ezredest, és a folyón felfelé haladva, úszó és égő romok és véres hullák között lebegve kiderül, hogy mindenki őrült. Ők is, mi is.
0: A háború nem a győzelemről és a vereségről, még csak nem is a túlélésről szól, hanem arról, hogy az emberiség képes-e megőrizni a józan eszét.
2: A horror. Valószínűleg nem.
0: Az egész életünket meghatározó filmélményben elérkezik az apokalipszis most. A hosszú folyót ellenséges őserdő veszi körül, az emberségünk és a civilizációnk pedig mindössze egy vékony filmréteget képez a borzalom fölött.
1: A filmem nem Vietnámról szól, hanem maga Vietnám. Coppolának a mondata. Ti melyik változatot láttátok? Kérdezem tőletek, mert ugye van egy a mozi változat, 1979, 147 perccel.
0: B felújítás, Redux 2001, 49 perccel hosszabb.
1: Mert 202 perces, oké. És akkor van még valami...
0: A rendezői változat 2019, ez pedig csak 29 perccel hosszabb.
1: 183 perces.
0: Mindegyiket látott.
2: Mindegyiket.
1: Mindenki látott.
0: Egymás jó. Után néztem meg a három.
2: Az kemény.
1: Van egy cimborám, aki nagyon meg akarta nézni, de hát akkoriban túlzottan bonyolult volt a magánélete, úgyhogy elkezdte ezt a filmet az egyik barátnővel, folytatta a másikkal, és befejezte egy harmadikkal.
2: Barátnő apokalipszis.
1: Igen.
0: De ezek rövid kapcsolatok lehettek?
1: Szerintem rövid kapcsolatok.
2: Akár 147 percet is megél.
1: Igen. Hát fölvitte, ajánlotta a lánynak, a lány nem ismerte, megnéztek egy epizódot, aztán utána elmentek csúcsukálni.
0: Ez erkölcstelen, mi Danival elhatárolódunk.
1: A másik, hogy amikor elkezdjük nézni, akkor fölmerül a kérdés, hogy ez még mindig alapfilm. Mert hogy a Vietnám, tehát hogy most mi 50 körüliek vagyunk.
0: Micsoda.
1: És mi ezeken a filmeken nőttünk fel valamilyen értelemben. Nekünk a Vietnám ez a mitológiánknak a része, de nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk egy mostani 20 évesnek annyira ez a része-e. És például a szarvasvadász, nem tudom mennyire
2: nekem
1: szereted.
2: Nagyon.
1: Én nekem nagy kedvencem, de Szabi például megmérte és langyosnak minősítette a szarvasvadász. Tehát, hogy a vietnámság, vagy ez a vietnám trauma, ez kérdés, hogy mennyire üt 2026-ban Magyarországon. Nekem van egy válaszom rá, de még nem akarom elmondani.
2: A szarvasvadászból is a rendezői változat a legizgalmasabb természetesen, ahol a templomi jelenetet nagyon szépen elhúzva és hosszan mutatják, és ott igazán kiérlelődnek a kapcsolatok. Míg a szarvasvadász jobban ugye egy ilyen társadalmi film, abból a szempontból sokkal több ember van benne, és családok, nők, és így tovább, addig itt az apokalipszis mostban mondhatni, hogy jó rész csak férfiakat látunk ebben a történetben.
1: De ha lányokat látunk, akkor azok micsoda lányok?
0: De igen. A háború az egy időtlen téma, figyeljétek az átvezetést, most is dúl az ukrán-orosz háború, és Joseph Conrad, a lengyel író, a mai Ukrajna területén született.
1: Gyönyörű
0: Kiev
1: volt
0: mellett,
1: az átvezetés, de
0: és
1: hol született?
0: 1899-ben a Sötétség mélyén címmel írt egy történetet, aminek semmi köze Vietnámhoz, Kongóban játszódik, és belga kereskedőkről van szó.
2: Elefántcsont.
1: Mert hogy az írónk, ez a József Theodor Konrád Korzsenyovszki, ugye Bergyicsevben született, nem megyünk bele, hogy hol található, akkor éppen Oroszországhoz tartozott, szegény fő, egyébként tudtátok, hogy ennek a városnak a lakosságának 90%-a ukrán volt, vagy orosz? Zsidó. Nem érdekes, de ők lengyelként azért tartották a frontot, de nagyon korán elvesztette apját, elvesztette anyját, stb. Elég durva idegrohamai voltak, és nagyon okos fiú létére azért utált tanulni, és elég hamar fogja magát Konrádunk, és először, mivel semmire se alkalmas így az életben, nagybátyja azt javasolja, hogy legyen francia tengerész, aztán pedig angol tengerész lesz belőle, bejárja az egész földet, az összes kontinenst, és a belga Kongó az egy picit erős élmény lesz számára.
2: Igen, itt viszont ebben a történetben ott a gyarmatosításnak az értelmét ugye keresik, vagy pontosabban az értelmetlenségét ugye hozzá föl, mi történik akkor, és itt jön megint az átkötés, hogy én is egy kicsit a mesterek nyomába lépjek, tehát hogy mi történik, ha a civilizáció kezei alól valaki függetlenít, vagy kiszabadul és függetleníti magát. Tehát mit ér az ember, ha nincs modern civilizáció.
1: Ez azért érdekes, mert ennek a nemzedéknek, a filmes nemzedéknek, ez mindenkinél ez előjön ez a téma. Tehát a Lucasnál is, a Spielbergnél is, tudunk még valakit? Scorsese-nél is, taxisofőr, vagy párbaj, és a többi.
0: George Lucas-t akarták e film
1: zseniális. És sok éven keresztül dolgozik rajta Lucas, és aztán mégis a Csillagok háborúját választja.
0: Aki az eredeti regény megfilmesítésére kíváncsi, a Sötétség mélyén, az egy 94-es Nicholas Roeg filmet tekinthet meg, ahol nem kisebb színészek játszanak, mint Tim Ross, John Malkovich, a színész király, és Isaac de Bankole.
1: A címmel is kezdhetnénk valamit. Nem tudom, ti mennyire nyitott szemmel néztétek, vagy Szabi, te vasalgattál, esetleg, nem tudom, mosogattál közben.
0: Aláhúzogattam a könyvet. Nem, ámulva, borzalommal a szememben néztem.
1: Értem, látod a feliratot? Nem.
0: Láttam, de mire gondolt?
1: Hát ott a Kurznak a telepén, ott ki volt írva a falra, vagy nem tudom, már kőre, hogy apokalipszis most, és hogy ha jól tudom, akkor ez a hippiknél a Nirvana Now, lehet, hogy ők nem így ejtették, volt egy gombos kitűző, ezt én is a táskámra ki van ez rakva. Neked gondolom így keresztény teológusként mondjuk az van kiírva a táskádra, hogy térj meg most. Valami
0: igen,
1: ilyesmi,
0: vagy hogy ne az én életembe jöjjön el az apokalipszis. A apokalipszisról a szóló film az Apokalipto, fantasztikus film. Zsanyás. Ott ugye Amerika felfedezése előtti pillanatokat látjuk az őslakosok szemszögéből. Itt pedig akkor megint a Jelenések könyvének ezt a teológiai kifejezését látjuk. Tehát az amerikaiaknak elég gyakran jut eszébe a saját történelmükről a világ vége. Ezek szerint a háborúban, most itt akkor a vietnámi háborúban a világ végét látják, talán nem is abban az értelemben, hogy minden elpusztul, hanem abban az értelemben, hogy a civilizáció jege beszakad, és belehullunk egy ilyen darwini, állati, túléléses pokolba.
2: Meg a sikeres Amerika szakad bele. Tehát ott megtört ott az amerikai eszme.
1: Hát eleve ez nagyon jó. Jó, amit mondasz. Nekem az jutott eszembe.
0: Van meg a belga eszmatért.
1: És hát ezért dolgoznak, mindent megtesznek. De hogy itt a 70-es években, tehát megtörik sok minden Amerikában, egzisztenciálisan is megtörnek, meg itt van ez a férfi probléma. Nekem legeklatánsabban ezt mindig a Párbaj című film főhőse jeleníti meg, aki a kis szemveges, aktatáskás, inges, nyakkendős csávóból végén egy vademberként tudja csak legyőzni a kamiont, de hogy itt valami nagyon nagy baj van a férfiakkal amúgy is. A civilizációban is. Illetve Amerikának tök érdekes, mert hogy képes arra, hogy belülről megoldja, hogy legyen neki egy civilizációja, meg egy határvidéke. Neki nem is kéne elmenni messzire, a Western vagy a vadnyugat révén, de hát azért miért ne menjünk el messzire?
2: Talán azért, mert megszűnt a frontír, tehát a határvidék. És a határvidék egyre inkább olyan helyekre tolódik kifele.
0: Vietnámba.
2: Igen, amit ugye ők csak harmadik világként emlegetnek, holott pedig fantasztikus civilizációk szülőhelye az Indokínai félsziget. Ezt láthatjuk is a filmben, ugye Mer templom és így tovább. Tehát, hogy nagyon szép helyekre
0: játszódik. Mert átmennek Kambodzsába.
2: Átmennek Kambodzsába is természetesen, hisz kurcezredesnek izgalmas, hogy is mondjam, bázisa van a dzsungel közepén, de ettől függetlenül Amerika gyakorlatilag odáig terjeszti a határait, ameddig csak tudja, tehát kilép a saját kontinenséről, és maga az egy frontier szellemiség már csak háborúban jelenik meg, és ott és a férfi család nélkül már ott válik mondhatni valamilyen jellegű férfivé ezekben a harcokban, mint ahogy múltkor beszélgettünk Forrest Gumpról. milyen érdekes, hogy a szerelmet otthon találja meg, idegenben viszont csak a harc és a háború és a gyilok marad.
0: Ez szép, még fokoznám a Tigris jelenettel, kiszállnak a csónakból, és ugye a folyó az még tekinthető valamelyes civilizációnak, részben az ő hajójuk miatt, részben meg a folyó melletti falvak miatt, de ott egy olyan helyen szállnak ki mangót keresve egyébként, mangó helyett valami egészen más találnak, egy Tigrist, ahol nincs jelen a civilizáció, gyönyörűek azok a felvételek, operatőr Vittorio Storaro, a vágó pedig Walter Murch, ahol ilyen törpeként vannak jelen a hatalmas fák között, és mutatják nekünk a nagy semmit, tehát mintha valami nézné őket, vagy hallgatná, vagy azt érzik, hogy megfigyelve vannak, és aztán hirtelen előjön egy tigris és lövöldözés.
1: Milyen jó, hogy nem látjuk a tiglist előtte, tehát nem élünk a Hitchcocki ideg borzolással, hanem, de amúgy is érezzük itt a dzsungelben, lehet, hogy azért nem kell itt előkészíteni, mert tudjuk mi jól, hogy ott veszély fenyegeti őket, és nem mangó lesz ebből.
0: Ez az utazás metaforája fölfele ezen a metaforikus folyón, az pont ezt jelenti, ugye civilizációval kezdődik, egy várossal.
1: Sőt, egy szobával kezdődik.
0: Egy szobával, és aztán mennek fölfelé a folyón, már egy másik országba is, és ott tényleg már csak a dzsungel van, és semmi államhatalom.
2: Illetve a tudatosságnak a különböző ugye fátlai egyre inkább ugye hullanak lefele, és mondhatni, hogy maga Villard is, a századosunk, és egyre inkább öntudatára ébred, és egyre inkább megtalálja önmagát ebben az egész.
1: De milyen szép, hogy akkor ő megtalálja önmagát, a többiek meg elveszítik önmagukat, mert hogy a főhősön azért mindannyian elgondolkodunk, hogy nem teljesen hős figura, jóképű, de hát a révetek buta tekintettel néz egy irányba, nem ő az, aki, tehát ő az, aki mindig közepes volt matekból.
2: Csodálkozva szemlélődő tag.
0: Martin Sheen játsza. Én valószínűleg nem fogok veled egyet érteni, Dani, de ezzel, hogy ő megtalálja önmagát, de akkor kezdjük el tehát a nyitó
1: jelenet. Az első jelenet részegen fetreng a, hát nem tudom, milyen ez a hotel szoba, én nem egy ilyen hotelba vágynék.
2: Hát nyilván ez egy a helyi viszonyokhoz képest egy olyan hely, ahol gyakorlatilag a delírium hosszú ideig kialakulhat.
1: És állítólag egyébként több olyan jelenet van a filmben, amit komolyan vettek, és hát nem tudom, ez melyik method actingnek számít, hogy tényleg akkor
2: bevonódás.
1: Legyünk. Igen.
0: Arra gondolsz, hogy van egy másik film, a Sötétség mélyei, egy filmkészítő apokalipszise, Fex Bár és George Hickenlooper 91-ben rendezte, ahol végigjárják a gyártás folyamatát, és így, ahogy mondod, kábítószer használat, házasságtörés, tájfun, a rendező majdnem megőrül, és a saját vagyonának egy részét is beleöli a film.
1: Hát úgy tudom, hogy öngyilkossági kísérlete is lesz Coppolának, hogy itt a Sheennek lesz egy agyvérzése, meg szívrohama. Is talán, meg még másoknak is.
0: Hát a Marlon Brando elhízva jelenik meg.
1: Meg nem készült fel. Igen, hát megesik az ember, az ilyesmi. De hogy indítsuk el a dorszal.
0: Tehát őnek ilyen fura, ő a dorszal is, de hogy a szobában az látszik, és akkor ezt fejtegessük, nem, Dani, hogy ő neki nincs értelme az életének, vagy akkor máshonnan kezdve ő neki várja. Fura hivatása van, ő egy titkos tényleg, szolga.
1: Több helyen azt írják, hogy ő bérgyilkos, de nem.
0: A megbízatása most.
2: Az. Gyakorlatilag egy katonai hírszerzési feladatba vonják be, ahol operatív feladatot kell vállalnia, de addig gyakorlatilag olyan helyzetben van, mint egy bábú, akit nem raktak fel a saktáblára még, egy várakozó álláspont. És mit csinál a várakozó? Nincs feladat, mit csinál a katona? Önmagát pusztítja. Ugye ezért kell neki folyamatosan feladatokat adni, mert különben az önpusztításnak, meg a bajkeverésnek a sorsára jut. De
1: miért nem ír közben mondjuk regényt?
2: Mert a kreativitást a feladat adja meg.
0: Ez igaz, én még fokoznám, tehát ő kém, most nem akarom leszólni a kémeket, de azért annyit jelöljünk meg, hogy a fekete-fehér erkölcstan, amit hittanórán tanulunk, az hát sajátos fénytörést szenved, amikor az ember titkos szolgának áll, tehát minden másképp tűnik föl, és ő túl van egy nagy tapasztalaton, amin a társai nincsenek túl, illetve két nagy tapasztalaton, tehát ismeri a háborút, a háború borzalmait, és a film kulcsgondolata, ő már járt otthon. Tehát ő hazavágyott, hazament, járt otthon, és rájött, hogy már nem létezik az otthon. Azaz otthon már nem létezik, ott végig Vietnámra gondol, nincs az a szüzességét elvesztette, az erkölcsi szüzességét minden értelemben,
1: nem
0: és
1: csak
0: nem
1: azt vesztette
0: el,
1: mert a francia sztoriból az derül ki, hogy nem csak azt vesztette el, és egy kis morfiumra van szükség ahhoz, hogy valami a férfiassága működjék. Én azért vitatkoznék azzal veled, Szabi, hogy egyrészt a, nem tudom, nekem a Casablanca hozza a filmekben azt, hogy itt már nem lehet fekete-fehérben gondolkodni. Szerintem van egy-két ilyen munka, a politikus is ilyen, az újságíró is, hogy talán nem fekete-fehérben gondolkodunk. Én amikor jártam diplomácia szakra, és ott egy évig nemzetközi kapcsolat szakra, és ott mondták, hogy az a különbség köztük meg a kémek között, hogy nekünk legális módon kell információt szerezni, de aztán ez nagyon sokszor azért ez képlékeny, és nem vetlen diplomatákat szoktak kiutasítani különböző országokból.
2: Jobb ilyen.
1: Igen.
0: Így van. Azért ez előjön még egy jelenetnél, mert ugye van, tehát öten utaznak a hajóban, és van ellentét közöttük. Lawrence Fishburne játsza, a 15 éves színész játsza a valószínűleg, nem tudom, 17 éves katonát, akit besoroztak, és az a katona az nincs túl e tapasztalatokon, és ez ott mutatkozik meg, hogy ők hát szétlőnek egy halászbárkát egy rossz mozdulat miatt, a kiskutyusáért nyúl egy kislány, és hogy még fokozódik a szétlőtt család, anyuka túlél, de miatta meg kéne szakítani ezt a titkosszolgálati küldetést, ezért titkosszolga barátunk úgy dönt, hogy szitává lövi a haldokló nőt, és a többieket ez enyhén szólva meglepi, tehát ők azon túl másképp néznek erre a
1: katonára. Jó, de ott az is benne van, hogy valószínűleg ő már csak haldoklona ez az anyuka.
2: Nem tudhatjuk, a lényeg az, hogy ez gyakorlatilag ez bűncselekmény. Hogy fegyvertelen civilnek a...
0: Őt nem az irgalom vezeti, ő nem akar időt vesztegetni, ez vezeti őt.
1: Oké, na nézzünk akkor jeleneteket szépen sorban. Volt itt a nyitó jelenet, ott még azért említsük meg, hogy a Dorsra egy ragyogó, erős montázzsal indítottuk el az egészet.
0: A Vég című
2: szám. Talán a legszebb alá.
1: Igen. És visszatér egyébként, talán ez a szám is, tehát igen, a Dorsnak ez a száma. Igen. És aztán ahogy...
0: Ajtók zenekar.
2: Igen.
1: És aztán ahogy megkapja a parancsot, kérdés, hogy akartok erről beszélni, hogy ki mindenki bukkan föl.
0: Harrison Ford.
1: Például.
0: Az, igen, de ez nem olyan fontos jelent.
1: Oké, és akkor halljuk, egyrészt látunk képeket, újságcikkeket, illetve halljuk Kurtznak a hangját, ahogy és ilyen narrációvá válik. Ez fontos, hogy a filmben van narrátor, de nem mindig Kurtz, hanem valamikor ő a narrátor. Elkezdenek a végére egyben mosódni ezek.
0: Katonai szlengben kap egy parancsot, angolul ez úgy van, hogy extreme prejudice, magyarul talán szélsőséges előítélettel, ezzel a módon kell kivégeznie a Kurtzot, ezt mondják neki.
1: És itt ugye az a fontos...
2: Büntető feladat.
1: Oké. Na most hát ez nyilván azért megütközés kelthetne bárkiben is, mert hogy nem egy sunyi, redvás, komcsi, sárga vietkongot kell kinyírni, akiket amúgy is öl, hanem egy amerikai hős tisztelt. Tehát, hogyha, bocsánat, nekem kéne Görgei Artúrt likvidálni. Csak hogy érezzük ennek az egésznek az abszurditását.
2: Egy olyan szemét, aki hajlandó volt kétszer jelentkezni, és újra jelentkezni azért, hogy csak ejtőernyővel úrhasson, és az elitbe kerülhessen, és azt végezzen el minden, idősebb kora ellenére is. Tehát egy olyan személy, aki hajlandó volt alázattal a legnagyobb katonai feladatokban is részt venni, és ezt az alázatát és fegyelmét a legkülönböző módokon bizonyította. Mi történik akkor, amikor egy tökéletes katonából eldobható eszközzé válik valaki.
1: Tehát számomra ez sokkal inkább megütközés keltett, mint az a vietnámi nőnek a likvidálása.
2: Meg az intelligencia.
0: Ez vagy te.
2: Ez a legizgalmasabb benne, hogy onnantól kezdve, tehát Kurtz ezredes egyfajta olyan trófeaként jelenik meg, akinek a levadászása nem biztos, hogy a vadásznak az érdeme lesz, hanem lehet, hogy a Kurtz ezredes maga fogja ezt megengedni. És ez a nagy kérdés, hogy ki a vadász, és ki a vad ebben a történetben. Lehet, hogy ő hívja be a saját vadászát, hogy beteljesítse a nagy küldetést.
1: Egyébként ez nem csak, ez sok jelenetnél van, hogy eltűnődünk, hogy ha nem is ki nem kényszerített hiba van itt a háttérben, de hogy azért...
0: Hát ahogy meghalnak a hajón, arra gondolsz?
1: Arra gondolok,
0: egyik amikor... Egyik őket egy dárda amikor, találja el, a másik meg ilyen füstbombákkal mókázik,
1: igen,
0: és
1: erre van LSD-zve emberünk, aki valójában úgy tudom, be volt LSD-zve, tehát egyre vadabb emberré válik ez a lánc, vagy szörfös csóka, és ahogy ott füstöl, hát egyszer csak kapják oldalról a hogy mondják ezt a... Mi ez? Hogy mondják ezt? Tűzet kapnak?
2: Tűzet kapnak, igen. Ennyit, oda, okay. Igen, tehát
0: barátságtalan
2: egy, eléggé barátságtalan.
1: És simán lehet, hogyha amúgy is megkapták volna ezt a tüzet, de azért simán lehet, hogy fele annyi lövedék érkezett volna, hát, de ők azért messziről jelezték, hogy jövünk, érkezünk, tehát ott mindenki valószínűleg készen állva várja őket.
0: Házhoz mentek a pofonért.
1: És aztán én azzal folytatnám, amikor a 25. percben, kérdés melyik változatban, látjuk a tévéseket, így koppolát magát is, és akkor ott jön ez az alezredes, akit mondtál, igen, aki imád szörfözni.
2: Igen, ez is egy izgalmas rész az egésznek. Mi van azokkal, akik valójában már talán megőrültek?
1: De igen, igen, itt érezzük, hogy ez biztos, hogy kattant ez a csávó.
2: Ilyen emberre ott sokakkal találkozhatunk a modern világunkban is, vannak izgalmas ilyen személyek, mondjuk, ha tömegközlekedéssel járunk, akkor bizonyára találkozhatunk ilyen személyekkel.
0: De politikusok között biztos nincs ilyen.
2: Én nem merek ilyen kijelentéseket manapság már tenni. De hát, hogy gondoljon bele, a személy, aki gyakorlatilag már megőrült, de még mindig végrehajtja a parancsokat.
1: És embereket vezet tömegével.
2: Igen, és nem is keveset, és gyönyörű zenéket
1: igen, ugye ez egy fontos jelent, hogy Wagnerre, valkürök lovaglására.
2: Esztétikai ízléssel bíró személyről van szó, akinek habár művészeti érzéke van, és ízlése, a másik szempontból viszont...
1: Az etika meg az esztétika szétcsúszod.
2: Itt igen, meg a morál. Ugye hát a morális tartalom az egy...
0: történet egyik legjelentősebb jelenetének tartják ezt, vagy talán a legjelentősebbnek ezt a helikopter támadást, illetve itt hangzik el a csodás mondat, szeretem reggelenként a napalm illatát.
1: Hát nincs is annál jobb.
0: Több valós katonát emlegetnek, én most egyet emelek ki, és ez George Patton tábornok, a tábornok címmel Franklin Schaffner 1970-ben filmet forgatott róla, fantasztikus film, és érdekes, átkötések napja van, azt a filmet Francis Ford Coppola forgatókönyv írta Faragó László visszaemlékezései alapján.
1: Egyébként érdekes, mert esztétizálja az erőszakot, tehát mi is ott igen, lennénk ezen a helikopteren. Kicsit eszünkbe jut még a Lucas révén, hogy olyan, mintha az amerikaiak a Star Wars-nak a birodalmi katonái lennének abban a sisakban.
2: Vagy akár egy indián falunak a lemészárlása a vadnyugat legdicsőbb időszakában, akár mi beszélgettünk a kis nagy emberről nem olyan régen. Tehát, hogy ez egy hasonló jellegű támadás, ugye a lovasság szó szerint ugye az amerikaiaknál az helikopterre ült, tehát még mondjuk úgy még az alakulat is timmel, tehát a modern caster gyakorlatilag megérkezik a vietnámi partokhoz, és...
1: És akkor első pillanatok kezdve fölényben van, de amikor kis veszteségeket szenvednek, néhány helikoptert buknak, igen, akkor azért behozzák a vadászbombázókat, és igen, a legvégére és a gyógynapalmot.
2: Így van, és akkor szépen ott a pálmafák mögé kérem szépen permetezni, megmondja,
1: hogy... És mi láttuk az első jelenetben, hogy ott vannak a kisgyerekek, igen, tehát, hogy nem látjuk őket meghalni, de sejtjük.
0: Igen. Még fokozom az átesztétizálást, egyébként Robert Duvall játsza Kilgore, hogy a filmmel kapcsolatban fölmerült, hogy háború ellenes vagy háború párti. Nekem fura ez a kérdés, nyilván egy nagy háború ellenes filmről van szó, az egész mondani valója ez, de árnyalja a képet, hogy voltak azóta történelemben konkrét amerikai bevetések, ahol lejátszották ezt a helikoptertámadást a bevetés előtt, hogy Amerika dicsőségét és a harci kedvet is
1: morált ezáltal fogották. Jó, biztos lehetne ebből egy olyan klippet vágni, de azért, hogyha látjuk a vietnámi, vagy igen, ezek még vietnámi kisgyerekeket, igen, meg azt a nőket gyerekét elvesztő anyukát, zárójel, ezt kivágták az egyik változatból, és a Duvall ezt nehezményezte, mert ő azért egy jóságos katona is akart lenni, mind a mellett, hogy azért elsősorban ennek a hadműveletnek az a cél, hogy így jót szörfözzenek, ugye?
2: Igen, mert kiváló hullámok vannak, ami egyébként Vietnámra nem jellemző, és hát és ez az adja a maga bevetésnek a célját is.
0: Fülöp-szigeteken forgatták ezt a jelenetet, és ezen a helyen alapult meg a Fülöp-szigeteki szörfkultúra, amelynek én nagy rajongója vagyok.
1: Menjünk is majd valamikor el. És aztán elég hamar világossá válik, tehát ki is mondják, hogy az otthon nem létezik többé, mondtuk a tigrises sztorint, de ahogy haladunk fölfelé a folyón, egyre többet tudunk meg egy embernek a megfejtésében, vagy több emberben, majd bejutunk a fényekhez, ott van egy város, és lám-lám, hogyan lehet ennél jobban szórakoztatni a katonákat, mint egy Playboy show-val.
2: Ami érdekes módon a saját dugájába dől, mondhatni.
0: Igen. Sejthető volt, mi ezt már sejtettük, hogy, hát, mert láttuk, hogy ott emberek sorfalat állnak, sőt, hogy távol tartják a fölhevült férfiakat a gyönyörű nőktől, de nem sikerül ez a távolságtartás. Míg az előző jelenethez ad mondjam el, hogy a háború egyre inkább a játék irányába tolódik el, azt értem ez alatt, a számítógépesedéssel. Ugye ebben a filmben a film, mint művészet esztétizálja át a háborút, gyönyörűek ezek a háborús jelenetek, ahol sokan az élet fizetnek természetesen. A mai háborúkban pedig ilyen monitorok előtt ülnek az emberek, és ilyen drónokkal vadászták le. Tehát, hogy az élmény, felhasználói élmény nem sokban különbözik a számítógépes játékkal.
2: Igen, ez a gamifikáció izgalmas kérdés, a másrészt meg, hogy a háborút igazából a filmek adják el. Tehát a visszaemlékezések azok mindig keserűek, és mindig sokkal realisztikusabbak. A filmek azok, amik olyan élményeket adnak az embereknek, ahol sosem voltak, és átírják azokat a esetleg berögződéseket, amit másodtól hallottak. Amerikának az, hogy a filmen nyeri meg a vietnámi háborút, az egy nagyon nagy lépés afelé, hogy gyakorlatilag a médiaképes háború ízű gondolatokat gyártani. Uh-huh. És utána az iraki háború, ami az első média háborúvá válik, az öbölháború, amikor már ott vannak a tévések, és mindent élőben látunk, annak a felfokozás, vagy non plus ultrája az, amikor már egy-egy drónkamerának a felvételét, és szinte a mobiltelefonunkon naponta nézhetünk meg belőle.
1: Igen, ez olyan, mint a világbajnokságon a bíróra rakott kamera. Igen.
2: Ez gyakorlatilag mindent is láthatsz, csak kérdés, hogy érdemes-e.
1: És akkor azért időnként nem háborúzunk, hanem köztes zónában vagy mangókat keresünk, vagy Rolling Stones Satisfaction-ére vízisízünk. Azért az tényleg egy jó kis életérzés.
0: Az isteni színjáték Dantétól előjön többször a filmben, az egyik, amit említettél, a Playboy Newsik, ez a szirének éneke, de az elveszett lelkek, amikor emlékeztek, így a csónakok körül jönnek az emberek, hogy vigyetek magatokkal.
1: És többször is
0: illetve
1: van
0: a pokol kapuja. A legvégén elérkeznek a híthoz, és onnantól már a pokol Kurznak a birodalma kezdődik.
1: De addig még újra találkoznak legalábbis a Reduxban ezekkel a nyuszi lányokkal, és Miss Májussal többek közel, és azért az már nekünk is, hát amikor ott kiborul a doboz, de azért szeretkeznek mellette tovább.
0: De a színészet, meg ugye a nyuszik nem prostituáltnak mentek oda, tehát ők nem teljesen azonosulnak ezzel nem, a
2: három így alakult.
1: Igen. És akkor, de tényleg azért elgondolkodunk mi is, hogyha 20 percet kapnánk, és ilyen állapotban vagyunk idegileg, meg lelkileg, meg testi
0: hogyan
1: állapotban, mi beszélgetnénk, gyönyörködnénk, vagy mi is csak a testi szükségletünket csillapítanak, úgyhogy a századosunk az nem vesz ebben részt, vagy legalábbis nem látjuk.
0: Ő nem. Én biztos, hogy Thomas Stearns Eliot verseket, mondjuk az Üresek, vagy az Átok Földje című verset olvasnék a lányokkal.
1: És amikor a szegény, később megölt fekete srác ott dobog, vagy kopog, akkor megkérdezi tőle a lány, hogy ön kicsoda, a következő hölgyem. Még érdekeltek volna bennünket a lányok, de ott van ez a vietnámi hajó, ahol rutin ellenőrzést végeznek. És ez a kis néger srác az, aki mindenkit megöl, ugye? És kicsit az Istenek városa című későbbi brazil filmet idézi fel nekünk a jelenet.
0: Ugye az a háborúban minden egybefolyik, és akkor ennek a fokozatait ábrázolja, hogy ki az ellenség. Tehát az ellenség az általában egy katona, aki lő rád, de itt a civil világgal folyik a találkozás, aki hirtelen, ennek is van előzménye a filmben,
1: igen,
0: amikor a helikopternél egy nő

0: kilátogatnak francia telepesekhez,
1: üzletvényre. Ez még nem ez, ez után jön szerintem majd, igen.
0: A híd után?
1: A híd után lesz majd a francia család. Igen.
2: Egy elveszett civilizációs kis pontocska mondhatni, ahol a saját szabályok szerint még tovább élnek a hagyományok, de nincs már túlélési esélyük.
1: Ez borzasztó.
0: Egyrészt azt mondta a rendezőjük, szellemek tulajdonképpen, tehát nem egy létező telepes, hanem a szellemvilág, ilyen álomszerűen van a jelenet ábrázolva, a szeretkezési része is egyébként. Na, de hogy itt ilyen hosszas eszmecserék folynak a háború értelméről, meg arról, hogy vietnámi szempontból az ellenség szintén egybefolyik. Tehát az lehet francia, vagy amerikai, vagy bármilyen
1: és
0: más.
1: Az ő szempontjukból is, igen. Őket dél-vietnámiak is támadták őket, észak-vietnámiak is, meg még amerikaiak is, és előjönnek ilyen kifejezések, mint hogy Viet Minh, vagy Dien Bien Phu, tehát hogy melyik, miért történt meg, kit okolunk ezekért.
2: Igen, a nagy traumák, a nagy francia traumák benne vannak ebben a
1: és a kis francia traumák, zárójel, amik az egyének óriási, kiderül, amikor a csaj mondja, hogy ez a férfi, a nő az a férjét vesztette el ezekben a harcokban, a férfi meg két fiát. Hát ez...
2: Gyakorlatilag a túlélésnek az állogát elvesztették.
0: Akkor Nagy Pál első és egyetlen tétámondata, ez az otthonkeresés filmje, az előbb már emlegettem, ő ugye hazatér Amerikába, és az az otthon már nem létezik, és itt a film vége fele megint találkozunk egy otthonnal, egy idillel, gyönyörű lehetne, az a francia igen. Lakás,
1: az a terasz,
0: az
1: anyám,
0: a család, tök jókat esznek, igen, és
1: bort
0: végre a civilizáció
1: jó, finom francia vörös, igen.
0: És aztán látszik, hogy ez a semmi fölé van függesztve, tehát egy minden pillanatban szétomolhat és lebombázódhatik, illetve a másik értelmezésben ez csak egy káprázat, egy délibáb, egy látszólagos oázis.
1: A filmben, ebben a jelenetben is a függöny, ami ilyen furcsa látási viszonyt eredményez, meg a köd visszatér, meg a füst. Bára. Egy kicsit eszünkbe jut, ugyanekkor készül a Megáll az idő, és ugye, hogy mesél erről Koltai Lajos, hogy a színek használatában, meg a porral, meg a füsttel, így a visszaemlékezésre, a múltra, a nosztalgiára épít. Itt is, mintha a színeket pluszban használná, hogy ezzel is, mintha egy más dramaturgiát hozna létre, és aztán történik, hogy felbukkannak a benszülöttek nyilakkal, dárdákkal, akiknek esélye nem lenne az amerikai gépesített alakulattal szemben, és
0: de
1: mégis...
0: az egyik dárda mégis eltalálja.
1: És itt már a láncunk teljesen vadember, majd a 2 óra 28 perckor egyszer csak megérkezünk a helyszínre, ahol van egy kedvencünk, a rocker fotós, akit egy fontos amerikai színész alakít.
0: Őrült módon föl van vezetve ez a megérkezés.
1: Tehát szirénák és hullák lógnak.
0: És akkor ez, igen, az is, de hogy az nagy kérdés, hogy a film végső jelenete, az megszolgálja-e azt a fölépített várakozást. Kevés film van ennyire jól fölépítve várakozás ügyileg. Várjuk a csattanót, vagy a tanúságot, vagy a nagy találkozást Kurzbirodalmán.
2: És a Kurzbirodalma gyakorlatilag a folyó forrása, vagy forrásvidéke is, és az egész történet innen indul. És az izgalmas, amikor visszatérünk a forráshoz, és mindennek egy mondhatni, hogy mindennek a lényegét is megértjük, hogy miért is kellett a történet forrásához így visszatérnünk.
0: A világ így ér véget, nem bummal, csak nyűszítéssel. Apokalipszis most. Francis Ford Coppola, 1979. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Gyuris Dániel.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: És nagylányod is itt van veled, mint kortárs segítő, Jánosi Teodóra, szerbusz.
3: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy újra együtt jöttetek el hozzánk, mert a mai szakértői rovatunkban, Teodóra, a te szakértelmedre is szükségünk van. Biztonságban az online térben ez a mai rovatunk témája. Hát én azt gondolom, hogy csak Teodórát kéne hallgatni, bár nem tudom, Teodóra, mi a véleményed, mi felnőttek is függők vagyunk?
3: Igen.
1: És mi mitől függünk, mesélj?
3: Felnőttebb generációk, például így 25 és a felett, ők inkább a Facebookon lógnak többet, és néha nagyon furának érzem, amikor apa mondja nekem, hogy menjek le a TikTokról, miközben ő már körülbelül 2 órája Facebookon nézegeti, hogy kinek mi van az életével.
2: Görgetológia, tehát a teológia új ágazata, a görgetológia. Tehát,
1: ezt még így nem hallottam, de nagyon jó.
2: Illetve, ahogy említettem korábban, hogy a internetet felhasználó szerzetes, az pedig a felhasználó barát. Hát én a felhasználó barát módon való használatáról szoktam beszélni a diákoknak. Én nem azt mondom, hogy zéró képernyő idő, bár 0-tól 3 éves korig a szakértők ezt javasolják, hogy egyáltalán ne adjunk a kisgyerekeknek, adjuk még annyira fejletlen ezen a területen, hogy jobb, hogyha egyáltalán mellőznénk mindenféle képernyő használatot. De a felelős képernyő használatnál azt szoktam mondani, hogy én használom a közösségi médiát, meg én használom az internetet, vagy az internet használ engem. És néha a játékokban annyira beszippantanak a játékok, hogy észre se veszem, hogy 2-3 óra eltelt, vagy 5 óra, és még mindig benne vagyok a játékban. A játékkészítők gondoskodnak ezen, tehát annyira pontos méréseket tudnak már végezni, hogy szinte tudják, hogy melyik az a pont, amikor épp abba hagynám, akkor adnak 2 életet, vagy örök életet, vagy 15 perc ingyen életet, vagy bármit. Ne higgyük azt, hogy a véletlenül játszunk tovább, mint hogy kellene, ebben tudatosság van. De hogy milyen játékokkal játszanak ma a fiatalok, ebben kérdezném Teodorát, hogy így a korosztályában miket tapasztal. Én is sokat tanulok tőlük, tehát a fiam, lányom néha mondja, hogy apa, megjelent egy új dolog, most ez van slágeren, most az van slágeren, most erről szól a közösségi felület, és szokták mondani, hogy miért nincsenek a 10 évesek a Facebookon, mert hát ott vannak a szülők. Tehát azért átmentek egy másik világban, de most már azt látom, hogy cégek is egyre többen megjelennek a TikTokon, vagy olyan tartalmakkal, ami értéket közvetítene. Én azt szoktam mondani, hogy az internet az lehet egyszerre kincses bánya, hogy rengeteg jó dolgot is meg lehet találni, vagy lehet szemétdomb is. És az a felhasználó dönti el, hogy épp melyik irányba megy. Azt szoktam mondani, hogy a képernyőre teszünk különböző védőket, hogy ne jöjjenek be különböző vírusok. Vajon a szívünk előtt ott van-e a védő? Vagy hogy mit engedek be a szívembe? És azt mondja az Isten igéje, hogy mindenféle dolognál jobban őrizd meg a szívedet, abból indul ki minden élet. Hát kicsit majd erről az oldalról is beszélünk, hogy ezeknek a játékoknak, meg a közösségi média által fogyasztott tartalmaknak milyen hatása van az életünkre, az értékrendünkre, vagy akár a hitrendszerünkre.
1: Országszerte tartotok előadásokat fiataloknak, önismeret, szerhasználat, rengeteg a téma. Amikor az online térről van szó, akkor is ugyanolyan nyitottak a fiatalok arra, hogy ezt átbeszéljétek, Teodóra?
3: Itt inkább azt veszem észre, hogy általában ezt elnevetik, ezt a témát. Mondjuk úgy, hogy ebbe egy kicsikét a felnőttebb generációknak is szerepe van, mivel hogy annyira túl használják ezt a függőség, a telefonfüggőséget és hasonlókat, hogy...
1: Mármint kik?
3: A szülők.
1: Tehát, hogy túl sokat beszélünk erről, hogy a fiatalok...
3: Nem, hanem olyan dolgokra is mondjuk, hogy ránéz a telefonjára, és akkor jaj, ne legyél ekkoran egy függő, hogy konkrétan immunissá válnak erre a szóra, és amikor tényleg már probléma van, akkor úgy vannak vele, hogy ezt már hallottam, tudom, az, hogy ránézek a telefonomra, jól van, békén hagysz már, hadd folytassam?
1: Mármint mondják ezt a fiatalok. Uh-huh. Na, és akkor ezek után mi a válasz? Akár mondjuk a te részedről, mint kortárs segítő részéről, akinek szintén van mobiltelefonja, okostelefonja, használod a social media felületeket, mindent használsz egyébként?
3: Nekem Instagram és TikTokom van, meg Facebookom, de egyikre se posztolok, mert én úgy vagyok vele, hogy inkább a jelenbe élek, mint hogy azon idegeskedjek, hogy meg legyen a tökéletes kép, hogy a tökéletes életemet kirakhassam az oldalamra, meg szerintem ez egy olyan felületet nyit meg, hogy még amikor mondjuk az 1990-es, 80-as években sulin belüli bántalmazáskor gyerek hazamegy és nem érik el, így hazamegy és az online felületeken keresztül is lehet
2: 0-24-be kaphat valaki bántást.
3: Bántalmazni.
1: Feri, te hogy látod, amikor ez a téma a fiatalok felé, az online tér, vagy annak a veszélyei, a biztonság, nem unják még a fiatalok ezt a témát?
2: Azt látom, hogyha az ember egy kicsit megkapargatja a fejszínt, és akkor csak ennyit kérdezek, hogy ha készüléket megmutatja, hogy mennyi a heti képernyőidőt, vagy megkérdezem, hogy ki az, aki már 5-6 óránál többet játszott egy játékkal, és akkor vannak erre jelentkezők, vagy ki az, aki behajította már a kontrollert a tévébe, vagy csinált valami olyat, amit nem kellett volna, akkor kiderül, hogy erre is vannak jelentkezők. Tehát amikor mondjuk konkrét játékot megnevez az ember, hogy na ezzel játszottál, és akkor ez és ez, akkor úgy elmosolyodnak. Tehát elég például megkérdezni azt, hogy a közösségi média születésnapodon felköszöntenélek, hány évvel lenné idősebb. Hát van, aki 10-et mondott, van, aki 20 évet, van, aki 4 évet. Mondom, már ott hazudunk. Az egyik keresztény tini táborban tartottam erről előadást, hogy vajon Jézus, ha ma élne, hogyan használná a közösségi felületet. Illetve az volt a témám, hogy a bibliai értékrendnek megfelelően milyen lenne a közösségi média gyártásom, vagy a közösségi média fogyasztásom. Hogyha tudnám azt, hogy Jézus ott nézi velem azokat az oldalakat, vagy azt, amit... És olyan érdekes volt ez a beszélgetés. Az egyik oldal az volt, hogy Jézus teljesen elzárkózna, és nem menne föl a közösségi oldalra. A másik pedig azt mondaná, hogy felhasználná a missziójába, hogy még több emberhez eljusson az üzenete, de odafigyelne a tartalomra, odafigyelne a hitelességre, és odafigyelne, hogy ne hazudjon, és ne építsen föl egy hamis világot az online térben. Néha már az online térben való életünk és a valós életünk között szinte köszönő viszonyban nincs a kettő egymással, és szinte próbáljuk egymást túllicitálni, hogy én ide mentem nyaralni, akkor én bevágok még nagyobb képet, hogy hol voltam. A másik oldal meg kicsit ez a régi film volt, a Truman Show, de azt gondolom, hogy nagyon aktuális az üzenete, a hazugságra épített világ. Amikor az egész meg van tervezve, és ő nem tudja, hogy még a legjobb barátja is egy színész, statiszta vagy a felesége, és akkor állandóan mutatta a dolgokat, hogy mondják neki, hogy épp most mit kell mondani, vagy hogy. És amikor Truman szembesül azzal, hogy az egész életem egy hazugság, akkor néha ezt élem meg a fiataloknál, hogy minden, hogy jó meg van csinálva az Instán vagy a kifelé, de a normál emberi kapcsolatokban meg hiányt szenvedek.
1: Adtál nekünk most jó tanácsot ezzel kapcsolatban, nem is egyet. Végezetül Teodora, hozzád fordulok. Kérlek, mondj valami jó tanácsot felnőtteknek, és a te korosztályodnak is, 18 éves vagy azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyuljunk az online térhez. Apa nagyot sóhajtott. Csak azért, mert hogy a felnőttek felé is te is megfogalmaztál egyfajta kritikát, hogy ugye hát rátok szólunk, miközben mi is tekerjük a Facebookot. Igen. Akkor kezdjük a felnőttekkel. Mit mondanál nekik? Azon kívül, hogy hagyjunk benneteket békén.
3: Nem tudom, hogyha valahogyan próbálják, ha több programot, több családi programot, mondjuk társas játékozás, kint a kertben mondjuk egy kis kertészkedés, vagy egy biciklizés, amikor egy fiatal nincsen eléggé stimulálva, akkor megy a telefonra, és akkor kezd el görgetni. Hogyha ad a szülő olyan programokat, ami érdekli a fiatalt, és még akár kapcsolatépítő is lehet, akkor sokkal könnyebb ezt csökkenteni, de ehhez ugye a szülőnek is bele kell áldoznia időt.
1: És mit javasolsz a fiataloknak?
3: Először is a posztolással kapcsolatban, hogyha valamit nem szeretné, hogy a főnököd, vagy a leendő férjed, feleséged megtaláljon rólad, HR-es,
2: vagy
3: bárki, akinél munkát vállaltál, megtaláljon rólad, akkor ne rakd fel. Mert lehet, hogy még most vicces, most így elmegy, most jaj, de buli, hogy itt vagyunk, minden, de közben, hogyha mondjuk a gyereked előtt nem vállalnád fel, akkor lehet, hogy nem olyan poszt, amit mindenképpen ki kell rakni.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Csütörtökön kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó központjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei program arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozók közös áhítatókkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16 között rendezik meg a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes, egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-éig lehetett a rendezvény.református.hu weboldalon. Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó. De jó, hogy itt vagytok! Köszöntötte Stenbach József püspök a Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó több mint 200 résztvevőjét. A püspök Petró László kaposvári lelkipásztorral együtt tartott fórumbeszélgetést. A Balatonfenyvesi hét témája az istenkeresés volt, a beszélgetés témáját is ez határozta meg. A tábor a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása mellett a határon túli gyülekezetek, egyházmegyék és a kaposvári egyházközség segítségével valósult meg idén is. A tábor egyetlen célja, hogy a gyermekek megtalálják Jézus Krisztust, mondta révészné Bellai Csilla, a felvidéki zselici református gyülekezet lelkipásztora, a Kárpát-medencei ifjúsági találkozó szervezője. A tábort édesapja néhai Bellai Zoltán indította útjára 2008-ban, hogy elmélyítsék a fiatalok identitástudatát, erősítsék bennük az egy nemzethez tartozás országhatárokon átívelő bizonyosságát. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság és a béke mellett. A San Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a központba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. Ki beszélt először Jézus életében haláláról? Az elmúlt adásban fölvetettük a kérdést, hogy hol található a Bibliában a legelső híradás arról, hogy az emberiség megváltása Isten életébe fog kerülni. És megneveztük az ősevangéliumot, amelyről, hogyha majd lesz időnk, százrészes sorozat keretében még beszélni fogunk. Aztán felvetettük azt a kérdést, hogy Jézus kibeszélt először a haláláról életében, és megállapítottuk, hogy nem a tanítványainak beszélt először, hanem Nikodémusnak, a zsidó vallás egyik főemberének. Most azonban azt a kérdést is vessük fel, hogy Jézus életében, Jézusról szólva, ki beszélt először a messiás haláláról. És itt tűnik a szemünkbe a Bibliának egyik legmegrendítőbb egyénisége, Keresztelő János, aki útkészítője volt Jézusnak, és aki először szólt arról, hogy az eljövendő messiásnak mit kell elvégeznie azért, hogy az emberek meg tudjanak változni, hogy a kőszív helyett hús szívet kaphassanak, hogy önző emberből önzetlen emberré váljanak. Mikor is beszélt Keresztelő János Jézus haláláról? Olyan egyszerűen, a szimbólumok nyelvén, az Ószövetség egyik legelterjedtebb jelképét használva és alkalmazva, amikor János evangéliuma első fejezetében így olvashatjuk, hogy Jézust bemutatta a Jordánnál, ahol Keresztelő János keresztelte az embereket, és egy idő után Jézus is megjelent. És amikor János, aki először találkozott Jézussal, de tudta, hogy kiről van szó, méltatlankodva el akarta hárítani, hogy Jézus megkeresztelkedjék, és azt mondta, hogy nekem kellene hozzád mennem, hogy megkeresztelkedjem, és te jössz én hozzám. És Jézus szelíden lecsendesítette, engedj, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Jézus azt mondta Keresztelő Jánosnak, hogy nekem azért kell eljönnöm ide hozzád, mert a keresség nem holmi ceremónia vagy szertartás. A keresség az igazság. Annak az igazsága, hogy az embernek meg kell térnie, újonnan kell születnie, el kell temetnie a hullámsírban a régi ényét, és föl kell támadnia egy új életre. Ez igazság. És amikor Keresztelő János bemutatta itt Jézust a népnek, akkor ezt mondta, íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Talán helyesebben így lehetne fordítani, hogy íme az Istennek ama báránya, aki magára véve elhordozza, tehát ilyen módon veszi el a világ bűneit, hogy a másiktól átvállalva ő hordozza el a bűnért való büntetést. Jézust Isten bárányának nevezte Keresztelő János. Egy egyszerű jelképpel szemléltette, hogy mi a megváltás. De vajon ismeri-e ma mindenki ennek a jelképnek a gazdag jelentését? Bizonyára sokan ismerik, hogy Jézusnak, akinek több jelképe van a Bibliában, a kőszikla is az ő jelképe, a sarjadék is az ő jelképe, az Immánuel vagy a Mikael is az ő jelképe, jelképes elnevezése, de talán azt is ismerik, hogy az egyik legelterjedtebb jelképe Jézusnak a bárány. De vajon mit jelképez a bárány? És mikortól fogva mutattak be bárány áldozatokat, amelyek Jézusra vonatkozó áldozatok voltak a történelemben? A Biblia szerint már a bűneset után közvetlenül megjelenik a bárány áldozat, amikor Isten megtanítja Ádámot és Évát áldozatot bemutatni, már akkor megjelenik az, hogy egy kis állat megáldozása, amelynek bőrével beborította az őszülőknek a testét a fügefa levél helyett, már akkor megjelenik az a gondolat,
hogy egy helyettes áldozat, egy olyan áldozat, akinek nem kellene meghalnia, mert ha meg kellene halnia, nem adhatná az életét másokért. Neki nem kell meghalnia, mert tiszta, mert ártatlan, mert szelíd. Nos, hát csak egy ilyen helyettes áldozata a megváltás egyedüli módja. Ha nincs helyettes áldozat, nincs megváltás. Az ember magát nem tudja megváltani. Teremtmények nem tudják megváltani. Csak Isten önfeláldozása, csak az emberélet Isten önkéntes áldozata, önfeláldozása képes az embert megváltani. És ezért a bárányáldozat Ádám és Évától, Kain és Ábel történetén keresztül, Noé történetén át, Ábrahámon keresztül, az egész Ószövetségben ott van, és ott van az áldozati rendszerben is, amelyet Isten Mózes harmadik könyvével nyilatkoztatott ki, hogy a zsidó nép egy egész áldozati rendszer formájában kellett, hogy feltekintsen a bárányra. Hogyan is kellett a bárányt megáldozni? Nagyon tanácsos beleképzelnünk magunkat a régi emberek életébe. Sokszor a szemléltetés, a történet jobban rávilágít dolgokra, mint a fogalmi, pontos levezetés. Sokszor az, hogyha ott vagyunk, mint egy 4000-3000 évvel ezelőtt, vagy akár 2000 évvel ezelőtt Jézus korában a zsidók között, és látjuk, hogy hogy viszik a bárányáldozatot, valami elementáris erővel ragad meg az áldozat bemutatás látványa. Tudnék, hogyha én éltem volna akkor, vagy bármelyikünk, és a bűneiről vallást akartam volna tenni, vagy a bűneinkről meg akartunk volna emlékezni, hogy szeretnénk szabadulni a bűneinkből, akkor hogyha nagyon szegények lettünk volna egy pár gerlicét, ha kicsit módosabbak, akkor egy bárányt, ha nagyon gazdagok, akkor egy tulkot, tehát szelíd állatokat vihettünk volna áldozatbemutatás céljából. Előbb Sílóba, a szentélybe, később a jeruzsálemi templomba, melyet Salamon építetett fel, és melyet miután leromboltak, aztán Zorobábel idejében újjáépítették. Ez az áldozatbemutatás lényegileg Jézus idejéig megvolt, amikor a templom kárpítja kettéhasat, az vetett véget az áldozatbemutatások sorozatának. Mi volt ez az áldozatbemutatás? A templomnak három része volt. A legbelső rész a szentek szentje, a középső rész maga a szentély, a szenthely, és az elülső rész a sátoron kívül, vagy az épületen kívül, ahol az áldozati oltár is állt, ez volt a templom udvara, vagy régies magyar kifejezéssel a templom pitvara. Én és bárki bűnös ember csak idáig juthatott el, csak a papok mehettek be a templom második részébe, a harmadik részbe pedig csak a főpap, és ő is csak egy évente egyszer. Ott állnék most mindazokkal együtt, akik vallomást, vallást akarnak tenni a bűneikről, és meg akarnak tőlük szabadulni, a templom pitvarában. És a templom pitvara oltárára rátenném a bárányt. A bárányt fognám a jobb kezemmel, és bal kezemmel a bárány fejére tenném a kezemet, és elmondanám azokat a bűneimet, amelyekre rádöbbentem az elmúlt időkben, és amelyeket ki akarok vetni magamból. Elmondanám a bűneimet, és azért a bárány fejére téve, hogy ő vállalja ezeknek a bűnöknek a büntetését, kifejezve, hogy csak ha van egy helyettes, aki helyembe áll, aki elveszi rólam a bűnterhet, csak ekkor lehet szó megváltásról, bűnből való szabadításról. Ha nem lenne ilyen helyettes, ha nem kiáltana fel Jób könyve 33. fejezetében az ige, hogy megváltást, váltságdíjat találtam. Ha Isten nem találta volna ezt a megoldást, akkor mindenkinek a maga vétkéért kellene meghalnia, egyszer s mindenkorra örök halállal, vissza soha nem térve a létezésbe. Isten azonban megváltást és váltságdíjat talált. Nem angyalok és nem emberek között önmagára helyezte a bűneinket, hogy a bűn ezzel együtt még inkább elborzasztó legyen, hogy mi az ártatlan Istent megöljük. Mert ez volt a következő mozzanat, hogy a bárány fejére hárított bűnök után
kés vett a jobb kezébe a mi emberünk, és levágta ezt a bárányt, megölte ezt a bárányt. Minek a kifejezéseként? Annak, hogyha nem nekem kell meghalnom a bűneimért, hiszen én ki akartam vetni magamból, kivetettem magamból a bűnöket, de más valakinek a bűnök végső büntetését el kellett szenvednie. Ez a más valaki az Istennek ama báránya, aki magára veszi, elveszi a világ bűneit.

Gondoljuk meg, hogy ez az áldozat rendtartás higiénikus keretek között ment végbe, tehát az oltáron is volt két kürtő, ahol lement a vér. Itt nem vérben tocsogtak az emberek, hogy sokan ezt elképzelik, hanem ez egy megrendítő szertartás volt. A pap ott állt előttem, és fölfogta egy tégelybe a bárány véréből azt a néhány cseppet, amit aztán bevitt majd a templom második részébe. Ott állt velem szemben a pap, aki először megmosta kezét, lábát, hogy segítkezzen, hogy segítsen az áldozat bemutatásnál, mert szent dolog ez, a legszentebb dolog, ha egy ember meg akar szabadulni a bűneiből. És akkor én már is megértettem, hogy lehetséges a bűnöktől szabadulás. Lehetséges a szabadulás útja, hiszen mit jelent a kegyelem? Az, hogy Isten nem azonosít a rossz dolgainkkal, hanem a rossz dolgaink után még időt ad, hogyha szembefordulunk ezekkel a rossz dolgokkal, akkor elhatárolódhatunk tőlük, ki lehet vetni ezeket a rossz dolgokat a lelkünkből, és én ki akarom vetni, és ezért mondom a bárány fejére téve a kezemet, a bűneimet. De ugyanakkor azt is tudatosítani kell, hogy minden bűn halálos bűn. Minden bűnnek a végső következménye a halál. Nincs ilyen szempontból kicsi és nagy bűn, a legkisebb bűnök is, ha megmaradtak volna az életemben, a halálomat eredményeznék. Ezért kell szabadulni a bűnből, ezért kell szabadulni, hogy ne halljunk meg bűneinkkel együtt. És aztán ott volt a harmadik nagy tanítás, hogy a bűnteher rólam átvétetett, a helyettesítés megtörtént, az ártatlan áldozat elszenvedte a bűnöm méltó büntetését, a bűn le van véve rólam, de még nem egyszer s mindenkorra. Feltétlen a bűnbocsánat, hogyha én hiszek ebben, de feltételhez kötött annyiban, hogyha utána visszahullanék ugyanezekbe a bűnökbe, akkor Isten mégis nekem tulajdonítja ezeket a bűnöket, és ezért kellett a papnak bevinni a tégelybe a vért, és hinteni a szentek szentje előtt álló kárpitra, hogy kifejezze azt a lelki tanítást, hogy a bűn le van véve rólam, nem engem terhel a bűn, a bűnért már meghalt az áldozat a bárány, de a kárpiton ott van még a bűn, és végleges letisztítására, lemosására akkor kerül sor, amikor egy egész élet fölött lehet meghozni az ítéletet, hogy én nem éltem vissza a megbocsátással. Én a megbocsátást és a kegyelmet értékeltem, és ha utána vissza-vissza is hullottam bűnökbe, de nem adtam meg magamat a bűnöknek, újra és újra ki akartam kerülni a bűnökből, mert Krisztus ereje, kegyelmének ereje lehetőséget ad arra, hogy egy bűnt aztán véglegesen elhagyjunk és kiemelkedjünk belőle. Mi minden lelki tanítása volt a báránynak, a bárány vérének, a kárpitnak, amely szintén Krisztust jelképezte, a hétkarú gyertyatartónak, amely ott égett a templom középső részében, mert ha ez a menóra nem égett volna, teljes sötétség borította volna be a templomot, hiszen azon ablakot nem lehetett kimintázni. A menórával szemben ott volt a szent kenyerek asztala, ahol hetente az Izrael papjainak ki kellett tenni frissen sült lepényformájú kenyereket, jelezve, hogy az emberi életben szükség van a világosságra, a tisztaságra, a megtérésnek az átütő erejű tapasztalatára, de utána szüksége van minden embernek, aki megtért, megváltozott ember, az erőre, a világosság után az erőre, és a harmadik tárgy sem hiányozhatott a szentélyből, és ez volt a jó illattétel oltár, vagy füstölő oltár, vagy aranyoltár. Ez a háromszög csúcsán volt, ha a háromszög két csúcsának bal oldalt a menórát, jobb oldalt a szent kenyerek asztalát nevezzük, akkor középütt a csúcson ott volt a jó illattétel oltára, amelyen úgy kellett gerjeszteni a tömjénfüstöt,
hogy az fölszálljon, és a kárpit fölötti résen behatoljon a szentek szentjébe, az Isten valóságát, jelenlétét jelképező szentek szentjébe. Csodálatos volt ez az áldozati rendszer. Ha ebben emberek elmélyedtek és megértették, hogy mit is jelentenek itt lépésről lépésre a mozzanatok, és hogy itt minden az eljövendő messiást, a megváltót jelképezi. A megváltót jelképezte a bárány. A megváltót jelképezte a kárpit, a hétkarú gyertyatartó, a szent kenyerek asztal, a jó illatétel oltára. A megváltót jelképezte a pap, és a megváltót jelképezte a főpap. Akár személyek, akár állat, akár tárgyak, minden Jézus Krisztusról szólt. Milyen megdöbbentő és milyen szégyenletes, hogy ma Jézus Krisztusról olyan keveset tudnak az emberek, mert a megváltónak a valóságát nem közvetítik, nem állítják az emberek elé. A zsidó nép már régen nem képviseli, hiszen hiába mondja, hogy várja a megváltót, de hogyan várja, hogyha nem emlékezik meg a megváltóról adott jelképekről, és főleg arról a messiási proféciáról Dániel könyve 9. fejezetében, mely előre megmondta a megváltó fellépésének, 3,5 évi működésének, kereszthalálának és mennybe menetelének az időpontját is. Ez az úgynevezett 490 éves profécia. Hát miért nem hisznek ebben? Miért nem hisz ebben az Ószövetség választott népe? És miért nem képviseli ezt az Új Szövetség választott népe? Óriási hiányosság. Ha most Jézus Krisztusról nem tudnak, ez nem csak a zsidóknak köszönhető, akik nem is fogadják el őt megváltónak, és azt mondják, hogy ők várják a messiást, hanem főleg a kereszténységnek köszönhető, mondom idézőjelben, mert a kereszténységen belül hol van a Jézus valóságának a megmutatása? Hol van annak a megmutatása, hogy ő a bárány, ő a pap, ő a főpap? Kifejti ki azt, hogy miért ő a világ világossága, az élet kenyere, és az imádságai, a közbenjárás, amely most is folyik a világért, és minden egyes emberért, aki hozzáfordul. Miért nem szól a világ Jézusról? És miért nem szól a választott nép is elegendőképpen, és elég erővel, és eréllyel Jézusról, mint aki egyedül adatott az ég alatt mindannyiunknak, hogy megváltson bennünket minden hamisságtól. Miért nem szólunk Jézusról? És miért nem beszélünk úgy, hogy az emberek elhiggyék, hogy Jézus él? Nem egykor itt volt, és most egy ilyen betlehemi kisdedet ünnepel a kereszténység egy évben egyszer? Nem erről van szó. Jézus nem kívánta sohasem, hogy az ő születését megünnepeljék. Jézus nem kívánta sohasem, hogy kultuszt csapjanak bizonyos dolgai felől. Jézus azt kívánta, hogy élő, valóságos összeköttetésben legyünk ő vele. Jézus arra kért, hogy ismerjük őt meg, az egyedül igaz Istent, és akit elküldött a Jézus Krisztust, és folyamodjunk ő hozzá, és amiben senki más nem tud segíteni az életünkben, ő egyedül ő tud segíteni. Íme az Istennek ama báránya, aki magára véve elveszi a világ bűneit. Nem csak az áldozati rendszer, az ünnepkör is központi szereplőjévé tette a bárányt. A zsidóknak 7 ünnepük volt. Volt 4 tavaszi ünnep, és volt 3 őszi ünnep. A 4 tavaszi ünnep első ünnepe a Páska bárány ünnepe volt, a Páska, a húsvét ünnepe. Aznap este vette kezdetét a kovásztalan kenyerek ünnep, amely 7 napig tartott, és a szombatra számított napon a feltámadást előlegező ünnep, vagyis a zsenge kéve bemutatása, meglóbálása ünnepe. Míg a 4. ünnep a pünkösd volt, a zsenge kévére számított 7x7, 49, vagyis 50. napon, amelyet görögül Pentekosztésznek, 50. napnak neveztek. Ennek az egész
áldozati rendszer mellett működő éves ünnepkörnek is a középpontjában a bárány állt. Az áldozati rendszer a bűnből való személyes szabadulás útját mutatta be. Az ünnepkor a bűnből való szabadulás történelmi útját mutatta be. És a történelmi út Jézus első eljövetelét tartja egyik legnagyobb eseményének, és Jézus második eljövetelét a második legnagyobb eseményének. A tavaszi ünnepek Jézus első eljövetelét szimbolizálták, az azzal kapcsolatos történéseket, tudnivalókat és tanulságukat. Az őszi ünnepkör a második eljövetellel, a kürtzengés, a nagyengesztelési nap és a sátoros ünnep a második eljövetellel kapcsolatos események kiábrázolása volt. De mint említettem, ez az ünnepkör is a bárány megáldozásával kezdődött, úgy, hogy azt Isten részletesen elmondta Mózes második könyve 12. fejezete szerint, hogy a zsidók több mint 1500 éven át ünnepelték Jézus eljöveteléig, és Jézus ezt az ünnepet, a Páska ünnepét befejezetnek nyilvánította, ezért volt az utolsó vacsora, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott érettünk. És ha Krisztus megáldoztatott érettünk, nincs szükség tovább már a Páskát ünnepelni, nem kell már a húsvétot tartani, hanem amit Jézus a húsvét helyébe állított, az úrvacsorát, vagyis a személyes bizonyságtevést amellett, hogy nekem van személyes megváltóm, ővele rendezem el időről időre, és természetesen azokkal a testvéreimmel együtt is a bűneimet, akikkel együtt küzdök a hitért, amely a szenteknek adatott. Vagyis Jézus befejezetté nyilvánította a húsvét ünnepét, nincs tovább már Pészak, vagy Páska, vagy húsvét ünneplés, hiszen Jézus a valóság az árnyképek helyébe állt, és eljött, hogy elvegye a világ bűneit. És minden egyes ember életében, aki hozzáfordul, ő el tudja venni a bűnök következményét, a bűn terhet is az életünkből. És ha sokszor a következményt nem függeszti is fel, vagyis szabad utat enged bizonyos bűnök következményeinek, mint Dávid életében is, amikor négy annyit kellett adnia a bűnért cserébe, a négy annyi adása közben is ott volt Dáviddal, és minden egyes ember, aki a bűne következményeinek a rossz levét kell, hogy megigya, ott van vele Isten, ott van vele Jézus Krisztus, és ugyanolyan megváltója marad, aki az örök életet ezzel szerezte meg minden egyes ember számára. Milyen nagy dolgot mondott Keresztelő János, szinte maga se tudta. Aztán ő is megingott később, de a megingásából Jézus nagyon egyszerűen emelte ki ugyanannak az Ézsaiás prófétának a könyvére való hivatkozásával, amelyből maga Keresztelő János is vette a küldetését, és vette azt, hogy ő neki, mint útkészítőnek fel kell lépnie Jézus első eljövetele előtt. Íme az Istennek ama báránya, aki magára véve elhordozza a világ bűneit. Jézus Krisztus a bárány, de Jézus Krisztus a pap, a főpap is. Jézus Krisztus a világ világossága, és Jézus az élet kenyere. És amikor majd Jézus lesz minden mindenben, majd azok, akik hittek benne, megemlékezhetnek arról, hogy ő valóban mindennel körülölelte az őt szeretőket földi életük során.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a harag felett. Hangos könyv, 5. rész.
1: Nem vehetik el tőled. János evangéliuma 15. fejezet 16. verse azt mondja, hogy gyümölcsötök megmaradjon. Miután Isten meglátogatta Jákóbot álmában, ő felkiáltott. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Mózes első könyve, 28. fejezet, 16. vers. Képzeld el! Áldott, de nincs tudatában. Te is itt tartasz ma? Azt kérdezed, hogyan lehetek áldott, miközben ennyire üresnek érzem magam? Hogyan lehetnek rendben a dolgok, ha közben olyan rosszul vagyok? A probléma az a fal, amit magad köré építettél, hogy megvédjen az újabb sérülésektől, ez megakadályoz abban, hogy élvezhesd az Istentől kapott áldásokat. Gondolkozz most ezen egy keveset. A sikert nem érzed sikernek, ha szádban még a fájdalom íze van. Mások talán még irigyelik is az áldásaidat, te azonban nem érted miért, hisz nem is veszed észre, hogy áldott vagy. Olyan sokba került eljutnod oda, ahol most tartasz, hogy lelkileg még mindig sokkos állapotban vagy. Ez a sok váltja ki belőled azt, hogy bezárkózol, és ilyeneket mondasz, soha többé nem akarok érezni. Azt kérded, mi a megoldás? Figyelj! Én választottalak ki, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. János evangéliuma 15. fejezet 16. vers. Figyelj fel a megmaradjon szóra. Isten így szól ma hozzád. Meg foglak áldani, de ez nem olyan lesz, mint bármikor a múltban. Ezután nem kell bekapcsolt vészvillogókkal élned, vagy félned attól, hogy bíz bennem. Én maradandót adok neked. Nem fogod elveszíteni. Megnyugodhatsz benne. Belekapaszkodhatsz. Hát ne védkezz tovább, nyisd meg a szíved, és légy kész befogadni ajándékaimat. Imádkozz így. Uram, kérlek, taníts kedvesnek lennem az emberekhez, akikkel érintkezem. A barátaimhoz és a családtagjaimhoz, hogy ne kű, hanem szerető szívvel bánjak velük. Imádkozom, hogy a gyanakvás helyett az elfogadás jellemezzen minden helyzetben. Segíts szeretetben járnom, Jézus nevében. Ámen.

hasonlítasz hozzá, annál jobban fogsz szeretni másokat, ez ilyen egyszerű. Ha azt gondolod, hogy egyesek természetükből adódóan szeretetteljesebbek, mint mások, gondold át újra. A szeretet olyan választás, aminek ára van. Nem tudsz másokat szeretni, míg csak magadat nézegeted a tükörben, vagy nem tudsz másoknak adni, ha még mindig kapaszkodsz abba, amit van. A szeretet az idődbe, pénzedbe és önmegtagadásodba kerül. Ha arra vársz, hogy Isten szeretete hirtelen elborítson, és valami lebegő mennyei lényé változtasson, aki egész életén át csodálatos, szeretettől áthatott tetteket hajt végre mások javára, felejtsd el! Nincsenek előre gyártott keresztjének, sem instant formulák, amelyektől majd kiárad Isten szeretete. Szeretni annyi, mint saját világodat odaszegezni a keresztre, és másokat helyezni az első helyre. Amikor Jézus a házasságtörésen rajta kapott nővel találkozott, megváltva és meggyógyulva küldte őt haza. Ha hozzá hasonlóvá akarsz válni, meg kell keresned a szenvedőket, a meggyalázottakat, az eltévejedetteket, és szolgálnod kell feléjük, amíg meggyógyulnak, felépülnek és megigazulnak. Ezt hívják szeretetben való járásnak.

Könyörület. Júda egy igen kimagasló személy Mózes első könyvének 43. és 44. fejezetében. Izrael, más néven Jákob, egyik fia volt, ő beszélte rá testvéreit, hogy ne öljék meg öccsüket, Józsefet. Az ő javaslatára adták el Józsefet a midjániaknak, így került aztán József Potifárhoz, Egyiptomba. Idővel József Egyiptom kormányzója lett, és ez lehetővé tette számára azt, hogy megmentse családját az éhhaláltól a kánaáni éhínség idején. Amivel a gonosz ártani akart, azt Isten jóra fordította. Az 1 Mózes 44.33 szerint Júda volt az, aki kegyelemért könyörgött legkisebb testvérük Benyámin számára, és önmagát ajánlotta fel helyette rabszolgául Józsefnek. Júda volt az a törzs, amelyből végül kialakult a judaizmus, és amelyből Jézus, a zsidók királya és Júda oroszlánja származik. Ahogy végigkövetjük Júda történetét Mózes első könyvében, meglátjuk, hogyan fejlődik és növekszik egy könyörületes és gondoskodó férfi, akinek életét a becsületesség és Isten igazságossága szövi át. Júda, aki testvérét, Józsefet eladta rabszolgának, kész volt rabszolgává lenni testvére Benyámin helyett. A kimint vett úgy arat elv Isten törvényéhez igazodik, azonban az irgalmasság diadalmaskodik az ítéleten. Jakab levele 2. fejezet 13. vers. Isten József alakjában rajzolja meg azt a jellemet, aki az eljövendő Jézus előképeként megkönyörült testvérén. József lett Izrael házának szabadítója. Ez az irgalom lett Jézus szolgálatának fő ismertetőjele. A Szentírás világosan mutatja, hogy mikor Jézus megkönyörült, akkor csodák történtek. Máté evangéliuma 15. fejezet 32-től a 38. versig. Az, hogy Isten megszán bennünket, akik ezt nem érdemeljük, már önmagában is csoda. Ám a legnagyobb csoda akkor történik, mikor az ő könyörülő irgalma szabadításhoz és üdvösséghez vezet Jézus Krisztus által. Úr Jézus, taníts minket hozzád hasonlóan irgalmasoknak lenni. Ámen. Írta Peter Stanway.

Bocsáss meg, és engedd el. Pál kolosszíbeliekhez írott levele, 3. fejezet 13. verse azt mondja,

Bocsátok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Nem vagy hajlandó megbocsátani gyermekednek valamiért, ami fele olyan rossz sincs, mint egy más, amit te műveltél. Bocsáss meg neki, vagy sosem fogod szabadon élvezni a kapcsolatot, amelyet Isten nektek tervezett. Egy szülő miatt vívódsz, aki elhagyott vagy rosszul bánt veled? Bocsáss meg neki és engedd szabadon, különben minden lelki energiádat arra fogod pazarolni, hogy haragod fogságában tartsd őt. Gondolj bele, milyen hatással lesz ez rád. Bármi legyen is az, amit nem bocsátasz meg, arra vagy kárhoztatva, hogy megismételd. Amikor keserűséget hordozol magadban, folyamatosan jut belőle másoknak is, és közben mindez megfoszt attól az örömtől, hogy szeretsz és szeretnek. Micsoda veszteség! A múltadhoz köt a meg nem bocsátás köldök zsinórja. Ha megbocsátasz, elvágod ezt a köteléket. Ha pedig nem vagy hajlandó megbocsátani, továbbra is egy olyan emlékhez leszel láncolva, amely egész életedben fájdalmat okozhat. Így adjuk tovább problémáinkat nemzedékről nemzedékre. Állj elő ma, és mondd, ennek most vége, és nálam ér véget. Tanuld meg elfogadni Isten bocsánatát is azokét, akiket megbántottál. Majd ajáld fel ugyanazt a megbocsátást azoknak, akik téged bántottak meg. Ha ezt meg tudod tenni, a szíved gyöngéd, a lelked könnyű, az elméd szabad, a látásod tiszta lesz, és a beszéded megtelik kedvességgel. Milyen nagyszerű így élni. Imádkozz így. Uram, segíts megértenem a különbséget a fenyítés és a harag között. Segíts megkülönböztetnem, mi az, amire szükségük van a körülöttem lévő gyermekeknek, hogy életre szóló leckét tanuljanak belőle. És mi az, ami túllépi az egészséges fenyítés határait, s így szenvedést és fájdalmat okoz. Hadd tudjam helyreigazító szavaimat szeretettel és irgalmasan mondani. Jézus nevében kérlek. Ámen.

Kedves szavak! Pál kolosszíbeliekhez írott levele, 4. fejezet 6. verse azt mondja, beszédetek legyen mindenkor kedves. Egy legenda szerint egyszer a nap és a szél vitába keveredett amiatt, hogy melyikük erősebb. Mikor megláttak egy vándort az úton, elhatározták, hogy kiderítik, melyikük tudja rávenni, hogy levegye a kabátját. A nap elbújt egy felhő mögé, a szél pedig úgy nekitámadt a vándornak, hogy majd feldöntötte, de csak azt érte el, hogy az még szorosabban burkolózott kabátjába. Ekkor előbújt a nap, s gyengéd, simogató melegével ráragyogott. A vándor pedig kénytelen volt levetni kabátját. Gondolj bele! A dühös szavak csak azt érik el, hogy a másik ember visszahúzódjon, begubózzon vagy bezárkózzon, főleg ha előtte sem érezte biztonságban magát. A dühös szavak csak megerősítik legbensőbb félelmeit és az önmagáról alkotott negatív véleményt. A kedves szavak ellenben segítenek, hogy megnyíljanak, felismerjék saját értékeiket és ösztönzik őket, hogy magasabbra törekedjenek. Minden egyes kimondott szavat felemel vagy lehúz valakit. Ezt ne felejtsd el. Pál így ír. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 29. vers. Salamon pedig ezt mondja. A bölcsek nyelve gyógyít. Példabeszédek könyve 12. fejezet 18. vers. Az emberek hajlamosak azt teremni, aminek a magvát elvetjük bennük. Ha folyton azt mondod nekik, hogy ügyetlenek és értéktelenek, valószínűleg kudarcot fognak vallani. Ellenben, ha dicséred őket és rámutatsz jó tulajdonságaikra, mindent meg fognak tenni, hogy bebizonyítsák, méltók a bizalmadra. Hallgass csak meg újra! Beszédetek legyen mindenkor kedves! Pál kolosszíbeliekhez írott levele, 4. fejezet 6. vers. Ma próbálj kedves szavakat szólni.

Szívlenyomatok. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet, 4-től a 7. versig azt mondja, a szeretet türelmes, jóságos, nem gerjed haragra, mindent eltűr. Mikor William McKinley kampányt folytatott az Egyesült Államok elnökségéért, egy elszegényedett ifjú riporter nyomába szegődött és folyton támadta. Egy dermesztően hideg éjszakán ez a riporter kint vacogott az elnök jelölt kocsija mellett, téli kabátja nem volt. Mikor McKinley meglátta, megállt és így szólt hozzá. Itt van a nagy kabátom, vegye fel és szálljon be a kocsiba. Ön nem is tudja, ki vagyok, hebegte a riporter. Én ízekre szedtem magát. Tudom ki maga, de ez nem számít, válaszolta McKinley. Vegye fel a kabátomat és üljön be ide a melegre. Ilyen a cselekvő szeretet. Mikor Jézus a második mérföld megtételéről beszélt a tanítványainak, azt mondta, ha valaki el akarja venni a ruhádat, add oda neki a kabátodat is. Máté evangéliuma 5. fejezet 40. vers. Sose hidd, hogy néhány tetrekész ember nem tudja megváltoztatni a világot, sőt mindig is ők változtattak rajta, mondta Margaret Mead. Azon az éjszakán William McKinley megérintette egy fiatalember életét, mert a szeretet türelmes, jóságos. Ha valamit megérintünk, rajta hagyjuk az új lenyomatunkat. A falon, bútorokon, kilincsen, edényeken, könyveken. Nincs menekvés, akármit megérintünk, személy azonosságunk jelét hagyjuk rajta. Ma tehát imádkozz így. Uram, bárhova megyek, hadd hagyjak szívlenyomatokat a megértés, a szeretet, a jóság és az őszinte törődés szívlenyomatait. Hadd érintsen meg a szívem egy magányos szomszédot, egy elszökött gyermeket, egy aggódó anyát vagy idősödő nagyapát. És ha valaki azt mondaná, éreztem az érintésed, hadd történjen ez azért, mert megérezte a te szeretetedet általam. Uram, segíts, hogy szívem szerető és ne gyűlölködő legyen azok felé, akik úgy érzem, ellenem vannak. Tégy képessé, hogy el tudjam érni azokat, akiket nehéz megközelíteni. Ha megbántanak, segíts, hogy ne tartsam sokáig számon a fájdalmat, hanem még aznap tegyem le a kereszthez. Add, hogy mindig a szeretet szemszögéből nézzek az emberekre. Jézus nevében kérlek. Amen.

Haragtartás. Jakab levele 5. fejezet 16. verse azt mondja: valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Jézus azt mondta: ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Máté evangéliuma 5. fejezet 23-tól a 24. versig. Semmi értelme más dolgokért imádkozni, amíg nem rendezted a dolgot azzal, akinek meg kell bocsátanod, vagy akitől bocsánatot kell kérned. De mi van akkor, ha már nem lehet helyrehozni a dolgot, mert az a személy már meghalt? Már nem tudod megbeszélni a dolgot, de még mindig nyugtalanít az ügy. Íme egy javaslat. Mondd el érzéseidet valakinek, akiben megbízol, a házastársadnak, a lelki gondozódnak, vagy egy lelkésznek. Mondj el mindent pontosan és őszintén. Imádkozz vele, nyíltan megvalva a vétkeidet és a bűntudatot, amit érzel. Meg fogsz lepődni, hogy meg tudja adni az imádság és egy megértő, bátorító barát jelenléte az enyhülést, amit oly kétségbe esetten keresel. Miután Dávid közvetett módon megölte Úriást, Betsabé férjét, bűntudata roppant nagy volt. A házasságtörés és képmutatás csak nem felemésztették. Mikor már nem bírta tovább, megtörte a hallgatást, és Isten bocsánatát kereste. De Úriás már nem volt ott, hogy meghallgassa bűnvallását, hiszen már majdnem egy éve, hogy meghalt. Így a megtört király magához hívatta Nátán prófétát, neki öntötte ki a szívét, és ezt mondta: vétkeztem. Nátán türelmesen meghallgatta, majd így válaszolt: az Úr elengedte vétkedet. Sámuel 2. könyve 12. fejezet 13. vers. Ha megbántottál valakit, legyen szolgai szíved. Állj meg, hozd rendbe a dolgokat, és aztán lépj tovább bizakodva.

0: A vérfürdő túlélője megbocsátást hirdet. Alex Puerta, Kolumbia egyik legszörnyűbb terrortámadásának egyetlen túlélője, nehéz utat járt be. 36 éves korára már számtalan tragédiával szembesült. 17 éves volt, mikor apját meggyilkolták. 19 évesen majdnem meghalt maláriában. Egy keresztény evangélista imádkozott a gyógyulásáért, aminek következtében csodálatos módon felépült. Ez győzte meg, hogy fogadja el Krisztust. Alex 20 évesen találkozott Rocío Oteróval egy gyülekezetben. Több mint egy évig udvarolt a lánynak, mielőtt Rocío családjával Bucaramangába költözött, Alex pedig az urabái Rancho Amelia banánültetvényen vállalt munkát. 1995-ben egy gerilla csoport tévesen azt gondolta, hogy az ültetvényen ellenséges katonák rejtőznek. Megtámadtak egy Rancho Ameliai munkásokat szállító buszt, a foglyokat összekötözték és bedobták egy vízmosásba, majd géppuskából tüzet nyitottak rájuk. Alex a bal szeme alá kapott egy golyót, amely belülről koponyatörést okozott, majd jobb szemét és arccsontját szétroncsolva távozott. A gerillák lejöttek közénk, hogy megkeressék azokat, akik még mozogtak, és széles pengéjű késeikkel nyakon szúrva kivégezzék őket. Emlékszik vissza. Mondtam nekik, hogy Krisztus szereti őket. Ez itt még él? Kiáltották, és kétszer durván megütöttek. Két fogamat kitörték, levágták az egyik fülcimpám, de a kés nem hatolt a nyakamba. Ezután elmentek. Abban a pillanatban egy hangot hallottam. Küzdj az életedért! Olyan életerű áradt szét bennem, hogy sikerült kioldanom a kötelékeimet. Fájt, de Isten erőt adott. Alex volt az egyetlen túlélő a 26 ember közül. 5 műtéten esett át szétroncsolódott arca miatt. Az orvosok azt mondták, sosem fogja visszanyerni a látását. Annyira szerettem volna meglátogatni a történtek után, de nem engedte, meséli Rocío. Alex azt mondta neki telefonon, így semmit nem tudok neked adni. Kérlek, felejts el, és élj tovább az életed. Rocío időnként felhívta telefonon. Alex minden alkalommal kitartott amellett, hogy kapcsolatuknak vége. Végül egy karácsonykor Rocío azt mondta, nem fogja többé hívni. Később Alex teológiát kezdett tanulni Madeleine-ben, a kolumbiai bibliai szemináriumban. A Nyitott Ajtók szervezettől kapott segítséget, hogy beszerezhessen egy olyan monitort a számítógépéhez, ami kinagyítja a szöveget, lehetővé téve, hogy segítség nélkül olvashasson. 2002 közepén a diplomamunkájához szükséges kutatás elvégzésére Bucaramangába küldték. Mivel szüksége volt valakire, aki körbevezeti, újra felvette a kapcsolatot a nála 11 évvel fiatalabb Rocióval. Ekkor Alex egy hangot hallott a szívében. Ő a feleséged. 3 álmatlan éjszakát küzdött át, mielőtt megkérte a kezét. Mikor megkérdezte Rocíót, hogy feleségül menne hozzá, a lány nevetve mondott igent. 8 évet várt, hogy megadhassa neki ezt a választ. 2004. júniusában házasodtak össze. Jelenleg Madeleine-ben élnek, ahol Rocío az Antiókia Egyetemen történelmet, a bibliai szemináriumban pedig teológiát tanul. Alex önkéntes lelkészként börtönmisszióban szolgál. A Bella Vista Nemzeti Fegyházban tart istentiszteleteket, és lelkigondozza a rabokat, akik között bizonyára van legalább egy, aki részt vett a Rancho Ameliai mészárlásban. Alex mindenki tudomására hozza, hogy megbocsátott minden egyes támadójának. Ha valaki úgy dönt, hogy követi Jézust, az alap a megbocsátás, mondja. Alex nemrég elfogadta a Nyitott Ajtók szervezet meghívását, hogy az Erősen állni a vihar idején előadás sorozat oktatója legyen Kolumbiában. Írta Nina Kelly.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv 5. részét hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyar református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatal Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról. Hozzátette. Az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik. A kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Töltődj, hogy tölthess! IFI munkásképző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkásképzőjére, mely november 21 és 23-a között kerül majd megrendezésre Tóhalmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az IFI vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő IFI munkásképzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák. Jelentkezni majd november 9-éig lehet. Nyilas Misi ösztöndíj nyári tehetségtábor. Jubileumához ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt, idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a Tiszántúli Református Egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az Európa Rádióban az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban a világegyetem és az emberiség eredetével foglalkozunk. Az elmúlt években sok emberrel beszélgettem, és a kérdéseket több oldalról körbejártuk, és arra jutottunk, hogy a teremtés tudományosan megalapozott logikus tény. A mai vendégem Tea, az Idők jelei honlap főszerkesztője. Vele a múltról, jelenről, jövőről fogunk beszélgetni, hát ilyen egyszerű témákkal kapcsolatban. A dolog apropóját az adta, hogy a Biblia rendkívül pontos a múlttal kapcsolatban, és mi van akkor, hogyha a jövővel is ilyen pontos? Te már voltál a vendégünk, kérlek, csak röviden mutatkozz be így a hallgatóknak, mert már ismernek téged.
1: Köszönöm szépen az ismételt megtiszteltetést, hogy itt lehetek. Az Idők jelei honlap, ugyan, hát mondhatjuk, hogy főszerkesztő, de azt is, hogy alszerkesztő, vagy bármilyen szerkesztője vagyok, mert jelenleg egyedül csinálom, készítem az oldalt. 2011 körül indult, igazából egy házi biblia csoportnak köszönhetően, ahol egy barátnőm meghívására, Joseph Kendall, akiről itt beszélgettünk, bibliaórákat tartott az idők jeleiről, fiataloknak, illetve bárkinek, aki érdeklődött, és úgy gondoltam, hogy ez egy olyan téma, ami nagyon sokakat érdekelhet, olyan embereket is, akik esetleg nem keresztények, de látják, hogy valami furcsa tendencia fedezhető fel a világban, és látják, hogy nem jó felé veszik a dolgok az irányt, és szerettem volna ezeket a dolgokat, amiket a Biblia tükrében megbeszéltünk, megosztani másokkal, és ezen törve a fejemet, a férjemmel beszélgettem, és mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha ezeket meg tudnám osztani másokkal, de hogy, mert e-mailben elküldve nem olyan praktikus, nem tudom, hogy kinek küldtem el, kinek nem, akkor azt egyenként mindig újra el kell küldeni, és akkor a férjem rám nézett, és azt mondta, hogy szóval egy weboldalt szeretnél? És akkor így bingo, igen, azt. És utána nagyon hamar összejött, tehát annyira az úr volt, hogy minden technikai feltételén is egyáltalán nem értettem a weboldalakhoz, vagy a programozáshoz, ilyesmihez, kaptam egy kis külső segítséget, és először egy végsőidők.hu nevű oldal, ez ilyen elég kis kezdetleges, egyszerű oldal volt, jött létre egy ismerősnek a szerverén, erre körülbelül egy évig volt lehetőség, utána az a lehetőség, az az ajtó bezárult, és utána némi kis szintén segítséggel elindult az idők jelei, amit azóta is én szerkesztek, tehát a technikai hátteret azt korábban is én biztosítottam. Joe segített a cikkek válogatásában, neki voltak publikált cikkei, amiket elküldött nekem, ezeket megosztottam, volt, amelyiket lefordítottam, és igazából így indult. Joe, ő már idősebb, úgyhogy most már tehát igazából mondhatjuk, hogy visszavonult, ő egy teljesen, tehát nem teológus, csak teljesen ilyen amatőr bibliakutató, ezzel foglalkozik minden idejében, most már sok-sok éve. De manapság, tehát az elmúlt egy-két évben már nem aktív, tehát ő idősebb.
0: Köszönöm szépen. A múltról, jelenről és a jövőről is van szó a honlapodon, illetve nagyon sok téma van. Itt van vallomás, itt van régiosztóról cikk, itt van a technikai hatalom átvételről cikk. Nagyon széles a választék a honlapon. Hogyan készülnek ezek a cikkek?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a Szent Szellem szerkeszti, mert igazából amikor így elkezd belülről noszogatni, vagy az a kis csendes hang megszólal, és elkezd bennem forni egy téma, akkor nem tudok nem leülni és írni róla. És ilyenkor születnek azok a cikkek, amikről tényleg, tehát én magam látom mondjuk pár hét vagy hónap után visszaolvasva, hogy hát ez biztos, hogy nem a saját okosságomnak köszönhető, hanem a Szent Szellemnek, és azért szerteágazóak a témák, mert nagyon sok minden érdekel, egyrészt engem, de ha például csak a Máté 24. fejezetét megnézzük, amikor Jézus ugye az idők jeleiről beszél, ott nem csupán olyan dolgokat említ, mint a földrengések, vagy a járványok, vagy a háborúk, hanem beszél arról, hogy a szeretet sokakban meghidegül. és akkor jön el a vég. Vagy akár láttam itt a kint, miközben vártam a szólarádió szórólapján, ugye, hogy az evangélium hirdettetik a Jelenések 14-ből az angyal, aki megy, hogy minden nemzetnek és népnek és nyelvnek ugye hirdettetik az evangélium. Ezek mind kapcsolódnak az idők jeleihez, tehát igazából nincs határa annak, hogy milyen téma kapcsolódhat ehhez, és ami nagyon fontos, hogy nem csak azt szerint próbálom válogatni a cikkeket, hogy mi az, ami engem foglalkoztat, hanem néha persze nem érdekel, hogy másokat érdekel-e vagy sem, mert a ketten olvassák el, hogyha én úgy gondolom, hogy ez nekem vagy az Úrnak fontos, akkor leírom, de nagyon sok témánál azt gondolom, hogy másokat is érdekelhet. Tehát, hogy valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, akit foglalkoztat ez a kérdés. És sok témával próbálok elmenni az emberek közé, hogy Jézus nem a papok között töltötte azt a 3,5 évet, amit ugye tanítással töltött, hanem a bűnösök között, a betegek között. Én is próbálok ott lenni az embertársaim között a témákban, azokkal a témákkal, ami mindenkit foglalkoztat. Hogy miért van betegség, miért állott a világ, miért tartott a világ, ahol tart. Szerintem ezek azok a kérdések, amik nagyon sok embert foglalkoztatnak, és így ezekről írok.
0: És látható is, hogy van olvasóközönséged, van minek hívod blog?
1: Blog, igen, szerintem ez a legmegfelelőbb címke, ha címkét szeretnénk.
0: Tehát van egy olyan rész, akkor egy blog közösség, akik ott rendszeresen írnak, válaszolnak, akikkel megvitatszott dolgokat.
1: Igen, bár az Úr inkább arra felé terel engem, hogy mivel elég kevés időm van mostanában, hogy amennyire lehet inkább, amikor előjön egy téma, amit fontosnak tartunk az Úrra, hogy akkor arra szakítsak időt, hogy ezt megírjam, mint hogy feltétlenül mondjuk így a beszélgetésekben vagy vitákban részt vegyek, de ha van időm, és olyan kérdések merülnek föl, akkor természetesen nagyon szívesen beszélgetek a hozzászólásokon keresztül. Régebben, amikor otthon dolgoztam fordítóként, akkor több időm volt erre, mostanában kevesebb.
0: Értem. Az előbb mondtad, hogy nem az a lényeg számodra, hogy hányan olvassák. Kívánom neked, hogy ez a vidámság, ez a szabadság, ez mindig maradjon meg.
1: Köszönöm.
0: Hogy így, hogy tényleg egy olyan kis vidám ember vagy, hogy ebből a vidámságból tudjanak születni a cikkek, mert ez átjön, és egy szabadság, mert az Úrnak írod, és az Úrral együtt írod, és a sikerednek az egyik titka szerintem ez.
1: Hát igen, hogyha keresztényként sikeresek akarunk lenni, akkor az csak úgy megy, hogyha abban az Úr benne van, mert hogyha a saját erőnkből csináljuk, akkor az nem működik.
0: Hát igen, itt meg lehet kérdezni, mi az, hogy siker a világ szerinti siker, vagy pedig az örökké valóság szerinti siker, és az örökké valóság szerinti siker, az szerintem az, amit te csinálsz, hogy az Úrból, az Úr által, az Úrnak.
1: Reméljük, igen.
0: Beszéljünk egy kicsit a múltról. A világegyetem eredete, az ember keletkezése, az emberiség története nem a vak véletlen erőknek, a szerencsés vagy szerencsétlen folyamatainak az összessége, soha nem is volt az, és egyre többen gondolják ezt, így hisznek ebben, és ezért sem véletlen, hogy a hithű ateisták száma az napról napra csökken, így a földbolygón. És az az érdekes, hogy a Biblia rendkívül pontosan fogalmazott a múlttal kapcsolatban, és a honlapodon is van több cikk azzal kapcsolatban, hogy a proféciák azok már beteljesedtek. Nos, ha a bibliai proféciák beteljesedtek, például Noéval kapcsolatban milyen pontosan van leírva az, hogy a bárka mérete, és tudósok megnézik most, különböző tudósok, és azt állapították meg, hogy a bárkának az összes tulajdonsága az optimális.
1: Igen.
0: És ha a Biblia ennyire pontos a múlttal, vagy a bárkával kapcsolatban, akkor feltételezhető, hogy a jövővel is ilyen pontos. Neked mi a véleményed erről a kérdésről, meg igen, a Bibliáról?
1: Miután megismertem Jézust, elég hamar megismerkedtem az idők jeleinek a témakörével, és volt néhány testvér, aki megmutatta nekem Dániel könyvét, és ott aztán tényleg hihetetlen példákat találunk arra, hogy a Biblia megnevezett, például ugye Nagy Sándort, megnevezte, ha jól emlékszem, 500 évvel azelőtt, hogy ő megszületett volna, és a különböző birodalmakat nevén nevezi, tehát görög birodalom, ha jól emlékszem, és ugye a Szőrös Kecskebalk Görögország első királya, tehát olyan dolgokat találunk a jövőről a Bibliában, amit ember ugye nem képes kitalálni, a jövőt azt egyedül Isten látja. Az ördög sem, és senki sem, tehát csak Isten tudja ezt megjeleníteni, ahogy maga Dániel is mondja, tehát erre csak Isten képes, és ezért ez a téma már akkor is lenyűgözött, és megerősítette a hitemet sok egyéb jel mellett, hogy a Biblia tényleg Isten igéje, és nyugodt szívvel támaszkodhatok rá minden kérdésben. Úgyhogy ez egy szerintem egy olyan kérdéskör, ami nem mondom azt, hogy mindenkit érdekel, mert találkoztam már olyannal, akit nem, de azt gondolom, hogy azért a legtöbb ember számára ez egy fontos témakör, mert mindenki szeretné tudni, hogy például az utolsó időkben élünk-e. Ugye a tanítványok is szerették volna tudni, amikor ott az olajfák hegyén Jézust megkérdezték.
0: Fú, annyi mindent érintettél. Hát az egyik, amire így szeretnék mondani valamit, a Dániel könyve a Bibliának a három legtámadottabb könyve közül az egyik. A Teremtés könyve és a Jelenések könyve még ennyire támadott könyv, de miért? Azért, mert a Dániel könyve annyira pontos, precíz proféciákat tartalmaz, hogy sok embert ez egyszerűen idegesít.
1: Igen. Mint ahogy ugye, tehát például ugye a zsidók, akik még nem találták meg az urat, fogalmazzunk ilyen pozitívan, ők közülük sokan azt mondják, hogy az Ézsaiás 53-at is úgy rakták be utólag a Bibliába, mert hogy annyira precízen leírja Jézus, tehát igen, attól függ, hogy ki honnan szemléli.
0: De ez, hogy a Bibliába belerakunk dolgokat, ez nem úgy működik. A Biblia az Isten által szerkesztett könyv.
1: Amen.
0: És nem engedi, hogy az ő, hogy is mondjam finoman, az ő levesébe bárki belepiszkáljon. Tehát ez nem úgy működik, és emberileg is eléggé kizárt az a dolog, hogy itt meg legyen változtatva. Hát annyi töredékes kézirat, és annyi teljes Biblia, és annyi fordítás van, hát azt nyomon tudjuk követni a bibliai családfával, hogy az egyes fordítások hol és miért érnek el.
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes, hogy felhozod ezt a kérdést, ugyanis pár hónappal ezelőtt megjelent néhány hozzászóló a weboldalon, illetve nem megjelent, de néhány kérdés így előkerült ezzel kapcsolatban, és páran, akik hát nagyobb hitelt adtak bizonyos cikkeknek, írásoknak, nem keresztény, hanem inkább a kereszténységet támadó írásoknak hitelt adtak, és elfogadták a tartalmukat, elkezdték felvetni azt, hogy hát a Bibliát meghamisították, de igazából arra az egyszerű kérdésre sem tudtak válaszolni, hogy ennek a logisztikáját hogyan képzelik el. Tehát mondjuk én egy biblia hamisító vagyok, és meg akarom hamisítani valamelyik evangéliumot, kiválasztom az egyiket, mondjuk legyen Márk, mert ugye sokan azt mondják, hogy abból lett mondjuk annak közös a forrása, ugye Máté, Lukács, Márk, ez a szinoptikus evangéliumok, mondjuk ezt meg akarom hamisítani, fogok egy kéziratot, azt átírom, esetleg csinálok belőle több példányt, de mi van azokkal, amik már ugye szétmentek a világban, azokat is összeszedem, felkutatom. Elég csak néhánynak elbújnia előlem, és már is dől az egész. Tehát ennek a logisztikáját nem tudta még senki elmondani, csak röpködnek ilyen állítások, hogy hát a Konstantinus, meg a bibliahamisítók, meg az egyház, meg a farizeusok, meg a nem tudom én ki, de én szeretem a logikát, meg szeretem így látni a mikéntjét a dolgoknak, és erre még ezek, akik ezt a vádat fölhozták, nem tudtak válaszolni. Úgyhogy én ezen csak mosolygok, tehát mondja el nekem valaki, hogy hogy kell Bibliát hamisítani. Szerintem nem tudnának rá egy forgatókönyvet.
0: Hát igen, itt is ma nagyon sok minden jutott eszembe. A Colson, aki Nixonnak volt a tanácsadója, és ebbe a híres perbe belekeveredett, azt mondta, hogy számára az, hogy 12 ember 3 héten keresztül, tehát ők a Nixonnak a tanácsadói, meg Nixon is benne van a 12-ben. Azt mondja, hogy mi 3 héten keresztül nem tudtuk ugyanazt hazudni. Ez még kizárt dolog, hogy az apostolok 40 éven keresztül az életüket adják egy hazugságját. Ez az egyik, ami így eszembe jutott, a másik. Hát nehezebb egyszerű szembenézni az igazsággal, azzal, hogy a Biblia igaz, hogy Isten teremtette a világot, és hogy az emberi keletkezés, teremtés az nem a véletlen műve, és az emberi sorsok, azok Isten kezébe vannak. Nehezebb ezzel szembenézni, mint azt mondani, hogy hamisítják a Bibliát, vagy utólag tették bele a Bibliába. Úgyhogy, na nézzük. Akkor beszéltél arról, hogy az utolsó idők sok embert érdekelnek, és sokan gondolták az apostolok is például, hogy az utolsó időkben élnek, de ezzel így volt, a makábeusok is így gondolták, Müller György is így gondolta. Müller Györgyről annyit, hogy azt mondták róla, hogy az akkori Angliának a legbefolyásosabb embere, nagyobb a befolyása, mint az angol királynőnek.
1: Ez a George Müller, aki zárvaházakat alapította.
0: Igen, igen, igen, igen. És utána világ körüli útra indult, hogy a hitről beszéljen és tanítson, és az Istenben való bízásról, és az Istennel való járásról.
1: És igazából ezeket a zárvaházakat is azért indította, nyilván együtt érzett a zárvákkal, és szeretett volna rajtuk segíteni, de az ötletet az adta, hogy látta, hogy mennyire gyenge lábakon áll a keresztények hite, és szerette volna bebizonyítani a testvéreinek, hogy Isten válaszol az imára, és gondot visel az övéiről, és így indította a zárvaházakat.
0: És a végén 10 000 árvát pénzelt Isten segítségével.
1: Igen, úgyhogy soha nem kért pénzt senkitől, tehát csak imádkozott, és az Úr megérintette egyes emberek szívét, akik ezt hozták.
0: Igen. Na nézzük akkor tovább. Honlapon nagyon sok téma van a jelennel kapcsolatban is. Nézzünk egy ilyen kérdést. A technológiai hatalomátvételről írtál egy cikket, és az előbb említett emberrel készítettél egy riportot.
1: Igen, hát a riportot nem én készítettem, igazából ez egy régebbi cikk, amit én, ha jól emlékszem, lefordítottam, úgyhogy nem általam készül, de igen, ez egy jó összefoglaló arról, hogy mire számíthatunk, illetve hogy a riport szerint mi vár az emberiségre.
0: És mi vár az emberiségre?
1: Én azt gondolom, hogy szeretek a nagyon egyszerű dolgokból elindulni, mert Jézus is mindig ezt tette. Tehát, hogyha megnézzük a válaszait, annyira egyszerű, hogy az ember azt mondja, hogy ez tehát annyira tökéletes, de hogy ez hogy nem jut másnak az eszébe, vagy nekem az eszébe, ezért szeretem Jézus gondolatmenetét használni, és a Máté 24 nekem az alap az idők jeleinél, úgyhogy én azt gondolom, hogy a sok nehézség mellett láthatjuk azt, mint akár Jézus idejében, ugye, amikor kellett az, hogy az apostolok együtt legyenek, hogy eljöjjön a Szent Szellem, az Úr elküldje az ő lelkét, utána kellettek az üldöztetések, hogy a tanítványok szétszóródjanak szerte a világban, és az evangélium utána mindenhova eljusson. És szerintem ugyanez van az utolsó időkben, hogy ezek a nehézségek, amiket felsorol a járványok, a földrengések, a háborúk, az, hogy a szeretet meghidegül az emberekben, ezek a dolgok, igazából szerintem megerősítik a keresztényeket, és ugye, ahogy olvassuk azt, hogy az evangélium hirdettetik a világon mindenhol, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát, hogy azért a végeredmény mégiscsak az, hogy mindenki hallani fog az Úrról, és hadd osszak meg egy érdekes dolgot, éppen egy könyvet olvasok most, egy keresztény testvér írta, aki Kínában született, ő kínai, ez a címe, hogy a mennyei ember. Nem tudom, hogy ez megvan-e magyarul, és ő...
0: Hát a mennyei ember első-második része az megvan. Egy ilyen...
1: Jan, Y-U-N testvér.
0: Szerintem ő volt Magyarországon is.
1: Lehetséges, mert nagyon sok felé járt, és tehát annyira csodálatos volt, most még nem fejeztem be a könyvet, de elmesélte, tehát nagyon nehéz lenne akár elismételni is, hogy miken ment keresztül, mert tényleg annyira kemény élete volt. Ugye 16 évesen ismerte meg Jézust, háromszor megjárta a kínai börtönöket, éveket ült ott, rengeteg kínzásnak vetették alá, de elmondta, hogy miután kijutott Kínából, az Úr megmutatta neki, hogy azt szeretné, hogyha elérné azokat a népeket, akik soha nem hallottak az evangéliumról, az iszlám, a buddhizmus és a hinduizmus fellegváraiban. Tehát azokban az országokban, ahol tényleg az ő becsléseik szerint 2 milliárd olyan ember van, aki nem hallotta még a tiszta evangéliumot. És azt mondja, hogy akármennyire is félelmetesnek tűnik az iszlám, nincsen az a gonoszság, vagy az a züldöztetés, amit ők ne éltek volna már át Kínában. Tehát semmitől nem félnek, és az Úr arra hívta el őket, és az ottani házi gyülekezetek egymással megbeszélték, hogy 100 000 kínai misszionáriust fognak kiképezni és elküldeni ezekbe az országokba, és ezek úgy készülnek fel, hogy a bibliaórák között megtanulnak második emeletről kiugrani, bilincset leszedni a kezükről, tehát nem egy ilyen szokványos teológiai képzést kell elképzelni, és ez, én nem azt mondom, hogy az Úr azt akarja, hogy a keresztényeket mindenhol üldözzék, hiszen békében sokkal könnyebb lenne hirdetni az evangéliumot, csak sokan, hogyha minden jól megy, akkor elkényelmesednek, vagy mondhatom úgy is, hogy elkényelmesedünk, tehát saját magamnak is prédikálhatok, és amikor nehézségek vannak, akkor az ember tényleg az Úrra kell, hogy számítson, és az ő erejére támaszkodik. Ugye, amikor erőtelenek vagyunk, akkor vagyunk erősek, és így az evangélium is eljut sokakhoz. Tehát ezeket az utolsó időket is szerintem arra fogja használni az Úr, hogy az evangélium mindenkihez eljusson.
0: Köszönöm szépen. Ismételten sok dologról beszéltünk. Ez a könyv, ez megvan magyarul. Vagy 10
1: ennek
0: éve
1: nagyon
0: már
1: örülök,
0: kiadták.
1: Mert akkor van egy pár ember, akinek szeretném majd ajándékba megvenni.
0: És ennek a második része is kiadásra került, és ő volt Magyarországon is.
1: Nagyon sok helyen volt, azt írja is a könyvben.
0: Igen. Azt érdemes elolvasni ezt a könyvet. Sokkal olvashatóbb szerintem, mint a Megkínozva Krisztusért. Arra a könyvre majd visszatérek, de amit ír a mennyei ember, hogy börtönbe zárták, elektromos botokkal kínozták, amit a szájába raktak, és az iszonyú fájdalom, de ennek ellenére Isten mindenhol vele volt, és megtartotta ezekben a próbákban. Ez volt az egyik olyan üzenete a könyvnek is, meg amit ő mondott, amiket ő beszélt itt Magyarországon, hogy Isten mindig vele volt.
1: Igen.
0: Amikor legelőször elfogták, és elesett, és térdeltek rajta, akkor Jézus megjelent, és azt mondta neki, hogy tudok róla. És ez az egy mondata Istennek olyan erőt adott neki, hogy meg végig vele volt az Úr, és végig csinálta a börtönbüntetést, és csodálatos módon, mint Péter megszabadult.
1: Igen, az is egy csodálatos dolog, igen, hogy elmeséli, tényleg kisétált egy a legszigorúbban övezett kínai börtönből.
0: Igen, így van. Aztán amiket mondasz, talán a második könyvében van leírva az, hogy milyen nagy veszélyben van a nyugati kereszténység. Ezzel a langyossággal. Amúgy ez a Bibliának az elejétől a végéig benne van. Ha megnézzük akár az 5 Mózes 8-at, hogy beszél arról, hogy az Úr kivisz téged a pusztába, hogy meglássunk, hogy mi van a szívedben, de utána meg válszakokon keresztül arról beszél, hogy vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, akkor, amikor jól megy a dolgod, amikor eszel és jól laksz, házakat építesz, amikor barmaid megsokasodnak, és van, aki azt mondja, hogy a jólétben nehezebb Isten követni, mint a szükségben.
1: Igen, elkényelmesedünk.
0: Sajnos ez van, és sajnos a műsoridőnk első része véget ért. Köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink, a zene után várjuk Önöket.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket Teával, az Idők Jelei honlap főszerkesztőjével, szerkesztőjével, alszerkesztőjével, ahogy kívánod, úgy nevezlek meg. Na és a Mennyei Emberről beszéltünk, és jó, hogy ez le van fordítva magyarra, és a második könyve is kivonatva, és arról beszéltünk, hogy ő járja végig a világot, és Nyugat-Európa, különösen Kanada és Amerikában van egy olyan rész, a langyosság. És ő felhívja a figyelmet arra, hogy az üldözések közben a kínaiak mennyi kapcsolatot találnak Istennel, mennyi segítséget, akik pedig itt élnek ezekben az országokban, tehát Nyugat-Európa, akkor Amerika, Kanada, tehát az ilyen jóléti államokban, pedig valóban a közöny, közömbösség, világszeretete a sokkal erősebb. De hát a Jelenések, és akkor beszéltünk az 5 Mózes 8-ról, hogy a Bibliát végig kíséri, Ez a figyelmeztetés, és a végén pedig a gyülekezeteknek, a Laodiceai gyülekezetnél a Jelenések 3-ban van ez, hogy tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg, se nem tűzforró vagy, már hogyha hideg volnál, vagy hév, akkor de langyos vagy, azt mondja a Biblia, azt mondja Jézus, és felhívja a figyelmet, hogy te vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag legyél. Fehér ruhát vegyél tőlem, hogy öldözeted legyen, és ne látossé ki a te mezítelenségednek a rúdsága. Szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Tehát ez a langyosság a totális becsapásnak az állapota.
1: Igen, és ugye azt is megfigyelhetjük, hogy főleg Nyugat, meg Észak-Európában, ugye, hogy eléggé hanyatlásnak indult a kereszténység, és mondhatni, hogy ott is üldözik a kereszténységet, csak azt hiszem, hogy az ördög kikupálódott egy kicsit, tanulva abból, hogy ha ilyen direkt módon üldözi az egyházat, mint mondjuk Kínában, akkor azzal az ellenkező hatást éri el, és a gyülekezet, az egyház ugye a föld alá megy, és sokkal erőteljesebb lesz, és sokkal többeket elér, és egy élő gyülekezetté válik, így egészen más módszereket használ, és megpróbálja mondjuk nevetségessé tenni, tehát ugye intellektuális módon támad az evolúción, meg a különböző tudományokon, vagy tudományosnak tűnő elméleteken keresztül, és ez úgy látom, hogy hatékonyabb.
0: Igen, így van. A pusztító és a romlás közötti különbségről beszélünk most. A pusztító angyal az gyorsan és nagyon nagy károkat tesz, például a első-második világháború, de az a helyzet, hogy az első és a második világháború összességében nem okozott olyan problémát, mint az evolúció modell. Ez a véletlen kialakulás modell. Azt mondják az agresszív ateisták, hogy 50 éve tanítjuk az evolúciót, és most már 50-50% a hívők és a nem hívők aránya, és az ő látásuk, proféciájuk, hogy a kereszténység a világból 20 vagy 25 év alatt teljes mértékben el fog tűnni, azért, mert azt mondják, hogy a nagymamák, nagypapák, szülők, azok még hittek Istenben, és ezért nagy volt az ellenállás, de viszont most már a szülők

0: számolnak, és azzal, hogy ő eléri az övéit, és nem számolnak azzal sem, hogy mindez a tudás, amit próbálnak a fiatalok fejébe gyömöszölni, az nem fog nekik lelki békét adni, és a fiatalok szerintem nagyon is keresik azt a valamit, amit nem találnak a könyvekben, amit nem találnak az egyetemeken, és keresik az urat, és erről is szerintem van egy pár profécia, bár nem fogom tudni most idézni, de hogy keresni fogják az urat az utolsó időkben, talán hát, neked eszedbe jut, hogy...
1: Hát például a Malakiás végén, de máshol is van erről szó, hogy az utolsó időkben éhséget bocsájtok a földre, ez nem az. Kenyér utáni éhséget.
0: Igen. Igen, tehát ugye Istennel nem számolnak logikus módon, mert hogy nem hisznek benne, csak hogy tudjuk, hogy az Úr az, akivel leginkább kell számolnunk, és mindez, amit ők mondanak, ezek a jóslatok, ezek nem fognak valóra válni, mert ugyan terjed az evolúció, meg ezek a különböző ateista tanok, de az Úr igéje erősebb és nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Lásd akár a saját példámat, tehát nekem sem voltak hívők a szüleim, én mégis megtaláltam az Urat, mert szerettem volna tudni a választ erre a szerintem legfontosabb kérdésre, hogy van-e Isten, vagy nem, és az elmúlt 20 nem tudom én hány év alatt, amióta keresztény vagyok, szerintem sok ezer emberrel beszélgettem személyesen, és tudom, hogy nem vagyok egyedül, és nagyon sokan szeretnék tudni a választ ugyanerre a kérdésre, tehát ez az éhség mindig is ott lesz az emberek szívében, és amikor ott vannak betegen, magányosan, elhagyottan, akkor nem a könyvekhez, meg a tudományhoz, meg az evolúcióhoz fognak fordulni, hanem keresni fogják Istent. Illetve hát nyilván lesznek azok, főleg ugye ismerve ezeket a különböző kütyüket, amiket kitalálnak a magány enyhítésére, különböző játékok, meg virtuális valóság, meg ilyenek, nyilván lesznek, akik abba próbálják eltemetni a bánatukat, és az idejüket ott eltölteni, de még ott is szerintem az Úr meg fogja tudni találni őket ebben a virtuális valóságban. Erről jut eszembe, hogy készítettek egy... Ugye, mert hogy nagyon terjed ez a virtuális valóság, a játékok, meg ilyesmi, és hogy készül egy film is, ami a virtuális valóságban, vagy egy virtuális valóság evangélium, már nem emlékszem, de erről is írtam egy rövid ismertetőt a weboldalon, tehát jó így behatolni az ellenség területeire, és kihasználni ezeket, mert hogyha a gyerekek ott vannak a virtuális valóságban, akkor legyen ott az evangélium is, hogy megtalálhassák.
1: Az is gond ezekkel a ateizmussal, agresszív ateizmussal, buddhizmussal, humanizmussal, emberiségen túli mozgalommal, hogy Istennel szállnak szembe, Isten helyet akarnak uralkodni, és így magával a Teremtő Istennel kerülnek szembe. Hányszor próbálták már elpusztítani a Bibliát? És nem sikerült. Isten mindig figyelt rá. És az a helyzet, hogy az összes könyv, amiket kiadott az emberiség, ezen belül a Biblia az, amely a szupersztár, amely úgy annyira elkapkodják a Bibliát, annyira sokat veszik a Bibliát, hogy semmilyen más könyv nyomába se ér. Egyetlen egy. A sikerkönyvekből több ezert kell összerakni, hogy megközelítse a Bibliát. Ez az egyik dolog. A másik, láthatjuk azt, hogy olyan helyeken, ahol Norvégiában például a technikai dolgokat egyre jobban bevezetik, a fiatalok azok, akiket, hogyha megvan, ha hirdetve van nekik az evangélium, tehát ez fontos, ha hirdetve van az evangélium, akkor a fiatalok megtérnek, és az egyetemeken alakítanak csoportokat. Nem régen, hát együtt voltunk ezen a konferencián, a tűzkonferencián, igen. És ott akkor a norvég fiatalember beszélt arról, hogy az egyetemeken micsoda mozgása van Istennek.
0: Igen.
1: De ugyanígy van Svédországban és egyéb helyeken, mert az emberek éhezik az igazságot. Tényleg, amit mondott a Biblia, hogy az embereknek lesz egy éhsége az igazság után.
0: Igen.
1: Amit még mondtál, pont az előző adásban beszélgettem egy emberrel arról, hogy amikor még dúlt nagyon a kommunizmus, szocializmus az 1960-as években, ott egy ateista egyetemi tanár beszélt arról, hogy a beteg ágyon, a halálos ágyán egy ember se látott, aki Marxnak a Tőke című könyvét olvasta volna.
0: Igen, ez igaz.

0: Na, beszéltél a virtuális valóságról. Ez is egy helyettesítő dolog lenne, hogy meg a elterelés, figyelem
1: Igen.
0: elterelés. Pedig mennyivel jobb lenne, hogyha az életem jó, boldog, és nem kell így menekülnem egy új világba, amit
1: Igen. Igen, ez így van.
0: én alkalmazok. Jó, térjünk még vissza egy kicsit az előző kérdésemre. A technikai hatalom átvételről beszéltünk, és a riporter feltett egy nagyon jó kérdést, hogy mégis az emberek hogyan lesznek hajlandók elfogadni azt, hogy az ilyen antikrisztusi uralmat.
1: Meg hát gondolom itt valószínűleg szó lehetett ugye a chip
0: A chip,
1: beültetésről, vagy
0: igen.
1: hát akkor nevezzük nevén a fenevad bélyegéről, hiszen nem tudjuk, hogy a fenevad bélyege mi lesz pontosan. De amit látunk, hogy bármilyen technológiáról, vagy bármilyen eljárásról, vagy filozófiáról legyen is szó majd, amikor ez eljön, itt van ez a kis tanmese a szélről, meg a napról. Tehát ugye van a vándor a kabáttal is, a nap, meg a szél. Ugye beszélgetnek, hogy melyikük tudja gyorsabban levenni a kabátot a vándorról, és hát a szél akárhogy fújt, az ember csak még jobban összehúzta magának a kabátot, a nap meg csak elkezdett sütni, és rögtön levette, és valahogy ezt a módszert követi szerintem az ördög is. Tehát nem ilyen teljhatalmi eszközökkel próbálja az emberekre ráerőltetni, tehát például nem jön az Apple és mondja azt, hogy már pedig mindenkinek kötelező iPhone-t venni, vagy mobiltelefont, nem tudom, hogy szabad-e ilyen termékeket mondani, vagy okostelefont, vagy ilyen kütyűt, vagy okos órát, vagy bármilyen ilyen
0: Okos cipőt,
1: eszközöket,
0: okos ruhád,
1: okos minden van már, hanem
0: mikrohullámú.
1: elmondja, hogy ez mennyire jó, és mennyire hasznos, és mennyivel jobban tudjuk majd teljesíteni a munkánkat, meg mennyi időt spórolunk meg, és a különböző beültetéseknél sem azt mondják, hogy hú, majd milyen jó lesz, hogy nyomon tudunk mindenkit követni, hanem azt mondják, hogy ezzel szabályozni tudják a vérnyomást, vagy sportolóknál ugye nem kell vérvizsgálat, hanem folyamatosan monitorozza az, hogy milyen a vérösszetétele, hogy adagolja a gyógyszereket automatikusan, és méri, amit kell. Tehát ugye az előnyöket hangsúlyozzák, úgyhogy az emberek sorban állnak. Vagy például az egyik legrégebbi cikk ezzel a témával kapcsolatban az, hogy ilyen különböző szórakozó helyeken, hogy ez a VIP vendégek csipet kapnak, tehát hogy nekik nem kell belépő, nem kell bankkártya se, hanem a csippel tudnak belépni, azzal tudnak fizetni, mindent azzal tudnak csinálni, és a fiatalok szerint ez fú, milyen menő, akkor én is elsőként akarok, és sorban állnak érte. Tehát igazából megpróbálja minél népszerűbbé tenni, hogy az emberek akarják ezt, a saját megfigyelésüket, a saját úgymond rabszolgásításukat. Tehát ők kérik, úgyhogy szerintem sajnos igen, az emberek nyitottak erre, és ezért fontos elmondani, hogy mire megy ki a játék, mert úgy tűnik abból, amit a Bibliában olvasunk, hogy eljön az a pont, amikor már nem lehet választani, hogyha valaki egyszer már ezt elfogadta, akármi legyen is majd ez a fenevad bélyege, annak elég komoly következményei lesznek abból, amit a Jelenések 14-ben olvasunk az alapján.
0: Így van, tehát a Biblia az pontos volt a múltban, pontos a jelenben, és bízhatunk abban, hogy pontos lesz a jövőben is.
1: Igen.
0: És a Biblia kritikának az egyik lényege az, hogy próbálják nevetségessé tenni a Bibliát. De hát ez nem sikerül nekik. Beszéltek arról, hogy Ninive az nem lehet, hogy a Bibliában nem hihetsz, mert Ninive nem lehetett akkora város azon a területen, mert mi az evolúcióból tudjuk, hogy ilyenkor még nem tarthatott az emberiség ott. Aztán megtalálták Ninivét, ezek a hangok elhalkultak. De lehet így tovább vinni az egész Biblián, az egész proféciákat. Ezért, amit most így, amire a hangsúlyt tenném, hogy a Biblia már annyit bizonyított a múltban, hogy aki egy kicsit is bölcs, figyel erre. Nem azt mondja, hogy utólag írták be, utólag tették be a Dániel könyvét, vagy bármit, hanem aki tényleg bölcs, az figyel arra, hogy miért veszik az, miért a leg kelendőbb könyv a Biblia. Ennek kell valami okának lennie. Ha megnézzük akár a Webster szótárt, ami egy népszerű, vagy az Oxford szótár, amik népszerűek, vagy az Arany János versek, vagy a Shakespeare-nek a költeményei. Van benne valami, amire azt mondják a tömegek, hogy ez jó, ez érték. És csak ezen az alapon is, hogyha gondolkodnánk, hogy a Biblia az mennyire fontos. Nos, és akkor beszél a Biblia a jelenről, és nagyon sok dolog most kezd kibontakozódni, és ezért fontos, hogy erről, ezekről a témákról beszéljünk. És az egyik része az emmik ezeknek, tehát az ilyen technikai dolgok, és egyre több robot. És robottal is találkozunk a napi életben.
1: Igen. Ja, hát ugye nem tudom, hogy ezt a fenevad bélyege kapcsán mondod, vagy ugye van még a fenevad képe is, ugye van két ilyen nagy fogalom, amiről nagyon sokat beszélgetnek a Biblia kutatói, és ugye egyiket se tudjuk meghatározni, hogy pontosan mi, de azt gondolják sokan, hogy a robotoknak valahogy köze lesz ehhez, hiszen ugye azt mondja a Jelenések 13, hogy a fenevad képe valamiképpen el tudja érni azt, hogy akik nem imádják a fenevadat, azokat megöljék. Tehát valamilyen fajta intelligencia kell, hogy legyen, valamilyen szuper számítógép, aki beszél, tehát manapság már nagyon sok példát tudnánk erre mondani, ugye a legtöbb okostelefonban van ilyen algoritmus, amivel beszélhetünk, meg válaszol, és azok még csak nem is a legszofisztikáltabbak, tehát nyilván ezeket folyamatosan fejlesztik, tesztelik, hogy mennyire lehet felismerni, hogy ez egy intelligencia, vagy csak egy gép, egy beprogramozott valami, tehát sok példát tudunk erre mondani, de hogy pontosan ez lesz-e a fenevad képe, az nem, de nagyon úgy hangzik, hogy ez a technológia, és amit a Bibliában olvasunk, a fenevad különböző dolgairól, legyen az a képe, vagy a bélyege, ezek közelítenek egymáshoz, vagy legalábbis nagyon hasonló, hogy van az a mondás, hogy úgy jár, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, akkor valószínűleg kacsa, tehát nagyon, nagyon úgy hangzik. Bár ebből ehhez azért hozzátenném tényleg a fenevad bélyegét, hogy ez valami nem egy egyszerű technológiai valami lesz, hiszen most rátesznek egy akármit az ember kezére vagy a homlokára, azt nehezen tudom elképzelni, hogy ennek eredményeként az történjen az emberrel, amit a Jelenések 14 ír, ezt esetleg érdemes lenne felolvasni, csak hogy tudjuk, hogy miről van szó. Nekem itt van ez a Jelenések 14, 9 és 10. Egy második angyal követte őt, aki így szólt. Elesett, ja nem, bocsánat, ez még az előző, és a harmadik angyal, igen, tehát a második angyal az Babilon elestéről, és akkor a harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára, vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kémben a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Tehát ez nagyon súlyosan hangzik, és tudjuk, hogy a szeretet Istene az azért jött, és Jézus azért halt meg, hogy minden ember üdvözüljön. Na most, hogyha egy ilyen kemény kijelentést olvasunk a Bibliában, akkor nyilván nem csak valami elektromos tetoválásról, vagy csipbeültetésről lesz szó, hanem valami olyasmiről, ami akár az ember mi voltát változtatja meg. Ugye a Biblia szerint Isten minket az ő képére és hasonlatosságára teremtett, tehát lehet, hogy ez a fenevad bélyege valami olyan lesz, ami ezt fogja megváltoztatni, hogy ezt olvassuk ennek a következményeiről. Nem tudom, hogy mi lesz, nem is szeretnék tippelni, de valami több, mint csak valami elektromos kütyű szerintem.
0: Teljes mértékben egyetértek. Teológusként én tanulmányoztam a különböző egyházaknak a végidőkre szóló dolgait, és se a reformátusoknál, se a katolikusoknál, adventistáknál, se a pünkösdi, se a karizmatikus felekezeteknél nem találtam meg a megoldást. Valami még hiányzott. Mindig azt éreztem, hogy közelítenek, de két dolog volt. Az egyik az, hogy mi, és hogyan. Valami még hiányzott, ahogy te is erről beszélsz, hogy valami még hiányzik. Arra jutottam régebben, hogy mint a Proféciai Kutató Társaság, hogy az Istennek a következő nagy mozdulása az az, hogy Izrael fizikálisan helyreáll, tehát Izrael, mint nép helyreáll. És akkor a Proféciai Kutató Társaság egy idő után így szépen elhalt, mert nem tudtak tovább lépni. Már azt mondta, erre jutottak, hogy hát igen, itt most ez lesz a következő, és valóban 1948-ban és utána Izrael valóban fizikailag is megalakult. És ugyanez volt az érzésem, hogy valami most még hiányzik. Az utolsó időkkel kapcsolatban valami még hiányzik. És ez a genetikai forradalom szerintem az, ami hiányzik, és a hogyan pedig az emmik lesznek, méghozzá a gyenge mesterséges intelligenciák, hogy ez lesz bevezetve. És azt szeretném így mondani, hogy ugorjunk vissza az 1890-es években.
1: Ugorjunk.
0: 1989-ben arról volt a nagy vita, hogy szél vagy szén. Arról volt a nagy vita, hogy most a vitorláshajók, vagy pedig a gőzhajók. És az a helyzet, hogy ez egy annyira égető kérdés volt, különösen az ilyen nagy hajós nemzeteknél, de Angliát vegyük akkor, hogy a parlamentjükben erről volt a vita. A gazdasági életben, a különböző ilyen megbeszéléseken mindenhol ez vita téma volt. Ez a rész aggasztotta az embereket, az apákat, anyákat, hogy hova küldjem, matróznak küldjem, vagy gépésznek küldjem. Az iskolák, mit indítsak, matrózképzést, vagy gépészt, a matematika mennyi legyen, a fizika mennyi legyen, tehát az egész társadalmat áthatotta ez a kérdés. Viszont napjainkban ez már nem kérdés. A technikai fejlődés az már a szint is tovább lépett ezen. Tehát játszunk el a gondolattal, hogy 2018-ban Oroszország egyik Vlagyivosztokba például, egyik hadi kikötőjébe, a hadi kikötőjében Putyin tart egy flotta szemlét, és befutna oda egy 3 árbócos hajó. Az tudti, hogy nagyon sok embert megfenyítenének. De ilyen kép nincs is. Ilyen másfajta hajók vannak már. Egyszerűen a technikai fejlődésnél tudjuk, hogy mi várható. És amit most tudunk, az az, hogy ezek a robotok, a gyenge emmi elterjedése. Régebben, pár éve még az volt az emmikkel kapcsolatban, hogy szenzációnak számított az emmi, az enni, a Szófia, ezek az emmikkel való találkozás, hogy fú, hát számítógépes zenét komponált, meg számítógépes tanulással csinált valamit, vagy sakkozott, igen, majd erre is visszatérünk. De most már annyi ilyen emmi van, hogy ezeket már sem tudjuk, hogy vele beszélünk-e, vagy sem.
1: Igen, ez amit említettem, azt hiszem, ez az Elon Musk, ugye a Teslának, meg a SpaceX-nek az igazgatója, ugye, hát legtöbbször erről kérdezik, vagy erről biztos, hogy minden interjúban megkérdezik, és ő azt gondolja, hogy igazából nem is ugye a mesterséges intelligencia, hogy már most itt van, ezt tudjuk, ugye, ahogy te is mondtad, a gyenge mi, de hogy hol tartunk abban, hogy ez összeforjon és fúzionáljon az emberrel, tehát hogy a kettő egy legyen. Szerintem most ebben az adás részben ezt nem tudjuk befejezni, ezt a kérdést, de ez egy jó téma lehet a következőre.
0: Igen, kedves Tea, köszönöm a beszélgetést, és kedves hallgatóim, a következő adásban ilyen érdekes kérdésekkel fogunk foglalkozni. Várom Önöket, viszont hallásra!

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolúcionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Isten nem szerelő, hanem teremtő. Egyházmegyei evangelizáció egyházas dengelegen. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen megtartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az évigéje adta. Ímé újjáteremtek mindent. Ez az üzenet nem csak a plakáton jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész gyülekezet együttlétét végigkísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egyházas dengelegre, a fás, ligetes, árnyékkal bőségesen ellátott iskola udvarára. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az úrvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a program azon része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább felfrissülést hozott. Sokan úgy éltük meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18:30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak, melyeket a koncert után haza lehet vinni. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-ig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tannévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Ma a hétfőn napos idő várható kevés felhővel, eső nem valószínű, a légmozgás gyenge, 33-38 fokunk van. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Elgondolkoztató történetet olvastam nem is oly régen. A rendőrök kezükben fegyverrel közelítettek a félreállított kocsihoz. Az autót vezető asszony rémülten próbálta felidézni, vajon mi rosszat tehetett. Trágár mutogatásaival és otromba szavaival sértegette a többi autóst, és ide-oda cikázott a forgalomban, közölte az egyik járőr. És emiatt éhezget azzal a puskával? Vágott vissza az asszony. Láttuk a lökhárítón a matricát, ami arra utal, hogy a kocsi tulajdonosa keresztény, ezért arra gondoltunk, hogy bizonyára lopott az autó. Mi a tanulsága ennek a kis történetnek? Az emberek általában úgy tekintenek a keresztényekre, mint akik meggyőződésük miatt magas erkölcsi normák szerint élnek, mert Jézus a példaképük. Hogyan viselkedjen tehát egy keresztény? Semmiképpen nem úgy, ahogy ez az asszony tette. Hogyan viselkedjünk otthon és mások előtt? A választ Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében találjuk meg az 5. fejezet 22. versében.
0: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Milyen találó ez a hasonlat? Mindenki tudja, hogy egy fán pontosan olyan gyümölcsterem, amilyen annak a fának a fajtája. Jézus szavai szerint, ahogy Lukács evangélista feljegyezte könyvének 6. fejezetében, nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem, mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg. Mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. Az embert nem csak a szavai, hanem a magatartása, viselkedése mutatja meg, hogy ki valójában és milyen a jelleme. Istentől elvadult természetünk csak vad gyümölcsöket tud teremni. Ezeket a vad gyümölcsöket is felsorolja Pál apostol közvetlenül a lélek gyümölcse előtt, melyek a következők. A test cselekedetei ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pátoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlóak. Ezekről mondom nektek, hogy akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik Isten országát.

Mivel ennyire megromlott a természetünk, ezért mondja Jézus, hogy szükséges újjászületnünk. A lélek gyümölcsét nem lehet neveléssel, tanítással, jutalmazással vagy fenyítéssel kicsikarni belőlünk, mert ezek krisztusi tulajdonságok. Érdekes, hogy a lélek gyümölcsét egyes számban említi az apostol. Miért sorol fel mégis 9-et? Azért, mert egy gyümölcs hasonló egy szőlőfűthöz, amin több szőlőszem van, vagy olyan, mint egy narancs, aminek több gerezdje van, de attól még egyetlen gyümölcs. De hasonlíthatjuk a sokszögű gyémánthoz is. A különböző oldalak Jézus más és más jellemvonásait jelképezik, amelyeket Isten bennünk is fényesre akar csiszolni. Ebben a sorozatban a lélek gyümölcsének különböző oldalait fogjuk megvizsgálni. De nem csak arra keressük a választ, hogyan válhatunk türelmesebbé, kedvesebbé, szelidebbé vagy hűségesebbé, hanem arra, hogyan nyilvánulhat meg a Szentlélek átformáló ereje életünkben. Hogyan válhatunk hasonlóvá Jézushoz, aki a megtestesült türelem, szeretet, jóság, szelídség és hűség. Ez nem megy könnyen, főleg otthon nem. A győzelem kulcsa, ha valóban átadjuk magunkat Istennek, és mások javára élünk. Sok ember eljut oda, hogy felismeri élete erőtlenségeit, a tehetetlenségét, és vágyakozik valami több, valami jobb után. Mások arra gondolnak, hogy önmagukon tudnak segíteni, ezért különböző technikákkal, tréningekkel próbálkoznak, de mindenkinek rá kell jönnie, hogy a természetüket nem tudják megváltoztatni, mint ahogy a párduc nem tud megszabadulni a foltjaitól. Azért jött Jézus Krisztus, hogy ő adjon nekünk új természetet. De kérdezhetné valaki, miért olyan lényeges, hogy jellemünk megváltozzon? Mert ennél nincs fontosabb, értékesebb számunkra e világon. Hiszen az átalakult jellem az egyetlen kincsünk, amit magunkkal vihetünk a mennybe. Az Úr Jézus Krisztus a tanítványokhoz intézett búcsúbeszédében a szőlőtőhöz hasonlította magát. János apostol így jegyezte fel szavait evangéliumának 15. fejezetében. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Jézus Krisztus mindig a természetből vette a példáit, amelyekkel fontos igazságokat hangsúlyozott és világított meg. Vajon miért mondta, hogy ő az igazi szőlőtő? Mert a vessző csak akkor él és teremhet gyümölcsöt, ha a szőlőtőn marad. Mint ahogy a szőlővessző folyamatosan szívja magába a nedvet az élő szőlőtőből, így nekünk is állandó kapcsolatban kell lennünk Krisztussal,
mert különben lelkileg elsorvadunk, elszáradunk, gyümölcstermésre képtelenné válunk.

Akik szőlőtermesztéssel foglalkoznak, azok tudják, hogy a szőlős gazda gyakran megtisztítja a veszőket a felesleges, a káros hajtásoktól, a túlzott levézettől, amelyek túlburjázást okoznak, és elvonják az éltető nedveket a gyümölcstől. A szüreti idény végeztével pedig a legtöbb venyigét lemetszi. Nagy gonddal dolgozik, mert a jövő évi termés a megmaradt veszőktől függ. Metszéskor arra kell ügyelnie, hogy a termés és a szőlővesszők aránya fel ne boruljon. Csak a gyakorlott szakember találja el a megfelelő egyensúlyt. Ha a gazda nem vág le elég vesszőt, a következő év termése gyenge és rossz minőségű lesz. A mennyei szőlőműves is kénytelen sokszor metszőkést alkalmazni nálunk, hogy megtisztítsa életünket mindattól, ami lelki növekedésünket megakadályozza, és gátolja a gyümölcstermést. Jellemünk fejlődéséhez megengedi a próbákat, a küzdelmeket, a szenvedést is. De nem csak a szőlő példáját hozhatjuk, képzeljünk el egy almafát, amelyiknek letört az egyik ága, pedig a gyümölcsök már félig megértek. Mi történik a letört ággal és az almákkal? Javítanánk a helyzeten, ha a gyümölcsöket befestenénk pirosra? Esetleg locsolgatnánk az ágat és szétszórnánk köré a műtrágyát? Vajon megélelni a termését, ha leszúrnánk az ágat a földbe? Nem, semmiképpen sem. Ezért olyan fontos tehát, hogy az ág a fán, illetve a termést hozó vessző a szőlőtőn maradjon, mert a kiszáradt fát a kertész kivágja, a termést nem hozó vesszőt lemetszi. Csak is akkor fogjuk a jellem gyümölcseit teremni Isten dicsőségére, ha Jézusban maradunk.

Egy mosolyogni való történetet olvastam, miszerint a két fiú, amikor a szüleik nem engedélyezték nekik, hogy közeli kis tóhoz menjenek pancsolni, mindig a második emeleti gyerekszoba ablakából a gyümölcsfán keresztül jutottak le a tóhoz. Egy nap azt hallották, hogy édesapjuk ki akarja vágni a fát, mert kiszáradt. A gyerekek nem szívesen mondtak volna le titkos menekülési útjukról, ezért a boltban vásároltak néhány műanyag almát, majd azokat az elhalt fa ágaira kötözték. Másnap reggel édesapjuk csodálkozva mesélte, hogy az éjszaka almák nőttek a kiszáradt körtefán. Ez a kis példa arra emlékeztet bennünket, hogy sokféle gyümölcs van a világon. Vannak látszólag olyanok, mint az igaziak, de ha közelről megnézzük, azt látjuk, hogy hamis, nem valódi. Isten viszont olyan gyümölcsöt kínál, amely soha nem fonnyad el, hanem örökké megmarad. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önuralom olyan jellem tulajdonságok, amelyek csak a megtért, Istennek átadott lelkű emberek életében virulnak és teremnek meg. De ez a gyümölcstermés nem máról holnapra történik, hanem egy életen át tartó folyamat. Mert a keresztény ember életét az önmagával vívott szüntelen harc jellemzi. Eszünkkel tudjuk, mi a jó, de a megvalósításkor sokszor kudarcot vallunk. Úgy vagyunk, mint az a gyermek, akit számtalanszor elmondja szüleinek. Mától fogva megígérem, mindig jó leszek, és lehet, hogy a következő pillanatban már el is feledkezik ígéretéről, és ismét rossz fát tesz a tűzre. Az erkölcsi törvény szerint akarunk élni, de újra és újra kétségbe esetten döbbenünk rá arra, amit Pál apostol így fogalmazott meg a Rómabelieknek írott levele 7. fejezetében. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve, más fordítás szerint ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, rabja vagyok. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Reménytelennek látszó küzdelemben összeroppannánk, ha nem nyílna lehetőség a szabadulásra Jézus Krisztus által. Az Isten akaratát kereső ember vergődését, lelkitusáját fejezi ki Pál apostol felkiáltásával. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. De a válasszal is kész, mert így folytatja. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért jó lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Nincsen azért én már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Csak két lehetőség van számunkra, amely között választhatunk. Az egyik a test szerint való járás, más szavakkal ez azt jelenti, aki a test cselekedetei szerint él, házasságtörő, tisztátalan, bálványimádó, versengő, gyűlölködő, haragtartó, irigy, gyilkos, részeges, és ezekhez hasonló dolgokat cselekszik. Azaz Isten országának örököse nem lehet. A másik lehetőség,
a lélek szerint való járás, amelynek a nyilvánvaló jelei szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Akiben mindezek a jellem tulajdonságok megtalálhatók, életének értelme, reménysége van. Betöltötte Isten parancsolatait, mert az ilyenek ellen nincs törvény. Soha ne feledjük, a jellemgyümölcsöket önmagunktól nem tudjuk megteremni, hanem a Szentlélek munkája ez bennünk, aki napról napra formál és alakít, hogy az elveszített isteni képmás újra kiábrázolódjék rajtunk.

Amint a nap sugarai különböző színekből tevődnek össze, ugyanúgy e gyümölcsök is a szeretetből fakadnak, annak különféle megnyilvánulásai. Rendkívül fontos kérdés számunkra, milyen gyümölcsöt terem életünk. Akarunk-e megváltozni és kedvezőtlen jellemvonásainktól megszabadulni? Ha igen, akkor ne várjunk holnapra. Ezzel kapcsolatban Ellen White a következőket tanácsolja. Nemes, kiegyensúlyozott jellemet nem lehet örökölni. Nem jutunk hozzá véletlenül, hanem személyes erőfeszítéssel, Krisztus érdeme és ereje által. Harcot harc után kell vívnunk öröklött hajlamainkkal. Senki sem mondja, hogy nem tudja jellem hibáit orvosolni. Ha erre a megállapításra jutsz, biztosan elveszíted az örök életet. Az lehetetlen, amit nem akarsz. Ha nem akarsz, akkor nem is tudsz győzni. Az igazi nehézség megszenteletlen, bűnnel fertőzött szívünkben rejlik, és abban, hogy nem akarjuk magunkat Isten irányítása alá rendelni. A jellem tökéletlensége bűn. Csiszold jellemed minden kedvező vonását. Megváltozott jellemű emberek élete bizonyítja azt, hogy meg lehet szabadulni rossz tulajdonságainktól. Gondoljunk Mózesre, aki felindultságában embertölt, később Isten nevelő iskolájában a föld legszelidebb emberévé vált. Jákob, aki csalással szerezte meg az első szülöttséget, küzdelmes életharc után győzni tudott hibái felett. János apostolnak, Jézus Krisztus tanítványának nagyon sok jellemhibája volt. Bosszúálló, gőgös, becsvágyó, ha megsértették, haragtartó is tudott lenni. Ezért őt és testvérét a mennydörgés fiainak nevezték. Később az isteni tanító mellett jelleme átalakult, és a szeretet tanítványa lett. Hasonló változás lesz tapasztalható a mi életünkben is, ha engedjük Isten szent lelke megteremje bennünk a szeretet szivárvány színeit, melyek az átalakult élet jellemzői. Kérjük szerető Urunkat, legyen segítségünkre ebben a törekvésünkben, hogy mikor eljön dicsőségben, magával vihessen minket az ő országába. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, magasztalunk téged a Szentlélek újjáteremtő munkájáért. Megvalljuk, Urunk, hogy gyakran kiderül erőtlenségünk, mert oly sokan keresnek rajtunk jó gyümölcsöt. És nem tudunk adni semmit, vagy a magunk fanyar gyümölcseivel terheljük a környezetünket. Kérünk, add azt a lehetőséget, hogyan teremhet életünkben a lélek gyümölcse. Könyörgünk, segíts, hogy ne csak beszéljünk szent lelked munkájáról. Áraszt ki reánk lelkedet, hogy ő győzzön meg minket bűn, igazság, ítélet tekintetében, és juttassa eszünkbe mindazt, amire tanítottál, amire mindnyájunknak szükségünk van. Amen.

Álom a jóról. Uram, próbáim értelmét add, hogy jobban megértsem. El tudjam fogadni, hogy másképp is jó a jó, és kedvem ellen is igaz a szó, mint ahogyan tőled kapott okoskodó agyammal, illúzióim virágos kertjében naponta megálmodom.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan dolgokat tár föl, olyan eseményekről beszél, melyel kapcsolatban az ember meg akarja érteni az Istenhez való kapcsolódását.

Média figyelő. Kedves hallgatóink, az előző héten már elkezdtünk beszélgetni a mai média robbanásról és az ott tapasztalható jelenségekről. De nem csak ezekről, hanem ezeknek a mi szívünkre, lelkünkre gyakorolt hatásáról, valamint arról is, hogy mibe sodródhatunk bele, és mire kell nagyon figyelnünk Isten igéjének intése szerint. Mert ki a keresztény ember, aki ezt mondja szíve mélyéről, mindenben igyekszem, hogy szavaid alapján éljek, Uram. Megtárgyaltuk, hogy minden emberben az Isten lehelete van. Ezt olvassuk az 1 Mózes 2-ben. Miután az Isten megformálta az embert, az élet lehelletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény, vagyis így lett benne élet, különben hideg kő lenne, föld, göröngy vagy valami más. Ezért magát az embert, a méltóságát sose támadjuk, mert az Istentől van. Ellenben, amit rosszul tesz, a bűnt, az mindig szabad, és kell is támadni, elmondani, utálni, tenni ellene, és ebbe belefér annak felsorolása, a tiltakozás is a konkrétan megnevezett dolgok ellen. Tehát vigyázz, senkit ne ítélj el, hogy jaj, hogy ő ilyen meg olyan, mármint hazug, gonosztevő, aljas, mert az majd az Isten dolga lesz, hiszen mi nem látjuk a teljességet körülötte. A végleges megbélyegzés tehát tilos. Nos, van még más oka is? Bizony van, mert láttunk már sok esetet a Szentírásban is, amikor lehetetlennek tűnő lelkünk,

a gúnyolódok székébe, ugyanígy tilos a mocskolódás. Mert a mi szánkból nem jöhet ki jó és mocskos egyszerre, ráadásul erősen hat a mi lelkünkre is az, amit kimondunk. Éppen ezért nagyon fontoljuk meg, hogy mit olvasunk el, milyen tartalmat nézünk meg, szörnyű gyilkosságokat, varázslást, boszorkányos, szexeltele filmeket, Pride fölvonulást, gúnyolódást, mocskos beszéd a netten, meg ehhez hasonlók, mert amit beengedünk a szívünkbe, azok fognak kijönni a szánkon is. És ne feledjük, hogy ezek a dolgok minket is formálnak, és hát sokszor éppen a rossz irányába. Mert egyszer csak azt vesszük észre magunkon, hogy ami eddig bántotta a lelkünket, hirtelen kezd megszokott és természetes lenni. Úgyhogy figyelem erre is. Ne engedjük a lelkünket eltorzítani. Tehát a másik nagyon fontos dolog, még a napi kommentek terén is, hogy soha nem látott és hallott trágár beszéd lett úrrá vezetőink és a vélemény nyilvánítók körében is, mintha azzal többet és hangsúlyosabbat mondanának. Erre ugyanúgy figyeljünk, nehogy minket is elragadjon ez az egyre divatosabb magatartás. Óvjuk, védjük csodaszép magyar nyelvünket is, amit maga az Úr talált ki nekünk, és amit mi annyira szeretünk, ami annyira különleges és gyönyörű. Talán azt hiszik ezek az emberek, akik az ocsmány beszédhívei, hogy a másikat döngölik a földbe lealjasító szavaik által. Nem. Ők a saját szívükből jövő stílussal saját emberi méltóságukat alázzák le, ahogy durva és ocsmány szavakat mondanak, harsognak, írnak. Már ha ki tudják írni helyes magyarsággal a gondolataikat. Nekünk hívő embereknek erre nagyon is figyelnünk kell. Mint már mondtuk, nekünk nincs megtiltva a véleménynyilvánítás, de nem tehetjük a többség modorában akárhogy. Mondhatjuk ezt. Amit most látunk, az helytelen. Amit most mások csinálnak, az tarthatatlan. Ahogy most kommunikálnak, az gyalázatos, az hamis. Ahogy most szidalmaznak másokat, az nem az emberi méltósághoz tartozik. Ami most készül, vagy ami most körülvesz bennünket, az bűn, Isten és a nemzet ellen. Vagy ez a munkastílus nem megengedett, nem erre szerződtünk, és így tovább. Vagyis, igenis lehet véleményünk, de csak is Isten gyermekéhez méltó módban.

Következő kérdésünk. Föl lehet-e lépnünk a helytelen dolgok ellen? Igen, föl lehet lépni, de csak is az Isten által engedélyezett módon, helyen és időben. És ami nagyon fontos még, ma a közhangulat igen parázs helyzetet szült. Számtalan ember jobbra-balra csapkod. Nagyon sokan nincsenek megelégedve országunk vezetésével, a vezetőjével, a méltóságokat viselő emberekkel, és hát változás után kiáltanak. Akkor hát, ha így kívánják, akkor elmondom ennek a legerősebb és leghatékonyabb módját, amit ismét Isten tett a szívemre. Imádkozz értük! Imádkozz a hazánkért, az országért, a minket körülvevő dolgokért, amit így magyaráz a római levélben Pál. Először is. A 13. fejezetben ezt olvassuk, és most figyeljünk nagyon, mert bizony sok mindent másként tanít Isten, mint ahogy ma azt érezzük egy-egy forró helyzetben. Minden lélek, mondja az Úr,

engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe, akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet. Akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Nos, akkor most fordítsuk le új magyarra az olvasott szakaszt. Akár tetszik nekünk keresztényeknek egy ország vezetője, akár nem, tudnunk kell, hogy ő a hatalmát Istentől kapta. De nem csak ő, hanem a legkisebb hatalommal bíró adminisztrátor is. De az elszámolás is az övék. Számtalan helyen látjuk, hogy az ilyen szégyentelen sors az istentelen nép büntetése. Ha olyan vezetője van, amilyet nem akart, és itt mélyen nézzünk a szívünkbe, mondhatjuk-e azt, hogy nem érdemeltük meg? Másodszorban. A regnáló hatalom minden utasításának engedelmeskedni kell, ha tetszik, ha nem, mert az olyan, mintha maga Isten rendelkezése ellen vétenénk, kivéve persze az Isten ellenes utasításokat, azokat nem szabad teljesíteni, ellen kell szegülni. És ez tetszik nekünk? Hát sokszor nem, mert az ellenszegülés bosszú állása motoszkál bennünk. De a bosszú nem a mi dolgunk, mert Isten így szólt. Ne állj bosszút magadért, majd én megfizetek. Olvassuk a zsidóknak írt levélben. De lapozzunk csak tovább, vagy vissza. Jeremiás könyvének 29. fejezetében az Úr így szól hűtlen népéhez, akiket fogságba vittetett, vagyis olyan helyzetbe hozott, amit nagyon nem akartak. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Ma is sokan ezt vallják. A nép bűnéért élt minket ez a szégyen. De így még több dolgunk van. Imádkoznunk kell az országért, a városért, a parlamentért, nekünk is, azért, hogy minden forduljon egykor jóvá, mert ettől függ a mi jólétünk is. És talán nem érdemtelen Isten ígérete, hűtlenné vált és megbüntetett népe vigasztalására. Majd, ha eltellik, akkor gondom lesz rátok. Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok engem, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam, megengedem majd, hogy megtaláljatok. Így szól az Úr,
és jóra fordítom sorsotokat. És akkor csak föl kell lapoznunk a magyar történelem lapjait, tatárjárás. Felépültünk utána, török hódoltság, újraélettünk, Habsburg uralom, kibírtuk, kommunista korszak, átéltük, mert Isten szabadított meg ezekből minket, és még mindig itt vagyunk. De ne feledjük, hogy csak töredékben. Azt mondja az ige, hogy akit szeret az Úr, azt megfeddi. Nem azért, hogy elpusztítsa, hanem éppen azért, hogy tanuljon abból, amit csinált, és ez által éljen. Tanulhatunk a bibliai Dániel életéből is, mert hogy ő mit csinált. Pontosan tudta, hogy népe jelenlegi helyzete azért következett be, mert vétkeztek Isten ellen, és semmi figyelmeztetése nem hallgattak. És akkor zugolódni kell, hogy milyen az Isten, aki így gyötri az embereket? Nem. Hálát kell adni, hogy sorozatos bűneink mélységei miatt nem megsemmisített minket, hanem a figyelmeztetéssel ismét új esélyt adott. Drágáim, ez így nem fog menni. Nézzétek már, most nagyon lájtos formában, de bemutatom, hogy hová tartotok. Kapjatok a fejetekhez, és változzatok meg, térjetek vissza én hozzám, hiszen én vagyok a világ mindenség alkotója, ura, és a te alkotó urad is. Vedd észre, hogy mi történik veled. Most részben elvettem tőled a védelmemet. Zúgolodsz? Zúgolodj magad ellen. Nézd csak meg a Bibliát. Hány ilyen helyzetet látsz benne? Sokat. És az eredmény? Akik fölismerték, és megbánták azt, hogy Isten ellen szegültek, azoknak kiáradt a kegyelem, és a másik népcsoportra nem. Tanuljunk már az elődjeinkkel történtekből az ég szerelmére, és akkor most már annyi nekünk. Dehogy is, korán sem. Hatalmas fegyver van a kezünkbe, és ez az ima, a szeretet és a megbocsátás, a másik oldal halálos ítélete. Vagyis Isten az igazi hatalom segítségét kérni a helyzetünkben. Mi az ima ilyen helyzetben? Változás kérése. Mi a szeretet ilyen helyzetben? Változás kérni azon vezetők életére, akik nem értik meg, hogy a miniszter szó is szolgát jelent, vagyis a nép érdekében fáradozó szemét. Hogy lehet szeretni azt, aki? Hát úgy, hogy a javát kívánjuk, térjen meg, és ezért változzon meg az ítélő képessége is. Mit jelent a megbocsátás? Ha ráébred, hogy mit tett, megbocsájtani, de addig is Isten kezébe helyezni a nem kívánatos személyeket. Összegzésképpen pedig tegyük föl a kérdés magunknak. Van-e nekünk magyaroknak bűnünk, hogy ez okból mondhassa Isten? Ha ezt akartad, akkor tessék. Nem kellett neked? Na nem a kereszténykedés, hanem én magam nem kellek nektek. Lihegve futtok minden pogány dolog után, amit én nem rendeltem. Én önálló országokat és népeket hoztam létre. Én minden népnek külön nyelvet adtam. Zenét, történelmet, pénzt, földjeiken, hegyeket, völgyeket, vizeket, termést és javakat. Én nem azt mondtam, hogy uralkodjatok egymáson. Én azt mondtam, hogy segítsetek egymáson, ha kell, de az általam szabott határok között. Nos, tudom, nehéz ezt hallgatni, és mód felett csodálkozom, hogy az egyházak nem hirdetik Isten szavát az ilyen helyzetekre. Hát így vagyunk. Majd mindenki elszámol a tetteivel, ígéri az Úr. Elszámol, mondtam, mert ma már mindenki kezében ott lehet a Biblia, és lapozzuk csak föl.
Ismét mondom a római levelet, és olvassuk. De nem ám úgy hadarva, hanem megrágva a szavakat, átgondolni és behelyettesíteni mai helyzetünkbe. Ez mit jelent ma nekem? Azt mondod, hogy ajaj, hogy nem könnyű betartani, amikor az emberek fortyogását olvassuk állandóan, és hát legszívesebben mi is csatlakoznánk? Igazad van, nem könnyű. De ez különböztet minket azoktól a népségektől, akik miatt az Úr figyelmezteti hazánkat is. Vagyis ne feledjük. Mindenki csak úgy kaphat hatalmat, ha azt Isten előre látta, mozta és engedélyezi. Még akkor is, ha a célszemély ezt gúnyosan elutasítja. De nekünk éppen az ilyen helyzetben van nagyon sok dolgunk, és az nem is kevés.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, majd az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A mai áhítat címe: Megaláz, hogy felemelhessen. A mai ige: Sámuel első könyve 2. fejezet 7. verse. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, ő aláz meg, és ő magasztal fel. Gondolatok az igéről. Életem minden változása az Úrtól van, aki nem változik. Ha gazdag volnék, az ő kezét kell lássam abban is, és őt kell érte dicsérnem. De ha szegényé tesz, lássam meg abban is kezének munkáját, és dicsérjem érte ugyanúgy teljes szívből. Ha emelkedünk a világ szemében, az is az Úrtól van, fogadjuk hálásan. Mindezt az Úr műveli, tehát így jó számomra. De ha a világ szemében egyre kevesebbet érünk, az is az Úrtól van, és türelmesen kell hordoznunk. Az Úr munkamódszere, hogy megalázza azokat, akik fel akarnak emelkedni, és levetkőzteti azokat, akiket fel akar öltöztetni. Ha pedig ez az ő módszere, akkor nyilván ez a legjobb és a legbölcsebb módszer. Ezért, ha most megaláztatást kell is hordoznom, örülök, mert már közeledik felemeltetésem napja. Minél jobban megaláz kegyelme, annál jobban felmagasztal majd az örökké valóságban. Örömmel kell azért fogadnunk azt a fajta elszegényedést, mely végül a gazdagságunkat szolgálja majd. Uram, az utóbbi időben megaláztál, megláttattad velem, milyen tökéletlen és bűnös ember vagyok. Ez nem kellemes élmény, de kérlek add, hogy hasznomra váljék. Tégy így alkalmassá arra, hogy örömmel viseljek nagyobb terheket, és hasznosabb legyen az életem. Nagyon szeretném ezt. Ajándékozz meg ilyen lelkülettel, a Krisztusért kérlek. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe: Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, melyet tehát 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek majd meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, mely János evangélium a 16. fejezetéből származik. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig az imádság mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, a megelevenedés lehetőségét. A fél idejéhez érkezett az imádság éve, legnagyobb eseményét pedig októberre tervezik, egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható. Szerdán túlnyomóan derült, napos száraz időre van kilátás, az északi szél megélénkül, és 28-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Szeretettel köszöntök a mai adásban. Isten azért adta az elménket, hogy használjuk, meg hasznosan használjuk. És az is igaz, hogy amivel megtöltjük az elménket, meg a fejünket, az gondolattá, tetté, valami produktummá fog válni. És nem is kell nagyon ebbe belegondolni, hogy amit beteszünk a fejünkbe, az tényleg meghatároz bennünket, meg befolyásol bennünket. És ma szeretném arról beszélgetnünk, hogy ha Isten ígéről emlékedünk, vajon ez hogyan hat az elménkre, aztán hogyan hat a gondolatainkra, és indítékainkra, meg a tetteinkre. Úgyhogy szeretném, ha ma ezt beszélnénk át, Márk, hogy mit jelent Isten ígére emlékedni, mit jelent számunkra a Biblia tanulmányozás, hogyan tanulmányozunk a Bibliát, hogyan emlékedjünk.
4: Pont a héten hallottam egy nagyon vagány idézetet, ami idevág, ami aláhúzza a Biblia olvasásának, tanulmányozásának a fontosságát. Paul Washer mondta, hogyha tegyük fel, elülítetnének téged, de az annak kitétele, hogy van egy kézikönyv, ami nem tudom, mondjuk ilyen vastag, és azt kell tudjad betéve, akkor a következő 3-4 hónapot biztos azzal töltenéd, hogy azt tanulgatod. Miért? Mert hogyha megtanulod, akkor egy következő szintre lépsz, akkor valamiben jobb leszel, és annak előnye is lesznek. Nos, ugye egyértelmű a példa, mi is ugyanilyenek vagyunk, van egy munkaadunk, Isten, és van egy feladatunk, hogy keresztények legyünk, hogy világítsunk, hogy tanítványokat képezzünk, illetve a saját életünkkel is jól sárfálkodjunk, és minden, amit erről tudni kell, benne van egy kézikönyvben, ami a Biblia, ami ige, szó, lehet többféleképpen is megnevezni, és lehet, hogy sokszor tudunk eszközöket, hogy hogyan tanuljuk, meg tudjuk, hogy kéne tanulmányozni, olvasgatni, de sokszor az hiányzik belőlünk, hogy az igazi motiváció, hogy mégis miért kell ezt tanulmányozni és ezt tenni. Szóval remélem, hogy egy mai beszélgetésből ez is ki fog telni, és lesznek pár jó hasznos tanácsok arra nézve, hogy hogyan tanulmányozzuk az igét.

0: Az nagyon fontos, amit mondta, hogy az elsődleges forrása, ugyan Isten szól hozzánk, az a szava. Vannak azért ilyen késztetések, vagy vágyak, hogy másképp is szóljon, de be kell vallanunk. És ez az elsődleges eszköz, ami rendelkezésünkre áll, a Biblia, amin keresztül szól hozzánk. Viszont az is igaz, hogy hallhatjuk több forrásból is Istennek a szavát. Esetleg ezt megemlíthetnénk néhány ilyen dolgot, hogy hogyan juthat el Istennek a szava hozzánk, amin elmékelhetünk, amin gondolkozhatunk, amit tanulmányozhatunk.
1: Igen, Bibliát az többféleképpen is, meg az Isten igét többféleképpen is lehet tanulmányozni. Ugye gyülekezetben is ezért járunk, hogy ha valaki más által tanulmányozunk Isten igéjét, de emellett nagyon fontos a napi áhítat, hogy mi is naponta olvassuk az Isten igéjét, és átadjuk azt a személyes üzenetet, amit éppen mi megértünk belőle, meg mi tanulunk belőle. Vannak ugye áhítatos könyvek is, különböző prédikációk, tematikus igetanulmányok, és ezek mind nagyon fontosak, de nagyon fontos, hogy a Biblia legyen az alapja az egésznek. Kicsit úgy tudnám ezt elképzelni, mint hogyha a krumplira gondolnék. Ugye ott van a krumpli, ami egy kaja alapanyag, de abból az alapanyagból többféle ételt is lehet készíteni. Lehet krumplipürét, szalmakrumplit, krumplileves, stb. De ezeknek mind ugyanaz az alapja. De hát én teljesen mellette vagyok, hogy Biblia mellett tanulmányozunk mást is, meg halljunk máshonnan is Istenről, de nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy mi ennek az alapja. Ne az legyen, hogy valami pszichológiai kutatás legyen az alapja, vagy érzések, vagy hasonlóak, hanem tudatosan figyeljünk oda erre, hogy ha olvasunk egy keresztény könyvet, ami nem ilyen fiktív, hanem konkrétan tanulmányozás az imáról, vagy az életről, akármi, akkor annak abban legyenek bibliai referenciák. Mert onnan tudjuk, hogy az egy biblikus könyv, sehonnan máshonnan. Lehet azt parafrazálni, lehet kibeszélni hasonlóak, az attól még nem ez Biblia. De hogyha konkrétan bibliai igeversek vannak idézve benne, prédikációban, bármilyen tanulmányban, cikkben, akkor onnan tudjuk, hogy az biblikus és a Biblia az alapja. Tehát erre jó odafigyelni és megvizsgálni néha-néha.
0: De ez jó, hogy kihangsúlyozod, Márk, tehát hogy Isten önmagát a Biblián keresztül jelentette ki a legbővebben, legvilágosabban, és mindent ahhoz kell viszonyítanunk, és ez nem egy elfogultság vagy bigottság, hogy ez az alapja kell legyen mindennek, és ami ettől eltér, azt nyilván ilyen szempontból vizsgáljuk meg kritizáljuk a dolgokat. Tehát ezzel én is egyetértek, hogy ez kell legyen. Egyébként kihívás ez, hogy amit állítasz, vagy amit mondasz, vagy amit vallasz, most a hitre gondolok, azt te mindig, vagy tud Biblia alapokon megvizsgálni, Biblia alapokra visszamenni, és ott igazolni. De ez nagyon jó, és főleg azoknak, akik tanítanak, akik prédikálnak, akik Isten igét magyarázzák, vagy másnak segítenek a tanulmányozásban. Itt azt is fontos szerintem tisztázni, hogy lehet egy kicsit úgy tűnik, hát nekünk mi, aki végzünk verbális szolgálatokat is, vagy igehirdetők, azoknak az elsődleges feladata, hogy ők Bibliát tanulmányozzanak, elmékedjenek Istennek az igéről. Nem, ez nem, tehát ez mindenkinek a feladata, én úgy gondolom. Tehát aki keresztény ember, aki megismerkedett Istennel, azt érdekli a szava. Nekem az jön be, hogyha valakivel megismerkedtem, akkor nem elégszek meg azzal, hogy ismerem, hanem minél többet meg akarok tőled tudni. És akkor beszélgetek vele, kommunikálok vele. Na Istennel így kommunikálok, hogy az igét figyelem, vizsgálom, tanulmányozom. Tehát azt azért kihangsúlyoznám, hogy ez mindenkinek a szerepköre.
1: Bocsi, mit jelent az, hogy krédus?
0: Én azt értem alatta, hogy felavatottak, tehát akik szolgálnak, akiknek tisztjük az, hogy az igét hirdessék, vagy tehát hogy a keresztény munkások, úgymond, ezt értem ez alatt. Most én hirtelen ez az önmagam értelmezése, de valószínűleg tévedek nagyot. Viszont az is igaz, hogy nagyon sok keresztény van, aki nem nagyon vágyik arra, hogy Istennek az igét tanulmányozza, hogy memorizálja, hogy leüljön egy kicsit. Tehát a tanulmány alatt azt nem csak azt értjük, hogy gyorsan olvastam a napi áhítatot, vagy a mai igét, vagy egy-két igeverset, és akkor kiragadok belőle főgondolatot, amit tetszett nekem, és megyek is tovább. A tanulmány időt igényel, koncentrációt, figyelmet. Tehát, mint ahogy tanulok bármilyen leckét, így tanulok Isten igéből, és csak azt veszem észre, hogy ez használ is nekem, hogy ez épít, hogy ez tényleg jó nekem, hogy ez vezet, hogy ez vigaszt nyújt, hogy ez erőt ad, hogy ez bátorít, hogy ez fed, hogy ez int, hogy ez megújít, és így tovább mondhatnánk a különböző dolgokat, amit művel Isten igéje velünk. De az is döbbenetes, éppen a feleségem számolt be erről, hogy egyre inkább a köreinkben is vannak olyanok, akik szenvednek a bibliai analfabetizmusban. Mondaná egy két szót erről, mert neked is van ebben tapasztalatot, tudom.
1: Persze, én is rengetegszer észreveszem. Ezt remélem, nem azért mondtad, hogy analfabéta vagyok.
0: Ezt nem úgy értettem, hogy te vagy azt, hanem hogy tisztázzuk, hogy mit is értek én ez alatt, mint hogy az előbb te visszakérdeztél.
1: Persze, szerintem mindannyiunkkal előfordult, nem csak bibliaolvasás közben, hanem bármilyen tanulmány közben, legyen szó akár iskoláról, egyetemről, hogy olvasunk valamit, és egyáltalán nem értjük meg. És a Bibliával is van így, pláne akik olyanok, mint én, hogy reggel szeretnek igét olvasni, azok még nem ébredtek fel, akik este, azoknál előfordulhat, hogy már nincsenek ébren, és elkanaloznak a gondolataik, meg túlsűrített a gondolkodásvilágunk. De nagyon jó odafigyelni úgy konkrétan az igeolvasásra, és ez az egész lehet egy mindset csavar, hogy hogyan is állunk hozzá. Egy nagyon jó tanácsot hallottam erre ezzel kapcsolatosan, aki azt mondta, hogy úgy olvasd a Bibliát, mint hogyha tanítanál belőle. És valóban lehet, hogy nem fogunk prédikálni az igéből, nem fogunk akár egy kis csoportnak sem bibliatanulmányozást nyújtani, de lehet, hogy eljön ez a pillanat, akár aznap, vagy másnap, mikor valakit úgymond kell tanítsunk abból az igéből. Akár egy nem hívő kollégánkat, munkatársunkat, osztálytársunkat is, aki valamiben szenved, és megmondjuk, hogy hé, figyelj, ma pont ezt olvastam, és adhatok neked egy tanácsot. És hogyha az igéből van az a tanács, akkor ő is lehet kicsit felkapja a fejét, hogy fú, ez valamivel másabb, fú, emögött van érték. És valóban lehet, hogy eljön az a nap, mikor kell tanítsunk az igéből, akár egy embernek is, de hogyha ez nincs is így, saját magunk hasznára van, hogyha úgy figyelünk oda az igére. És hallottam erre egy taktikát is. Az egyik pásztor azt mondta, hogy úgy olvasta el az igét egyszer, hogy egy szakaszt 6-szor olvasott el egymás után. És akkor egy évben nem egyszer olvasta a Bibliát, hanem 6-szor. És ilyenkor tényleg vannak olyan kis fogalmak, mondatok, szavak, amikre egyáltalán nem figyelsz fel. És tehát vannak olyan dolgok, amikkel el tud kerülni ezt az egész bibliai analfabetizmust, és jó, hogyha erre odafigyelünk, hát, és adunk mélységet az egésznek.
0: Bocsánat, leginkább így kerülöd el, tehát hogy tanulmányozod, olvasod. És még egyszer mondom, tehát hogy ez valamit fog neked nyújtani, mint ahogy te is említetted, Márk. Tehát hogy újra és újra olvasod, ezt nem azért teszed, jaj, mit mond Isten, hanem olvastam elégszer ki a Bibliát, hanem akarsz nyerni belőle, akarsz belőle kapni valamit, és hogy őszinte nyitsz a szíve, vagy így is kezdhetjük egyébként, hogy Uram, valamit taníts nekem, valamit mutasd meg, valamit értesd meg velem a te igédből, akár hallom mástól, akár én tanulmányozom, nyilván ez a leghatékonyabb, és azt fogod észrevenni magadon, meg azt tapasztaljuk, hogy tényleg szól Isten. És lehet már 5-ére, 10-ére, 20-ére olvasod azt a szakaszt, most nem 20 napon keresztül mondom azt, hanem az életéveid során, és mégis mond valamit. Tehát én mai napig fedezek fel, tehát sőt, szinte új dolgokat állandóan, még a közismert történetekből is, hogy óriási kincses lád Istennek az igéje.

0: nagyon tetszett, amit mondtál, hogy mikor Lilith mondott, hogy uram, kérlek, mutasd meg ezt. És ez az első legfontosabb lépése az ige tanulmányozásnak, hogy imádkozzunk. Hogy kérjük meg Istent, hogy ha még nincs is kedvünk, hogyha úgy érezzük, hogy lelki pusztában vagyunk, hogy mutasson rá új dolgokra is. És kérjük a Szent Szellemet, hogy mutasson rá új dolgokra, mert a Szent Szellem az, aki ihlette az egész igét, aki összehangolta az összes íróját, aki az első ponttól az utolsó veszőig mindent helyére tett. És ő az, aki fel is tudja tárni előttünk. Ő az, aki rá tud mutatni Jézusra, a megváltóra az egész Bibliába. És hogyha ez nincs meg, akkor magsz egy szép történelmi könyv, vagy meséskönyv, vagy művészeti könyv, mert ez mind a Biblia, de ennél sokkal több van benne. És ezt csak egyedül a Szentlélek által tudjuk megtapasztalni.
1: Ezt a csodát fel lehet fedezni benne egyébként, tehát hogy azon túl, hogy közöl valamit is, tényeket, vagy történelmet, vagy példabeszédet, vagy leírás van a Bibliában, vagy éppen egy költészet, hogy hozzád szól. Kortól, nemtől, függetlenül mindenki. Szól a nyugdíjashoz, szól az óvodáshoz, szól a doktorátusra rendelkezőhez, szól ahhoz, aki lehet nem is tud olvasni. Tehát ez elképesztő, hogy nyilván ebben a kontextusban annak nehéz Bibliát tanulmányozni, meg így emlékedni az igéről. Mondtál egy érdekes dolgot, hogy kérjük azt Istent, hogy mutassa meg új dolgokat. Nyilván számunkra is, vagy értsünk meg friss dolgokat a Bibliából. Itt azért egy tanácsot mondanék, nyilván önmagamnak is, meg a hallgatóknak, hogyha nagyon új dolgot fedeztél fel, azért legyen annyira alázatos, hogy kérd Istent, hogy kapjál-e visszaigazolást. Tehát nézzünk utána a kommentárokból máshol, vagy akár így érdezés, vagy kérdezzünk meg valakit, aki tapasztalt, hogy figyelj csak, én ezt így látom, ezt jól látom az összefüggéseket, vagy ez nekem teljesen új volt eddig. Van erre máshol a Bibliában utalás, vagy ez logikus így, ez jól gondolom, nem csavart-e? Mert na, vannak ilyen új kijelentések, de az új kijelentések is, mint ahogy mondtad az adásunk elején, ezeket mindig Bibliaalapokra kell tenni. Tehát az új dolgokat, amit felfedeztem, az valóban a Bibliában legyen, ne pedig próbálok hozzákeresni egy igeverset. Megjegyzeteljük le, vagy írjuk fel, vagy a régebbi tanulmányunkat nézzük, hát én úgy is tanulmányozok igét, nyilván nem legtöbbször akkor, amikor készülök másnak tanítani belőle, hogy megnézem, hogy előzőleg mit értettem abból a szakaszból, ha már tanulmányoztam. És érdekes, hogy valamit már elfelejtettem, és akkor ott döbbenek rá, hú, ez tényleg benne van. Vagy hogy akkor még megnyílik valami, hogy eddig hogy nem figyeltem félre erre a dologra. Meg az is bennünk kell legyen, most azoknak szólok, akik amit megértettek, emlékedésük folyamán azt megosztják másokkal, ezt neked is mondhatom már meg önmagamnak, hogy azért mindig legyen bennünk az az alázat, hogy szerintem. Tehát most így értette meg velem a lélek, de bukott ember vagyok, hibázhatok attól. De azért vannak lényeges dolgok, amelyekben nem tágítunk is, tudjuk, és így vaj az összes keresztény, meg ezek egyértelmű kijelentések Isten igéből, azok az abszolútumok.
0: Uh-huh. Nagyon tetszett az, amit mondtál az elején, hogy a Biblia az egyetlen olyan könyv, ami mindenkihez szól. És azt is lehetne mondani, hogy a Biblia az egyetlen olyan könyv, amelyik minket olvas, nem pedig mi olvassuk őt. És ezért is fontos az, hogy újra és újra olvassuk, mert nem elég csak egyszer kiolvasni. Tudod, az egész Bibliát akkor persze elég egyszer kiolvasni, mert úgyis benned lesz, de ezért jó folyamatosan átmenni rajta, mert mindig más életszakaszban leszünk, mindig más szemüvegen keresztül fogjuk nézni, máshogy szűrjük meg. Mert először azt fogjuk megfigyelni, hogy Isten hogyan beszél a pénzről, mert épp az életünknek abban a szakaszában vagyunk, hogy először jön bejövetelünk, és nem tudjuk, hogyan bánjunk vele. Utána a családról való alapelvek, az igazgatásról való alapelvek, és így folyamatosan készít minket Isten a Biblia által, és ezért jó, hogyha mindig kicsit más szemszögből vizsgáljuk meg, mert a Biblia az ugyanaz marad. Mi változni fogunk a Biblia körül, mi mindig máshonnan tekintjük meg, de a Biblia az mindig ugyanaz marad, és jó, hogyha ezért mindig olvasgatjuk, és szemléljük, és feljegyezzük, sőt, még akár a Bibliában is, hogyha feljegyzünk bizonyos dolgokat, hogy most ezt értettem meg belőle. És én is tettem ilyeneket, és úgy jó volt visszanézni, hogy Isten megtanított arra, és lehet, hogy úgymond lelki büszkeséggel nézek ki, hogy igen, ez azóta meg lett próbálva az életemben, megimádkoztam, és helyt váltam benne. Szóval ezért tényleg jó feljegyezni a dolgokat, és úgy tanulmányozni.
1: Én csak bátorítatok mindenkit, hogy Isten tényleg aktuális. Tehát ha nyitott szívvel és ezzel az imával állunk hozzá, hogy Uram, taníts, mutasd, jelents ki nekem, akkor ennek a Bibliának, az Isten szavának az aktualitását, bocsánat, azt élvezni fogjuk. És nem kell keresnem, jaj, most pénzügyi kérdések vannak az életemben, vagy nem tudom, milyen útesztőben vagyok, vagy beteg vagyok, vagy egy bűnnek küszködök, hanem Isten tényleg aktuális lesz. És úgymond, most ez lehet egy kicsit sarkított megfogalmazás, hogy azokra a kérdésekre fog válaszolni, amelyek foglalkoztatnak engem. Én ezt tapasztalom a 20-akárhány évnyi hívőségen kapcsán. Nem azt mondom, hogy nem voltak ködös időszakok, vagy amikor nem értettem, de én úgy gondolom, hogy bárki visszanéz a keresztény életére, azt látja, hogy Isten ott volt, vezetett. Értettem, tudtam, mit kell tegyek. És ki se foltogom van az, amikor nem értem, vagy akárhogy kérem Istent, akkor ez nem világos számomra.

0: Nagyon lelkesen beszélünk erről, Márk. Mi lenne, ha megosztanánk egy-két ilyen tapasztalatot, amikor elmékeltünk Isten igéről, és valamit megértettünk, ha lehet, és esetleg nem túl személyes, vagy akár személyesebb is, amire bátorságod, nyitottságod van, ha mondanál te is egy-kettőt, megpróbálok én is egy-kettőt mondani.
1: Persze, ugye mondtuk az elején, hogy mi nem vagyunk olyan emberek, akiknek az a hivatásunk, hogy az igét tanulmányozunk, és ezt átadjuk, viszont lehet az a az elkötelezettségünk, hogy tanulmányozzuk az igét, és meditáljunk rajta. Ugye ez a meditáció kicsit keleti dolognak hangzik, jóga, meg hasonló, közben ez egyáltalán nem erről szól. Meditáció az egyszerűen az, hogy konkrétan, célzottan figyelni valamire. És az én életemben is akkor élesedik ki ez az egész, mikor tudom, hogy kell készüljek valamiből az igéből. És ugye előttem van még úgy láthatatlanban is a jegyzetem, tudom, hogy mire kell figyeljek, tudom azokat a pontokat, amik úgy nincsenek készen, nem teljesek, és ezekkor ilyenkor folyamatosan gondolkozok rajtuk, mint egy megoldatlan problémán. És volt egyszer egy ilyen, hogy mentem hazafele munkába, és pont a biciklin a semmiből jutott eszembe valami, vagy volt olyan is, mikor olvastam az igét, és nem figyeltem fel egy szóra, ahogy mondtam. Például egy példát, hogy megosszak, ott van a gazda, amikor talentumokat oszta a szolgájának. Ugye mindig azt mondjuk, hogy a talentumok azok tehetség, és arról szól, hogy Isten tehetsége rád, meg minket, meg hasonlóak, közben nem erről szól. Mert azt olvassuk az ige elején, hogy Isten, vagyis a földes úr a gazda, a képességeik alapján adta a talentumokat. Tehát nem adhat a képességed alapján még több képességet. Ekkor rájöttem, hogy a talentumok itt a lehetőségeket, az új élményeket, az új lehetőségeket asszociál, és ezt akarja átadni. És így az egészet teljesen más perspektívából tudtam látni. Szóval erről szól az, hogy egész nap meditáljunk és gondolkozunk az igén, mert ha bár kézzel, meg fizikailag nem tudjuk tanulmányozni, meg leírni a gondolatainkat, sokunknak nem engedi meg a munkája sem, de fejben tudjuk ott forgatni. Meg hogyha olyan munkánk van, hogy megengedheti velünk, hogy hallgassunk egy prédikációt, egy tanítást, egy igehirdetést, akkor ezt is tudjuk tenni, és ezáltal is meditálunk és gondolkodunk az igén.
0: Nekem két ilyen példa ugrik be. Az egyik, hagyj legyen egy olyan példa, amikor más vezetett rá, és ott esett le a tantusz, hogy wow, ez a karácsony történetben van. Az a kérdés vetődött fel bennem, vagy bennünk, a igen magyarázó segítség által, hogy vajon miért a pásztorok azok, akik felé közlődik az örömhír, hogy megszületett a megváltó. És egy nagyon érdekes dolgot vont le, és én ezzel maximálisan tudok azonosulni, hogy hát a pásztorok kik voltak, egyszerű emberek, lehet még a tisztaságuk is hagyott maga után kívánni valót, és mégis az angyal azt mondja, hogy üdvözítő született ma nektek, és úgy mennek is, megkeresik Krisztust, megtalálják, és úgy jönnek vissza, hogy dicsőítik az Urat. És azt a tanulságot vont el a igen tanulmányozó, aki magyarázta az igét, hogy gyere úgy Krisztusra, hogy vagy. Tehát a pásztorok se törődtek az, hogy van, mentek Krisztushoz, és aztán imádtak, és találkoztak vele, és ez egy óriási üzenet, hogy mehetsz úgy Krisztushoz, ahogy vagy. Nyilván a vele való találkozás az átformál, és Krisztus imádója lesz, mint hogy a pásztorok. Vagy egy másik dolog, ami ez már a személyes ige tanulmányomban volt, hogy egyszer a római levelet olvastam a harmadik részt, többször, tudjuk ott a 23. verset, bűzsolgy a halál, mindenki vétkezett. És a 26-nál van egy érdekes dolog, ott azt mondja Istennek az ige, idézem is pontosabban, hogy mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Ez nekem eddig nem jött le, hogy micsoda. Tehát ahogyan ő igaz, olyan igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Tehát, hogy tehát a bűnösségem az úgy, ahogy vagyomiságomon túl, most utalok vissza a pásztorokra, hogyha én megyek Jézushoz, hiszek benne, akkor olyan igazzá tesz, mint amilyen ő. Tehát erre most jöttem rá nemrég, és egyik a tanulmány kapcsán, ez nekem annyira jól esett, hogy és Isten meg hálás voltam, meg áldottam, hogy Uram, köszönöm. Csak ennyi, hogy hiszek benned, és olyan igazát teszel. Tehát, hogy elképesztő az Istenbe való hit, és az, hogy ki bennem az, hogy én hogy hiszek. Tehát, hogy Jézus Krisztusnak az átformálója, meg váltságművel.

0: Meg azok az igazán szép pillanatok, mikor valamilyen érzést kivált bennünk. És általában két ilyen drasztikus érzés van, amikor bátorít minket, és így helyreállít, mint a te bátorítéke eset is, hogy valóban igazzá tesz minket. És a másik nagyon kemény pillanat, mikor bűntudatot vált ki bennünk, mikor rámutat a mi bűnösségünkre. És mikor ilyenek vannak, akkor ne hagyjuk figyelmen kívül. Nekem például volt egy Anike vers, amit elolvastam, és nem hagyott aludni egyszerűen. Mert annyira rámutatott a bűnös voltomra, és hogy lehet, hogy tényleg nem is vagyok megtérve, hogy Isten nem fog elfogadni engem hasonlóak, hogy nagyon berezeltem, és nem tudtam, hogy mit tegyek, és elkezdtem tanulmányozni. És ahogy tanulmányoztam, és ástam mélyebbre, úgy Isten bennem is egyre mélyebbre ásott, és mutatott rá dolgokra, és konkrétan megmondta, hogy mibe kell változzak, és hogyan tegyem ezt. Szóval engedjük, hogy az ige is olvasson minket.
1: Hát hogy nem, meg ezzel óriási igazságot mondtál, hogy ha Isten valamire rámutat, akkor ne lapozzunk. Tehát hanem, hogy engedjük, azért tetté formálódjon. Tehát, hogy valamit mutatott, hogy na, most már értem, még érzelmeit is megpiszkálta, na tudom, mit kell tennem. Tehát egyébként nem hagy addig békén nekünk Isten, hiába akarok én menni tovább, hiába akarok ugrani tovább. Rendeznünk kell, csak így tudunk fejlődni. Na de mi van akkor, mert nagyon idélen írjuk ezt lesz a dolgot, hiszem azt, hogy velünk is előfordul, hogy amikor nincs kedved. Amikor úgy érzed, hogy az igatanulmányozás olyan, mintha én biokémiából kellene megtanulni a következő képletet, vagy valami nehéz tantárból kellene felkészülni órára. Hogy akkor mi van? Hogy akkor is tanulmányozunk, ne tanulmányozunk, vagy ha jó biblia tanulmányozók vagyunk, akkor mi állandóan lelkesedünk, állandóan fel vagyunk itt üzelve, és az érzelmeink mindig toppon vannak?
0: Hát az első dolog, ami eszembe jut, hogy az iskolában se akkor tanulsz, mikor kedved van. Ezért...
1: Amikor kell, ugye?
0: Én mindenféleképp arra tanítanám bárkit, hogy ne az érzéseinkre hallgassunk, mikor igét kell olvasni, vagy tanulmányozni. Ne is a kis pipáját csináljuk meg, vagy hogy a mai napot is kihúztuk, hanem álljunk oda Isten elé. És akkor is, hogyha nincsen kedvünk, vagy úgy érezzük, hogy Isten cserben hagyott minket, nyugodtan mondjuk ezt, hogy Uram, én most nem érzem úgy, hogy most közel lennék hozzá, de kérlek, szólj hozzám. És ezt elmondjuk, és álljunk így hozzá a napnak, legyünk nyitott szívvel. De két fő tulajdonságot vettem észre, ami nagyon fontos a Biblia tanulmányozásához, és megérteni Isten, ugye erről szól az egész Biblia tanulmányozás. Az egyik az, hogy álljunk hozzá alázatosan. Hogy tudjuk azt, hogy mi nem tudunk sok mindent, és várunk, hogy tanítson meg minket Isten, és így a Bibliában is erre, ugye, hogy a bölcsesség kezdett az Úrnak a félelme. Hogyha az Úrhoz félelemmel állunk oda, tisztelettel, hogy most te szólj hozzám, és beszélgetni akarunk a mindenség Urával, hogy ő tanítsa meg minket egy új dologra, akkor hiszem azt, hogy meg tudjuk őt találni, mert a Biblia is írja, hogy aki keresi őt, azt meg fogja találni. Tehát szükséges ez az alázat, hogy nekem még mindig van mit tanulnom, akkor is, hogyha 11-ére olvasok el egy igeverset, vagy kiskoromból már ismerem ezt, álljunk hozzá úgy, hogy Isten mindig tud tanítani minket, és ahogy te is szoktad mondani erről, hogy ez az egyik nagy veszélye az ilyen példázatoknak, hogy már sokszor hallottuk, és azt hiszik, hogy nem tanulunk sem újat, közben ez nem így van. És a másik, hogy olvassuk éhességgel. Máté 5:8-ban írja, hogy boldogok azok, akik éhezzek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. És amit az előbb mondtunk, hogy ez az igazi éhesség, mikor valamit megértettünk, vagy nem értettünk meg, és éhességgel folyamodunk oda. Nem csak táblapozunk, nem csak felírunk egy szép gondolatot belőle, hogy igen, most ezt tanuljam, hanem imádkozzam meg naponta többször is, és egyek többször is az egész igéből, és értsem meg, hogy mit akar Isten mondani nekem. Tehát ez a két fő tulajdonság, ami optimális esetben ott kéne legyen bennünk, de hogyha érdemtelennek is érezzük magunkat az ige olvasáshoz is, akkor is csináljuk, mert ugye nem azért jött el Jézus, hogy az egészségeseket gyógyítsa, hanem a betegeket, tehát nyugodtan járuljunk az igéhez minden nap.
1: Igen, ez nagyon jó, Márk, és én ezt meg tudom erősíteni, hogy ez olyan, hogy minél többször fogyasztjuk, annál nagyobb lelkesedés és nagyobb étvágyal fogjuk ezt fogyasztani. Tehát gyakoroljuk magunkat az ige tanulmányozásban, és azt veszük észre, hogy egyre jobb, és egyre kevesebb ilyen időszak lesz, vagy ilyen periódus, vagy ilyen nap, amikor nincs kedvem hozzá, olyankor meg le kell győzni az érzéseinket, ahogy mondtad.

0: És még ki szeretnék térni egy másik részre is. Ugye sokszor mondtuk azt, hogy ha nem értünk meg valamit az igéből, akkor kezdjük el tanulmányozni. Ha tudnál pár ilyen eszközt vagy forrást mondani, amiből te is szoktál akár tudakozódni, vagy ismertetni magadat, hogyha nem értesz valamit, akkor mihez fordulsz először, hogy jobban megértsd ezt az igét?
1: Kommentárokhoz, nyilván olyan kommentárokhoz, amelyeket már teológus barátaim, vagy tanáraim, vagy lelki gondozóim ajánlanak, tehát szűrt nem bármihez. Ezekhez fordulok elsősorban, és ami nekem nagyon sokat segít, ha találok abban a tematikában ige magyarázatot, akár egy áhítatban, akár egy ige hirdetésben, és ott megvizsgálom, na, hogy ő vajon felfedezte, ő mit fedezett fel, mit látott ebben, összecsenge, szinkronban van mindazzal, amit én most levezettem magam, vagy le akarok vezetni.
0: Igen, ez nagyon jó. Én amit még itt tanácsolnék az embereknek, hogy nyugodtan vegyenek valami írószertekezőkbe, és kezdjenek aláhúzni dolgokat. És már az egyetemen tanultuk ezt, hogy ha van egy bármilyen adott helyzet, szituáció, akkor tegyük fel a következő kérdéseket, hogy ki, mi, hol, mikor, miért, hogyan, ezeket. És hogy ezeket a kérdéskörökre választ találunk, akkor egy sokkal mélyebb ismeretet tudunk nyerni. És megemlítenék két forrást, amik nagyon szépen körbe tudják írni az egésznek a hátterét. Az egyik a Bible Project, Biblia projekt. Ezek ilyen kis animációk, amik nagyon jól körbe tudják írni a kontextusát az adott igének, biblia könyvnek, bibliai fogalomnak, hogy azt mikor használták, mi az eredeti nyelve hasonlóak. A másik pedig a God Questions. Ez is inkább angolul van, de már van pár kérdés lefordítva. Ezek konkrétan kérdésekre adnak válaszok. És hogyha nem értesz egy bizonyos fogalmat, legyen szó akár úrvacsoráról, bűnbánatról, megtéréstől, akkor ezek bibliai referenciákkal rámutat arra, hogy mégis miről szól az egész ige. Tehát nyugodtan keressük fel ezeket. Ez a Bible Questions, meg a Bible Project, meg a God Questions, ezek könnyen emészthető dolgok, tehát bárkinek ajánljuk, nem kell hozzá ige tanulmányozó lenni. Szóval ezt ajánlom a hallgatóinak is.
1: Vezető gondolathoz térek vissza, és ezzel bátorítanám a hallgatókat és magamat is. Amilyen megtöltjük az elménket, az hatáson az életünkre. Ennél nagyobb kincs, ami birtokunkban lehet, úgy gondolom nincs is, mint Istennek a szava. És ha szeretjük őt, akkor tanulmányozzuk az ő szavát az irányunkba, és ezt alkalmazzuk is az életünkbe. Sziasztok!
0: Sziasztok!

Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: csendes percek.
1: A mai áhítatot George T. Wilkerson írta Észak-Karolinából az Egyesült Államokból. Nem büntelenül, de megbocsátva. Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 7. fejezetének 24. és 25. verse. Évekig kérdéses volt számomra, hogy vajon hasznos tagja vagyok-e Krisztusnak, az ő testének, mivel folyamatosan küzdöttem a bűneimmel. A legelkeserítőbb pillanataim az Isten tiszteletek idején adódtak. Az egyik percben még felolvastam a liturgiában egy bibliai részt, a következőben pedig már ítélkeztem egy testvér felett, aki ismét elkésett. Sokáig szégyeltem magam. Aztán megtanultam, hogy túl szigorúan ítéltem meg magamat. A Róma 7.15-25-ben Pál ezt a belső harcot a test és a belső ember között a keresztény lét részének nevezte. Péter is így viselkedik, amikor az egyik pillanatban sikeres, a következőben pedig elbukik, hozzám hasonlóan. Máté evangéliumának 16. fejezetének 17. versében Jézus megdicséri. Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Mégis röviddel ezután Jézus megdorgálja őt, távozz tőlem, sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz. Bár az apostolok továbbra is botladoztak, talpra is álltak és építették az egyházat. Hasonlóképpen Isten mindannyiunkat a kitartó szolgálatra hív, még akkor is, ha hibázunk. Milyen bátorító tudni, hogy Krisztus a megbocsátottakat és nem a hibátlanokat használja. Irgalmas Istenünk, segíts gyorsan felismerni bűnöket,

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ha megtanulsz bízni bennem, igazán bízni bennem, teljes lényeddel, akkor semmi sem választhat el téged az én békességemtől. Mindent, amit elszenvedsz, lehet jóra használni, ha hagyod, hogy az megtanítson belém vetni a bizalmadat. Így tudod meghiúsítani az ellenség próbálkozásait, növekedve a kegyelemben, éppen annak a nehézségnek a közepette, amelyet a gonosz arra szánt, hogy ártson neked. József elsőrendű példa erre az isteni megfordításra, ahogy kijelenti testvéreinek: ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Ne félj attól, hogy mit hozhat eléd ez a nap, vagy bármelyik másik nap. Összpontosíts arra, hogy bízol bennem, és azt teszed, amit tenni kell. Nyugodj meg az én szuverén uralmamban, és ne feledd, én veled járok, és előtted lépek be minden egyes napba. Ne félj semmi gonosztól, mert én képes vagyok jót kihozni minden helyzetből, amivel valaha is találkozol.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes első könyve, 50. fejezet, 20. vers. 23. Zsoltár, 4. vers.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 22. rész. Fontos beszerezni valók. Péter második levele, első fejezet, másodiktól

11. versig. Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban. Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, a kegyességhez testvériességet, a testvériességhez szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezett a régi bűneiből való megtisztulásáról. Azért, testvéreim, igyekezzetek még inkább megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezeket teszitek, soha nem buktok el. Mert így gazdagon megadatik nektek a bemenetel, ami Urunk és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országába.

nyár végén és ősszel nagy bevásárlási láz szokta fűteni az embereket. Beszerzik a télire szükséges dolgokat, például élelmet, ruházatot, téli tüzelőt, stb. A háziasszonyok a télire való befőzésekkel és egyéb eltevésekkel szaporítják napi munkájukat. A hosszú, hideg télen jól jön a nyár áldásainak gyümölcseiből egy kis ízelítő. Ez az előre való tekintés és gondoskodás semmiképpen nem elítélni való, csak az a baj, hogy sokan megfeledkeznek arról, hogy a lelkük számára is gyűjtögessenek egy kis tartalékot. Pedig az ige világosan tanítja, az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ebben a kis szolgálatomban szeretnék rámutatni a felolvasott ige alapján, hogy mit is kell beszereznünk a lelkünk számára ebben az időszakban. Először is a hitet. Ez a legfontosabb lelki kellék. Hit nélkül nem mondható kereszténynek senki. Azt olvasjuk a Zsidókhoz írt levél 11. rész 6. versében. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit nélkül még a földön is nehéz lenne élni. Ugyanis minden embernek van valamilyen emberekbe vagy önmagába vetett hite, de ez az üdvösség szempontjából nem ér semmit. Bár nagyon fontos, hogy hinni tudjunk egymásban vagy önmagunkban, azonban ez nem pótolja az Úr Jézusban való élő hitet. A földi vonatkozású hit nem biztosítja az üdvösséget, csak az Úr Jézusban való hit. Ezt hirdették az apostolok is a Filippi-beli börtönőrnek. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Föltehetnénk a kérdést, hogyan szerezhetjük be ezt a fajta hitet? Először is, ha kérjük, vagy imádkozunk érte. Hiszen, ha kérjük a mindennapi kenyeret, a ruhát, az erőt, az egészséget, miért ne kérhetnénk a hitet is? Nem személyválogató a mi atyánk, hogy ezt a jót ne adná, ha komolyan kérjük. A tanítványok is azt kérték az Úr Jézustól egy alkalommal, növeld a mi hitünket. A hit beszerzésének másik módja, ha olvassuk a Bibliát rendszeresen. Aztán, ha figyelmesen hallgatjuk az ige hirdetéseket. Pál apostol mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De erősítheti vagy növelheti a hitünket az is, ha figyelemmel kísérjük életünk eseményeiben Isten gondviselését. A bizonyságok fellegei vesznek körül bennünket, hogy mennyire szeret bennünket jó atyánk. Szerezzük be az Úr Jézus érkezése előtt a jó cselekedeteket is. Bár jó cselekedeteinknek nincsenek üdvösséget szerző érdemük, de éppen a jó cselekedeteink bizonyítják az igazi hit voltát. Jakab apostol azt mondja, a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. A jó cselekedeteknek három irányban van jó hatása. Örömöt jelent a jó cselekvőnek, azután annak, akivel jót cselekszünk. De jó cselekedeteink gyakorlásának örül az Úr is. Milyen sokan megfosztják magukat és másokat is ettől az örömtől. Pedig jót cselekedni nem rossz befektetés. Az Úr Jézus azt mondja, még egy pohár víz sem marad jutalom nélkül, amit az ő nevében adunk valakinek. Mennyivel inkább megjutalmazza azokat, akik ennél többet is tettek. Az utolsó ítélet napján nagyon is figyelembe veszi az Úr Jézus a másokkal szembeni jó cselekedeteinket, ahogyan azt olvashatjuk Máté evangéliuma 25. fejezetének 34. és következő verseiben. Szerezzük be a tudományt is. Vajon milyen tudományról lehet itt szó? Csakis lelki természetű tudományról. Ezt nem pótolja a magas iskolai végzettség sem. Egyetemi diploma nélkül lehet üdvözülni, de a Krisztus ismerete és elfogadása nélkül nem. Az a legszebb és legnagyobb tudomány, ha elismerem, hogy bűnös vagyok, méghozzá első a bűnösök között. Ezzel a tudománnyal nem rendelkezik mindenki. Ehhez nagy önismeret és alázat szükséges. Pál rendelkezett ezzel a tudománnyal. Azt írta Timóteusnak, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Péter is rendelkezett ezzel a tudománnyal, mert azt mondta az Úr Jézusnak a csodálatos halfogás után, eredj el én tőlem,
mert én bűnös ember vagyok, Uram. Azután a jeruzsálemi templomban imádkozó vámszedő is rendelkezett ezzel a tudománnyal, mert nem elbizakodottan imádkozott, mint a farizeus, hanem így: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. De a felsoroltakon kívül sokan rendelkeztek még ezzel a tudománnyal, és az ilyenek valamennyien megtapasztalták, hogy Isten az alázatosoknak kegyelmet ad. Minden esetre jó érzés tudni, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Szerezzük be a mértékletességet is. Nem csak evésben, ivásban lehet mértéktelennek lenni, hanem a beszédben, öltözködésben és a földiek hajszolásában, illetve a tehetetlenségben is. Milyen sokszor azért nem jut idő az elcsendesedésre, az odafelvaló keresésére, mert mindig a földiekkel foglaljuk le magunkat. Pedig előttünk a sok példa napról napra, hogy minden itt marad, ha e földről el kell mennünk. A mammon nem fog követni bennünket a síron túlra, de a cselekedeteink követni fognak. Legyünk hát mértékletesek a földiek keresésében, hogy időt tudjunk szakítani a jobb rész keresésére is. Szerezzük be a tűrést is. Ez manapság sok embernél ismeretlen fogalom, pedig nélkülözhetetlen lelki kellék. Napjainkban az idegesség, indulatosság, a hirtelen felgerjedés jellemzi az embereket. Már a kisgyermek is ezt hozza magával e világra. Talán ez az első rossz öröksége a szülőktől. Bárhogy próbálnánk is megnyugtatni magunkat ezzel a rossz tulajdonsággal, hozzánk hívő emberekhez nem illik. Az Úr Jézus azt mondja: Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Az idegességgel békétlenné, sőt, pokollá teszik az emberek egymás életét úgy a családban, mint a társadalmi életben. Az idegességnek, illetve lobbanékonyságnak legjobb orvossága az önuralom. Természetesen a magunk erejével ez sem megy minden alkalommal. Talán egyszer-kétszer sikerül, de azután újra kiborulunk. De az önuralmat is be lehet szerezni az érette való imádság által. Így az apostollal együtt mi is elmondhatjuk: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Van erőnk a naponkénti béketűréshez is. Szerezzük be a kegyességet is. Értsük alatta az irgalmasságot, a könyörületet. Törekedjünk még a gonoszt is jóval meggyőzni. Ha ezt meg tudjuk tenni, eleven szenet gyűjtünk ellenségeink fejére. Ez a legnagyobb győzelem önmagunk és mások felett. Sajnos a kegyesség helyett is inkább a bosszú vágy és a rossz akarat hevíti a legtöbb embert. Pedig mennyien imádkozzuk: bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Gondoltunk-e már arra, mi lenne velünk, ha Isten is úgy bocsátaná meg bűneinket, ahogy mi meg tudunk bocsátani egymásnak? Az az érzésem, hogy valamennyiünknek menthetetlenül el kellene veszni, ha Istenünk bocsánata is olyan szegény lenne, mint amilyen a miénk szokott lenni. Hála őnéki, hogy nem bűneink szerint fizet, hanem kegyelmet kegyelemmel tetéz minden nap. Természetesen tőlünk is ezt a magatartást várja. Végül szerezzük be ez időben a szeretetet. Olyan lelki kellék ez, mint valami felöltő, ami beborítja az alatta lévő ruházatot. Ha a szeretet borítja be a felsorolt erényeket, nem tesznek minket hivalkodókká, képmutatókká, álszentekké, hanem gazdagon adatik majd az Isten országába való bemenetel. Tehát a felsorolt erényeknek, a hitnek, a jó cselekedeteknek, az önmagunk felüli tudománynak, a mértékletességnek, a türelemnek, a kegyességnek és a szeretetnek beszerzésére törekedjünk életünk minden napján. Legyen így. Amen.

0: Egyházakról mindenkinek. Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A mai áhítat címe: Megaláz, hogy felemelhessen. A mai ige Sámuel első könyve 2. fejezet 7. verse. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, ő aláz meg, és ő magasztal fel. Gondolatok az igéről. Életem minden változása az Úrtól van, aki nem változik. Ha gazdag volnék, az ő kezét kell lássam abban is, és őt kell érte dicsérnem. De ha szegényé tesz, lássam meg abban is kezének munkáját, és dicsérjem érte ugyanúgy teljes szívből. Ha emelkedünk a világ szemében, az is az Úrtól van, fogadjuk hálásan. Mindezt az Úr műveli, tehát így jó számomra. De ha a világ szemében egyre kevesebbet érünk, az is az Úrtól van, és türelmesen kell hordoznunk. Az Úr munkamódszere, hogy megalázza azokat, akik fel akarnak emelkedni, és levetkőzteti azokat, akiket fel akar öltöztetni. Ha pedig ez az ő módszere, akkor nyilván ez a legjobb és a legbölcsebb módszer. Ezért, ha most megaláztatást kell is hordoznom, örülök, mert már közeledik felemeltetésem napja. Minél jobban megaláz kegyelme, annál jobban felmagasztal majd az örökké valóságban. Örömmel kell azért fogadnunk azt a fajta elszegényedést, mely végül a gazdagságunkat szolgálja majd. Uram, az utóbbi időben megaláztál, megláttattad velem, milyen tökéletlen és bűnös ember vagyok. Ez nem kellemes élmény, de kérlek add, hogy hasznomra váljék. Tégy így alkalmassá arra, hogy örömmel viseljek nagyobb terheket, és hasznosabb legyen az életem. Nagyon szeretném ezt. Ajándékozz meg ilyen lelkülettel, a Krisztusért kérlek. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig az imádság mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, a megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett az imádság éve, legnagyobb eseményét pedig októberre tervezik, egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe: Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, melyet tehát 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek majd meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, mely János evangélium a 16. fejezetéből származik. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó. De jó, hogy itt vagytok! Köszöntötte Steinbach József püspök a Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó több mint 200 résztvevőjét. a püspök Petró László kaposvári lelkipásztorral együtt tartott fórumbeszélgetést. A Balatonfenyvesi hét témája az istenkeresés volt. A beszélgetés témáját is ez határozta meg. A tábor a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása mellett a határon túli gyülekezetek, egyházmegyék és a kaposvári egyházközség segítségével valósult meg idén is. A tábor egyetlen célja, hogy a gyermekek megtalálják Jézus Krisztust, mondta révésznő Bellai Csilla, a felvidéki zselici református gyülekezet lelkipásztora, a Kárpát-medencei ifjúsági találkozó szervezője. A tábort édesapja néhai Bellai Zoltán indította útjára 2008-ban, hogy elmélyítsék a fiatalok identitástudatát, erősítsék bennük az egy nemzethez tartozás országhatárokon átívelő bizonyosságát.
0: Kulturális programajánló.
1: Nyilas Misi ösztöndíj nyári tehetségtábor. Jubileumához ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt, idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. Csütörtökön kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó központjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A 4 napos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei program arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozók közös áhítatókkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Töltődj, hogy tölthess! IFI munkás képző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkás képzőjére, mely november 21 és 23-a között kerül majd megrendezésre Tóhalmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az IFI vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő IFI munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni majd november 9-éig lehet. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18:30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak, melyeket a koncert után haza lehet vinni.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az Európa Rádióban az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-ig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tannévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság és a béke mellett. A San Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a központba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Kis lehűlés érkezett, de így is marad a meleg. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható. Szerdán túlnyomóan derült, napos száraz időre van kilátás, az északi szél megélénkül, és 28-36 fok valószínű. A hét első felében erőteljes felmelegedés várható, de kellemesen hűvösek lesznek a reggelek, délutánonként már 32-39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ilyen a szeretet. A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát. És nem veszel semmit csupán önmagából. A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. Mert a szeretetnek elég a szeretet. A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát. Khalil Gibran.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Akik nyomon követik ezt a sorozatot, tudatában vannak annak, hogy hetek óta újra és újra olyan nem az evangéliumokban, nem az apostolok cselekedeteiben előforduló nehéz esetet keresünk, amit indokolt, hogy minnyájan Isten jelenlétében végig gondoljunk. A mai is ilyen lesz, a Kolossei levél 4. fejezetéből fogok olvasni, a 4. fejezet 7. versétől néhány verszakot. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükhikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és megvigasztalja szíveteket. Velem egy Onézimusz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát minden tudatnak veletek, ami itt történik. Ha az Úr akarja és élünk, nem sokára majd Tükhikosz személyére külön visszatérünk. Nem ő az, akit elsősorban most oda szeretnék hozni kedves hallgatóim elé, hanem a kolossei gyülekezetnek egy rendkívül nehéz, rendkívül nagysúlyú esetét. Mert hogy ez a Tükhikosz, amikor Rómából elindul, és magával viszi Onézimuszt, nem csak Pál apostol levelét viszi magával, hanem a Filemonhoz írt levélként ismert levelet is, és ezzel a gyülekezetet is, és Filemont is, illetve kedves feleségét is egy rendkívül nehéz helyzetbe hozza. Természetesen ez nagyon rosszul hangzik, hogy Pál apostol valakit nehéz helyzetbe hoz, de hát nem csak Pál apostollal fordulhat ez elő, hanem minnyájunkkal előfordulhat, aki az adott társadalomban, egy adott élethelyzetben valami olyan döntésre kényszerül, ami a közerkölcs, a közgondolkozás úgy általában a köz szempontjából nem teljesen elfogadott, nem teljesen kívánatos, vagy egyenesen elképesztő, barátságtalan, vagy meggondolatlan lépés. Mert hogy mit is mond Pál? Az, hogy Tükhikosz viszi magával Onézimuszt, aki egyébként hű, szeretett testvér, és közülük való. Igen ám, de ez a közülük valóság mindjárt más színezetet fog nyerni, hogyha a Filemonhoz írt levelet elolvassuk. Tessék csak figyelni, mit ír itt a 4. verstől Pál apostol. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimuszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. És köszönt téged, Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban. Márk, Arisztarchosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Ez egy nagyon kedves levél, egészen addig, amíg az ember nem kezd azon gondolkozni, hogy és hogy élhette át ezt a címzett? Valaki erre azt mondhatja, hát hogy élhette volna át? Hát hívő ember, hát keresztény ember, hát magától értetődik ez az egész, nem? Szeretném elmondani, hogy Kolosséban Filemon nemesi származású emberként egy komoly háznak a feje. Mint ahogy minden nemes ember számos szolgával, illetve rabszolgával kellett, hogy rendelkezzen, és egészen biztosan abban a városban, Kolosséban beletartozott azok közé, az emberek közé, akit ugye a fél város ismert, lehet, hogy úgy kellett volna mondanom, hogy az egész város ismert. Egyszer azt mondta valaki, a rang kötelez. A rang, a cím, a pozíció általában bizonyos viselkedési sémákat, bizonyos viselkedési struktúrákat tételez föl, és nem véletlen, hogy valaki azt mondta, egy magas állami beosztásban levő ember nem olyan régen nekem, hogy olyan jó nektek, én ugyan hiába vagyok hívő, az én pozíciómban nem engedhetem meg magamnak, hogy én Jézusról beszéljek. Hát az a helyzet, hogy Pál apostol, mintha nem egészen ezen a gondolkozáson lenne. Ő bizony nem csak, hogy megengedhetőnek tartotta, hogy valaki hívő nemesként, valóban hívőként viselkedjen, hanem ez a leveléből kiderül, hogy egyenesen el is várja. Pedig hát a szituáció az meglehetősen kellemetlen, sőt, Filemonra nézve nagyon kínos. Megvoltak a társadalmi beidegződések a szökött rabszolgák kérdésében. Tehát, hogy senki félre ne értse, a keresztet eredetileg a római birodalomban az államellenes tevékenységnek, illetve a szökött rabszolgáknak találták ki, és alkalmazták először. Nagyon-nagyon-nagyon elvétre fordult elő, hogy egy szökött rabszolga túlélhette, de a legjobb esetben is arra kellett, hogy számítson, hogy tüzes bélyeget sütnek a testébe, jelezve minden kívülállónak, hogy ez egy szökött rabszolga. Úgyhogy ez a bélyeg általában a homlokra került olyan helyre, ami eltávolíthatatlan, eltakarhatatlan volt, legalábbis a legtöbb szem gyorsan fölfedezte. Így aztán, amik Pál apostol Onézimus kapcsán szóba hoz, az a társadalmi hovatartozásnak a semmibevételét jelenti, a Kolosséban meglevő pozíciók, rangok, ismertség félretételét jelenti Filemon oldaláról, illetve, hogy egy kicsit beszéljünk a társadalmi szituációról, azt is jelenti, hogy olyan példát statuál Kolossé többi rabszolgatartója előtt, ami várhatóan hatalmas békétlenséget vagy felháborodást fog kiváltani, mert azt üzeni minden rabszolgának, hogy büntetlenül meg lehet szökni a gazdától, sőt, még a végén lehet, hogy meg is fognak ünnepelni. Azt hiszem, hogyha ezt valaki végig gondolja, akkor erőteljesen meg kell kérdezni magunktól, hogy milyen helyzetben és meddig működik a hitünk. Valóban szembe mehet egy hívő ember a társadalomban éppen érvényes írott vagy íratlan szabályokkal? Vajon félreteheti-e egy hívő ember annak a kérdését, hogy hogy fognak rám nézni? Például a többi nemes urak. Félreteheti-e a hívő ember, hogy hogy fognak ránézni a többi vállalatvezetők? Hogy fognak ránézni a többi vállalkozók? Ugye természetesen roppant könnyelmesen hátra dőlhetnénk, és azt mondanánk, hogy ó, mosuk kezeinket, nekünk nincsenek rabszolgáink, nekünk már ezzel a problémával nem kell szembesülni, nekünk soha ilyen kérdésünk nem lesz, úgyhogy ez egy szép bibliai szakasz, amit kedvünkre elemezgethetünk, és mondhatunk róla sok mindent. Tényleg így van? És akinek vannak beosztottjai, és akinek vannak esetleg valóban munkavállalói, mert ő maga a munkáltató, Vannak-e olyan helyzetek, amikor szembe kell fordulni a társadalmi trenddel? És hogyha valaki nem munkavállaló, és nem munkáltató, hanem csak él egy országban, él egy közösségben, Európában, Magyarországon, a városában, falujában, vagy éppen a környező országok magyarul beszélő területein, akkor vajon, amikor jön egy elvárás, egy társadalmi nyomás, egy olyan helyzet, aminél úgy érzi az ember, hogy hát nem nagyon lenne jó kicsúszni, vagy kibújni a szabályok alól, mert ugyan én hívő vagyok, de hát mégis mit fog mondani a főnököm, mit fog mondani a beosztottam? Hát önmagammal fogok tulajdonképpen valamilyen módon kitolni, hogyha ezt a bibliai értékrendet képviselem, hát bajba kerülök miatta, vagy bajba kerülhetek miatta. Pál apostol nem mondta azt, hogy egyet ért azzal, hogy Onézimus szökött rabszolga lett. Ő csak azt mondta, találkoztam vele fogságomban, és Krisztusban újjászületett. És mivel Krisztusban újjászületett, ezért fogott tollat Pál apostol, és merte leírni, hogy testvérem, gyermekem, aki neked is testvéred, és aki neked is fontos, pedig valamikor haszontalan volt. Természetesen ennek az éremnek van egy Filemon és Appia oldaláról látott oldala, de hát minden éremnek legalább két oldala van, meg a rece, mondta valaki, tehát még éle is van minden éremnek, és hát kénytelenek vagyunk megnézni egy kicsit Onézimus oldaláról. Tessék csak arra gondolni, hogy Onézimus nagyon okos rabszolga lehetett. Honnan lehet ezt tudni? Hát Kolosséból valahogy csak eljutott Rómába. Egészen biztosan nem a rabszolga Tours megfelelő jegybiztosításával tette meg ezt az utat, hanem mindenféle titkos utakon, önmagát bujtatva, rejtett módon, de hát gondoskodnia kellett a táplálékról, gondoskodni kellett szállásról, gondoskodni kellett mindarról a biztonságról, hogy ő elérjen Rómába. És ott nyilván nem az első 3 percben találkozott Pállal. De ha már eljutott odáig, és nem véletlen oda irányult a legtöbb szökött rabszolga, hiszen az volt az a világváros, ahol úgy el lehetett tűnni a tömeg sűrűjében. Ha már eljutott odáig, hogy lehet rábeszélni, hogy visszamenjen? Tetszettek már ezen gondolkozni? Hiszen miért is menne vissza? Hát azt kockáztatja, hogy a gazdája félreteszi a kereszténységét, és alkalomattán a legsúlyosabb büntetést kell elszenvednie. Ebből is látszik, hogy amit Pál ír, az valóban igaz. Mert hogy Onézimus, mikor megszökött az ő urától, akkor valóban valami súlyos dolgot követett el, és nem szeretném, ha bárki azt gondolna, hogy én most itt egy prédikációt akarok mondani a rabszolgaság védelmében, de valóban a kor szabályai szerint ő fellázadt az ura ellen. És nem lehet úgy újjászületett életet élni, hogy semmibe veszem a rendezésnek a kötelezettségét. Mit jelent ez? Azt mondja a Szentírás, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja azokat, és megtisztít minden habisságtól. De azt is mondja a Szentírás, hogy egymás előtt is rendezni kell a dolgainkat. Tessenek csak Zákeus történetére gondolni. Nem mondta neki az Úr Jézus egy szóval se, hogy te Zákeus, most már tudom, hogy hajlik a szíved arra, hogy velem rendezd a kapcsolatodat, hogy az élő Istennel rendezd a kapcsolatodat, elhagyjuk, nem kell végigmenni az egész városon, nem kell végig szenvedni azt, hogy mit fognak mondani az emberek, amikor te elmondod, hogy megloptad őket, gonoszul elvettél tőlük valamit, hogy egy kicsit túlárasztad az adót, és hogy belőlük éltél. Nem kell attól tartanod, hogy majd esetleg milyen gorombaságokat mondanak, meg még talán még kiköpnek is, mint ahogy eredetileg egyébként ez sokszor előfordult, hanem azt mondta az Úr Jézus, amikor meghallotta Zákeus döntését, hogy én akkor végigmegyek, és nem csak a szegényeknek adom a vagyonom felét, hanem a törvény rendelése alapján 4-szeresét fizetem vissza mindenkinek, akitől gonoszul elvettem valamit, és az Úr Jézus erre azt mondta, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. nem felmentette Zákeust, hanem úgy értékelte, hogy ez a döntés bizonyítja, hogy üdvösség született az ő szívében, Istentől jövő új élet. Onézimus új életét is az bizonyítja teljes mértékben világosan, hogy ő vállalja önmagát, felvállalja azt, hogy ő kicsoda, mi volt korábban, hogy rendeznie kell, és erre mondhatja valaki, hogy de hát Filemonnak kutya kötelessége, hát Pál apostol is megírta, azért ezt szeretném mondani, hogy Filemonnak dönteni kell majd emellett. De Filemon súlyos árat fizet, ha elfogadja Pál apostolnak a tanácsát. Ez nem azt jelenti, hogy én úgy gondolnám, hogy ő nem fogadja el. Egészen biztos vagyok benne, hogy elfogadta. Csak a szeretetnek ára van. A szeretet nem egy hullámzó, szentimentális érzéscsomag. A szeretetnek ára van. Ha Filemon elfogadja Onézimus testvérének, akkor amiről az elején beszéltem, mindazokat a kérdéseket is tulajdonképpen vállalja, vagy átlép azon, hogy most azon törje a fejét, hogy mi lesz majd ennek a következménye, és elfogadja azt, hogy Krisztusban testvért kapott, megbocsát a bocsánatkérőnek, még egyszer szeretném hangsúlyozni, a bocsánatkérőnek, annak, aki rendezni jött a dolgait, és Krisztusért, nem tutyimutyiságból, nem azért, mert gyáva, hogy úgy viselkedjen, mint aki a törvény által is kötelezett dolgokra, hanem éppen hatalmas Krisztusból merített bátorsággal ki fogja mondani azt, hogy testvérem Krisztusban. És mi lesz Filemon többi rabszolgáival? Tetszett már azon gondolkozni, hogy Pál apostol elmulasztotta odaírni, hogy egyébként, kedves Filemon testvérem, ha lenne még a házadnál rabszolga, akkor azt holnap reggel a levélhez képest, ugye felszabadítod minnyájat, hogy csak egy sorba jussanak Onézimusszal. Egyébként írta azt Pál apostol, hogy Onézimus nem Filemon rabszolgájaként érkezik vissza? Azt írta, hogy valamikor haszontalan volt, és most nem mint rabszolgát küldi vissza, hanem mint testvért. De az, hogy ő felszabadított rabszolgaként éle tovább, az is majd Filemon döntése. Pál apostol ugyan mondja, hogy ha kárt okozott, ami egyébként minden valószínűség szerint így van, hiszen amikor rabszolga szökésről olvasunk a történelmi leírások szerint, ezért a legtöbb rabszolga az útra való egy részét, azt a gazdájától vitte el, de azt mondja Pál apostol, hogy ha kárt okozott, azt nekem számítsd fel. Nyilván valaki azt mondhatja erre, hogy ó, Pál apostolnak ez egy költői fölajánlása, hát mindenki tudta, hogy itt semmiben nem fog kerülni semmi. Ez egyáltalában nem így van. Pál apostol egészen biztos vagyok benne, hogy komolyan gondolta, és hogy ezzel kapcsolatban Filemonék milyen döntéseket hoztak meg, ezt nem jegyzi föl nekünk ugyan a Szentírás, de egészen biztos vagyok benne, hogy a kolossé gyülekezet pontosan tudta később. Már csak azért is, mert ez a két levél egyszerre érkezik. És tessenek majd megnézni az üdvözléseket, meg az ajánlásokat. Pál apostol azzal fejezi be a kolossei levelet, hogy mondjátok meg Archiposznak, hogy álljon az Úrban, hogy legyen erős az Úrban. Annak a mai szóval élek lelki pásztornak üzeni ezt, aki akkor a kolossei gyülekezet élén áll, és nyilván, amikor ez a levél megérkezik, és felolvassák a kolossei gyülekezetben, és vele együtt érkezik Onézimus,

0: van ez a helyzet. És az egész kolossei gyülekezet nyilván teljes mértékben felajzott és kiélezett hangulatban hallgatta végig Pál apostolnak a mondatait, mondjuk például, hogy ne az evilági, a földi dolgokra törekedjenek, hanem az odafelvalókra. És hogy ne felejtsék el azt, hogy Krisztus a Golgotai kereszten mindegyikért kifizette az árat, egyszer és mindenkorra. És hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket. A gyülekezet minden tekintetben élő bizonyságtétel a Krisztusról. És hogyha nem tud krisztusi módon állni egy-egy kiélezett helyzetben, akkor elveszíti ezt a jogosultságát. Hadd kanyarodjak vissza mai napra, azokra az órákra, amikben élünk. Ezekben az órákban vajon milyen levelet írna nekünk Pál? Vajon milyen témákat sorolna fel? Mert hogy nagyon akut dolog az, amiről ír, úgy is lehetne mondani, és bocsánat ezért a kicsit furcsa kifejezésért, hogy Pál apostol rendesen beletenyerelt a társadalmi problémák kellős közepébe. Hát ez a rabszolga kérdés, ez pont akkor, amikor egyébként is a római birodalomban sok minden recseg, ropog, és nagyon sok a rabszolgalázadás szerte a római birodalom különböző területein, pont Pál a bajgatja, hát inkább hallgatni kéne, még a végén a kereszténység kerülhet vád alá, hogy társadalom ellenes, hogy az adott kultúrának az ellensége, hát mi lesz akkor? Hát nem kéne inkább csendbe maradni? Hát örüljünk annak, hogy most éppen nincsen üldözés. Nem ezt kellett volna mondani? Nem. A hívő ember, miközben tudatában van a környezetnek, fölnéz Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Mert ha nem ezt teszi, akkor belesüllyed a társadalmi problémák, elvárások, trendek örvényébe, és eltűnik a hite. Pál pontosan tudta, hogy nagyon problémás dologról ír, de azt is tudta, hogy a mi Urunk azért jött erre a világra, hogy a sátán munkáját lerontsa. És az is a sátán munkája, hogyha mi csak úgy tudunk egymásról gondolkozni, mint tulajdonos és tulajdon, mint rabszolgatartó meg rabszolga, mint főnök, aki sokszor, bocsánat, de azt hiszi magáról, hogy ő a mindenható, és a beosztott, aki egyébként sokszor úgy éli meg, hogy rabszolgasorban van, és nem azért jött a Krisztus, hogy mi hívő emberekként a társadalmi trendeket vegyük át. De nem csak ezen a téren. Ma bizonyára írna sok érzékeny és fájdalmas pontról, gyereknevelésről, házasságról, ahhoz való hozzáállásról, kultúráról vagy kultúrálatlanságról, más vallásokhoz való viszonyunkról, befogadásról vagy elutasításról, antiról vagy szentimentalizmusról és még rengeteg mindenről. Kérem, ne felejtsük el, amikor Pál Filemonékat szólította meg, nem a fogoly Pál írt, ő csak eszköz volt a Krisztus kezében. Itt Krisztus az, aki üzen. Mi a válasz erre az üzenetre? Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 10-e. A 13. századi szajnaparti erőd épülete az évszázadok alatt fokozatosan alakult át uralkodói rezidenciává. Az ötlet, hogy a Louvre egy mindenki által látogatható múzeumként funkcionáljon, a 18. század végén jelent meg. 1791-ben a forradalmi nemzetgyűlés kijelentette, a Louvre és a

0: Tüllerié együtt egy nemzeti palota, amely otthont ad a királyoknak, és összegyűjti a tudományok és művészetek minden műemlékét. 1793. augusztus 10-én megnyitotta kapuit a Louvre Múzeum, amely a palota egy részét foglalta el. A belépés díjtalan volt, a nézők csak hétköznap csodálhatták meg a gyűjteményeket a Salon Carré-ben és a Grand Galerie-ben.
1: Ferenc József, unitárius lelkész, 1835-ben született, iskoláit a kolozsvári unitáriusok főiskoláján végezte 1855-ben, ugyanezen évben pappá szentelték, és 2 évig segédpap volt a kolozsvári gyülekezetben. 1857-től 2 évet töltött Göttingában és Berlinben, körutat tett Belgiumban, Franciaországban és Angliában. Hazatérve a főiskola tanára lett, 1861-től a kolozsvári eklézsia papja, 76-tól püspök több mint 50 évig. 1928-ban bekövetkezett haláláig töltötte be e tisztet. 78-ban pedig királyi tanácsos lett. 1884-ben a torockói kerület országgyűlési képviselőnek is választotta. Egyházi íróként szintén tiszteljük kiemelkedő munkái, unitárius K.T. tekintettel a konfirmációi vallástanításra, unitárius kis tükör, vagyis az unitárius egyház története, hitelvei, egyházalkotmánya és szertartásai, rövid foglalatja. A vallás külformáinak befolyása a hitéletre.
0: Elevenítsük föl most néhány protestáns sajtótermék emlékét. A Református Figyelő Egyháztársadalmi heti lap 1928-tól 1933 végéig Budapesten jelent meg. Berecki Albert, Viktor János és Muraközi Gyula szerkesztésében. Ők olyan lelkipásztorok voltak, akik követendő értéknek tartották a protestáns egyházak lelki erősödését segítő belmissziós mozgalmakat.
1: A kálvinista szemle 13 éven át jelent meg. A benne közölt írások a történelmi kálvinizmusnak nevezett egyházi irányzathoz köthetők. E szemlélet képviselői szerint nincs külön templomi hit, és magatartás, és külön más felfogású hétköznapi életvitel, hanem az ember egységes mi voltában kell, hogy szolgálja Teremtő Istenét. Az újságban követelményként jelent meg a kálvini etika gyakorlati megélése. Ezt az alapító főszerkesztő Sebestyén Jenő szigorúan a református hitvallások jegyében képviselte. Elítélte az egyház életben megjelenő világias hiúságokat, mint például a jótékonysági bálokat. A 10 parancsolat alapján a vasárnapi munkavégzés teljes betiltásáért folytatott harcot. Pozitív példaként jelentek meg a szemlében a hollandiai kálvinizmus életének hírei, erősítve a holland-magyar református kapcsolatokat.
0: A Református Élet című hetilap első száma 1934. január 1-én jelent meg. A két előbb említett hetilap a kálvinista szemle és a református figyelő egyesítéséből hozták létre, és egy évtizeden át a magyar reformátusság legmeghatározóbb orgánuma volt, a református öntudat erősítését szolgálta. Szerkesztését a Budapest Kálvin téri református egyházközség lelki pásztora, Muraközi Gyula és Ravasz László püspök végezte. A címlap tipográfiája átvette a kálvinista szemlétől a Tondóban foglalt, a 42. Zsoltárt idéző szarvas rajzát a mondatszalaggal, rajta a Soli Deo Gloria felirattal.
1: 1970-ben vált a Rádai Levéltár, a művelődési miniszter 95.229/1969. évi 18-as számú határozatával szaklevéltárrá. ezzel kapcsolódhatott be a levéltárak országos hálózatába.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár odamenvén és látván titeket, akár távol lévén azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért. Filippi 1:27.
1: A hívő ember életmódja a világ szeme elé állítja és szemlélteti az evangéliumot. Az evangélium örömüzenet. Hogyan egyezik ezzel, ha a hívők barátságtalanok, rossz kedvűek? Ha az élet apró dolgai sötétre hangolják őket, és annyi bosszúság és méltatlankodás van az életükben. Az evangélium szerint való ez? Hiszen ennek az örömét még a viszontagságok sem homályosíthatják el. A Jézusról szóló örömhír révén tapasztaljuk meg Isten meg nem érdemelt nagy irgalmasságát. Az az ember él az evangélium szerint, aki másokon is gyakorolja azt, amit vele Isten tett. De aki felrója a gonoszt, engesztelhetetlen és kemény, az méltatlan az evangéliumhoz. Az evangélium szabadulást kínál minden megkötözöttségünkből. Akit azonban a pénz köt, s akinek az életútját a kapzsiság és nyerességvágy jellemzi, az nem szerez tisztességet az evangéliumnak. Isten megváltott gyermeke minden földi dologtól szabad, még az emberfélelemtől is. Istenhez van odakötve. Vidám, de mégsem könnyelmű. Komoly, de mégis derűs. Szeretetteljes, de határozott. Engedékeny, de hajthatatlan, ha az igazságról van szó. Az evangélium bizakodóvá tesz, de ugyanakkor a porig is aláz. Nagyvonalúvá tesz, de a kicsiben is hűségessé. Csöndes, higgadt lelkületet teremt, de ugyanakkor erőt és tüzet is ad, hogy Isten dicsőségért síkra szálljunk. Krisztus evangéliumához méltón kell viselkednünk, munkánk, családi életünk egyaránt, az evangéliumot kell dicsőítse. De még a közelében is így járjunk. Ott is az evangéliumhoz kell vonzanunk az embereket. Úgy fényék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté evangéliuma 5. fejezet 16. verse. Ha az evangélium szerint élünk, akkor célba talál Jézusról szóló bizonyságtételünk.
0: Szeretett Uram, Jézus Krisztus! Sokszor nem szavakkal válaszolsz kérdéseimre, hanem csöndesen átölelsz, amikor nagy szükségem van oltalmadra. Életem során mindig érezhetem jelenlétedet és segítségedet. Add, hogy a bajban és a veszélyben soha ne essek kétségbe, hanem mindig hozzád forduljak. Segíts minden napomon, hogy az evangéliumhoz méltóan éljek, hiszen az igazi befogadása az örömhírnek. Lényege az élet. Én Krisztusban, és te Krisztusom bennem. Általad a földi létezésemet az örök élet tágasságában élhetem meg, áldott szolgálatban. Segíts, hogy hozzád méltó cselekvéseimben hitvalló és bizonyságtévő lehessek, tudva, hová tartozom. Legyen erőm, lehetőségem evangéliumodat hirdetni, szólni, mondani, újra tovább adni hitelesen. Szeretném, hogy ugyanakkor tudjak csöndben lenni, ismerjem föl, amikor arra van szükség, és éljem a te evangéliumodat. Életpéldámmal hirdessem, ne csupán szavakkal. Kérlek, legyen részem ehhez megszentelődésben, hogy a mindennapok kísértéseit és próbatételeit kezedből elfogadva, alázattal megálljak a hitben. Ha pedig tennem kell, esetleg harcolnom érte, hadd küzdjek a krisztusi szeretet eszközeivel, a te segítségeddel és példád nyomán. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Csütörtökön kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó központjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei program arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozók közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16 között rendezik meg a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes, egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-éig lehetett a rendezvény.református.hu weboldalon. Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó. De jó, hogy itt vagytok! Köszöntötte Stenbach József püspök a Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó több mint 200 résztvevőjét. A püspök Petró László kaposvári lelkipásztorral együtt tartott fórumbeszélgetést. A Balatonfenyvesi hét témája az istenkeresés volt. A beszélgetés témáját is ez határozta meg. A tábor a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása mellett a határon túli gyülekezetek, egyházmegyék és a kaposvári egyházközség segítségével valósult meg idén is. A tábor egyetlen célja, hogy a gyermekek megtalálják Jézus Krisztust, mondta révészné Bellai Csilla, a felvidéki zselici református gyülekezet lelkipásztora, a Kárpát-medencei ifjúsági találkozó szervezője. A tábort édesapja néhai Bellai Zoltán indította útjára 2008-ban, hogy elmélyítsék a fiatalok identitástudatát, erősítsék bennük az egy nemzethez tartozás országhatárokon átívelő bizonyosságát. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság és a béke mellett. A San Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a központba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható. Szerdán túlnyomóan derült, napos száraz időre van kilátás, az északi szél megélénkül, és 28-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek, az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. A kései angol reformátorok 13. rész. A törvény egyrészt állandóan utat készít az evangéliumnak, és figyelmünket ráirányítja. Másrészt az evangélium állandóan a törvény tökéletesebb betöltésére befolyásol bennünket. A törvény például azt kívánja, hogy szeressük Istent, szeressük fele barátainkat, legyünk szelídek, alázatosak és szentek, mi pedig érezzük, hogy erre nem vagyunk képesek. Igen, ez embereknél lehetetlen, de ismerjük azt az isteni ígéretet, hogy ő ad nekünk ilyen szeretetet, és alázatossá, szelíddé és szentté tesz minket. Ragadjuk meg az evangéliumot, ezt az örömüzenetet, és hitünk szerint a törvénynek igazsága beteljesül bennünk. A Jézus Krisztusba vetett hit által. Krisztus evangéliumának legtekintélyesebb ellenségei között vannak azok, mondta Wesley, akik nyíltan és kifejezetten magát a törvényt kárhoztatják, és a törvény ellen szólnak, akik arra biztatják az embereket, hogy szegjék meg a törvényt, higítsák fel, lazítsák föl, bontsák meg parancsait, és ne csak egyet, a legkisebbet vagy a legnagyobbat, hanem az összes parancsolatot. E nagy csalást kísérő körülményekben az a legmeglepőbb, hogy azok, akik ennek áldozatul esnek, valóban azt hiszik, hogy Krisztus dicsőítik, ha megváltoztatják törvényét, és hogy őt magasztalják fel, miközben megcsorbítják tanításait. Igen, úgy tisztelik, miként Júdás, amikor így szólt, üdvözlégy, Mester, és megcsókolta őt. Jézus jogosan válaszolhatná bármelyiküknek, csókkal árulod-e el az embernek fiát. Ez nem más, mint csókkal elárulni őt, beszélni véréről és elvenni koronáját, tüzet gyújtani a törvény valamely részével az evangélium előbrevitelének ürügyén. Nem, valóban nem lehet senki sem mentes e vád alól, aki úgy prédikál a hitről, hogy megpróbálja közvetlenül vagy közvetve félretenni a törvény bármely részét. Azoknak, akik azt hangoztatták, hogy az evangélium prédikálása a törvény minden rendeltetését betölti, Wesley így válaszolt. Ez teljes mértékben tagadjuk. Ez nem tölti be a törvény legfontosabb rendeltetését, nevezetesen az emberek bűntudatra ébresztését és azoknak a fölébresztését, akik még mindig a pokol határán alszanak. Pál apostol kijelenti, hogy a bűn ismerete a törvény által vagyon, és ameddig az ember nem ébred tudatára annak, hogy bűnös, nem érzi igazán, hogy szüksége van Krisztus engesztelő vérére, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, miként maga az Úr mondja, hanem a betegeknek. Tehát, miközben Wesley Isten kegyelmének evangéliumát prédikálta, Mesteréhez hasonlóan igyekezett naggyá tenni a törvényt és dicsőségessé. Híven végezte azt a munkát, amit Isten bízott reá, és dicső volt az az eredmény, amelyet megláthatott. Hosszú, több mint 80 évig tartó életének végén, amelyből fél évszázadnál többet vándorlelkészként töltött, nyilvántartott követőinek száma meghaladta a 500 000. De hogy mekkora volt az a tömeg, amely munkája nyomán a bűn rontásából és mélységéből magasztosabb és tisztább életre jutott, és mennyi volt azoknak a száma, akik tanítása által mélységesebb és gazdagabb tapasztalatokat szereztek, azt csak akkor fogjuk megtudni, amikor az egész üdvözült család Isten országában lesz. Wesley élete felbecsülhetetlenül értékes tanulságot kínál minden kereszténynek. Bárcsak tükröznék a ma gyülekezetei Krisztus-e szolgájának hitét és alázatosságát, lankadatlan buzgalmát, önfeláldozását és odaadását.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A reformáció története. A zarándok atyák, első rész. Az angol reformátorok megtagadták ugyan a katolicizmus tanításait, de számos formaságát megtartották. Róma tekintélyét és hitvallását elvetették, jó néhány szokását és szertartását azonban bevitték az anglikán egyházba. Azt állították, hogy ezek a szertartások nem lelkiismereti kérdések. Mivel azonban a Szentírás se nem parancsolja, se nem tiltja őket, ezért nincs bennük semmi bűn, és nem is lényegesek. Megtartásukat, amelynek az volt a célja, hogy leszűkítse a reformált egyházak és Róma között tátongó szakadékot, azzal indokolták, hogy a katolikusok így könnyebben fogják a protestáns hitet elfogadni. A konzervatívoknak és a megalkuvóknak ezek az érvek meggyőzőnek látszottak. Volt azonban egy másik osztály is, amely másképp vélekedett. Az a tény, hogy ezek a szokások a Róma és a reformáció közötti szakadék áthidalását célozzák, szemükben döntő érv volt megszüntetésükre. A rabszolgaság ismérveinek tekintették őket. E rabsághoz pedig, amelyből egyszer megszabadultak, semmi kedvük nem volt visszatérni. Úgy okoskodtak, hogy Isten lefektette ígéjében az igaz istentisztelet rendtartásait, és az embernek nincs joga ezekhez hozzátenni, vagy belőlük elvenni. A nagy hitehagyás úgy kezdődött, hogy egyesek megpróbálták Isten tekintélyét az egyház tekintélyével emelni. Róma azzal kezdte, hogy elrendelte azt, amit Isten nem tiltott meg, és azzal végezte, hogy megtiltotta azt, amit Isten kifejezetten megparancsolt.

Sokan mélységesen vágytak arra, hogy visszatérhessenek ahhoz a tisztasághoz és egyszerűséghez, amely az ősegyházat jellemezte. Az anglikán egyház számos szokását a bálványimádás emlékének tartották, és nem tudtak jó lelkiismerettel részt venni Isten tiszteletén. De az egyház, amelyet a polgári hatalom támogatott, nem engedte meg, hogy az emberek eltérjenek formáitól. Az Isten tiszteletek látogatását a törvény útján megkövetelte, és az illegális Isten tiszteleteket bebörtönzés, száműzetés és halálbüntetés terhe mellett megtiltotta. A 17. század elején Anglia újdonsült királya kijelentette, hogy a puritánokat alkalmazkodásra bírja, vagy kiűzi az országból, vagy még ennél is rosszabbat tesz. Az üldözöttek és a rabok semmi jelét nem látták annak, hogy sorsuk később javulni fog. Sokan arra a meggyőződésre jutottak, hogy azoknak, akik Istent lelkiismeretük parancsa szerint akarják szolgálni, Anglia örökre megszűnik lakható hely lenni. Egyesek elhatározták, hogy Hollandiában keresnek menedéket. Nehézségeket, veszteségeket, rabságot szenvedtek. Szándékaikat meghiúsították. Ellenségeik kezére játszották őket. De a rendíthetetlen kitartás végül győzött, és az üldözöttek menedéket találtak a Holland Köztársaság barátságos partjain. A menekülők elhagyták házukat, javaikat és megélhetési eszközeiket, idegenek voltak az idegen földön, más nyelvű és más szokású emberek között. Új és ismeretlen munkához kellett fogniuk, hogy megkeressék kenyerüket. Az eddig földműveléssel foglalkozó középkorú embereknek most kézművességet kellett tanulniuk. De jó kedvel vállalták ezeket a körülményeket. Tudták, hogy zarándokok e földön, de nem nagyon törődtek vele, hanem az égre, szeretett honukra emelték szemüket, és lelkük megnyugodott.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Második rész. A számüzetés és a nehézségek közepette szeretetük és hitük egyre erősödött a menekülteknek. Bíztak az Úr ígéretében, és ő nem hagyta el őket a szükség idején. Angyalai mellettük álltak, bátorították és támogatták őket. És amikor e száműzöttek, úgy látták, hogy Isten a tenger túlsó partjára mutat, arra a földre, ahol maguk is államot alapíthatnak, és gyermekeiknek a vallásszabadság drága örökségét hagyhatják, mentek tovább a gondviselés jelezte úton, és nem hátráltak meg. Isten próbákat engedett meg népe életében, hogy elkészítse őket irgalmas tervének megvalósítására. Az egyház megalázottsága felmagasztaláshoz vezetett. Isten megmutatta hatalmát egyháza érdekében. Hadd lássa meg újólag a világ, hogy Isten nem hagyja el a benne bízókat. Úgy irányította az eseményeket, hogy Sátán haragja és a gonosz emberek ármánykodásai által növekedjék dicsősége, és népe biztonságos helyre jusson. Az üldözés és számkivetés utat nyitott a szabadság felé. Amikor a puritánok első ízben kényszerültek arra, hogy elszakadjanak az anglikán egyháztól, az Úr szabad népeként szent fogadalmat tettek, hogy Isten már megismert és a jövőben megismerendő útján együtt fognak járni. Ilyen volt az igazi reformációs lelkület, a protestantizmus ékesen szóló elve. A zarándokok azért hagyták el Hollandiát, hogy az új világban otthonra találjanak. Lelkészük John Robinson, akit Isten nem engedett el velük, a száműzöttekhez intézett búcsúbeszédében ezt mondta. Testvéreim, most el kell válnunk, és csak az Úr tudja, fogom-e még valaha is arcotokat látni. S akár az Úr rendelte így, akár nem, Isten és szent angyalai előtt kérlek titeket, hogy csak addig kövessetek engem, amíg én Krisztust követem.

0: Ha Isten bármilyen más eszköze által bármit kijelent nektek, olyan készségesen fogadjátok el, mint ahogy az általam közölt igazságot elfogadtátok, mert meg vagyok győződve arról, hogy az Úr szent igéjében még van kinyilatkoztatandó igazság és világosság. Ami engem illet, nem tudok eleget siránkozni a reformált egyházak állapota miatt, amelyek holtpontra jutottak, és jelenleg nem lépik túl megreformálóik szintjét. A luteránusokkal nem lehet a Luther által felismert világosságnál többet megláttatni, a kálvinisták pedig, amint látjátok, erősen leragadtak ott, ahol Isten nagy embere hagyta őket, aki azonban nem ismerte fel a teljes igazságot. Ez mélyen megrendítő nyomorúság, mert bár ők a maguk korában égő és fénylő fáklyák voltak, de nem ismerték fel Isten minden szándékát. De ha ma élnének, épp olyan szívesen elfogadnának újabb igazságot, miként az elsőket elfogadták. Emlékezzetek vissza gyülekezeti fogadalmatokra, amelyben vallottátok, hogy Isten mindent megismert és megismerendő igazsága szerint fogtok járni. Emlékezzetek Istennel és egymással kötött szövetségetekre, amelyben megígértétek, hogy elfogadjátok a világosságot és igazságot, amit az írott igéből felismertek. De nagyon kérlek titeket, arra is vigyázzatok, mit fogadtok el igazságként. Vessétek és mérjétek össze az igazság más igéivel, mielőtt elfogadjátok, mert nem lehetséges, hogy a keresztényietlenség sűrű sötétségéből épp hogy kilépett keresztényvilág azonnal tökéletesen tudjon mindent.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Harmadik rész. A lelkiismereti szabadság utáni vágy sarkalta a zarándokokat arra, hogy bátran szembenézzenek a hosszú tengeri út veszélyeivel, hogy elviseljék a pusztaság nehézségeit és veszedelmeit, és Isten áldásával Amerika partjain lerakják egy hatalmas nemzet alapjait. A zarándokok becsületes és istenfélő emberek voltak, de még nem értették a vallásszabadság nagy elvét. Abban a szabadságban, amelynek megszerzéséért oly sokat áldoztak, nem voltak készek ugyanúgy másokat is részesíteni. A 17. század kiemelkedő gondolkodói és erkölcs tanítói közül is csak igen kevesen alkottak valamennyire is helyes fogalmat arról a csodálatos új testamentumi alapelvről, amely Istent az emberi hit egyedüli bírájaként ismeri el. Az a tanítás, amely szerint Isten az egyháznak adta a lelkiismeret irányításának, valamint az eretnekség meghatározásának és megbüntetésének jogát, az egyik legmélyebben gyökerező pápai tévedés. A reformátorok megtagadták ugyan Róma hitvallását, de a türelmetlenségtől nem szabadultak meg teljesen. Az a sűrű sötétség, amely a pápaság uralkodásának hosszú századai alatt beburkolta a kereszténységet, még nem oszlott el egészen. A Massachusetts-i öbölben lévő kolónia egyik vezető lelkésze ezt mondta. A türelem tette a világot keresztényietlenné, és az egyháznak soha nem ártott az eretnekek megbüntetése. A telepesek elfogadták azt a szabályt, hogy csak egyháztagok szólhatnak bele a polgári kormányzásba. Valamiféle államegyház alakult, amelyben az egész népnek hozzá kellett járulnia a papság fenntartásához. Az eretnekség elfolytása pedig a magisztrátusok feladata lett, tehát a világi hatalom az egyház kezében volt. Nem sok idő telt el, és ezek az intézkedések elkerülhetetlenül üldözéshez vezettek.

0: 11 évvel az első kolónia felállítása után jött az új világba Roger Williams. Az első zarándokokhoz hasonlóan ő is azért jött, hogy élvezze a vallás szabadságot. E zarándokokkal ellentétben látta, amit abban a korban még nagyon kevesen láttak, hogy a szabadság mindenkinek elidegeníthetetlen joga, bármi legyen is a hitvallása. Roger Williams buzgón kutatta az igazságot, és lehetetlennek tartotta, akárcsak Robinson, hogy már eljutottak volna Isten szabának teljes világosságára. Williams volt az első az újkori kereszténységben, aki a vallásszabadság tantételére és a törvény előtti nézetegyenlőségre épített polgári kormányzatot alapított. Azt mondta, hogy a magisztrátusok kötelessége a bűn megfékezése, nem pedig a lelkiismeret irányítása. A nép, vagy a magisztrátusok meghatározhatják, mondta, hogy mivel tartozik az ember az embernek. De amikor megkísérlik az embernek Isten iránti kötelességét előírni, túllépik hatáskörüket, és megszűnik a biztonság. Mert világos, hogyha a magisztrátus kezében van a hatalom, ma egyféle hitrendszert ír elő, holnap pedig másikat, amint azt Angliában a különböző királyok és királynők, vagy a római egyház különböző pápai és zsinatai tették. A vallás így egy hatalmas káosszá válna. Az államegyház istentiszteleteinek látogatása bírság vagy börtönbüntetés terhe mellett kötelező volt. Williams helytelenítette ezt a törvényt. Az angol törvénykönyv legrosszabb rendelkezése az volt, amely kötelezővé tette az egyházközség templomának látogatását. A természetes emberi jogok nyílt megsértését látta abban a rendelkezésben, amely azt követelte az embertől, hogy más hitvallásúakhoz csatlakozzék.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Negyedik rész. A vallástalant és vonakodót a nyilvános istentiszteletre hurcolni egyenlő a képmutatás megkövetelésével. Senkit sem szabad akarata ellenére templomba vagy istentisztelet meghallgatására kényszeríteni, mondta Williams. Hogyan? Kiáltotta egyik ellenfele elcsodálkozva véleményén. Nem méltó a munkása bérére? De igen, hangzott a válasz, de csak azoktól, akik felfogadták. Roger Williamsben a hűséges lelkészt a ritka képességű, rendíthetetlen, becsületes és igazán jóindulatú embert tisztelték és szerették. Azt azonban nem lehet megtűrni, hogy a polgári magisztrátusok egyházi befolyását következetesen elutasítsa és hogy vallásszabadságot követeljen. Ennek az új tannak az alkalmazása, hangoztatták, alapjaiban forgatja fel az országot és a kormányzatot. Roger Williamset kitiltották a kolóniákból. Hogy elkerülje a letartóztatást, végül kénytelen volt a hideg és viharos tél közepette a vadonba menekülni. 14 héten át ide-oda hányódtam és szenvedtem a zord évszakban, mondta. Nem tudva, milyen a kenyér és az ágy. De a hollók táplálták a pusztában, és egy odvasfa sokszor adott neki menedéket. Így tartott kínos menekülése a havon és az úttalan erdőn át, míg nem menedéket talált egy indián törzsnél, amelynek bizalmát és jó indulatát megnyerte, miközben igyekezett megismertetni velük az evangélium igazságait. Hónapokon át tartó hányódás és bolyongás után végül a Narragansett-öböl partjai felé vette útját, és ott lerakta az újkor első olyan államának az alapját, amely a legteljesebb értelemben elismerte a vallás szabadság jogát. Roger Williams kolóniájában az volt az alapelv, hogy minden embernek joga van Istent saját lelkiismeretének világossága szerint imádni. Kicsiny állama, Rhode Island, az elnyomottak menedéke lett, és addig fejlődött és virágzott, még nem alapelve, a polgári és vallásszabadság az amerikai köztársaság sarok pillérévé lett. Abban a fontos régi okiratban, a függetlenségi nyilatkozatban, amely elődeik alaptörvénye volt, kijelentették. Vitathatatlannak és nyilvánvalónak tartjuk a következő igazságokat. Minden ember egyenlőnek születik. A Teremtő elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket. Ezek között elsősorban szerepel az élet, a szabadság és a boldogság joga. Az alkotmány félreérthetetlenül szavatolja a lelkiismeret sérthetetlenségét. Az Egyesült Államokban soha semmilyen vallás nem lehet semmilyen közhivatal betöltésének feltétele. A kongresszus nem hozhat semmilyen törvényt vallásalapításra vagy a szabad vallásgyakorlás megtiltására. Az alkotmány megfogalmazói felismerték azt az örök alapelvet, hogy az ember Istenhez való viszonya az emberi törvényhozás fölött áll, és a lelkiismereti szabadságot nem lehet elidegeníteni. Ennek az igazságnak a megalapozásához nincs szükség érvelésre. Ezt a lelkünkkel fogjuk fel.
1: Krisztus zászlóvivői.
3: Ötödik rész. Mivel az igazságnak a megalapozásához nincs szükség érvelésre, hanem azt a lelkünkkel fogjuk fel, ez az a tudat, amely dacolva a törvényekkel oly sok mártírnak adott erőt a kínvallatás és a lángok közt. A mártírok úgy értelmezték, hogy az Isten iránti kötelességük előbbre való, mint az emberi rendeletek, és hogy az ember semmilyen hatalmat sem gyakorolhat a lelkiismeret felett. Ez az elv az ember vérében van, amit semmi sem szüntethet meg. Amikor Európában elterjedt a hír, hogy van egy ország, ahol minden ember élvezheti saját munkájának gyümölcsét, és szabadon követheti lelkiismereti meggyőződését, ezrek özönlöttek az új világ partjai felé. A kolóniák rohamosan megsokszorozódtak. Massachusetts külön törvény alapján közköltségen szabad befogadást és segítséget kínált minden kereszténynek, aki átkel az Atlanti-óceánon, hogy megmeneküljön a háborútól, vagy az éhínségtől, vagy üldözői elnyomásától bármelyik ország polgára is. Így lettek a menekültek és leigázottak az államközösség törvényes vendégei. A Plymouthi első partraszállás után 20 évvel 20 000 zarándok telepes volt New Englandben. A menekültek meg voltak elégedve, ha takarékoskodva és kemény munkával megkeresték a puszta megélhetéshez szükséges javakat. A termőföldtől is csak fáradozásaik szerény gyümölcsét várták. Ösvényükre nem vetettek csalóka fényt színes álmodozások. Meg voltak elégedve társadalmi szervezetük lassú, de biztos fejlődésével. Türelmesen viselték zord életkörülményeik nyomorát.

0: Könnyeikkel és homlokuk verítékével öntözték a szabadság fáját, míg nem mély gyökeret eresztett az országban. A Bibliát tartották a hit alapjának, a bölcsesség forrásának és a szabadság alapszabályának. Elveit szorgalmasan tanították a családban, az iskolában és a gyülekezetben. Ennek a gyümölcsei a takarékosságban, az értelmességben, a tisztaságban és a mértékletességben mutatkoztak meg. Valaki évekig lehetett a puritánok telepének lakója, és nem látott egyetlen részeges sem, nem hallott egyetlen káromkodás sem, és nem találkozott egyetlen koldussal sem. Bebizonyosodott, hogy a legbiztosabban a Biblia elvei őrzik a nemzeti nagyságot. A gyenge és elszigetelt kolóniák erős államok szövetségévé fejlődtek, és a világ csodálkozva látta a pápa nélküli egyház és a király nélküli állam békéjét és jólétét. Amerika partjai egyre több olyan embert vonzottak, akiket egészen más indítékok sarkaltak, mint az első zarándokokat. Jól lehet, az ősi hit és tisztaság messzeható és átalakító befolyást gyakorolt, de ez a befolyás egyre csökkent azok számának növekedésével, akik csupán világi előnyt kerestek. Az első kolóniák által elfogadott rendszabály, hogy csak gyülekezeti tagok szavazhatnak vagy viselhetnek hivatalt a polgári kormányzatban, nagyon káros következményekkel járt. Ezt a rendszabályt annak idején azért fogadták el, hogy az állam tisztaságát megőrizzék, de ez az egyház megromlását okozta.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Hatodik rész. Mivel a vallásosság volt a szavazójog és tisztségviselés feltétele, sokan, akiket kizárólag világi célok sarkaltak, szívük megváltoztatása nélkül csatlakoztak az egyházhoz. Ennek az lett a következménye, hogy a gyülekezeteket jó részt megtéretlen emberek töltötték meg. Sőt, még a lelkészek között is voltak olyanok, akik nem csak téves tantételeket vallottak, hanem a Szentlélek megújító erejéről sem tudtak. Most ismét bebizonyosodott az, amit Konstantin korától napjainkig oly sokszor tanúsított az egyháztörténelem, hogy milyen végzetes következményekkel jár, ha az egyház megpróbál az állam segítségével megerősödni. Ha a világi hatalomhoz fordul, hogy támogassa annak evangéliumát, aki kijelentette, az én országom nem e világból való. János 18:36. Az egyház szövetsége az állammal, ha még oly laza is, látszatra talán közelebb hozza a világot az egyházhoz, de valójában az egyház jut közelebb a világhoz. A Robinson és Roger Williams által olyan nagyszerűen képviselt elvet, hogy az igazság fejlődő, hogy a kereszténynek szívesen kell fogadnia az Isten szavából sugárzó igazságot, utódaik szemerül veszítették. Amerika protestáns egyházai és az európaiak is, amelyeket Isten megajándékozott a reformáció áldásaival, nem igyekeztek tovább lépni a reform útján. Jól lehet, időről időre föllépett egy-egy elfő ember, aki új igazságot hirdetett, leleplezve a régóta táplált tévedéseket. A többség akárcsak a zsidók Krisztus korában, vagy a pápisták Luther idejében elégedettek voltak azzal a vallással, amelyben atyáik hittek, és azzal az élettel, amelyet ők éltek. A vallás ezért újra formalizmussá korcsosult, tévedések

A protestáns egyházakban is világiasság és lelki kábultság uralkodott. Emberek véleményét tisztelték, Isten szavát és tanítását emberi elméletekkel helyettesítették. A Biblia 19. század eleji széleskörű terjesztését és azt a nagy világosságot, amely ezáltal a világra áradt, nem követte vele arányos fejlődés a kinyilatkoztatott igazság megismerésében, illetve a vallás gyakorlásában. Sátán nem tudta Isten igéjét elzárni az emberektől, miként a korábbi századokban. A Biblia mindenki számára elérhető volt. De hogy mégis megvalósítsa célját, befolyására sokan nem értékelték a Szentírást. Az emberek nem kutatták, téves magyarázatokat fogadtak el, és olyan tanításokat tápláltak, amelyeknek nem volt bibliai alapjuk. Sátán, látva, hogy az üldözéssel nem sikerült az igazságot elfojtani, ismét a kiegyezéshez folyamodott. Korábban a kiegyezés a nagy hitehagyáshoz és a római egyház megalakulásához vezetett. Sátán számos keresztényt rábírt arra, hogy szövetségre lépjen, de most nem pogányokkal, hanem azokkal, akik a világ dolgainak hódolva épp olyan bálványimádóknak bizonyultak, mint a faragott képek imádói. És e szövetség következményei nem voltak kevésbé veszedelmesek, mint a korábbi századokban. Az egyházak kérkedtek és különcködtek a vallásosság köntösében, ezért megromlottak. Sátán folytatta munkáját. A Biblia tanításait elferdítette, és a hagyományok, amelyek milliók romlását okozták, mély gyökeret eresztettek. Az egyház ezeket a hagyományokat jóvá hagyta és védte, ahelyett, hogy tusakodott volna a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Így járatták le azokat az elveket, amelyekért a reformátorok oly sokat tettek és szenvedtek.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

0: A reformáció története. A két tanú jövendőlése. Első rész. A 16. századi reformáció, amely nyitott Bibliát kínált az embereknek, bebocsátást kért Európa minden országába. Egyes nemzetek örömmel fogadták, és a menny ajándékának tekintették. Más országokban a pápaságnak nagyrészt sikerült meggátolni bejutását. Ezekből az országokból a Biblia világosságát és felemelő befolyását csak nem teljesen kizárták. Az egyik országban, ahova bejutott ugyan a világosság, a sötétség nem fogadta be. Az igazság és a tévejgés századokon át harcolt az uralomért. Végül a gonoszság győzött, és az emberek elvetették a menny igazságát. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság-e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. E nemzetnek aratnia kellett a maga választotta út következményeit. Isten visszavonta lelkének fékező erejét attól a néptől, amely semmibe vette kegyelmi ajándékát. A gonoszság beérhetett, és az egész világ látta, mi a következménye annak, ha az igazságot szánt szándékkal elvetik. A Biblia elleni harc, amely Franciaországban hosszú századokon át folyt, a francia forradalom jeleneteiben tetőzött. A világ tanúja volt a pápai politika érvényesítésének, amely azt szemléltette, hogy több mint 1000 éven át mit akart az egyház a tanításaival elérni. A proféták megjövendölték, hogy a pápaság uralma alatt a Szentírás be lesz tiltva. A Jelenések könyvének írója kinyilatkoztatta azt is, hogy milyen iszonyatos következményekkel fog járni, különösen Franciaországban, a bűn emberének uralma. Isten angyala ezt mondta: a Szent Várost tapodják 42 hónapig, és adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. És amikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek ama nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjük, és lábaikra állnak, és nagy félelem esik azokra, akik őket nézték. Az itt említett két időszak, a 42 hónap és az 1260 nap egy és ugyanaz. Mindkettő azt az időt jelenti, amely alatt Krisztus egyháza Róma elnyomásától szenvedni fog. A pápai fennhatóság 1260 éve időszámításunk szerint 538-ban kezdődött, és így 1798-ban ért véget. Egy francia katonai egység megszállta Rómát, és fogságba ejtette a pápát, aki aztán a számkivetésben meghalt. Jól lehet, nem sokára új pápát választottak, de a pápai hierarchia azóta sem tudta előbbi hatalmát gyakorolni. Az egyház üldöztetése nem tartott az 1260 éves időszak végéig. Isten irgalmas volt népéhez, és megrövidítette a súlyos megpróbáltatás idejét. Amikor a megváltó megjövendölte az egyház nagy nyomorúságát, ezt mondta: ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. A reformáció hatására az üldözés már 1798 előtt véget ért.
1: Krisztus zászlóvivői címmel egyháztörténeti sorozatunkat hallották.
2: Második rész. A két tanúról még ezt is mondja a próféta: ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak. Az én lábamnak szövét neke, mondja a Zsoltár író, a te ígéd, és ösvényemnek világossága. Jelenések 11.4, és 119. Zsoltár 105. A két tanú bizonyság az Ó és Új testamentumi szentírást jelképezi. Mindkettő nagy súllyal tesz bizonyságot Isten törvényének eredetéről és örök érvényűségéről. Mindkettő tanúsítja a megváltás tervét is. Az ótestamentumi előképek, áldozatok és proféciák előre mutatnak az eljövendő megváltóra. Az Új Testamentum evangéliumai és apostoli levelei hírt adnak arról a megváltóról, aki pontosan úgy jött el, ahogy az előképek és a proféciák előre jelezték. Profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ennek az időszaknak nagyobb részében Isten tanúbizonyságai az ismeretlenség homályában maradtak. A pápai hatalom el akarta rejteni a nép elől az igazság igéjét, és hamis tanúkkal cáfoltatta meg bizonyság tevését. Amikor a vallási és világi hatóság betiltotta a Bibliát, amikor igazságait kiforgatták, és mindent megtettek, amit csak ember és démon megtehet, hogy a nép figyelmét eltereljék róla, amikor azokat, akik hirdetni merték szent igazságait, hitükért üldözték, elárulták, kínozták, börtönbe vetették, vértanúvá tették, vagy arra kényszerítették, hogy fellegvárakban és a föld barlangjaiban és üregeiben keressenek menedéket, akkor a hű tanúbizonyságok gyászruhában profétáltak. De a bizonyságtevés az 1260 éves időszak alatt sem szűnt meg. Voltak a legsötétebb időkben is hűséges emberek, akik szerették Isten szavát és féltették becsületét.

e hűszolgák bölcsességet, erőt és képességet kaptak Isten igazságának hirdetéséhez. És ha valaki nékik ártani akar, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletnie. Jelenések 11.5. Az ember nem tiporhatja sárba Isten szabát büntetlenül. A Jelenések könyvének záró fejezetéből megtudhatjuk, mit jelent ez a félelmetes ítélet, bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak. Jelenések 22.18-19. Ilyen figyelmeztetésekkel óvja Isten az embert attól, hogy bármit is változtasson kinyilatkoztatásain és parancsain. E komoly intések azoknak szólnak, akik befolyásukkal arra késztetnek embereket, hogy Isten törvényét könnyen vegyék. Ezekkel meg akarja félemlíteni azokat, akik tiszteletlenül kijelentik. Nem sokat számít, hogy engedelmeskednek-e Isten törvényének, vagy nem. Félelmes felelősséget vesznek magukra azok az emberek, akik saját nézeteiket Isten kinyilatkoztatásai fölé emelik. Akik a Szentírás világos kijelentéseit saját érdekeiknek vagy a világ igényeinek megfelelően értelmezik. Az írott íge, Isten törvénye megméri minden ember jellemét, és mindenkit elítél, aki e tévedhetetlen próba mérlegén könnyűnek bizonyul.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyar református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatal Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról. Hozzátette. Az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik. A kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Töltődj, hogy tölthess! IFI munkásképző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkásképzőjére, mely november 21 és 23-a között kerül majd megrendezésre Tóhalmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az IFI vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő IFI munkásképzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák. Jelentkezni majd november 9-éig lehet. Nyilas Misi ösztöndíj nyári tehetségtábor. Jubileumához ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt, idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a Tiszántúli Református Egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az Európa Rádióban az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható. Szerdán túlnyomóan derült, napos száraz időre van kilátás, az északi szél megélénkül, és 28-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Isten nem szerelő, hanem teremtő. Egyházmegyei evangelizáció egyházas dengelegen. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen megtartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az évigéje adta. Ímé újjáteremtek mindent. Ez az üzenet nem csak a plakáton jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész gyülekezet együttlétét végigkísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egyházas dengelegre a fás, ligetes árnyékkal bőségesen ellátott iskola udvarára. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az úrvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a programozó része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább felfrissülést hozott. Sokan úgy éltük meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18:30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak, melyeket a koncert után haza lehet vinni. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-ig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tannévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható. Szerdán túlnyomóan derült, napos száraz időre van kilátás, az északi szél megélénkül, és 28-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ilyen a szeretet. A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát. És nem veszel semmit csupán önmagából. A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. Mert a szeretetnek elég a szeretet. A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát. Khalil Gibran.

0: csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért. Filippi 1:27.
1: A hívő ember életmódja a világ szeme elé állítja és szemlélteti az evangéliumot. Az evangélium örömüzenet. Hogyan egyezik ezzel, ha a hívők barátságtalanok, rosszkedvűek? Ha az élet apró dolgai sötétre hangolják őket, és annyi bosszúság és méltatlankodás van az életükben? Az evangélium szerint való ez? Hiszen ennek az örömét még a viszontagságok sem homályosíthatják el. A Jézusról szóló örömhír révén tapasztaljuk meg Isten meg nem érdemelt nagy irgalmasságát. Az az ember él az evangélium szerint, aki másokon is gyakorolja azt, amit vele Isten tett. De aki felrója a gonoszt, engesztelhetetlen és kemény, az méltatlan az evangéliumhoz. Az evangélium szabadulást kínál minden megkötözöttségünkből. Akit azonban a pénz köt, s akinek az életútját a kapzsiság és nyerességvágy jellemzi, az nem szerez tisztességet az evangéliumnak. Isten megváltott gyermeke minden földi dologtól szabad, még az emberfélelemtől is. Istenhez van odakötve. Vidám, de mégsem könnyelmű. Komoly, de mégis derűs. Szeretetteljes, de határozott. Engedékeny, de hajthatatlan, ha az igazságról van szó. Az evangélium bizakodóvá tesz, de ugyanakkor a porig is aláz. Nagyvonalúvá tesz, de a kicsiben is hűségessé. Csöndes, higgadt lelkületet teremt, de ugyanakkor erőt és tüzet is ad, hogy Isten dicsőségért síkra szálljunk. Krisztus evangéliumához méltón kell viselkednünk, munkánk, családi életünk egyaránt, az evangéliumot kell dicsőítse. De még a közelében is így járjunk. Ott is az evangéliumhoz kell vonzanunk az embereket. Úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté evangéliuma 5. fejezet 16. verse. Ha az evangélium szerint élünk, akkor célba talál Jézusról szóló bizonyságtételünk.
0: Szeretett Uram, Jézus Krisztus! Sokszor nem szavakkal válaszolsz kérdéseimre, hanem csöndesen átölelsz, amikor nagy szükségem van oltalmadra. Életem során mindig érezhetem jelenlétedet és segítségedet. Add, hogy a bajban és a veszélyben soha ne essek kétségbe, hanem mindig hozzád forduljak. Segíts minden napomon, hogy az evangéliumhoz méltóan éljek, hiszen az igazi befogadása az örömhírnek. Lényege az élet. Én Krisztusban, és te Krisztusom bennem. Általad a földi létezésemet az örök élet tágasságában élhetem meg, áldott szolgálatban. Segíts, hogy hozzád méltó cselekvéseimben hitvalló és bizonyságtévő lehessek, tudva, hová tartozom. Legyen erőm, lehetőségem evangéliumodat hirdetni, szólni, mondani, újra tovább adni hitelesen. Szeretném, hogy ugyanakkor tudjak csöndben lenni, ismerjem föl, amikor arra van szükség, és éljem a te evangéliumodat. Életpéldámmal hirdessem, ne csupán szavakkal. Kérlek, legyen részem ehhez megszentelődésben, hogy a mindennapok kísértéseit és próbatételeit kezedből elfogadva, alázattal megálljak a hitben. Ha pedig tennem kell, esetleg harcolnom érte, hadd küzdjek a krisztusi szeretet eszközeivel, a te segítségeddel és példád nyomán. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A hetedik pecséttel foglalkozunk, de mielőtt ezt felolvasnánk a jelenések könyve 8. fejezetéből, szeretném, ha visszatekintenénk az elmúlt 3 előadásra, hiszen egy szorosan egybe kapcsolódó egységről van itt szó. A 6. fejezet a 6. pecsét drámai eseményeinek a leírásával fejeződik be. Maga az üzenet, a 6. pecsét üzenete 2 részből áll. Az első és második versben olyan természeti jelenségekről van szó, amelyek már a múltéi, a mi helyzetünkből nézve, és az üzenet második része pedig olyan eseményeket mutat be, amelyek majd ezután következnek be. Számunkra különösen ünnepélyes pillanat visszatekinteni és tanulmányozni ezt az üzenetet, a 6. pecsét üzenetét. Miről is volt itt szó? Láttunk természeti jelenségeket, tüneményeket, ilyen volt a lisszaboni földrengés 1755-ben, majd 25 évvel később 1780-ban a nap elsötétedés és a hold elsötétedése, 1833-ban csillaghullás. Mi volt ezekben a rendkívüli? Vannak, akik azt mondják, hogy hát földrengések voltak korábban is, és azután is, tehát mi magyarázza azt, hogy ezek Jézus második eljövetelének jelei voltak. Ha az akkori vallásos kort vizsgáljuk, akkor néhány dologra oda kell figyelni. Először is arra, hogy az emberek kezében volt már a Biblia. A Gutenberg Biblia elkészült, jött a reformáció, ami az emberek kezébe adta a Bibliát. A reformáció üzenete az emberek figyelmét Isten dolgaira irányította, majd ezt követően Európában vallásos mozgalmak, Krisztusváró mozgalmak jöttek létre, és egymástól függetlenül különböző közösségekben, egyházakban emberek, lelkészek kezdték hirdetni Jézus második eljövetelének üzenetét. Az emberek tehát elő voltak készítve valamilyen különös dologra, és ebben az állapotban, egy ilyen vallásos légkörben jönnek ezek az események. Az 1755-ös lisszaboni földrengés. Maga Voltaire azt mondta, hogy a végítélet volt ez ezeknek az embereknek a számára. Azután jön a nap elsötétedés, hold elsötétedése, amiről beszél Jézus Máté evangélium 24. fejezetében, és Jóel próféta is jövendőlt, majd jön a csillaghullás, ami szintén ott volt a jövendőlésekben, és ezek a jelek az emberek figyelmét a Bibliára irányították, és Jézus eljövetelének a közelségének az üzenete lett erősen kihangsúlyozva. Ez volt tehát a hatodik pecsét üzenetének az első része. A 12. és 13. vers, majd a 14. verstől a 17. versig ezt úgy gondolom, hogy jó, ha felolvassuk, mert itt különösen drámai eseményekről van szó. És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatik. Ráismerünk erre a jelre valahol. Bekövetkezett ez már? Vagy a következés a földnek királya és a fejedelmek, és gazdagok és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, esetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja. Ugye erre a jövendőlésre még nem ismerünk rá, mert ez nem következett be. A hatodik pecsét üzenetének az első része mögöttünk van, és előttünk van ez a drámai esemény, aminek a leírása is megrázó. És itt vagyunk ebben az ünnepélyes, így mondhatnám, ünnepélyes időben, proféciai időben. Mögöttünk egy beteljesedett jelsorozattal, és előttünk egy megrendítő, egy drámai esemény sorral. Mindez egy egységes üzenet, a hatodik pecsétnek az üzenete. És indokolt a kérdés, amikor az üzenet második részét olvassák az emberek, hogy ki állhat meg, és különösen azok részéről indokolt, akik akkor fogják megfogalmazni ezt a kérdést, amikor a leírt eseményeket látják, amikor benne vannak a leírt eseményekben, hogy a szigetek elmozdítatnak a helyükről, hogy minden hegyi sziget megmozdul, és azt kiabálják majd a hegyeknek és kősziklánknak, hogy esetek ránk. És ott van a nagy kérdés, hogy kicsoda állhat meg, ki az, aki túlélheti ezeket a válságos helyzeteket.

Az események itt már az egész emberiséget érintik, nem csak a Föld lakosainak egy részét. Úgy gondolom, hogy elképzelni sem tudjuk azt, amiről a 14. és a 15. vers ír, és általában amiről a fejezet végéig szó van. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz az. És én úgy gondolom, talán ezért tapasztalható az ennek az üzenet sornak a tanulmányozásánál, leírásánál, hogy ahogy az elmúlt alkalommal hallottuk, van egy közjáték, hogy mintha Isten egy szünetet tartana, mert elviselni is nehéz azt, ami ezután következhet. És ezután jön a 7. fejezet, amiben egészen másról van szó, mintha Isten feloldaná egy kicsit azt a feszültséget, ami reán nehezedik az üzenet közvetítőjére is, és az üzenet hallgatóira is. Az elmúlt alkalommal említettem azt, hogy tanúi vagyunk sok esetben olyan megjegyzésnek, hogy nekünk nem kell beszélni a borzalmakról, a szenvedésekről, hanem az örömről, mert Jézus eljövetele megváltás és örömöt jelent. Igen, de akkor fel kell tenni a kérdést, hogy vajon miért mondta el ezeket az üzeneteket János apostolnak az Úr, és miért mondta János apostolnak, hogy írd meg ezeket, és miért mondja azt, hogy boldog, aki olvassa ezeket az üzeneteket. Vajon milyen boldogságban olvasni, tanulmányozni egy ilyen üzenetet, amiről itt szó van, aminek a végén azt a kérdést teszik fel, hogy ki állhat meg, ki élheti túl ezeket a borzalmakat. És Isten választ ad a 7. fejezetben, amiről szó volt az elmúlt alkalommal, egy ilyen közjátékkal, így hallottuk, hogy választ ad a kérdésre, hogy ki állhat meg az, akit Isten elpecsétel, akinek része van a 7. fejezet tapasztalatában. Ugye miről volt itt szó? Az első részben angyalok, akik tartják a világ négy szelét, visszatartják azokat a borzalmakat, amelyek világra várnak, és utána bemutatja azokat, akik engedik, hogy Isten elpecsételje őket, majd az elpecsételtek seregét mutatja be, az 144 ezeret és a nagy sokaságot, akik már ott vannak Isten színe előtt. Tehát a 6. fejezet drámai befejezése után egy csodálatos panoráma tárul elénk. Isten megváltó műve az elpecsételés, az az erőfeszítés, amit Isten tesz azért, hogy megmentse azokat az embereket, akik kinyújtják, megfogják, megragadják az ő kinyújtott kezét. Isten tehát nem csak figyelmeztet, nem csak elmondja a várható dolgokat, hanem megmutatja a kivezető utat is. Isten rámutat a megoldásra is. Rámutat arra, hogy nem kell az embernek elveszni. Nem kell majd akkor kétségbe esetten kiabálni, hanem megelőzheti ezt. Isten csodálatos kegyelmének látom ezt. És a 6. fejezetnek a felépítése számomra egy csoda. Isten különös módszere, hogy bemutatja a természeti tüneményeket, azután megvilágítja azt, hogy milyen lesz az a nap, amikor eljön Jézus, ennek a napnak a drámai voltát, és tart egy szünetet felsorolásban, és egy egész más képet mutat be, egy más képsort, Isten csodálatos mentő munkáját. Csodálatos a 7. fejezet, annak a tanulmányozása is, hogy Isten milyen erőfeszítést tesz, és mi ebben az időben élünk. Ez az ünnepélyessége ennek az üzenetnek számunkra, hogy mögöttünk van ennek a pecsét sorozatnak, a pecséthez kapcsolódó eseménysornak egy része. A
drámai része előttünk van, és közben benne vagyunk egy olyan időszakban, és egy olyan sorozatban, amelynek a célja Isten megmentő munkája, érettünk az egész emberiség érdekében. Ez egy különös dolog, különösen ünnepélyes időben élünk. Nem arról van szó tehát, hogy amikor az Úr ezeket az üzeneteket az emberek elé tárja, és felhatalmazást, megbízást ad az ő gyermekeinek, hogy ezt hirdessék, hogy ijeszgetni akarná az emberiséget. Nem. Hanem elmondja, hogy mi következik be, mi lesz. És elmondja a menekülésnek az útját. Elmondja azt, hogy milyen lehetőség van arra, hogy elkerüljük. Választ ad az ember kérdésére, hogy ki állhat meg. Az, aki engedi, hogy Isten angyalai elpecsételjék, az állhat meg ezekben a borzalmas időkben, aki engedi, hogy Isten az ő angyalai által kimentse őket, mint ahogy Sodoma és Gomora lakói közül kimentette Lótot és családját.

0: Isten tehát egy mentőüzenetet is készít az ember számára. Jézus maga is utal az emberek megmentésének nagy munkájára, ami második eljövetele előtt történik. Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében beszél arról, hogy Isten országának ez az evangéliuma, ez a mente evangéliuma hirdettetik az egész világon, bizonyságon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Azután Jelenések könyve 14. fejezet szintén egy ilyen mentőüzenet. Féljétek az Istent is, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És ezzel a mentőüzenettel is felszólítja az embereket, felszólít bennünket, hogy ragadjuk meg az Istentől számunkra adott lehetőséget. Vagy Jóel prófétánál, amikor beszél a végidők jeleiről. A hatodik pecsét után tehát Isten egy mentőüzenetet közvetít a világ számára. És ezután jön a 8. fejezetben a 7. pecsét. Valamilyen különösen szokatlan dologgal találkozunk. Nem tudom, hogy gondolkodtunk már azon, hogy mi az, ami a mai embernek leginkább hiányzik. Ha csak egy ilyen nagyvárosra gondolunk, mint Budapest, a ország lakosságának körülbelül egy ötöde itt él ebben a városban. Mi az, amit nem lehet ebben a városban élvezni? A csend. A csend. De Budapest mellé még felsorolhatnánk a többi nagyváros, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Győr, Pécs, Szeged, Székesfehérvár és a tanya világban élvezik az emberek a csendet. Az autók zaja a legtávolabbi tanyákra is beszűrődik. Valahogy úgy élünk, mintha malomban lennénk, ami állandóan duruzsol. A csend hiányzik. Visszaemlékszem gyerekkoromra, sokszor el szoktam mondani, mert nagyon szerettem nagyszüleimhez menni Nagykállóba. Voltak hosszabb időszakok, hogy ott voltam kisgyerekkoromban. Egy nagy község volt, hát abban az időben még úgy emlékszem, hogy talán két autó volt az egész nagy községben, és az egyik egy tanítójai volt, és amikor jött haza, kintről valahonnan, akkor mi gyerekek szaladtunk utána. Ez egy külön passzió volt, de lakástól körülbelül egy kilométerre, ha kimentünk a város szélére, akkor már a úgynevezett vadkert kellős közepében voltunk. Mi volt ennek a vadkertnek a vonzó ereje? A csend. Fogni lehetett a csendet. Hallani lehetett a csendet, a síri csendet. Ma már nincs ez. Nincs, zajban élünk, feszültségben élünk. És elérkezünk a 7. pecséthez. Egy különös dolog történik a mennyben. De először hallgassunk meg egy verset.
1: Erdélyi László verse, a 7. pecsét. És mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lő nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Jelenések könyve 8. fejezet, 1. vers. Hallod a csendet? Az univerzum csendjé. Érted-e nyelvét a csendnek? A menny néked üzen. Isten új nyelven szól most, a csend nyelvén. Ez nem az a néma csend, amelyből kifogyott a szó. Ez a csend beszél. Ne szólj bele. E csend párbeszéd nyelve az odafigyelő hallgatás. Figyeld, amint a csend takarója ráborul a mindenségre. Halld a sokat mondó proféciai félóra ünnepélyes, halálos csendjét. Most hallgat az univerzum. Nem szól az angyalok kórusa, elnémulnak a hárfák, nem hangzik a 24 vén és a 4 lelkes lény dicsőítő éneke. Hallgatásba burkolózott az élő és élettelen világ. Hallgatnak az el nem bukott világok ámuló lakói, és hallgat az örökké való, mindenható Nagyisten. A proféták hangján már elmondta üzenetét az Úr, Efézustól Laodíceáig üzent minden gyülekezet angyalának nyelvén, írásban és élő szóban. Most új nyelven szól, a csend hangján. Mindenki hallani fogja, csak egy fél óráig. Aztán leszakad az ég, belezendül a mindenség. A süketek is, akik nem hallották meg sem a szót, sem a csendet, mert nem akartak hallani, most kétségbe esetten kiáltanak a hegyeknek és a szikláknak. Rejtsetek el annak színe elől, aki a király székében ül. Megrendülnek a föld oszlopai, belecsendülnek az elemek az iszonyatos csattogásba, a villámok, szózatok és mennydörgések félelmetes háborújába. Elhal a szentek imája is, a tömjénező a földön hever. Az ég peremén felszálló füst jelzi a közbenjárás végét. Hallod az Isten hallgatását? Néked üzen, azt üzeni, hogy ebben a félórás nagy csendben még felszáll az utolsó tömjén füst. Érted és értem.

Olvassuk el a 7. pecsét leírását, Jelenések könyve 8. fejezetében, az első verstől. És mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. És látám azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt álla, és adaték nékik 7 trombita. És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál arany tömjénezők tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt vala. És felmén a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vevi az angyal a tömjénezőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre, és lőnek mennydörgések és szózatok, és villámlások, és földindulás. Ha visszaemlékszünk az első 5 pecsétre, azoknak felnyitására, akkor azt látjuk, hogy bizonyos földi események folyamatát indította el. A kérdés az volt a mennyben, hogy kicsoda méltó a pecsétek felbontására. A 6. pecsét felnyitása az utolsó idők jeleit mutatja be, és a nagy kérdés, ami elhangzik az üzenet végén, hogy ki állhat meg. És most jön a 8. pecsét, amely egy különös megnyilatkozással kezdődik. Csend a mennyben. Az Ószövetségben olvasunk egy másik helyen hasonló kijelentést. Ugyanúgy az Ószövetség utolsó könyvében, Malakiás próféta könyvében, amikor azt mondja a próféta, hogy az Úr pedig hallgatott és figyelt. Isten figyel arra, ami itt történik, és hallgat. Sokszor úgy gondoljuk, hogy amikor valaki hallgat, az semmit tevés. Itt azt láthatjuk a 8. fejezetnél és a 7. pecsétnél, amikor Isten hallgat, és ezt látjuk Malakiás próféta könyvében, amikor Isten hallgat, akkor Istennek ez egy különös megszólítása az ember felé. Isten elmondta már az üzenetét itt a 7. pecsétben előzőleg, és most egy másféle nyelven beszél. Elmondta szavakkal az üzenetét, elmondta azokkal a jelekkel, égi jelekkel, amelyek az ő eljövetelének a közelségét hirdetik, elmondta azokkal a drámai eseményekkel, amelyek Jézus második eljövetelét kísérik, és most egy különös nyelven szól az emberhez. A hallgatás nyelvén. Halljuk ezt az üzenetet? Halljuk ezt a csendet? Vajon ez azt jelenti, hogy Isten kifogyott a szóból? Hogy a mennyben és az univerzumban, az egész univerzumban csend van. Félórás csend.

Többféle magyarázat van erre az igére, azzal kapcsolatban, hogy ez egy profétikus idő, jelképes idő, vagy valóban egy meghatározott idő. Általában az adventista magyarázók azt fogadják el, hogy ez egy profétikus idő, ami egy hetet jelent. A mennyben egy hetes csend van. Miért? Ismét kérdem, Istennek nincs már mondani valója? Amikor Isten hallgat és figyel, ennek nagyon komoly üzenete van. És ezt a komoly üzenetet kell meghallani. Isten azt akarja, hogy most mi odafigyeljünk. Miután ezek az események történtek, Isten azt akarja, hogy egyszer odafigyeljen az ember arra, amit mond. Mert nagyon fontos dolgok következnek a nagy csend után. Isten még egy utolsó figyelmeztetést küld. Nem lehet kifejezni az emberi és az egyéni döntésnek a jelentőségét. A világ és az üdvösség történet csodás jeleneteit éljük. Minden döntésünknek jelentősége van az örök életre. Ez az, amit meg kell értenünk ezeknek a pecséteknek a tanulmányozásánál. Tanulmányoztuk sorba az első, második és ötödik pecsétig, mind a múlté, a múltban történtek. A hatodik pecsétnél már beleléptünk egy olyan időszakaszba, ami nagyon közel van hozzánk. Egy része közeli múltban, másik része pedig a közeli jövőben. Itt vagyunk rendkívüli drámai események közepette. Isten üzen, szól hozzánk. A proféták által már elmondta az üzenetét. Mi lenne, ha egyszer, amikor eljövünk a gyülekezetbe, szombaton, beülnénk és várnánk a prédikációt, és felmenne a lelkész a szószékre, és 45 percen keresztül nem szólna semmit. És a gyülekezet várna, mikor szólal meg. És a 45 perc után elmondaná, hogy elmondtam az üzenetet. Na de ki hallotta? Vajon meghalljuk-e Isten üzenetét, amit a csendben küld számunkra? Vajon valóban érezzük a jelentőségét annak, hogy most vegyük a proféciai időszámítást, hogy egy hétig nem történik semmi, mert Istennek nincs mondani valója. Csak nem tudjuk, hogy mikor kezdődik és mikor fejeződik be az a csend. És amikor befejeződik a csend, akkor leszakad az ég. Itt is olvastunk, akkor lesznek földindulások, mennydörgések, szózatok és villámlások, és földindulás. Mihez hasonlít ez az eseménysor, amit a hatodik fejezet végén olvastunk? Figyeljük meg, hogy a hatodik és a hetedik fejezet eseményei össze vannak kapcsolva. Egy folyamatról van szó. Mi benne élünk a hatodik pecsét idejében, és benne élünk a hetedik pecsét idejében. Benne élünk abban az időben, amikor a közelmúltban történtek látványos események, amelyek által Isten felhívta az emberiség figyelmét Jézus eljövetelének közelségére. És benne élünk abban az esemény sorban, amelynek a végén ezek a drámai események fognak bekövetkezni.

és benne élünk abban az eseménysorban, amelyben valahol ott van az az egyhetes csend. Meghalljuk-e a csendet? Vagy megyünk a magunk útján? Mintha semmi nem történne. De a csend utáni eseményt mindenki meg fogja hallani. Azt mindenki meghallja. És Isten megint nem fenyegetni akar bennünket, hanem fel akarja hívni a mi figyelmünket arra, hogy fontos időben élünk, és készüljünk fel a vele való találkozásra. Úgy tűnik, hogy a 6. és 7. fejezet eseményeit szinte nem lehet külön-külön szemlélni, egybefolynak. Már a 6. pecsét felnyitásakor is bele lehet tekinteni a Jézus visszajövetelének drámai eseményeibe. És az események végén már nem lehet változtatni az ember álláspontján, magatartásán. Különös hatással volt rám ez a gondolat akkor, amikor éppen erre az előadásra készültem, és a számítógépemben 3 üzenet jött egész rövid időn belül, 3 halálesetről. 3 olyan testvérről, akit jól ismertem egész fiatal korom óta. A 4. üzenet szóban jött, szintén egy régi testvér haláláról. Higgyük el, hogy mindennek óriási jelentősége van. Figyeljük, hogy az emberi erőfeszítések a világban hogyan válnak semmivé. És hogyan válik mindennek, ami történik a mi életünkben, nagyon fontos szerepe és óriási jelentősége. Drámai jelenetekben lesz része a világnak. Már most is sokasodnak a jelek. Kiukadt a föld. Nem? Kiukadt. Én ezt így nevezem, mint hogy egy labda kiukad ott Izlandban. És azóta is jön, nem levegő, hanem gáz, hamu, a környező falvakból kétségbe esetten menekülnek el az emberek. A csúcs technika csődöt mond, repülőgépek százait, ezreit kellett leállítani. A csúcs technika, a magas színvonalú technika csődöt mond. Máshol kiukasztották a földet, mexikói öbölben, és még mindeddig nem tudják az olajat elállítani. Kikerestem a Jelenések könyvéből, a 16. fejezetből a 7 utolsó csapás fejezetét. A másik angyal is kitörte az ő poharát a tengerbe, és olyanná lőn, mint a halott vére, és minden élő állat meghal a tengerben. Ez még csak egy kis rész, de az ember csodálatos dolgokat tud produkálni. Az ember is produkálni tudja ezeket a természeti katasztrófákat. Már nem tudjuk, hogy hogyan jelentkeznek majd ezek a valóságban. De beszélhetünk gazdasági csődről, államcsődről. A bankok ugrásra készen vannak, hogyha egy állam gazdasági csődöt jelent be, akkor egy jó néhány bank is csődöt jelent be, aminek következtében emberek milliói nem kapják meg a fizetésüket, vállalatok mennek tönkre. Nézzük meg, Magyarországon is már néhány félig elkészült utat bontanak fel, mert a generál vállalkozó nem tud fizetni. És sorolhatnánk még, tüntetnek a drogfogyasztás liberalizálása mellett. Nem elég a fogyatékos gyermekek száma, több kell. Nem elég a bűnözés, a közbiztonság romlása.

A hetedik pecsét így kezdődik, hogy csend van a mennyben. Isten nem azért nem avatkozik bele, mert nem tudna. Isten figyel és hallgat. És azt olvassuk itt, hogy vannak csodálatos jelenetek, miközben a menny figyel, egy angyal jön az aranyoltárhoz tömjénezővel, és adatik annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéséhez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt van. És felmén a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elé. Úgy tűnik, hogy Jézus figyel azoknak a szenteknek az imáira és könyörgéseire, akikről az ötödik fejezetben, az ötödik pecsétnél szó van, akik az oltár alatt vannak, és azt kérdezik, hogy meddig még. Valahogy ezeknek az imája is ott van a hetedik pecsét idején, fent a mennyben, az aranyoltár előtt, és az ő tömjénezőjükből is a füstöt viszi az aranyoltárhoz, az Úr figyelembe veszi ezeket az imákat is. És amikor ennek vége van, akkor azt olvassuk, elfogy a tömjénező füstje. Csak parázssal tölti meg az angyal a tömjénezőt, és ledobja a földre. Valami különös jelen jelentősége lehet annak, amikor a tömjénezőt ledobja a földre. Ami nyilván azt jelenti, hogy az utolsó tömjén füst is felszállt. Érted? Értem. Mindannyiunkért. Benne élünk egy csodálatos üdvösségtörténelmi időben, és bárcsak meghallanánk az Úr hangját, meghallanánk a csend hangját, meghallanánk a mennydörgések és a villámlások hangját, mert Isten különböző módon szól hozzánk. De lehet, hogy mondhatjuk azt is, hogy az üdvösségtörténelemnek egyetlen egy korszaka sem volt, amelyben Isten olyan sokféleképpen, olyan különböző módon, olyan drámai módon, olyan meggyőző módon kereste az emberrel a kommunikációt, mint napjainkban. Az Úr segítsen bennünket, hogy meghalljuk az Úr hangját, és helyes választ adjunk az ő kérdésére. Amen.

Puszta Sándor, csend az ő neve. Hallgass rám, közelítő mennyboltom, öregség. Ideje már, s illő, hogy rólad is szóljak. Szent az Úr, s háromszor nagy zengik a kérubok. Szavától elolvadt a hegyek, s kiszáradt a tenger. Mégis, csend az ő neve, s magasztos. Hallgass meg, számlálhatatlan fülű, tekints rám millió szemű, fogadj be végtelen ölű öröklét. Oda képzellek, felej, ha nem így van, a végtelen égszél egy végtelen csillag tágas nikkel közepébe. A többit rád bízom, s hogy mi vagy még, a többit bízd a szívemre. Itt vagyok, látod, állok előtted, aki tegnap még nem voltam, s holnap nem leszek. Ez volt ragyogásom, sötétségem is egyben. Ez volt mosolyom, ez volt a könnyem. Tölts, tölts tele, s míg töltesz, ne nézz oda, fejedet hajtsd le. Még mindig folyton koldulok, könyörgök, esdeklek, kérek. Mikor foglak már dicsérni? Kuporgatok, mikor fogok tékozolni merni? Féltem magam, mikor fogok életem odaadni? Az öregség kupori, látod? Igen, ez az öregség. Lángol a menny, az apokalipszis hófehér, szürkes, húgyszínű sárga lova vágtat vadirammal, hogy földújja a földem. Mint égő pergamen kunkorul a távol, s közelít, közeleg, mohón fehéren, belezúgnak a szélbe a fák, s a sepphelyes ég is. Valaki állt a kút előtt, mandula virágzott, aztán lehajtva fejét erre ment. Ó, vedd fel arany koszorúd, arany abroncsod jegenyém, szent fám, mint az ősz elé hajítottál. Illik, így állj királyi díszben előttem, ki rossz napokban éltem, s ezer poklon át is, lásd, hazaértem.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak a Cambridge Singers kórus felvételeiből.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Cambridge Singers kórus felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

augusztus 10-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségből a 103. Zsoltár 19. versét olvasom. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Az Új Szövetségi ígét Máté evangéliuma 25.

fejezetének 31. és 32. verseként olvashatjuk. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet. Mennyei trónus. Nagyon jól megfogható, magunkkal vihető kép, amellyel az Ó és az Új Szövetségi Szentírás igyekszik értésünkre adni, hogy Isten minden hatalmat kezében tart. A földi potentátok a világ politikai és gazdasági életének látható és láthatatlan vezetői is mind ő neki vannak alávetve. Persze vannak fenntartásaink is ezzel a királyos metaforával, mert ismerjük a történelmet és látjuk az uralkodók gyengeségeit is. Izrael népének a királyai is sorra visszaéltek hatalmukkal, időnként még a legnagyobbak is. Nem tudunk maradéktalanul megbízni a földi uralkodókban. A demokráciára esküszünk, amikor mindenki egyenlő, és mi magunk döntünk a vezetők személye és a prioritások felől. Lehet ezt is kritizálni, de jobb, emberségesebb politikai rendszert egyelőre nem látunk. Közben azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy Istent nem mi választjuk és ültetjük a trónra. Nem mi adunk hatalmat a kezébe, épp ellenkezőleg ő választott ki minket arra, hogy az ő világában az övéiként éljünk, hogy megértsük a legfelsőbb kormányzási módot. A teokrácia, vagyis az Isten általi kormányzás azért hibátlan és visszaéléstől mentes, mert az ő mozgatórugója a határokat nem ismerő szeretet, és neki minden lehetősége megvan arra, hogy tervét végrehajtsa, mert uralkodásának nem lesz vége. Imádkozzunk! Istenünk, életünk során olyan sokszor elmondtuk már, de nem mindig gondoltunk bele, ezért kérünk add, hogy áthassa elménket, szívünket, egész életünket az a felismerés, az a biztos és megnyugtató tudat, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sági Balázs áhítata szólt a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A mai áhítat címe: Megaláz, hogy felemelhessen. A mai ige: Sámuel első könyve 2. fejezet 7. verse. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, ő aláz meg, és ő magasztal fel. Gondolatok az igéről. Életem minden változása az Úrtól van, aki nem változik. Ha gazdag volnék, az ő kezét kell lássam abban is, és őt kell érte dicsérnem. De ha szegényé tesz, lássam meg abban is kezének munkáját, és dicsérjem érte ugyanúgy teljes szívből. Ha emelkedünk a világ szemében, az is az Úrtól van, fogadjuk hálásan. Mindezt az Úr műveli, tehát így jó számomra. De ha a világ szemében egyre kevesebbet érünk, az is az Úrtól van, és türelmesen kell hordoznunk. Az Úr munkamódszere, hogy megalázza azokat, akik fel akarnak emelkedni, és levetkőzteti azokat, akiket fel akar öltöztetni. Ha pedig ez az ő módszere, akkor nyilván ez a legjobb és a legbölcsebb módszer. Ezért, ha most megaláztatást kell is hordoznom, örülök, mert már közeledik felemeltetésem napja. Minél jobban megaláz kegyelme, annál jobban felmagasztal majd az örökké valóságban. Örömmel kell azért fogadnunk azt a fajta elszegényedést, mely végül a gazdagságunkat szolgálja majd. Uram! Az utóbbi időben megaláztál, megláttattad velem, milyen tökéletlen és bűnös ember vagyok. Ez nem kellemes élmény, de kérlek add, hogy hasznomra váljék. Tégy így alkalmassá arra, hogy örömmel viseljek nagyobb terheket, és hasznosabb legyen az életem. Nagyon szeretném ezt. Ajándékozz meg ilyen lelkülettel, a Krisztusért kérlek. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe: Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, melyet tehát 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek majd meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, mely János evangélium a 16. fejezetéből származik. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig az imádság mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, a megelevenedés lehetőségét. A fél idejéhez érkezett az imádság éve, legnagyobb eseményét pedig októberre tervezik, egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Szokásos nyári idő. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható. Szerdán túlnyomóan derült, napos száraz időre van kilátás, az északi szél megélénkül, és 28-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégünk Szókup Gergely lesz, aki a Baptista Teológiai Akadémia informatikusa, zenész. Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetének Új Teremtés nevű együttesében zenél, énekel, és Paulheim Kingával alkotnak duót Kinga és Geri névem. Fogadják őt, zenéit és bizonyságtételét szeretettel. Szókup Gergely nevére keresve az interneten igényes zenéket találhatunk, illetve olyan előadásokat, amelyekben ő részt vett gitárosként, és ő nem rejti azt se véka alá, hogy hívő ember. Ebben a rádiómissziós műsorunkban inkább lehet, hogy a második témára fogunk fókuszálni, de tudom, hogy nagyon fontos az életedben a zene is, és ez is elő fog kerülni. Hogyan jött az életedbe a hit? Mikor léptél be először tudatosan templomba?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én arra emlékszem, amikor egészen kisgyerekként valamiért a Fasori Evangélikus templomba voltam. Van egy ilyen kép, hogy én ott vagyok, és ott látom a történéseket az istentiszteleten, de szerintem 2-3 éves lehettem ekkor. De ez csak egy kép, ami úgy berögzült. Viszont tudatosan templomba, a Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetbe járok leginkább. 1994-ben konfirmáltam Havasi Kálmán bácsi szolgálata alatt, és a konfirmáció egy megerősítést adott abban, hogy nekem szolgálatom lesz. Akkoriban azt hittem, hogy lehet, hogy lelkipásztori pályára akar vinni az Úristen, de aztán abból kaptam megerősítést, hogy nem, hanem más szolgálatra hívott el, és ez ugye a zenei szolgálat. Tehát 94-ben konfirmáltam, akkor még nem játszottam semmilyen hangszeren, és Kálmán bácsi zeneakadémiát is végzett, oboa szakon nem annyira volt híve a könnyű zenélésnek a templomban, én viszont valamiért nagyon-nagyon ezt éreztem, hogy én gitározni szeretnék a templomban. Volt egy konfirmációs hétvége, a konfirmációi vizsgát megelőzően. Azon a hétvégén tértem meg, egyáltalán nem éreztem magam kereszténynek, csak inkább olyan vallásosnak. Simán jött az csúnya szavak, a számból káromkodás, még olykor-olykor akár istenkáromlás is, ami még rosszabb, és nem is figyeltem erre akkor oda. Ott volt Szél Bulcsú bácsi is ezen a hétvégén, és...
0: Egyébként Bulcsú bácsi ugye a kispesti evangélikus lelkész volt.
1: Bulcsú bácsi a szomszéd szobában volt, és egész hétvégén csúnyán beszéltünk ott a fiúkkal, és megelégelte mindezt. Az utolsó este átzörgött a falon, nagyon leszidott minket, hogy most már elég legyen ebből, mit képzeltek, hol vagytok, és legyen végre csend. És olyan csend lett a szobába, ami hát leírhatatlan. Másnap volt egy morzsaszedés, megkérdezte ott a jelenlévőktől, cirka 40-en lehettünk, hogy van-e valaki még közöttünk, aki szeretne megtérni, szeretné, hogyha megváltozna az élete, és szeretné átadni az életét az Úr Jézusnak, és nem bírtam ki, hogy ne imádkozzak akkor, és jeleztem, hogy én szeretnék. És elhangzottak a szokásos kérdések. Volt egy ilyen kérdés, neki nem felejtem el, hogy mi történne veled, hogyha most meghalnál? Hát erre nyilván a helyes válasz az mindig az, hogy hát a mennybe kerülnék, de azért volt egy kétely még bennem. Tehát én ezt a megtérést is azért mondom, hogy szerintem van egy pont, ahova vissza kell tekinteni, meg jó, ha vissza tudunk tekinteni, de az egész életünkben egy folyamatos megtérésnek kell lennie, Luther szerint napról napra. Bulcsú bácsinak volt még egy nagyon maradandó, megszólító mondata, amikor hazaértünk, a nyugatiba érkezett be a vonat, és odajött hozzám személyesen, és szólt hozzám, szerintem általa az Isten, hogy figyeld meg az életed, meg fog változni ettől a naptól kezdve. És minden gyökerestül megváltozott onnantól. És ez tart a mai napig, és változgat folyamatosan, és formál folyamatosan az Isten.
0: Csatlakoztál később egy ifibe is?
1: Igen.
0: Lőrincen? És igen. Ez milyen volt? Milyen
1: Korányi élmény? András vezette annak idején azt az ifjúságot. Ő ugye most az Evangélikusi Tudományi Egyetemnek a rektora és a Pest-Lőrinci Gyülekezetnek a lelkipásztora. Az ifi is sokat adott nekem. ott láttam annak idején, volt egy Zsuzsa nevű lány, aki gitározott, és úgy kedvet kaptam én is a gitározáshoz, de nem is akkor kaptam igazán kedvet, hanem megtérésem utáni nyáron volt egy eketábor Pilis Csabán, ahol a Győri Péter Benyámin is ott volt, meg a Győri Tamás is, és a Péterrel egy szobába is voltunk, úgy megkértem, hogy mutasson nekem egy akkordot, és azóta Péter ezt a sztorit úgy meséli, hogy állítólag én tanítottam a Gergőt gitározni, de ő erre nem emlékszik. Győri János Sámuel bácsi is ott volt, és ő pedig úgy gitározott, mintha az egész hangszer a testével egyben lett volna, és ő maga volt az Isten hangszere, ahogy énekelt, ahogy ott gitározott, és ez is egy nagyon maradandó képet alkotott bennem, és hát jöttek a 2000-es évek elején a Győri Gáborék Pest-Lőrincre, és a Pest-Lőrinci Evangélikus Gyülekezetnek a lelkipásztora volt. Van egy fia, a Győri Gábor Dávid, akivel meg nagyon jó baráti kapcsolatot táplálunk, és közösen zenélünk is a gyülekezeti ifiből kialakult új teremtés együttesben, amivel minden hónapban egy vasárnapon tartunk egy délutáni családi istentiszteletet.

0: előre szaladtunk, hogyan választottál aztán pályát, vagy hogyan segített Isten hited a döntésekben, illetve hát a további zenei tanulmányokban, uh-huh. mert azért egy profi szintre jutottál, ez gondolom, hogy nem teljesen autodidakta volt.
1: Ez isteni adomány is, egészen sokáig magamtól fejlődtem. Én az EKE énekeskönyveknek a hátuljában lévő tabulatúrákból kezdtem el megnézni, hogy hogy kell lefogni ezt az akkordot, vagy azt, és akkor jöttem rá később, hogy ha egy E-dúrra egy barrét ráteszek, és F-dúr lett, akkor mi van, ha még följebb húzom néhány bundal, akkor nem is F-dúrt fogtam, hanem G-dúrt, és akkor ez egy csodálatos felismerés volt már így 7.-8. koromban körülbelül, és a zenei pályám pedig én 2014-ben nyertem felvételt, vagy 5-ben a Baptista Teológiai Akadémiának a kántor szakára, B-a alapszakon, gospel gitár szakirányon, ahol a Csikós Attila jazz gitárművész tanártól tanulhattam, illetve hát az Almási Kornél volt még, akit nagyon sokat tanultam zeneileg is, meg ellestem zenei vezetői dolgokat tőle, ahogy voltak óráink, stílusgyakorlat, ilyen-olyan közös zenélés, amiket a mai napig az Új Teremtés együttesbe igyekszek hasznosítani. Van egy zenei formációm, az Új Teremtés. Voltak még olyan megélések is ott, meg bizonyságok. Tehát a műtétem másnapján például fölhívott a Győri Dávid felesége, hogy Győri Gábor bácsi bejött a kórházba, és az ambulancián van, és nem érik el telefonon, és nagyon aggódik a család. És akkor én ott valahogy kimentem az ápolói pulthoz, és sikerült rákérdeznem, hogy látják esetleg a gépbe, és mondta az ápoló fiú, hogy Győri Gábor Ádám? Akkor megnyugtattam a Juditékat, hogy minden rendben, itt van a Gábor bácsi. És hozzám meg jött be a feleségem, és én mondtam neki, hogy menjél le az ambulanciára, nézd meg, hogy ott van a Gábor bácsi. Kiderült, hogy ő már 8 órája ott étlen szomjan ül lent, és akkor vitt le tőlem a szobából vizet, meg ellátta őt élelemmel, és akkor a feleségemnek én írtam utána azt hiszem egy üzenetet. Milyen érzés az Isten angyalának lenni. Pár perccel később felhívott engem a Gábor bácsi, hogy a feleségem egy angyal. Hát mondom, én is tudom, az előbb írtam neki a messengeren. És akkor minden rendben lett, hál' Istennek. Hát azt hiszem, ez az igazi gondviselés.
0: Milyen volt megtudni aztán az eredményt?
1: Kivették a vesémet a daganattal együtt. Amikor hazamentem a kórházból, akkor még ugye nem tudtuk, hogy a daganat jó vagy rossz indulatú volt. És otthon, hát sokat feküdtem, a család sokat segített, de amikor már föl tudtam állni az ágyból, a zeneszobámba, betotyogtam ott a kis köntösömbe, és nagyon fájó szívvel néztem a hangszereimre, hogy nem bírom fölemelni őket. Tényleg majdnem a könnyem kipottyant, hogy itt kell szerencsétlenkednem. Egyszer csak én azt gondolom, hogy ezt az Isten dobta elém, ezt az igéslapot, amit a feleségemtől kaptam legalább 20 évvel ezelőtt, egy gyűrött lapon van. Ez volt ráírva, nem

0: Szeret el örökre az Úr, még ha meg is szomorít, irgalmaz, mert nagyon szeret. Na én ekkor éreztem azt, hogy az Isten a tenyerén hordoz, és nekem nem kell semmi felől sem aggódnom. Akkor így szólt hozzám az Isten, ezen az igéslapon keresztül, és erről van egy énekem is, amit egy evangélikus zenei pályázatra írtam, ahol díjat is nyertem ezzel az énekkel. Az a fő mondani valója a dalnak, hogy kérem, hogy ő szóljon hozzám, hogy érezzem azt, hogy nem csak úgy történnek a dolgok körülöttem, hanem én már átadtam neki az életemet, és én azt várom, hogy ő szóljon hozzám. A szövettani eredmény nagyjából 2 hétre rá szokott megjönni, de még nem jött meg. És ugyanezen az este fölhívott engem a kórházból az egyik ismerős orvosunk, hogy ő már nem bírta tovább, és leszólt a patológiára, hogy nézzék már meg a szövettani eredményt, és úgy néz ki, hogy jó indulatú volt ez a daganat. Hát még most is kiráz a hidegettől az egész sztoritól. Néhány napra rájött a hivatalos megerősítés is, és nem csak testileg, de szellemileg és lelkileg is egy olyan gyógyult állapotban vagyok azóta, amit nem is nagyon tudok szavakkal körülírni. Volt bennem ilyen, hogy jó úton vagyok-e, az Isten útján vagyok-e, ahova ő helyezett, vagy csak azt gondolom, most tudom, hogy a helyemen vagyok. Ennek a történetnek a kapcsán olyan bizonyossággá válhatott, ami nem tudok magamban tartani, és ez az egész annyira friss, hogy még alig 3-4 alkalommal meséltem erről, de azt érzem, hogy ez még jó sokszor elő fog jönni az életem során ez a történet.
1: Ezek után tudtál adni végül is őssejtet, amit te felajánlottál.
0: Igen, és az a nap, amikor én leadtam az őssejtet, és ő megkapta, az a nap egybeesik az ő születése napjával, tehát ez egy második újjászületés az életében, a szó szoros értelmében, és nagyon nagy bizalommal vagyunk a téren, hogy ebben egy új élet lehetősége van, és mi nem tudtuk egymásról itt az évek során, hogy mind a ketten járunk templomba, és ennek az egész betegségnek a kapcsán kezdtünk el egymásért imádkozni. Jó dolog egyébként egymásért imádkozni, meg jó dolog az Isten szeretetében élni.

Lélekhangolónkban ma Szókup Gergelyt hallhatták, aki informatikus, zenész, a pestszentlőrinci gyülekezet új teremtés együttesének egyik vezetője. Emellett fiatalok zenei dicsőítés vezető mentoraként is szolgál egyházunkban, és a Sztélo Gábor evangélikus általános iskola és gimnázium tanulói között. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on a Lélekhangoló podcaston is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő címre írhatnak e-mailt: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai műsorunkban a kötőszó kerekasztal ez év április 30-ai beszélgetését adjuk közre, melynek témája az anyaság és a meddőség. Amikor megérkezik a családba a várba várt gyermek, és amikor nem. Ezekre a kérdésekre, élethelyzetekre keresik a választ Vitális Judit, az Evangélikus Információszolgálat felelős szerkesztője meghívott vendégeivel, Muzslai Bízik Hannával, aki Várva Várlak című könyvében őszintén tabuk nélkül beszél a meddőség fájdalmáról, valamint Németné Tóth Szilvia evangélikus lelkésszel, lelki gondozóval, két gyermekes édesanyával.
1: Az Úr ajándéka a gyermek, és hát hogyha van két ember, akik szeretik az Urat, és az ő akaratában élnek, és őt követik, akkor ez miért nem adatik meg?
2: Fiúk, ne, kérlek, ma ne kelljen úgy lefeküdnöm, hogy én egy szaranya vagyok.
3: Az anyaméh gyümölcse jutalom, ezt olvassuk a Zsoltárban. Az anyaság vajon édes teher? Érdem, női principium, kötelesség, életcél? Vagy csak egy álom, ami nem adatik meg? Erről beszélgetünk a Kötőszó Podcast mai adásában. Vendégeink Németné Tóth Szilvia lelkész, lelkigondozó, 16 éve dolgozik a gyermekonkológia világában, és két gyermek édesanyja. És Muzslai Bízik Hanna, konduktor, a meddőségről, gyermektelenségről szóló Várva Várlak című könyv szerzője. Én Vitális Judit vagyok, az Evangélikus Információszolgálat munkatársa. És mielőtt elkezdenénk beszélgetésünket, biztatok mindenkit arra, hogy iratkozzon fel YouTube csatornánkra. Anyává születtünk, vagy válunk? Mit gondoltok erről? Van, akiben kezdettől megvan, gyerekkorától megvan az érzés, hogy anya szeretne lenni, valakiben meg akkor születik meg, amikor megvan hozzá az a párkapcsolat, amiben itt van az ideje ennek. Melyik csoportba tartoztok?
1: Én anyává születtem. Amióta az eszemet tudom, édesanyja szeretnék lenni. Vannak olyan fotók rólam kislánykoromból, hogy díszpernet tömtem a pólóm alá, hogy nézzem, hogy milyen leszek majd, hogyha magzat növekszik a méhemben. És sokáig azt gondoltam, hogy ez minden nőnél így van, de aztán, amikor megakadta az anyaságom, akkor jöttem rá, hogy nem. Tehát, hogy ebben nagyon különbözőek vagyunk. És persze, amikor én 18 évesen találtam rá, vagy találtunk egymásra a férjemmel, és az felerősítette ezt a vágyat, amikor már volt hozzá egy húsvér férfi, akivel ezt az álmot megvalósíthatónak láttam, de már a vágy szintjén jóval azelőtt megjelent bennem az anyaságnak a vágya.
3: Szilvi?
2: Én egyszerűen csak úgy nőttem fel, hogy így a családunkba születtek a gyerekek, ez egy ilyen természetes dolog volt. Szerintem, ez egy ilyen természetes dolog volt, és én nem is gondolkodtam arra, hogy akarok-e anya lenni, vagy nem, hanem hát így volt a családunk valahogy így összerakva, hogy akkor ott születtek a gyerekek, nevelődtek, meg nevelődtünk együtt. És hogy amikor megismerkedtem a férjemmel az egyetemen, akkor emlékszem,

0: És hogy ez alatt, a 9 év alatt azt gondolom, hogy mi eljutottunk egészen odáig, hogy akkor nem, valószínűleg nekünk nem lehet gyerekünk, és hogy azon kezdtünk el gondolkodni, hogy akkor örökbe kéne fogadni. Mi ez alatt a 9 év alatt többször ki is hoztunk az egyik gyerek otthonból 3 kisgyereket, így rendszeresen, hogyha nekünk nincs, akkor ők legalább egy, tehát hogy heteken keresztül, vagy hónapokon, éveken keresztül, hogy hétvégenként kijártak, és hogy utána meg, na, szóval, hogy megszületett a Bendegúz. Úgyhogy ő egy ilyen abszolút, ha ilyen nagy szavakat akarok használni, nekünk egy ilyen csoda volt az életünkben. És aztán a második csoda az meg a Samu, akit 9 évvel ezelőtt 44 éves koromban szültem. Hát őre meg aztán abszolút nem vártunk, vagy hát nem számítottunk, hanem így berobbant az életünkbe, és hogy én akkor ránézek a két gyerekemre, akkor azon szoktam gondolkodni, hogy hát, hogy egyáltalán mit csináltunk nélkülük, meg hogy mi volt az életünk nélkülük, és nem tudok rá magyarázatot adni. Tehát ugye azóta kerek egész, amióta ők így vannak nekünk. Én azt gondolom, hogy én anyává váltam. De hogy ez is egy ilyen romantikus, hogy akkor mindig elönt ez a jaj, de csodálatos anyának lenni, hanem így emlékszem ilyen pillanatokra, hogy így megszületett a Bendegúz, ugye még bánkon, és akkor ülök így a konyhába, emlékszem, ő így dobálja mindenfele a kaját, meg keni, és akkor azon gondolkodtam, így ránéz, hogy ki ez a kis ember itt közöttünk? Tehát, hogy így jött, és így teljesen átírta az életünket, ahogy az eddig működött. Vagy. Tehát, hogy így most is néha így nézem őket, és egyáltalán az, hogy hát mivel ők teljesen két önálló személyiség, tehát ők nem én, meg a férjem, mind a kettőnkből van, de hát, hogy így, és akkor meg maguk akaratával hosszú a válasz. Szóval, hogy én még mindig ma is ezt fölkelek, és akkor reggel anyává válok, ráhangolódom a gyerekeimre.
1: Csak ezzel kapcsolatban még az van bennem, hogy annyira fantasztikusak vagyunk mi nők, hogy már amikor az anyamében lubickolunk, már akkor van több millió petesejtünk, és amikor világra jövünk, akkor is 1-2 millió petesejt ott várakozik a petefészkeinkben. Tehát, hogy valahogy a teremtő úgy alkotott meg minket, hogy az anyasságnak a csírája az ott el van rejtve bennünk, már jóval azelőtt, hogy erről lenne tudomásunk. De hogy ez egy annyira mély dolog, hogy valahogy egy nagyon-nagyon mélyen tényleg az identitásunkban, nőiességünkbe beépített áldás az anyaság.
2: És ha a teremtő ezt ennyire belénk építette, odaadta magzati korunktól kezdődően, és mégsem engedi kibontakozni, ezzel az Úristent vádolod?
1: Persze, hogy igen. Tehát szerintem mindenki eljut arra a pontra, főleg, hogyha Istent a képbe vesszük, már pedig hívőként azért. De egyébként az az érdekes, hogy szerintem a meddőség diagnózisában meg úgy általában lehet, hogy szív ezt meg tudod erősíteni, hogy amikor nagy traumákba vagyunk, akkor azért Isten valamilyen szempontból mindenkinek az életébe képbe kerül, ha más nem azért, hogy miért engedi meg. És de hogy az én esetemben, aki tényleg mondjuk az evangéliumot, az anyateljel szívtam magamba, ugye én is evangélikus lelkész lányaként, tehát hogy annyira alap az életemben Isten jósága, Isten kegyelme, Isten ajándéka, hogy egy teljesen újra kellett struktúrálódnia a hitemnek, és évekig éltem úgy, hogy vádoltam Istent, nem értettem, sőt a gondoskodó, szeretetteljes Istenkép teljesen átalakult bennem. Tehát úgy éreztem, hogy kínozni akar direkt, hogy azon nevet, hogy én túlélem ezt az egészet, vagy nem, és mindegy neki, hogy tovább jutok-e a következő lépésig. Mert hogy igen, tehát hogy nem is, talán egyet kell lapozni a Bibliában, és oda van írva, hogy Isten megáldja az emberpárt, és azt mondja nekik, hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, és hogy ez egy áldás. És hogy akkor utána meg olvassuk a Zsoltárokba, hogy az Úr ajándéka a gyermek, és hát hogyha van két ember, akik szeretik az Urat, és az ő akaratában élnek, és őt követik, akkor ez miért nem adatik meg? És nagyon-nagyon hosszú időnek kellett eltelni, és még mindig néha megbotlom ebben, és vissza tudok süllyedni, de most már hála Istennek, és hála annak, hogy az evangéliumot újra elkezdtem olvasni, visszataláltam ahhoz az Istenképhez, ami a szeretetteljes gondoskodó Istenkép, és újra tanultam bízni Istenben, és azt hiszem, hogy ez az egyik kulcs szó nekem, hogy ha bízom Istenben, akkor bízom abban,

0: van, amit ő ad, vagy nem ad. És egyébként az áldás az meg olyan, hogy az is egy áldás, hogy ma reggel fel tudtunk állni, az is egy áldás, hogy ma reggel fel kell a nap. Tehát, hogy rengeteg áldásban részesül mindenki, és én nagyon sok olyan áldásban részesülök, amiben más meg nem, csak hát a gyermek kérdése az egy nagyon látványos, és az egész életünkre és párkapcsolatunkra kiható dolog. Tehát azt gondolom, hogy nehezebb megbirkózni vele, mint mondjuk sok más mindennel, ami mondjuk nem adatik meg, de... Szerintem mindennel kapcsolatban, ami nem adatik meg, és nagyon vágyunk rá, azért eljutunk arra a pontra, hogy akkor Isten ezt hogyan is és miként is engedi meg, és eljuthatunk arra, hogy a hitünk dugába dől. És akár ez is lehet egy megküzdési stratégia, hogy akkor én nem kérek Istenből, köszönöm. De én nagyon hálás vagyok azért, hogy visszataláltam Istenhez, mert ő olyan erőforrásokat ad, olyan állóképességet tud adni egy ilyen traumahelyzetben, nagyon sok megküzdési stratégiát mutat, amire én magamtól nem tudnék rájönni, vagy nem tudnék eljutni oda. Úgyhogy nekem nagyon komoly erőforrást jelent, de ez egy komoly küzdelem.
1: Én, bocsáss meg, csak tudok kapcsolódni Hannához, ugye, ahogy említettem, 9 évig nem volt, tehát az érzést ismerem, és ismerem a haragérzést is, és hogy én azt gondolom, hogy minden gyász munkában az egyik legerősebb érzés, amivel meg kell tudnunk dolgozni, az a harag érzése. És nem csak ez alatt a 9 év alatt, hanem mondjuk a munkám kapcsán is volt egy nagyon masszív 5 év, amikor én nagyon haragudtam Istenre, és hogy szerintem a gyógyulás akkor kezdődik, amikor például megengedem magamnak azt, hogy haragudhatok Istenre. Ő pláne megengedi nekem, tehát hogy ő egyszerűen csak türelmesen vár, hogy vissza fogsz jönni hozzám, szeretlek, de hogy haragudhatsz rám.
2: Szilvi, említetted itt a gyülekezeti tagok kisebb, nagyobb, finomabb, erőteljesebb jelzéseit arra vonatkozóan, hogy látják, hogy van, vagy éppen nincsen baba. Amikor hozzád, Hanna, érkeznek jelzések, kérdések, mi az, ami nagyon bántó, és mi az, amit lehetőleg kerüljünk el egy fiatal gyermekre vágyó párral kapcsolatban? Tudsz erre példát mondani, ami tényleg nagyon jó lenne, hogyha kikopna a közbeszédből?
0: Ha mondjuk a gyülekezeti közeget nézzük, ugye azért alapvetően azt látjuk, és egyébként rendben van így, hogy a gyülekezetek nagyon erőteljesen családcentrikusak, tehát ugye van babamama kör, meg a gyerekeknek vasárnapi iskola, meg anyák napi köszöntések, de hogy ebbe a rendszerbe valahogy így sajnos elvesznek, és sokszor ki is kopnak azok a párok, vagy azok a nők, akik meg közben egy néma küzdelmet folytatnak már évek óta azért, hogy megadasson nekik a gyermek. És szerintem egy gyülekezeti közegben a legtöbb, amit tehetünk, hogy mellé állunk, tehát hogy egy eleve ehhez kell egy olyan közösség, ahol ismerjük egymást, és ahol megvan egy olyan alapbizalom, ahol mondjuk egy ilyen kérdésről lehet beszélgetni, akár a gyülekezeti falakon túl is, mert hogy szerintem ez tipikusan egy olyan téma, amit... Tehát ez nem egy ilyen folyosós beszélgetés, és pont emiatt, hogyha csak annyira van időnk, hogy így összefutunk a gyülekezetben, akkor ott ne tegyük fel ezeket a kérdéseket, mert nem tudhatjuk, hogy éppen milyen állapotban van a másik. Hogyha látunk magunk körül olyan párokat, akiknek már régóta nincs gyermeke, és rá akarunk kérdezni erre, hogy hogy vannak ők ebben, akkor az első lépés, hogy megteremtjük azt a bizalmas légkört, és rákérdezünk, hogy egyáltalán szeretnének-e, tudnak-e erről beszélni. És hogyha erre nyitottak, akkor teremtsünk meg annak a feltételeit, hogy ne 5 perc alatt ventiláljon, hanem akkor tényleg legyen idő arra, hogy elmondja, és semmiképpen ne osztogassunk tanácsokat. Tehát, hogy ebbe szerintem nagyon sokszor beleesünk, hogy nekem ez bevált, nekem így jött össze, a szomszédasszonyomnak úgy jött össze, és segíteni szeretnénk, de ezekkel nagyon-nagyon sokat tudunk ártani, mert nem tudhatjuk, hogy mi az, ami már túl van a másik, és nem tudhatjuk, hogy őt ez hogy érinti. Tehát csak akkor adjunk tanácsot, szerintem ha már ezt megfogadja valaki, akkor már nagyot léptünk előre, hogyha az illető kifejezetten kéri. Egyébként pedig biztosítsuk arról, hogy szeretjük, és hogy ugyanolyan értékű tagok a gyülekezetben, mint bárki más, és az ő házasságuk is ugyanolyan értékes. Mert ez is megjelenik így burkoltan, hogy azok a párok, akiknek nincs gyermekük, ők még ugye nem léptek egy szintet a házasságukban, és hiába ezt nem mondjuk ki, ez érezhető, hogy ők ilyen gyermekségben vannak tartva a házasságon belül, és akkor ilyenkor jönnek azok a mondatok, hogy majd megtudjátok, ha. És akkor ugye ilyenkor én is mondhatnám, hogy majd, hogy megtudnád, ha nem jönne, hogy az milyen, de általában ugye erre már nem kerül szó, csak arra, hogy majd, hát majd megtudjátok, hogy milyen az, amikor azzal kell küzdeni, hogy sír a gyerek éjszaka, meg nem tudom. És ezek mind azt sugallják, hogy te még nem tudhatod, tehát még nem vagy a házasságodnak azon a szintjén, és hogyha nem jön a gyerek, akkor soha nem is fogod elérni ezt a szintet, úgymond, ami téged beenged már abba a világba, ahol úgymond már egy a társadalom szemében egy teljes értékű család vagytok. És ez nagyon nehéz azoknak a pároknak, akik gyülekezeti környezetben már nem friss házasok, de még nincs is gyerekük, de nagyon vágynak rá, és akkor ők most hova tartoznak? Most ők család vagy nem család? Mert nyilván a baba-mama körbe nem fog eljárni, a házas körbe nem fog eljárni, a családi istentiszteletekre nem fog eljárni, mert sokszor fájdalmat okoz neki, a babák látványa vagy a gyermekek zsibaja, de hogy akkor nekik mi az a fórum, amit tudunk biztosítani, hogy érezzék, hogy ők teljes értékű és teljes értékű tagjai a közösségnek, és teljes értékű a kapcsolatuk és a házasságuk, és teljes értékű család.
1: Meg én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos tényleg, hogy képesek vagyunk-e kapcsolódni. Ugye egy ilyen téma zavarba hoz minket, ezért így tényleg tanácsokat kezdünk elosztani, mert hogy amögé próbálunk akkor bújni. Én azt gondolom, hogyha képes vagyok például a Hannának az érzéseihez kapcsolódni, mondjuk egy szeretett vendégségbe, de az idő kérdése, ahogy te mondtad, tehát hogy ne intézzem el 5 perc alatt, hanem hogy kész vagyok-e arra, hogy akkor leülök melléd, mondjuk a szeretett vendégségen, és tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy mi zajlik benned, hogy ez mennyire fáj, vagy hogy mik azok az érzések, és hogy ne jusson eszembe az, hogy bármilyen tanácsot adjak, mert hogy van ez a mondat, tudjátok, hogy amíg nem jártam a másik mokkaszínjében, ne adjak neki tanácsot, de én azt gondolom, hogyha járok, még akkor se, mert te Hanna vagy, én meg én vagyok. Kapcsolódhatunk, de hogy még akkor sincs, tehát hogy ki vagyok én, hogy tanácsot adjak, tehát hogy azt gondolom, ez az, ha képes vagyok érzőben leérzéssel, vagy legalábbis csak jelen lenni a másik érzései számára, akkor tudok valamit, tehát akkor létrejön a kapcsolódás.
0: Uh-huh. Igen, ez nagyon fontos.
2: Anyaként pedig azért sokszor előfordul, hogy igen, kéretlenül anyatársaknak egy játszótéren, egy kórházi folyosón várakozva, úgy azt gondoljuk, hogy nálunk van a bölcsek köve, hogy hogyan kellene azt a gyermeket nevelni, hogyan kellene azt az anyaságot jól megélni, és nem mindig tudunk rezonálni arra, hogy a másik valójában milyen élethelyzetben van.
1: Én azt szégyellem magamban, hogy biztos, hogy a 16 év gyerekonkológia világa, számtalan élettörténetet láttam, vagy része voltam életek történetének, megengedték, hogy belépjek. Én például teljesen antiszociális vagyok egy játszótéren. Tehát, hogy, és amit szégyellek, az ez, hogy nekem most már van, tehát, hogy valószínűleg magasra került az inger küszöböm, de hogy nem minden érint meg. Tehát az, hogy mondjuk nem kakilt aznap, vagy abszolút nem érdekel, mint ahogy az se érdekel, hogy akkor most azért kap beírást, és ez tényleg, na, szégyenkezve mondom, azért kap beírást a gyerekem, mert hogy futott a folyosón, egyszerűen nem éri el az inger küszöbömet, mert hogy az élet annyira összetett és annyira bonyolult, és én tényleg olyan anyákat kísérek, akik napi szinten az életüket odaadnák azért heroikus küzdelemmel, hogy meggyógyuljon a gyerekük, vagy hogy életben maradjon, ugye, és a Bendegúz mindig, tehát hogy most már 5 éve, ez is egy ilyen klasszik mondat, mindig elhangzik, egyszer azt mondta a nagyfiam, ti már lehet, hogy ismeritek ezt a mondatot, hanem azt mondta nekem egyszer a nagyfiam, amikor 17 éves volt, hogy anya, ne játsz ki a gyerek onkológiai kártyát, mert arra nem lehet lapot húzni. És hogy igyekszem nem kijátszani, de nem tudom függetleníteni magam attól, hogy hol dolgozom, hogy milyen hatások érnek, hogy micsoda küzdő anyákat látok, tényleg most is van a szemem előtt 2, de bele se kezdek, hogy milyen küzdő anyákat, és hogy tényleg van, ami már nem érint meg, mert hogy csak arra gondolok, hogy de jó, hogy ez az összproblémátok, hát akkor menjetek az úton, és akkor majd megoldódik, hát majd fog kakilni, meg szopizni, meg nem tudom, tehát hogy így. Na, szóval én ezt szégyellem, de hogy én tényleg így működöm.
0: Nekem a szégyen nagyon erőteljesen a meddőséghez, diagnózisához hozzátársul. Engem 13 éve diagnosztizáltak, tehát 13 éve írták le először rólam, hogy meddő vagyok, és mi akkor voltunk 3 éve házasok. Én nagyon szeretek így képekben gondolkozni, egyébként a könyvemben is nagyon sok képi világ van, mert én ilyen vizuális típus vagyok. És az első kép, ami nekem megjelent a meddőséggel kapcsolatban, hogy így rá van írva a homlokomra, hogy szégyen, és ezzel járok mindenhova. Tehát, hogy ezt látják belőlem az emberek, hogy én egy nagy szégyen vagyok, vagy egy két lábon járó meddőségdiagnózis vagyok, ami az egész egy ilyen nagyon szégyelni való, és ez szerintem több dologból adódik. Az egyik az, hogy a meddőség az, hogy valaki terméketlen, akár női, akár férfi oldalon, ez ugye nagyon erőteljesen összekapcsolódik a szexualitással. És ugye maga a szexualitás is egy olyan téma, amit azért nem szeretünk kiteregetni. Tehát nem egy olyan téma, amiről szívesen beszélünk, akár egy családi ebédnél, vagy még akár munkahelyen se, vagy bárhol. És a másik dolog, ami miatt szégyenként élem meg, és tudom, hogy nagyon sok sorstársam is ezt a szégyent megéli, mert hogy alapvetően tabusítjuk ezt a témát. Pedig a WHO adatai szerint világszerte minden 5.-6. ember érintett abban, hogy nem úgy és akkor jön a baba, amikor ő ezt eltervezte. Tehát valamilyen szinten a meddőségben, vagy a másodlagos meddőségben, ugye amikor már az első vagy x-edik gyermek megérkezése után a következő nem érkezik. Szóval, hogy egyre többen vagyunk érintettek, és mégis tabusítva van, és a környezet sem tudja igazán, hogy hogyan álljon ehhez hozzá. És szerintem még egy fontos dolog, hogy amikor megérkezik a meddőség az ember életébe, vagy legalábbis amikor én ezzel szembesültem, az olyan volt, minthogyha egy bántalmazó érkezne az életembe. Tehát, minthogyha lenne egy erő, aki visszatart, aki nem enged engem kibontakozni abban, amire vágyom, amit világéletemben megálmodtam, aki elkényszerít fájdalmas, kockázatos orvosi beavatkozásokra, aki tönkre akarja tenni a párkapcsolatomat, minden szanaszét akar cincálni, tehát tényleg egy bántalmazónak, egy pusztítónak éltem meg, és általában ez minden bántalmazó kapcsolatban így van, hogy akit bántalmaznak, az éli meg szégyenként ezt. Uh-huh. És szerintem ebből is adódik, hogy én ezt szégyenként élem meg, és tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, pedig nem tehetek róla. És mégis ki vagyok szolgáltatva egy olyan erőnek, amivel valahogy meg kell tanulnom együtt élni, és meg kell tanulnom előre menni a célom érdekében, nagyon komoly, kockázatos, felelősségteljes lépéseket hozni összehangoltan a férjemmel egy nagyon kaotikus élethelyzetben, de közben ez az erő, ez folyamatosan azon munkálkodik, hogy ne érhessük el ezt a célt. És ebből is adódik szerintem ez a szégyenérzet. Szóval ez egy ilyen összetett folyamat. Egyébként nem tehetsz róla, mert nyilván megteszel azért mindent, hogy legyen gyermekáldás az életedben, de valami miatt ez akadályoztatva van. De közben meg a környezettől, egyébként tudattalanul, mert az esetek nagy többségében ez nem szándékos, de ugye jönnek olyan visszajelzések, amik mégis azt sugallják, hogy te vagy érte a felelős.
2: Igen. Megpróbáltál-e mindent? Tényleg?
0: Nincs esetleg ugye keresztény körökben valami bűn mégis az életedben, amit rendeznek?
3: Abszolút.
0: Eleget imádkozol-e? Elegen imádkoznak-e érted? És ezek azért így lassan befolynak, lassan, de biztosan, és minél tovább benne van valaki ebben az élethelyzetben, annál több ilyen sugallatot kap, és nagyon nehéz kitartani ebben úgy, hogy mindig tudatosítani, hogy nem, tehát hogy ez ne vegyem még azt is magamra, már a tény nehezítettsége mellé, hogy most ez rajtam áll. Vagy ugye ezt is sokszor szokták mondani, hogy ne stresszelj, és akkor majd. És akkor ugye ez is azt csugalja, hogy igazából az én hibám, mert ha nem stresszelnék, akkor nyilván már lenne gyermekem. És ezt jobbító, meg segítő szándékkal mondják az emberek, csak én azért ezt mindenhol szeretem hangoztatni, hogy ezt ne csináljuk. Mert egyrészt nem fog kevésbé stresszelni azon, hogyha azt mondjuk, hogy sőt, még jobban fog, és nem ezen múlnak ezek a dolgok.
2: Szilvi, mondtad, hogy aztán 9 év után mégis berobbant az életetekbe Bendegúz.
1: Bendegúz.
2: És ez az élmény úgy elsöpört mindent.
1: Igen, igen.
2: És azt is mondod, hogy nap mint nap reggel anyává válsz. De azért a mindennapok során ez a rácsodálkozás, hogy ő az ajándék az életemben, hogy ő az ő a szeretett fiam, áldásként tekinteni a gyermekekre a mindennapi küzdelmek közepette, a harcok, a kamasz harcok között, nem mindig az első érzés, ami előjön, legalábbis belőlem például.
1: Én azt gondolom, hogy csúnyán fogom fogalmazni, de talán értitek, hogy szerintem mi egy csomó mindent elrontottunk az életünkbe, két dolgot, és ezért kérek elnézést, két dolgot csináltunk jól, az egyiket Bendegúznak hívják, a másikat Sabunak. Tehát, hogy szerintem két fantasztikus gyerekünk van, nagyon szeretjük őket, rohadt kritikusak, főleg velem, nagyon kemények, és ugye óriási a korkülönbség köztük, 12 és fél év, ez is egy érdekes történet, de oké, tehát, hogy nagyon nagy a korkülönbség, úgyhogy Samu egészen kicsi volt még akkor, amikor már abba szocializálódott, és ő neki a bátyja mindene, hogy a Benegúz nagyon-nagyon kritikus volt, ugye kamaszként, most már 22. Szóval, hogy hamar megtanulta, úgyhogy én azért gyakran fekszem le úgy, hogy szoktam nekik mondani, hogy fiúk, kérlek, ma ne kelljen úgy lefeküdnem, hogy én egy szaranya vagyok. Tehát, hogy ők azért nagyon keményen tudják tolni belém, és ez rendben is van. Ugyanakkor nagyon szeretem őket, és hogy azt gondolom, hogy nekem az anyaság azt hozta el, és ez egy kicsit olyan, mint a feltétlen függés érzése, azt hozta el nekem az anyaság, hogy van valaki, vagy van két ember, aki fontosabb, mint én saját magam. És hogy ezt én minden nap azért megélem, ha nem is szavak szintjén, hanem egyszerűen ez belém van kódolva, hogy anyának lenni azt jelenti, hogy van két ember, aki fontosabb, mint én saját magam. Tehát, hogy én amíg élek, soha többé nem dobog a szívem csak magamért, hanem még minimum két ember, ekkor Zoltán szoktam mondani, és én, hogy úgy élni az életet, hogy van egy ilyen, tehát hogy így soha többé nem lesz ugyanez. És hogy ezt nagyon köszönöm nekik, mert hogy ezt sehogy másképp nem tudnám megtapasztalni. A másik az, hogy nekem a munkám nagyon nagy, egyrészt nehézség, de ugyanakkor nagyon áldás, mert ha hazamegyek, nagyon-nagyon fáradtan, és mondjuk haza is viszem mindazt a terhet, amit a gyerek onkológia világában így érzelmileg így kapok, és így rájuk nézek, akkor mindig hihetetlenül hálás vagyok nekik, hogy egy vannak, hogy egészségesek. Olyan világban dolgozom, ahol pláne ezerrel kapom azt, hogy vannak gyerekeim, és hogy mondjuk ők élik az életüket, és fejlődnek, és kiteljesednek. Hát az egy áldás, azt gondolom.
2: Hanna, te is gyermekek között dolgozol, mindezzel a magánéleti csomaggal a hátadon, ezzel a kereszttel, a mindennapjaidat, a munkádat gyerekek között végzed. Milyen érzés látni őket, közöttük lenni, és az anyákkal találkozni?
0: Engem a mozgássérüléssel élő gyermekek, anyukái, szülei, apukái is nagyon-nagyon sokat inspirálnak. Tehát azért egy anya számára az, amikor a gyermeke nem egészségesen, vagy koraszülötten, vagy valamilyen fejlődési lemaradással születik, ez egy óriási harc. És én azokat a családokat, azokat az anyákat látom, akik a Semmelweis Egyetem Pető András karán mindenre elszántan harcolnak és küzdenek azért, hogy a gyermekük a leghatékonyabb és a számukra a legideálisabb fejlesztésben részesüljenek, és ezért képesek akárhány száz kilométert utazni, akárhogy ástruktúrálni a család életét, akárhány éjszakát átvirrasztani, és látom bennük a sorstárs kapcsot olyan szempontból, hogy ha tudnák azt, hogy van egy ajtó, ahol kopogtatnak, és a gyermekük nehézségei megszűnnek, akkor kérdés nélkül bármit megtennének azért, hogy az ajtó kinyíljon. Én azt gondolom, hogy a saját életüket is adnák ezért, és ez az, amit Szilvi, te mondtál, hogy egy anya az tényleg tehát az anyának a szíve az már a gyermeknek a szíve is, tehát hogy ez a kettő összefonódik, és szerintem egy anya, vagy az anyák többsége kérdés nélkül odaadná a félvességét, vagy a bármiét a gyermekének, és ugyanígy van ez, amit én látok az anyákon, az a lelkület, és amit én érzek magamon is, hogy az anyává válás útján mire képes lennék. Szemerédi Bernadett színművésznőnek van a Szólongatás című monodrámája, érdemes megnézni, ott a meddőség anyasággá válásnak a kérdéseit boncolgatja nagyon mélyen és nagyon őszintén, saját tapasztalatra építve, és ott mondja el, hogy csak valaki mondja meg neki, hogy mit csináljon, és ha tűt kell szúrni a szeme feketéjébe, azt is megteszi. És ez nekem annyira erős ez a mondat, hogy ezt látom a körülöttem lévő ilyen küzdő anyákon, hogy tényleg, ha tűt kell szúrnunk a szemünk feketejébe, azt is megtesszük annak érdekében, hogy a gyermekünk fejlődjön, vagy világra jöhessen. És nekem ez segít, hogy egy ilyen kapcsot találtam az én vágyanyasságom, vagy reményanyasságom, és az ő már megélt, de nagyon nehezítő tényezők között, zajló anyasságuk között.
1: Bocsánat, ehhez szeretnék kapcsolódni, mert hogy ez engem most nagyon megérintett, hogy ebben is azt hiszem, hogy van valami közös a munkánk, vagy a szolgálatunk kapcsán, hogy én is hányszor hallottam ezt a mondatot, mondjuk ülve az intenzív osztályon gyerekágy mellett, hogy az nem lenne kérdés, hogy az életemet adnám, hogy ha lehetne, ha a sors adna egy ilyen cserét, akkor az nem kérdés, hogy föláldoznám magam érte, mert hogy ő fontosabb, mint én magam.
2: Beszéltünk már a férjedről, a házasságodról, hogy benned a vágy él, és a férjedben az, hogy szülők legyetek, vérszerinti gyermeketek szülessen, ez mennyire mozog párhuzamosan az érzés? Van olyan, amikor megtorpan valamelyik kötőkben a vágy, a lendület, az odaszánás, vagy esetleg jön a gyász, a kétségbeesély és a feladás érzése? Ezek mennyire mozognak szinkronban?
0: Örülök ennek a kérdésnek, mert hogy szerintem nagyon fontos erről beszélni, hogy a meddőség, vagy nem csak a meddőség, alapvetően a gyermekkel kapcsolatos tervek, azok mindig, tehát azok nagyon párkapcsolatiak. És hogy egyébként a meddőség az egyetlen olyan diagnózis, amit a pár mindkét tagja megkap. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk a férjednek, feleségednek nincsen egyáltalán termékenységi nehezítettsége, de ha ő veled együtt szeretne gyermeket, és neked van, akkor automatikusan az ő papírján is rajta lesz, hogy ő meddő, hiszen neki sem lehet gyermeke így, hogyha mi együtt szeretnénk. És ez azért egy nagyon komoly szétszakító erő, mert hogy azért sokat hangoztatjuk, és egyébként az Új Szövetségben is nagyon-nagyon hangsúlyos az, hogy a házasság önmagában érték, és nem a gyermekek teszik, vagy nem a gyermek a célja és az értelme a házasságnak, hanem annak a két embernek a szövetsége az, ami a fontos, és az alap, és ez már elég, és ez már a család, és ez már egy Isten szemében teljes értékű egység, de mégis nagyon vágyunk arra szerelmes párként, hogy a szerelmünk egy gyermekkel kibontakozzon, vagy bővüljön, és ne csak házastársként lássuk egymást, hanem szülőtársként is. Én nekem ilyen teljes országok vannak a fejemben arról, hogy a férjem milyen apa lenne, tehát hogy így megvan ez a kép. De hogy azért nagyon nehéz ez, mert szerintem nagyon ritka, van ilyen, de nagyon ritka, hogy a férj és a felesége egy szinten mozog ebben. És nálunk én vagyok az ilyen anyatigris típus, tehát ahogy mondtam is, én ezzel születtem, én akár tényleg a félkaromat odaadnám azért, hogy pocakos kismama lehessek, viszont a férjemben benne megszelidült ez a vágy. Ő egy 11 gyermekes családnak a legidősebb fiúgyermeke, tehát hogy ő tudja, hogy milyen az, hogy a sok gyermekkel együtt felnőni, és ezt a mintát hozza otthonról. Tehát, hogy ő is nagyon vágyott, nem mondom ezt múlt időben, még mindig vágyik gyerekre, viszont ő ezt el tudta gyászolni. Ő egy ilyen túrán otthagyta a hegyekben a gyermek utáni vágyát. Tehát ő ezt meg tudta tenni, és ezután a köztünk nagyon sok nehézséget okozott, hogy én még mindig mentem volna, még a nem tudom, hanyadik kockázatos műtétnek, és lombik folyamatnak, és mindennek is kitettem volna magam, meg őt is, kitettem volna mindennek, és a mi házasságunkban most kezd elérkezni az a határ, hogy már nem az én vehemenciámmal megyünk, hanem most már tudom azt mondani, hogy jó, legyen az az elsődleges, hogy neki is tényleg mi az, ami komfortos. Mert eddig ő folyamatosan jött utánam, hiába nem akart mondjuk egy beavatkozást, vagy egy műtétet, amit mondjuk egyébként rajta is végre kellett hajtani, nem csak rajtam, tehát nem csak értem izgult, hanem magáért is, de megtette, és 13 év kellett ahhoz, hogy én le tudjak olyan állapotba kerülni, hogy tudjam azt mondani, hogy az elsődleges az a párkapcsolatunk. És nem tudom, hogy mondjuk hány lombik folyamatot bírnánk még elhordozni. És hogy most egy olyan állapotban vagyunk, hogy a kapcsolatunk építésére kell helyeznünk a hangsúlyt, de ez nagyon nagy próba, és egyébként sokan el is válnak, akik ilyen élethelyzetben vannak, és én tudok olyanokról is, akik elválnak, és aztán külön-külön lesz gyermekük, és hogy nyilván ez is ilyenkor ott zakatol a sokszor az én fejemben is, hogy mi lenne, ha, de aztán mindig visszajutok oda, hogy a mi házasságunknak vagy szövetségünknek nagyon nagy az értéke, és eddig még mindig arra jutottunk, hogy az egymásért való harc és küzdelem az felülírja ezt a vágyat, de ez egy nagyon nehéz egyensúly.
2: Hozzá lehet szokni a kettesben való léthez, élethez, és berobbanhat aztán a gyermek ebbe a kettős állapotba.
1: És az egy nagyon kemény lelki munka, hogy diádából triádává változni, és hogy pontosan ezek a, bocsáss meg, hogy közbeszólok, csak ezek az apró momentumok, amiket mondtam, hogy akkor hogyan leszünk hárommá, hogy tényleg így volt, pedig hát tényleg nekünk is voltak nagy álmaink, valószínűleg az, hogy aztán elengedtük, hogy akkor hogy tud beérkezni, Bendegúz idő kellett neki, hogy ő ebbe a nagyon erős szövetségbe, mert hogy megtanultunk ketten létezni. De hogy így tényleg volt így, hogy rácsodálkoztam, hogy ott volt, nagyon-nagyon boldogok voltunk, de hogy ki ő? Tehát, hogy annyi év lemondása után mondjuk, hogy megérkezik valaki, hogy akkor van-e helye már abban a, nem tudom én, elgyászolt, meggyászolt, nagy szövetségben. Na, szóval, hogy a Bendegúznak szerintem azért kellett. Nekem persze azt gondolom, hogy mivel voltak testi, tehát, hogy a testemben volt ő, testemből, tehát húsomból a hús, véremből a vér, nekem hamarabb volt kötődésem, de például Zoltán, és ez is szerintem, amikor valaki az érzéseiről beszél, az olyan lenyűgöző, meg olyan megérintő. Egyszer a Zoltán bevallotta, talán nem haragszik majd meg, hogy ezt így visszahallja. Nem tudom, hány éves volt már a Bendegúz, amikor azt mondta, hogy ő így lézett minket, és hogy hihetetlen irigysége volt, és hogy úgy érezte, hogy mi őt ki helye. Tehát, hogy ugye addig volt a két, a férfeleség Zoltán Szilvia szövetsége, mert mi úgy hív, én ugye Zoltánnak hívom őt, volt a szövetség, és megérkezett a Bendegúz, berobbant nekem az egy ilyen, bár minden nap, hogy anyává válok, de mégis egy olyan ösztönös és természetes, valahol mélyről jövő, szoptatom őt, igen, hogy azt mondja, hogy ő azt érezte, hogy ő ebből ki van hagyva, hogy ő egy ilyen perifériára szorult, vagy irigy volt, féltékeny volt, és amikor ő ezt megfogalmazta, akkor éreztem, hogy azért az neki is micsoda munka apává válni, és ő neki később volt, és hogy engem lenyűgözött azzal, hogy ő ezt így utólag bevallotta, és azt mondta, hogy igazándiból ő akkor kezdett, úgy persze ő is elsírta magát, mikor először hallottuk, hogy ott dobog a szíved. Ez nem kérdés, de hogy amikor így elkezdtek együtt játszani, vagy elkezdtek együtt, vagy amikor a fiam már, fiunk beszélt hozzá, akkor úgy érezte, hogy akkor megindul ez az apaság. Mert eddig mit látott? Én éjjel-nappal szoptattam, ez az igény szerinti szoptatás, tényleg ez volt, és hogy ő úgy érezte, hogy nincs helye. És hogy mindenkinek meg kell találnia a helyét ebben az új. És hogy nekünk szerintem ez munka volt.
2: Az anyaság annyi lelkiismeret furdalással jár, és akár azért, hogy a fiam, a fiunk, a férjem választani közülük, előtérbe helyezni azt, hogy a férjem hol tart egy úton, és lemondani a saját egészen kora gyermekségről húzódó vágyamról. Soha nem volt opció, hogy nevér szerinti gyermeketek szülessen?
0: Hát szerintem, hogyha egy pár életében nem érkezik meg természetes úton a gyermek, akkor ugye az örökbefogadás óhatatlanul felmerül. Van, aki már úgy házasodik össze, hogy eleve ez a gondolat benne van a fejébe. Mi nem ilyen mintát hozunk, mert mi mind a ketten olyan családból jövünk, hogy rögtön jöttek a babák, sőt már van, hogy azelőtt, hogy még terve voltak, és sokan jöttek, és az érdekes, hogy mi mindenre jártunk, tehát ilyen házasságfelkészítő kurzus, jegyes oktatás, nem tudom, és mindenhol csak arról tanultunk, hogy milyen kihívásokkal jár majd, hogyha érkezik az első gyermek, és szülőpárossá válunk, de hogy arról sehol nem tanultunk, hogy mi van, ha nem érkezik az első gyermek, és például az Anna Joachim program, az a Porviamos Katolikus Főiskolán most pont egy ilyen felkészítést tart jegyeseknek, hogy hogy ahol erről is van szó, hogy hogyan lehet megküzdeni azzal, hogyha nem érkezik a gyermek, és hogyan lehet előre például ezen gondolkozni, hogy nyitottak lennénk az örökbefogadásra, nyitottak lennénk a mesterséges megtermékenyítő eljárásokra, el tudjuk-e képzelni az életünket kettesben. De nekünk ilyenek nem voltak. Tehát nekem olyan, és szerintem a férjemnek is, igen, annyira természetes volt, hogy lesz vér szerint a gyermekünk, mint az, hogy levegőt veszünk. És pont emiatt mi nagyon nagy hátrányból indultunk, mert nekünk akkora nagy sok volt az, amikor ez nem sikerült, hogy gyakorlatilag évekbe telt, mire egyáltalán a sokból feleszméltünk, és a megfelelő orvosokhoz értünk. Tehát csomó időt veszítettünk, és az örökbefogadás az időről időre feljött, viszont nekem személy szerint annyira elvitte a minden energiámat és kapacitásomat az, hogy mi elindultunk a mesterséges megtermékenyítő eljárások irányába és az orvosi kezelések irányába, hogy nekem ebbe egyáltalán nem fért volna bele, tehát nem tudtam volna.
2: Párhuzamosan két utat magad előtt látni?
0: Nem, mert ugye az örökbefogadás sem egy egyszerű út, tehát ott is ugye egy telefonhívásra vársz, amit teljesen bizonytalan, de mire odáig egyáltalán eljutsz. És én nem éreztem magam erre késznek, hogy én azt, bennem annyira erős volt még mindig az a vér szerinti gyermek iránti vágy, hogy nem tudtam beengedni egy szív szerinti gyermeket ebbe. És ez most kezd bennem egy kicsit átalakulni, ez egyébként nem a férjemen múlt, hanem rajtam, tehát ő sokkal, kezdettől sokkal nyitottabb lett volna egy örökbefogadási folyamatra, tehát ez így miattam állt le, vagy igazából el se kezdődött a mi életünkben igazán, de nem zárom ki, hogy ennek lesz útja, csak nálunk ez így alakult, és szerintem ezt így fontos tudatosítani, hogy emiatt se érezze magát senki lelkiismeretfurdalásban, mert ez is, hogyha már a lelkiismeretfurdalást behoztad, hogy és főleg keresztény körökben ugye kapjuk is, én is nagyon sokszor megkaptam, hogy az olyan szép, olyan szent, olyan áldott dolog, és hogy annyi kisgyerek van, aki ugye arra vár, hogy nincs, de hogy ezért ez egy óriási felelősség egy ilyen gyermeket befogadni a családba, és hogy én mindig arra vágytam, és lehet, hogy ez egyszer megadatik, hogy bennem tényleg, hogy én ne azért jussak el az örökbefogadásig, hogy engem anyává tegyen egy kisgyerek, hanem hogy én bennem megérkezzen a vágy, hogy én most arra vágyom, hogy egy gyermeket befogadjak a családunkba. Mert annak a gyereknek is ez lesz a jó. Hogyha nem az az elvárás van felé, hogy na most akkor te tegyél engem anyává és apává, hanem hogy téged szeretnénk, pont téged szeretnénk, és nem kell lelkiismeret furdalást érezni azért, nem kell rémálmok, hogy gyötörjenek minket azért, hogy mi azokból a gyermekekből nem fogadunk be egyet, akik erre vágynak, vagy várnak. Egyébként, hogyha felteszik nekem ezt a kérdést, hogy akkor, ha nincs vér szerinti gyermek, miért nem fogadunk örökbe, én visszaszoktam kérdezni, hogy és ti miért nem fogadtok örökbe? Tehát, hogy én az örökbefogadásra nem a vér szerinti gyermek alternatívájaként tekintek. Én azt gondolom, hogy az örökbefogadás minden család számára ugyanúgy egy alternatíva akkor, hogyha szeretnének egy kisgyermeket a családjukba befogadni, függetlenül attól, hogy van-e vér szerinti gyerekük, vagy nincs.
1: Bocsáss meg, csak annyi, hogy azért tudok ehhez is kapcsolódni, amit mondasz, mert én emlékszem egy pillanatra. Ugye nekünk már volt az a gondolat 9 év után, hogy talán örökbe kéne fogadni, és hát nem is véletlen, vagy ahogy már említettem, biztos, hogy nem véletlen, de 3 kisfiút hordtunk ki a Menyecske utcai gyerekotthonból hosszú éveken keresztül, és én emlékszem arra a karácsonyi pillanatra, amikor így kihoztuk őket, hogy ott legyenek karácsonykor, és hogy így tényleg így ajándék, meg főztünk, meg együttársas játékoztunk, és akkor így azt mondta az egyik fiú, azt mondta, hogy ő mindent nagyon-nagyon köszön, de ő neki igazándiból egy kívánsága volna, vagy ha lehetne, hogy ő az anyukájához szeretne menni. És akkor azt éreztem, hogy tényleg ez az abszolút függés, amikor pedig akkor ők már évek óta, és hogy ez az érzés, hogy képes vagyok-e, hogy akkor az én, tehát hogy ne azért fogadjam örökbe, hogy akkor majd, és akkor majd egy ilyen mondat után, akkor én majd meg leszek sértődve, vagy nem tudom, vagy rosszul fog esni, tehát hogy akkor ott olyan érzelmi kavarodás van, és én eljutottam arra, hogy én nem vagyok alkalmas arra, hogy nem vagyok olyan nagyság, vagy hogy mondjam, érted, amit akarok, csak megerősítve téged, hogy...
0: Igen, utak, és mindenkinek annyira egyedi, és hogy ebben nem lehet egyáltalán kívülről beleszólni, mert annyira összetett
1: És hogy csodálatosnak tartom azokat, akik pedig képesek örökbefogadni a 16 éve, ugye mondtad, mert hogy így nem titok, hogy a gyerekonkológia világában dolgozom, és hogy ismerek jó pár anyát, akik úgy vannak ott bent, hogy voltak, akik azért kaptak gyermeket, mert hogy beteg volt, idősek voltak, elvileg már nem fogadhattak volna örökbe, de mivel vállaltak egyet, és csodálatosan nevelik, és hogy így csodálatos látni, most nem akarom ezt a, na, ez a jelző is olyan elkoptatott, de hogy így, hogy látom őket, hogy ők szeretik, egészek, föl tudják vállalni, én nem voltam képes ezt fölvállalni. És hogy főleg azért nem, mert valószínűleg én azt gondolom, hogy amikor örökbe fogadok valakit, akkor már túl kell, hogy legyek azon a gyászmunkán, hogy nekem sajátom nem lesz. Lehet, hogy még végül is lesz is, de hogy...
0: Vérszerinti.
1: Igen, bocsáss meg, vérszerinti, hogy nem lesz. Aztán később lehet, hogy még lesz is vérszerinti, de hogy ő nem egy pótlék, tehát ő nem pótolhatja azt, hogy ő, tehát hogy nem használhatom eszköznek, és én nem voltam benne biztos, hogy én vagyok már kész arra mentálisan, lelkileg, pszichésen, hogy őt saját magáért, ne azért, hogy valami hiátust pótoljon, vagy azzá tegyen, aki én nem lehetek, és én nem voltam erre kész. Úgyhogy mi aztán végül is nem fogadtunk örökbe, vagy hát nem indultunk el ezen az úton pontosan emiatt.
2: A pótlékot és a hiányt említed, ezt tudja valami pótolni, elfedni, felülírni?
0: Hát a rövid válaszom az, hogy nem. Tehát ezzel meg lehet tanulni együtt élni, meg lehet tanulni, amit a könyvemben is megírtam. Én a 10 év meddőségi diagnózis után írtam ezt a könyvet, és én a könyv kapcsán tudatosítottam magamban azt, hogy vannak megküzdési stratégiáim. Tehát, hogy valahogy túléltem ezt a 10 évet, de egészen addig én úgy éreztem, hogy csak így sodródok, így örülök, hogy túlélem a napokat. És pont azért úgy épül föl a könyv, hogy minden fejezetnek van egy bejárata, meg egy kijárata, mint ahogy a traumának is van egy szippantó ereje, mint egy örvény, ahogy húz lefele, de aztán abból így lent van szabadulás, és fel tudsz jönni a levegő szintjére, és hogy szerintem nekem nagyon fontos volt a saját megküzdési stratégiámban ez a könyv, hogy tudatosítsam, hogy tulajdonképpen én megtanultam ezzel együtt élni, még ha nagyon nehéz is, és még most is vannak olyan napjaim, amikor nagyon sokat sírok, vagy nagyon magam alatt vagyok, vagy nagyon az életemet feleslegesnek érzem, vagy magát a nem látok életcélt magam előtt. Ugye, hogy Szilvi is mondta, hogy sok mindent elrontottak a házasságukba, de a két fiúk az, ami biztosan jó, és hogy nekünk meg azt kell megtanulnunk, hogy ha nem lesz ez a két fiú, vagy most idézőjelben, akkor is van értelme és célja egyen-egyenként is az életünknek, meg párkapcsolatilag is. De hogy ez egy folyamatos harc, és én azt tapasztalom, hogy ugyanúgy, ahogy ugye szoktuk mondani, hogy az Isten alakú űrt se lehet mással betölteni, aha, csak magával Istennel, szerintem a baba vagy gyermek, aha, alakú űrt se lehet semmi mással betölteni, csak egy vérszerinti vagy szívszerinti gyermekkel, és hogyha ez nem adatik meg, vagy hogyha a házaspár úgy dönt, hogy akkor... Tehát, hogyha nem lesz vérszerint a gyermekük, nem indulnak el az örökbefogadás útján se. Egyébként ez egy nőnek az életét végigkíséri, mert hiába jön el a menopauza, amikor már ugye utána már nem tudsz, biztos, hogy nem tudsz vérszerinti anyává válni, a környezetedben élőknek érkeznek az unokái. Tehát, hogy ez egy nő életében folyamatosan téma. Akkor is, hogyha te magadnak nem adatik meg, a környezetedben élő nők életében a gyermek és az unoka az egy folyamatos téma. Tehát erről nem lehet úgymond leállni, nem lehet erről a témáról lekapcsolódni, ezzel meg lehet tanulni együtt élni, és ez egy jó hír, hogy ezt meg lehet tanulni, és vannak sorstársak, és vannak nagyszerű szakemberek, meg vannak szerető családtagok, akik ebben tudnak támogatni. De én biztos vagyok benne, hogyha nekünk nem adatik meg a gyermekünk, nekem a halálos ágyamon is ez egy, uh-huh, ez egy nagyon fájdalmas hiányként, uh-huh, fog, uh-huh, lenni, vagy élni a szívembe, hiába, hogy egyébként rá tudtam találni arra, mert szerintem ez volt a kulcs, hogy egyébként az életem termékeny. Tehát, hogy nem az határozza meg az én termékenységemet, hogy tudok-e szülni, hanem az, hogy hogyan élem az életem, és hogy hogyan tudom, hogyan tudok örömöt adni, hogyan tudok szeretetet adni, és elfogadni másoktól.
2: A Kütőszó Podcast mai adásában az anyaságról beszélgettünk. Vendégeink Németné Tóth Szilvia és Muzslai Bízlik Hanna voltak. Köszönjük a beszélgetést!
0: Köszönjük.
2: Ha pedig hasonló videókat szívesen néznétek, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nem elszólás, hogy testvéreknek nevezem a kedves hallgatóinkat, hiszen úgy gondolom, hogy akik már ilyen hosszú ideje kitartanak ebben a közös gondolkodásban, azok ezáltal a közös gondolkodás által egyre inkább rájönnek arra, hogy nekünk embereknek nem csak közös sorsunk van, hanem közös eredetünk is, társai vagyunk egymásnak, testvérei azon az úton, amely egyre inkább az érzelmi energiákkal való beteljesedés felé vezet. Az elmúlt alkalommal az érzelmi energiák forrásáról esett szó, és ennek kapcsán most tudatosan arra fókuszálunk, hogy ez a forrás, ha olyan kimeríthetetlenül gazdag, ha olyan csodálatosan körülvesz bennünket, csodálatos alatt értve, pontosabban ez alatt a jelző alatt értve azt, hogy minden létező és még fel nem fedezett kommunikációs csatornán felénk áradva, szóval, hogyha ennyire sokoldalúan, bensőségesen ránk hangolt ez az érzelmi energia, akkor miért van az, hogy mégis olyan keveset tudunk belőle hasznosítani? És éppen ennek a kérdés felvetésnek nyomába eredve fogalmazom meg mai közös gondolkodásunk címét, amely így szól, az érzelmi energia blokkádainak okai. Az érzelmi energia blokkád okai kapcsán először is pontosítsuk ezt a kifejezést. Mit értünk az alatt, hogy érzelmi energia blokkád? Nos, ha egy példát szeretnék erre hozni, akkor azt mondhatom, hogy ez az érzelmi energia blokkád, ez ugyanúgy működik, mint az áramforrás és az áramfelvevő közötti kapcsolat megszakadása. Rövid zárlatnak szoktuk ezt nevezni, és ekkor, ha rövid zárlat keletkezik, akkor ez a rövid zárlat megszakítja az elektromos áram körforgását, áramlását, ahogy tanultuk az elektronoknak mozgását, és egyszer csak minden, ami ezzel az elektromos energiával mozog, működik, leáll. Na most ezt a fajta hibát természetesen akkor tudjuk csak kiküszöbölni, hogyha megtaláljuk a hiba forrását, hogyha megtaláljuk azt az akadályt, azt a gátat, ami a rövid zárlatnak okozója. Én jártam egyszer úgy, hogy az autómban a generátor lett rövid zárlatos, és ez a németül fénygépnek nevezett készülék valóban leállított egyre másra mindent az autóban, hiába volt benne akkumulátor, azt sem tudta már pótolni az elveszett energiát, és ennek kapcsán bizony meg kellett először javítani a generátort, hogy újból aztán működőképessé váljon az autó maga. Nos, valahogy így van ez a mi életünkben is. Az érzelmi energiák szabadon áramlása életünk alapvető működését szabályozza, és ha ez a szabad áramlás leblokkolódik, megáll, ezt nevezzük érzelmi energiablokkádnak, akkor ezt meg kell szüntetnünk, ennek okait megkeresve, és ha megszüntettük, akkor fog újból működésbe lépni az életünk. De mi ez az érzelmi energia áramlás? Milyenek az energia áramlásnak a lényege? És hol tud éppen ebből fakadóan aztán ebbe az energiaáramlásba valamilyen blokkád bele lépni, úgy is lehetne mondani, hol szakíthatja meg ezt az áramlást. Nos, ha ennek az érzelmi energia áramlásnak a hajtómotorját, az előző példával élve generátorát keressük, akkor azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen két végpontja van. Az egyik végpontja a szenvedés, a másik végpontja pedig a vétek. És most erről a két végpontról szeretnék beszélni. A szenvedés és a vétek két végpontja tulajdonképpen nem is végpont, hanem fókuszpont. Azt lehetne mondani, hogy úgy működik, mint ahogy az ellipszisnek a két fókuszpontja, amelyeket ha végig követünk, akkor egy olyan ellipszis alakú körpálya rajzolódik ki, amely tulajdonképpen hol az egyikhez, hol a másikhoz van közelebb, mármint hogyha pontszerűen gondolkodunk, és ezt a pontot végig görgetjük ezen az ellipszis alakú pályán, és ezen a körforgáson gyakorlatilag úgy tudunk eligazodni, ha azt mondjuk, hogy egy inga mozgásról beszélünk, hol az egyik fókuszpont, hol a másik fókuszpont áll inkább középpontban, úgy is mondhatnánk, hogy hol az egyiknek, hol a másiknak van inkább nagyobb vonzó ereje, de ez a fajta kölcsönös, egymást kiegészítő, egymást feltételező mozgás fogja alapvetően meghatározni az érzelmi energia áramlást. Hogy milyen módon? Hát erről szeretnék most egy pár szó erejéig beszélni. Először jellemezzük a szenvedésnek a fókuszpontját. A szenvedés önmagában nem egy rossz dolog. A szenvedés az életünknek az alapvető része. Minden teljesítmény az életünkben szenvedéshez kötött. Nem csak a nagy teljesítményekre kell gondolnunk itt, tehát nem csak arra, hogy például a sportolók kemény edzések révén kapják meg azt az esélyt, hogy csúcs teljesítményeket tudjanak kisajtolni magukból, hanem sokkal inkább arról beszélünk, hogy a szenvedés az minden egyes tovább lépést megelőző folyamat. Ha az ember elér egy bizonyos szintet, akkor onnan tovább lépni csak szenvedés árán tud. Az életünknek minden egyes területén így van ez. Ez a szenvedés különböző mértékű lehet, attól függően, hogy mekkora a kihívás, de szenvedés nélkül a fejlődés az nem oldható meg, nem valósulhat meg. Nagyon érdekes például, hogy a fákban és a fák növekedése kapcsán is mérhető ez a szenvedés, na már nem olyan módon, hogy van szenvedés mértékegység, hanem olyan módon, hogy a fa rostoknak a belső feszültsége mérhető, amikor a fa növekedik.

áramlások az érzelmi energiák áramlásának egyik hajtómotorja, egyik fókuszpontja az a szenvedés, amely bennünket újból és újból a fejlődéshez, a tovább lépéshez köt, arra inspirál. A másik fókuszpontja az pedig a vétek, és ennek a fókuszpontnak kapcsán megint csak arról kell beszélnünk, hogy a vétek egy olyan fókuszpontja az életünknek, egy olyan rendező elve az érzelmi energiáink áramlásának, hogy minden ember életében jelen van, és amit semmilyen módon nem tudunk kiküszöbölni, vagy úgymond kikerülni. Ugyanis mindannyian vétkezünk, és ez nem egy vallási fogalom, amikor így beszélek, hanem egyszerűen gondoljunk csak akár a mai napunkra, hogy hányszor tértünk el attól, amit mi magunk ideálisnak neveznénk. Most nem másokról beszélek, csak mi magunkról. Amikor az általunk fontosnak, hasznosnak, jónak, szépnek érzékelt megoldást, akármilyen okból, akármilyen külső vagy belső hatásra megtagadtuk, eltértünk tőle, nem tartottuk már érvényesnek, stb. Ezek a vétkek végig kísérik az életünket, és ezeknek a vétkeknek kapcsán újból és újból az ember önvizsgálatra kényszerül. Ezeket a vétkeket az önkorrekció kiindulásaként értelmezi az egészséges személyiség. Nem szőnyeg alá söpörni akarja őket, nem letagadni, nem megmagyarázni, hanem ezekből kiindulva akarja korrigálni az életvitelét, hogy legközelebb ezek a vétkek, amelyek nem egyszerűen csak megmosolyogni való hibák, hanem alapvető botlások, hogy ezeket ki tudja kerülni, pontosabban legközelebb már ne kövesse el. Hadd mondjak megint csak egy egyszerű példát. Ha a nyelvtanulás során egy bizonyos berögzült rossz kifejezésmódot, rossz nyelvtani struktúrát nem vétekként kezelünk, hanem azt mondjuk, hogy ugyan már hát több is veszett Mohácsnál, hát ez most így van és kész, akkor ezzel azt kockáztatjuk, hogy azon a nyelven nem csak, hogy hibásan fogunk beszélni, hanem bizonyos kontextusban gyakorlatilag érthetetlenül és értelmetlenül. Ahhoz, hogy ez a fajta hiba valóban kijavítódjék, úgymond, ahhoz az kell, hogy fölismerjük, hogy ez nem egy megmosolyogni való tájszólás, vagy egy saját kreálmány, hanem bizony ez egy vétek. Így nem lehet beszélni. Ez a fajta nyelvtani konstrukció hibás, így nem szoktak fogalmazni azon a nyelven, éppen ezért le kell tennem azt, vagyis tudatosítanom kell magamban, hogyha így beszélek, akkor hibásan beszélek, vétket követek el a nyelv struktúrájával szemben, és azon a nyelven beszélő embertársaimmal szemben. És ha ezt a vétket tudatosítom magamban, ha ennek súlyát érzékelem, akkor fogok mindent elkövetni azért, hogy ezt a vétket kijavítsam. Ha nem érzékelem, akkor nem javítok. És ha nem javítok, érthetetlen maradok. Na most éppen ezért tehát, ahogy az előbb említettem, a szenvedés és a vétek fókuszpontjai között, mint egy inga mozgással ide és oda jár az érzelmi energiáknak ez az áramlás, ahol az egyik fókuszpontból, hol a másikból nyeri az energiáit, a tovább lökő, a tovább haladó, tovább vívő energiákat, de ugyanakkor éppen ebben van a belső megakadásainknak, az úgynevezett érzelmi energia blokkádjainknak a magyarázata is. Mert hogy nézzük csak meg, hogyha a szenvedésből nem a fejlődés hajtómotorja lesz, hanem így értelmezzük azt, hanem megérdemelt büntetésként, vagy akár önbüntetésként, önmarcangolásként, akkor újból és újból azt tudjuk megtapasztalni, hogy a szenvedés az visszavet bennünket, nem fejleszt,
hanem megcsonkítja.

ugye az öncsonkításnak ez a szörnyű átka, szörnyű betegsége tulajdonképpen ugyanezt mutatja be, ugyanez az ok köszön ott is vissza. De nézzük meg például a vétek visszafordított, úgyis mondhatnám, hogy önmagából kifordult hatását. Amikor már nem az önkorrekcióra ösztönöz, hanem a vádlásra ösztönöz. Amikor a vétek a mások fejéhez vert, a másokat vádoló, megalázó, emberi mi voltjából kiforgató érvek özönévé silányul. Ilyenkor magamat emelem valamilyen elképzelt, egyébként soha nem létező piedesztára, úgy gondolom, hogy jogom van hozzá, hogy a másikat megítéljem, a másikról kimondjak nagyon súlyos, kárhoztató ítéleteket, és ebből az önmagam által kreált, egyébként teljesen jogosulatlan kompetenciából kiindulva úgy gondolom, hogy nekem nincs is vétkem, hogy én tulajdonképpen abszolút fölötte állok az eseményeknek. És hogyha így gondolom, akkor megint csak megborul minden. Az érzelmi energiablokád egészen egyértelművé válik, és egy érzéketlen, emberi kapcsolataimban másokon átgázoló és végtelenül magányossá váló ember lesz végül is mindennek a hozzáállásnak a végterméke. Éppen ezért ebben a feszültségben és ezt a belső megrekedést érzékelve tapasztaljuk aztán azt, hogy egy egyre nagyobb és egyre erősödőbb kínzó sürgetés lesz úrrá rajtunk. Változtatni kell, mondjuk, ez nem mehet így tovább. Valamilyen módon túl kell lépnünk önmagunkon. Az idő múlásával egyre növekvő számú, újrakezdés után kiáltó belső sürgetés fogalmazódik meg az érzelmi tudat alattinkban. Csak sajnos ahelyett, hogy átgondolnánk a szenvedéseink és a vétkeink igazi valódi üzenetét, ahelyett egyre jobban belemenekülünk újabb és újabb elrontott döntésekbe. Mint amikor valaki egy elrontott párkapcsolatot anélkül él meg, és anélkül szakít is meg, hogy aztán végig gondolná, hogy tulajdonképpen mit tett ő azért, hogy ez a párkapcsolat nem működik, és ezzel a fajta megfontolatlansággal és meggondolatlansággal ugrik aztán újabb és újabb kapcsolatok bele, nem észrevéve, vagy nem tudomásul véve azt, hogy mindenhová gyakorlatilag a régi kiúttalan szenvedései és a régi csak másokat vádoló, de önmaga a hibáit, bűneit be nem látó vétek értelmezése viszi. Ahogyan már megszokhattuk, ezeket az egységeket, ezeket a közös gondolatokat mindig egy bibliai őstörténettel szoktam befejezni, illetve szemléltetni. És így szeretném most karácsony előestéjén ezt a most elmondott törvényszerűséget is egy bibliai szereplő személyiségével szemléltetni. Heródes királyról van szó, arról a Heródes királyról, akit a napkeleti bölcsek, akik minden valószínűség szerint a mai Irak területéről indultak hosszú fáradtságos útra, hogy megtalálják a világ üdvözítőjét, az új királyt, akinek csillagát látták. Nos, erről a Heródes királyról van szó, akit ezek a bölcsek fölkerestek, és tudakozták tőle, hogy hol lakik ez a király, hol lakik ez az új zsidó király, aki az egész világnak uralkodója lesz. És ebben az összefüggésben aztán nagyon világossá válik mindegyikünk előtt, hogy hol válik el a vér a víztől. Ezek a napkeleti bölcsek, ezek tényleg őszinte szívvel azért jöttek, hogy hódoljanak. Ők nem egyszerűen kíváncsiak voltak, hanem azt gondolták szívük mélyén, és erről tanúskodnak az ő ajándékaik is, amiket hoznak
a kis Jézusnak, hogy mindaz, ami a szemük előtt van, az csak a látszat, az istáló, a szegényes öltözék, a jászolban fekvő kisgyermek, ez mind tulajdonképpen csak rejtjelezett üzenet. A valódi üzenet az, hogy megszületett a világ megváltója. Ő bennük ez az érzelmi energiaáramlás, ez olyannyira sérülésmentes, hogy álmukban az angyal meg tudja nekik üzenni, ne menjetek vissza Jeruzsálembe, ne mondjátok meg a királynak, hogy hol született meg, mert ártására van ez a király a gyermeknek. És így fogták magukat, és az angyali üzenetnek engedelmeskedve, anélkül mentek haza, hogy Jeruzsálemet útba ejtették volna. És mit tesz Heródes? Heródes pedig, hogy a saját hatalmát, a saját fölötte álló pozícióját, mások fölött álló pozícióját bebiztosítsa minden két évesig születendő gyermeket megölet Betlehemben és Betlehem környékén. És ezzel a szörnyűséggel arról tesz tanúságot, hogy az ő életében mennyire kiterjedt már ez az érzelmi blokád. Hiszen megérti, a főpapok, az írástudók, a napkeleti bölcsek, csillagjósok magyarán, azok nyilvánvalóan bizonyságot tesznek, egybehangzóan neki arról, hogy valóban megszületett a messiás, és valóban itt van ezen a földön, és Istennek valóban több száz év óta újból van üzenete a zsidó nép számára, és nem is akármilyen, egy hatalmas nagy üzenete, ami az egész világ mindenség történetét fenekestül felforgatja. És mi erre a válasz? A pusztítás démonainak elszabadulása. Nem akarok róla tudni, nem akarom, hogy az életembe beköltözzön, nem akarom, hogy az ajtómon kopogtasson, nem akarom, hogy ez a csodálatos, rám is kiáradni akaró isteni szeretet betölthesse a szívemet. És ebből a nem akaromból gyilkos indulat lesz, és Betlehem környékén a két éves és annál fiatalabb gyermekek halálát eredményezi. És ennek kapcsán mi magunk is most dönthetünk. Ha úgy érezzük, hogy valahol megfeneklett az életünk, ha úgy érezzük, hogy az életünkben az érzelmek szabad áramlása már rég a múlté, legfeljebb csak kitörő dührohamainkban és hisztériás szeretet megvallásainkban érhető tetten, vagy nyomaiban felelhető, ahogy szokták mondani, de valójában messze van ettől, az ingamozgástól, ettől a belső dinamikától, ahol szenvedéseket tudok vállalni a fejlődésért, és belátom vétkeimet, hogy korrigálhassam önmagamat. Ettől már messze sodródtam. Akkor itt van most az idő, hogy újból magamba nézek, magamba szálljak, és a karácsonyi történet kapcsán eldöntsem ilyen egészen világosan, hogy most a betlehemi gyermeket befogadni akarom, vagy megölni akarom. Hódolni akarok előtte, vagy féltékeny vagyok rá, riválisnak tekintem. Ez az én döntésem. Ebben a fajta belső dinamikában fog az én életem egyszer mindenkorra eldőlni, pontosabban az életem irányultsága, az életem belső húzó ereje. Vagy egyre inkább egy olyan spirálba kerülök, ahol elrontott döntéseim egyre gyorsabb és gyorsabb feledésre kényszerítenek, és egyre zaklatottabb lesz az életem, vagy egyre inkább lenyugszom, egyre inkább feltöltődöm azzal a csodálatos üzenettel, amely a betlehemi mezőn így hangzik. Békesség e földön minden jó akaratú embernek. Mi ez a jó akarat?